0: 90-es években Amerikába PhD-ztem Pittsburghben, ahol akkoriban nagyon sok amerikás magyar élt még, és hát az elmúlt években én is elkezdtem a saját családomat kutatni, és ezért mindenféle családkutató csoportokban lógtam a Facebookon, és ott láttam a hirdetést, amikor Rika és Szabon János megalapította ezt a csoportot, és én alapvetően ezért léptem be a csoportba, és azt láttam, hogy elképesztő történeteket kezdtek el posztolni az újonnan belépő tagok, ugye naponta 10-12-20 ember lépett be, és fantasztikus történeteket hoztak, és hát egy idő után megszólalt bennem a bölcsész, hogy hú, hát ezeket a történeteket meg kell menteni, meg kell őrizni, és ráírtam a Rékára, hogy csináljunk ebből kötetet, és akkor így kezdődött.
1: Mi a különbség a két kötet között, és milyen átfogó képet adott ez a kutatás, ezek a családtörténetek a magyar diaszpóráról Amerikában?
2: Tulajdonképpen ezek a történetek alulnézetből mutatják meg a kivándorlást történelmét, ahogy a mindennapi emberek átélték ezeket azért elég jelentős változásukat a saját életükben, meg aztán generációkon átívelően is. És a két kötet, mind a kettő mikrotörténelem a megközelítése, tehát személyes történelmet és családtörténetet vizsgálunk, ebben ugyanaz. A szerzők a saját őseik, illetve a kivándorló őseket követő generációk sorsát öntötték tulajdonképpen papírra, vagy hát klaviatúrára. Ami viszont különbözik, hogy az első kötet felépítése az kronológikus, tehát a kivándorlási hullámokra építettük fel a történetek sorrendjét, még a második kötetben pedig az amerikai magyar települések, tehát ahova a magyarok nagy számban kimentek, a keleti partvidéke, középnyugat, és látszik, hogy a történetek is ott koncentrálódtak egyébként, amiket beküldtek a szerzők.
1: Igen, hát ugye közel 200 évet és több mint 100 család történetet dolgoz fel ez a két kötet. Mik voltak azok a családtörténetek, személyes történetek, amik a leginkább megérintették Önöket?
0: Fú, hát nekem az egyik történet, amit ugye kikutattam egy kollégámmal együtt, az egy szentesi történet. Nekem az édesapám családja Szentesről származott, tehát én a családtörténeti kutatásaimat is ott végeztem, és mint kiderült, a második világháború folyamán egy szentesi fülorgégésznek, aki a 30-as években Amerikában élt a családjával, de aztán visszajöttek, egy nagyon érdekes ilyen háborús élménye volt. Szentes határában ért földet egy sebesülés szenvedett amerikai hadi repülőgép, és akkor a két pilóta az tulajdonképpen Szentesen landolt. Szentesekkor már, ez 44-ben járunk, 44 decemberében, akkor már szovjet csapatok megszállása alatt volt, és amíg az amerikaiaknak megszervezték a visszautazását Báriba, addig ennél az orvosnál vendégeskedtek, és akkor ennek a történetnek nagyon-nagyon sok szála van, és sok felé vezetnek. Ehhez is tulajdonképpen el kell olvasni a kötetet, de ez egy ilyen elképesztő történet volt, hogy két amerikai ott landol a kukoricaföldön, Szentes határában.
2: Nekem a saját családom története nyilván, mert onnan indult minden. Dédapám 1905-ben vándorolt ki, egyébként, mint később kiderült, az öccsét követve. Édesapjuk nagyon korán meghalt, és azért mentek ki egyrészt, hogy segítsék a családjukat, és dédapámnak nagyon erős elhatározása volt, hogy visszavásárolja az édesapja földjeit, amit apránként eladogatott a család, hogy pénzthez jussanak. 1905-ben ment ki, és 1906-ból már van egy földvásárlási szerződésünk, tehát ő is ilyen vándorfecske típus volt, aki ment, dolgozott egy évet, hazajött, vett földet, visszament, és aztán 1909-ben vette feleségül dédanyámat, aki egyébként 19 évesen vállalkozott erre a nagy útra, hogy átszelje az óceánt, és ami a legtragikusabb, vagy egyik legtragikusabb ebben a történetben, hogy dédapám éppen itthon volt Magyarországon, valószínűleg földet vásárolni, amikor kitört az első világháború, és elvitték katonának a keleti frontra, így dédanyám egyedül maradt Amerikában, és milyen jó így utólag tudni, hogy a sógora, illetve a sógornője, tehát a dédapám öccse és az ő felesége ott volt, és 3 évvel ezelőtt találtunk egymásra az amerikai rokonokkal, ami számomra egy ilyen nagyon-nagyon jó lezárása, lekerekítése ennek a történetnek, és ők életükben először tavaly nyáron jártak Magyarországon.
1: Nyilván bőven vannak különbségek abban, hogy melyik család hogyan és mennyire őrizte meg a magyar identitását, de most alapvetően arra lennék kíváncsi, hogy Önök szerint mik azok a közös vonások, összetartó erők, amik a legfontosabbak, ami a magyar-amerikai múltat illeti.
0: A nyelv ugye 2-3 generáció után elvész, hiszen az iskola nyelve az angol Amerikában, a munkahely nyelve az angol, illetve hogyha valaki nem magyar anyanyelvűvel házasodik, akkor nyilván a családnyelve is nagyon gyorsan angol lesz, viszont ezek a magyar konyha, tehát a nagymamának a vasárnapi levesei, meg a sütemények, ezek abszolút nyelvtől függetlenül a 4.-5. generációnál nem csak hogy megjelennek, hanem fontosak, ilyen közösséget összetartó erő. Én ugye nyelvész vagyok, azért hagyj kanyarodjak vissza a nyelvhez. Nagyon érdekes, hogy például van egy szerzőnk, aki egyébként is nagyon fiatal, most 24 éves, és 5. generációs leszármazott Amerikában, és elkezdett magyarul tanulni a chicagói közösségnek az egyik iskolájában, és például a szegedi könyvbemutatónkra tavaly ő úgy jött, hogy az egyik szerzőnként kiültettük a pódiumra, és ott a családjáról magyarul mondta el a történetét, hát ez egy elképesztő pillanat volt, 120 ember teljesen pisszenés nélkül figyelte minden szavát, és aztán ovációt kapott, mert annyira szívhez szóló volt az, hogy tényleg az 5. generáció, és akkor neki ez fontos.
2: És bocsánat, még én is szeretnék ezt hozzátenni, hogy amit látunk, hogy az első nagy hullámban kivándoroltak, ők ugye nagyrészt még magyarul kommunikáltak, nem is feltétlenül tanultak meg angolul, de mondjuk a dípisek, tehát a második világháborút követően, vagy az 56-osok közülük nagyon sokan döntöttek úgy tudatosan, hogy már nem feltétlenül adják tovább a nyelvet, és az ő gyerekeikkel, meg unokáikkal beszélgetve most nagyon sokan szerzőink, akik egyébként magyar állampolgárságért folyamodnak, tanulják a nyelvet, és szívszorító volt azt hallani, hogy ők azt érzik, hogy azáltal, hogy nem anyanyelvként tanulták meg a magyar, tulajdonképpen az identitásuk egy részét elvették tőlük a szüleik, és nyilván nem rosszat akartak nekik, hanem ellenkezőleg jót, de ők ezt most egy ilyen nagyon-nagyon erős veszteségként élik meg, amit próbálnak mindenhogyan pótolni a nyelv megtanulásával, önkénteskedéssel, magyar közösségek bejárással, de van bennük egy ilyen nagyon erős hiány.
1: Meg talán ez azt is érdemes hozzátenni, amiről már valamennyire volt szó, de hogy talán érdemes hangsúlyozni, hogy nem csak az új világban maradók, hanem az óhazába visszatérők történetei is megelevenednek ebben a két kötetben.
2: Igen, tehát ugye nagyjából a nagy hullámban kivándorlóknak a harmada tért vissza Magyarországra, és többségük azért valamennyi pénzt össze tudott gyűjteni, házat tudtak venni, földet tudtak visszavásárolni, de őket ugye a második világháború után, a kommunista hatalom átvétel után nagyon-nagyon hátrányos meg különböztetésért, a kizsákmányolónak bélyegezték őket, kuláknak bélyegezték őket, elvették a földjüket, és egészen ugye a rendszerváltásig, a kárpótlásig egy fekete bélyeg volt tulajdonképpen rajtuk, ami még a gyerekeik vagy az unokáik tovább tanulási lehetőségeit is korlátozta bizonyos esetekben.
0: Az előző szeretnék visszakapcsolni, hogy kérdezte, hogy mi az, ami a közösségekhez köti mondjuk így a leszármazottakat. Egy nagyon vicces történetem is van. Az egyik amerikai barátom, aki szintén szerzője lett az egyik kötetünknek, ő egy 56-osnak a fia, egy ilyen magasabb társadalmi osztályú család, a nagykőrösről, a barátomnak a nagypapája például a nagykőrösnek a polgármestere is volt, még a második világháború előtt, és ez az illető, az Alexis úgy nőtt fel, hogy az édesapja nem tanította meg magyarra, bár ő maga is református lelkész volt, de ő úgy volt vele, hogy a fiai azok legyenek csak amerikaiak. A családot ugye nagyon meghurcolták a kommunista érában, és aztán, amikor az Alexnak meghalt az édesanyja, aztán az édesapja is, úgy érezte, hogy elveszítette a kapcsolatát a magyar közösséggel, és akkor kérdezte így a lányát, hogy jaj Isten, hát mit csinálják, hogy kapcsolják, és akkor mondta, hogy hát varrassál magadra valamit, és fogta magát. Az egyik vádliára rávarratott egy ilyen színes magyar címert, a másik vádliára a családi címert, ugye Jalsovicki családi címert, az egyik karjára egy ilyen míves monogramot, a JS, ugye Jalsovicki Sándor volt az édesapja, nagyapja, és ő is az lenne, ugye, hogyha magyarul használná a nevét, és a másik karjára meg szintén még valamit, már nem emlékszem pontosan, hogy mit, és akkor ezeken a tetoválásokon keresztül, amikor ugye nyáron sortba mászkál, akkor hát ezt egy csomóan észreveszik, és egy jó pár magyar barátot így szerzett magának Amerikában, hogy valaki fölismert, hogy hát az ott a magyar címer virít az illetőnek a vádlián szépen piros-fehér-zöldben, és így talált vissza tulajdonképpen ilyen magyar magyar kapcsolatokhoz.
1: Nem akármilyen történetileg. Ha jól tudom, egyébként több helyen is bemutatták Amerikában a magyar diaszpóra körében mindkét kötetet.
2: Igen, az első kötetet Pittsburghben mutattuk be, a Pittsburghi Egyetemen, a második kötetet pedig New Yorkban, a Magyar Házban, illetve a washingtoni nagykövetségen. És nagyon-nagyon jó érzés volt tényleg nekem személyesen visszatérni Pittsburghbe, ahol a dédszüleim összeházasodtak, ahol éltek, szóval ez egy ilyen nagyon megható volt, és hát New York meg ugye azért, mert minden magyar odaérkezett Ellis Islandre a nagy hullámból, amikor először odaléptek ki Amerika partjaira tulajdonképpen.
0: És ezeken a könyvbemutatókon ugye mindig azt szoktuk csinálni, 2-3-4, néha 5 szerzőt kiültetünk magunk mellé, és akkor ők elmesélik a saját történetüket, hogy a közönség tényleg élő szerzőt is lásson, meg a saját szájukból hallja ezeknek a történeteket, és ezek ilyen nagyon megrázó pillanatokat is tudnak hozni, amikor ugye a szerző is nagyon fontos neki, ugye, hogy ezt a történetet elmondja, és akkor a közönség pedig nagyon nagy érdeklődéssel szokták hallgatni, úgyhogy ezek ilyen nagyon érzelmileg is, hát ilyen mélyen szántó pillanatok szoktak lenni.
1: Végezetül arról is fontos beszélni, hogy lesz folytatása ennek a sorozatnak. Mi mindennel készülnek a következő hónapokban, években?
2: Az idejében két kötetet tervezünk megjelentetni, az egyik egy kivándorló naplója, aki 1914 és 18 közötti amerikai éveit vetette tulajdonképpen papírra, a másik pedig a soproni erdészeknek a története, akik Kanadába vándoroltak ki, és közülük páran egyébként aztán Amerikában kötöttek ki, és az ő örökségüket kutatjuk interjúk és beszélgetések, illetve források nyomán.
0: Igen, és jövő évben pedig még két kötettel készülünk, az egyik az a homorodalmási atyafi története. Homoró Dalmás, ez egy kis székelyföldi falu, ahonnan a 20-as, 30-as években, vagy hát még előtte több százan mentek ki Amerikába, többnyire csak azért, hogy dolgozzanak, és aztán pénzt hozzanak vissza, földet vegyenek, és akkor ezeknek az embereknek, a leszármazottainak a nagy része még mindig a faluban él, és így például a padlásokról kerülnek elő a dédnagyapáknak a hajósládái, a mindenféle tarisznyái, tehát sokkal kevesebb volt valahogy onnan az elmenetel, meg elköltözés, és hát egyre több ember jelentkezik a szerzőnknél, aki a történetet megírta az egyik könyvünknek. És a másik kötet, amivel szintén jövőre készülünk, az a Borsod megyei dollártanya története. Ez pedig egy szintén ilyen Amerikából visszajött csapatnak a története, akik Borsodban egy grófnak a földjét vették meg. A gróf az kikötötte, hogy csak dollárért akarja eladni, és ezeknek az amerikás magyaroknak pedig csak dollárjuk volt, és akkor megvettek egy nagyobb darab földet, ezt felosztották 17 egyenlő részre, és ott házakat építettek, ott gazdálkodtak, együtt éltek. Hát ennek a történetnek aztán, hogy a DSS-ítés vetett véget, meg amikor az iskolákat körzetesítették, ugye a kommunista hatalom az mindent megtett azért, hogy ezt a kis ideális közösséget szétzilálja. Úgyhogy ma már nincsen ott dollártanya, de nagyon sok leszármazott van, és az egyik szerzőnk, aki szintén a saját ők nagyapja történetét írta meg, most interjúzik és keresi a forrásokat, már úgy értem, hogy a levéltárban kutat és tárja fel az egész történetet, és ebből írunk egy kötetet, illetve ő ír, mi megszerkesztjük.
3: Bakos Rékával és Fenyvesi Annával, az Óhazából az Új Világba című kötetek szerkesztőivel Szent Imrei Kristóf beszélgetett. Aki szeretne többet megtudni az Amerikába kivándorló magyar családok különleges történeteiről, az csatlakozzon az Óhazából az Új Világba nevű Facebook csoporthoz, amely már több mint 2000 tagot számlál.

0: A Gózon Gyula Kamaraszínház ismét műsorára tűzte Murray Szészgál nagy sikerű szatirikus bohózatát, a Szerelem Ó című előadást. A darab májusban több alkalommal is látható a felújított teátrumban, többek között május 21-én. Hogy mitől örök és kifogyhatatlan téma a szerelem, hogyan szólítja meg ma is a nézőket ez a különös, egyszerre humoros és elgondolkodtató történet, és hogy mi a különlegessége a darabnak, arról egyik szereplőjével, a Jászai Mari díjas Nagyváradi Erzsébettel beszélgetett Kovács Éva Rebeka.
1: Először is ennek az előadásnak az a különlegessége, hogy ez a Covid alatt mutatódott be, streamelve. Vígjátékot, egy bohózatot bemutatni nézők nélkül, az egy különös pikantériát jelentett akkor, de rá fél évre találkoztunk nézőkkel is, és az volt ennek a különlegessége, hogy állítólag a videó felvétel szerint másodpercre ugyanaz az előadás volt, csak a közönség nevetése az a plusz 5 perc rövidítette meg, de a ritmusát nem zavarta meg, és nagyon nagy élvezet volt, hát ilyen nagy szünet után a közönség elé vinni.
2: Mitől különleges Murray Szészgál humora? Mi az, ami különlegessé teszi az előadást?
1: Fantasztikus darabot írt, ez az egyetlen darabja, de ezt olyan zseniálisan írta meg, hogy egészen elképesztő. Három olyan figurát rajzol nekünk, amiben mind a hárman lubickolunk. Ugye azt szoktuk mondani, hogy egy darabnak a sikere az mindig az asztalnál dől el. Ez azt jelenti, hogy a szereposztásnál és a rendezőnél. Tehát amit a papíron látsz, szereposztást, az már önmagában képvisel egy sorsot. És ezt a három szerepet annyira zseniálisan sikerült kiosztani, hogy itt van Milt szerepében Tűzkő Sándor kollégám, aki egy nagyon szép férfi, fantasztikus humorral, mélységgel, szerelemmel, szenvedélye. A Harryt játszó kollégám Stubnya Béla, aki arról is híres, hogy ő nem is tudom, hogy még az országban éle pantomimes, biztosan él, de Stubnya Béla az egyik jeles képviselője, és ebben a szerepben olyan különleges mozgás sokat írt bele az író, hogy ez a fiú, amikor rájön a roham, akkor elfelejt beszélni, vagy megsüketül, vagy egyszerűen elájul, vagy megmerevedik, és ezt a Stubnya Béla egy isteni mozgás kultúrával játssza el nekünk, illetve hát itt vagyok én, L szerepében, aki pedig hozom a magam kis szerelmes, szenvedélyes életét és mélységét. Úgyhogy szerintem ez egy zseniális szereposztás, mind a hármunkat, ha úgy lehet mondani, pofon ütötte, és ehhez ajándékban megkaptuk Tasnádi Csabát, aki jó ízléssel és humorral nyúlt ehhez az előadáshoz, és vezetett minket. Nagyon fontos ennek az előadásnak a humora, ami persze abszurd, igazából csak a figurákat kellett lemélyíteni, kitisztázni, és nagyon nagy öröm játszani, mert amikor azt érezzük a közönségnél, hogy beül a nézőtérre, felmegy a függöny, és abban a pillanatban elkezdi jól érezni magát a néző, és nevet, és jön velünk, és ebben a három órában jól érzi magát.
2: Inkább vígjátéknak, vagy inkább egy keserédes látleletnek érzed ezt a történetet?
1: Húha! Nagyon jó kérdés. Én azért elsősorban vígjátéknak gondolom, hiszen kevés olyan pillanat van, ami sírásra fakasztaná a nézőket. Inkább elgondolkodnak rajta, de azt hiszem, hogy elsősorban a szórakoztatása a lényeg. Persze, hogy közben egy keserédes bohózat, de szerintem a vígjáték van elsősorban hangsúlyban.
2: A te szereped Elem. Mitől izgalmas ez a figura?
1: Ez a nő egész életében egy férfira vágyott, egy családra és gyerekekre. Ehelyett rendkívül művelt, a Financial Times vezető elemzője, és egy olyan életet él, amit ő nem akar. Ő nem akar intelligens lenni, ő nem akar művelt lenni, ő egy családot akar. Egy nő akar lenni, biológiai értelemben is. És ezt Milt, a férje, nem tudja neki megadni. Ezért is mennek szét, ezért is megy tönkre a házasságuk. Ez a nő aztán Harryben azt hiszi, hogy megtalálja az új szerelmet, és végre elindulhat az élete. De persze az is egy vakvágány, hiszen megint nem teljesül be a vágya, hogy ő családanya legyen. És aztán van egy nagy találkozás újra, Miltel, a régi férje, az ex-férje, és itt az a kérdés, hogy vajon tudják-e ott folytatni a kapcsolatukat, ahol abba hagyták, illetve tudnak-e lépni még egy lépcsőfokot, hogy ez a nő is beteljesüljön, betesüljön az álma. De mivel ez egy abszurd játék, nem biztos, hogy ez sikerül, és nem biztos, hogy mindennek úgy van igaza, hogy le vannak írva a jelenetek. Nagyon nagy ívet játszom közbe. Nagyon szép ez a szerep, nagyon izgalmas. Nagyon jó vígjátékot játszani, főleg ezt az abszurd humort.
2: Van olyan jelenet, ami különlegesen közel állt hozzád, vagy éppen kihívást jelentett?
1: Azt hiszem, hogy az egész előadás, vagy az egész szerep kihívást jelentett, mert én mindig szeretem lenullázni magam, nem szeretem a régi szerepeim rutinját egy másik szerepbe magammal vinni, illetve ennek az előadásnak van egy olyan játékstílusa, amit mind a hármunknak meg kellett tanulni, és ez nagyon nagy mesterünk volt a Snádi Csaba, aki rávezetett erre a játékstílusra. Szerintem az egész szerep kihívás volt, talán a szerepnek a eleinte a szárasságával, mert nekem mindig egy picit le kell vetköznöm a civil szenvedélyemet, a forróságomat, és ennek a nőnek megtalálni a kiégettségét. Azt hiszem, hogy az volt régebben egy kicsit nehezebb feladat. Ilyen gyönyörű pillanatokat tudok mondani a Brooklyn híd közepén, amikor tönkre megy az életem, és egyik férfi sincs mellettem, és ennek vannak ilyen nehéz pillanatai, azokat nagyon szeretem.
2: Mit gondolsz, mi az, ami miatt ez a történet ma is aktuális?
1: Maga a témája, a szerelem. Ebből soha nem tudunk sárga utat találni, ami az egész életünk végéig elkísér a boldogság felé. A szerelemért mindig küzdeni kell, soha nem lehet megnyugodni. Persze vannak picike nyugvópontok, de ugyanúgy, ahogy az én családomban is, én is a mai napig dolgozom a családomért, a boldogságunkért. Gondolom ugyanezt teszi a férjem is, és a gyerekem is, tehát hogy mind a hárman dolgozunk azért, hogy ez egy nagyon egységes, az életünk alapköve legyen, és hogy nagyon jól tudjunk működni, és tartsuk azt a harmóniát, és azt a várat, ami megvéd minket egy kicsit a világtól. Mert ha mi hárman együtt vagyunk, és összetartunk, akkor olyan nagy baj nem lehet az életünkben. Ez a darab is arról szól, hogy mi az útja annak, hogy megtaláljuk a boldogságot, mi az ára annak, mit ad a jó Isten, hogy az ember hogy találkozik a szerelemmel. És a szerelem megtalálása, felismerése, elfogadása, és vigyázása, az pedig egy nagyon komoly munka. Szerintem egy kicsit segít hozzá az előadás ebben az értelemben.
2: Szerinted mit visz haza a néző ezután, az előadás után?
1: A szerelmet. A szerelmet nagyon sok pillanatban felcsendül a Yesterday-nek, Beatles Yesterday-nek a dallamvilága, de különböző hangszerelésekben. És szerintem ez az előadásnak ad egy olyan zenei stílust is, persze, amivel a néző a fülében és a szívében megy haza, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a kis dallam összefoglalja az egész előadás hangulatát.
0: Nagyváradi Erzsébet Jászai díjas színésznővel, Kovács Éva Rebeka beszélgetett a Szerelem Ó című előadásról, amely legközelebb május 21-én csütörtökön 19 órakor várja a közönséget Budapest 17. kerületében a Gózon Gyula Kamara Színházban. A további előadásokról és időpontokról a színház honlapján a gozon.hu oldalon találnak részletes információt.

0: Az akvarell hátralévő idejében kultúrmorzsa rovatunkat hallhatják, amelyben filmfesztivált, kiállításokat, valamint egy hangszer bemutatóval egybekötött koncertet ajánl a figyelmükbe a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
1: Különleges emlékkoncerttel tisztelegnek a magyar hangszerkészítés két meghatározó alakja előtt, május 19-én a Láng Művelődési Központban. A cseh származású, de szívükben és művészetükben magyarrá vált alkotók, Sunda Vencel József és Tovasszer János neve elválaszthatatlan a tárogató megreformálásától és későbbi tökéletesítésétől, hogy aztán ez a történelmi hangszer hungarikumként elismert zenei erekjévé váljon. Az esemény egyik legizgalmasabb vonulata a Nemzeti Tárogató Intézet ifjú művészeinek bemutatkozása. Az intézet elnöke Erdő Zoltán, erdélyi magyar örökségdíjas tárogató művész, aki több mint egy éve mentorálja a tehetségeket. A koncert igazi kuriózuma, hogy minden fiatal előadó a híres Stovasszer műhelyből származó, 100 évnél is idősebb tárogatón szólaltatja meg produkcióját, így pedig a mesterek által megalkotott hangszerek egy évszázad múltán az új nemzedék kezei között kelnek életre. A látogatók a hangverseny előtt és után közvetlen közelről szemlélhetik meg azokat a 100 éves hangszerkészítő szerszámokat, amelyeket egykor a Stovasszer manufaktúra utolsó mesterei használtak. Emellett a Corpus hangszerbolt jóvoltából muzeális értékű, patinás Stovasszer tárogatók is bemutatásra kerülnek, így a közönség nem csak hallhatja, hanem testközelből is megcsodálhatja ezeket a történelmi ritkaságokat. A Legendás Hangszerkészítők című zenei program kedden 19 órakor kezdődik, Budapest 13. kerületében, a Rozsnyai utca 3-as szám alatt található Láng Művelődési Központban. Május 28-a és június 3-a között immár 14. alkalommal rendezik meg a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivált. Magyarország egyetlen Oscar kvalifikáló fesztiválja, a legújabb és legizgalmasabb magyar és nemzetközi rövidfilmek bemutató helye, amely nem csak lenyűgöző mozi élményt kínál, hanem a magyar filmszakma egyik legfontosabb találkozó helye. A vetítések a Puskin moziban és a Városháza udvarán zajlanak, emellett szakmai beszélgetések várják az érdeklődőket a Puskin kávézóban. A filmek központi témái között megjelenik az identitáskeresés, a kapcsolódás vágya, a felnőtté válás bizonytalansága, valamint a városi közeg elidegenítő hatása. A nemzetközi versenyprogram keretében a zsűri a legjobb film díját és külön díjat is kioszt, a közönség pedig kedvenc külföldi filmjére szavazhat. A vetítések kizárólag 18 év felettiek számára elérhetők, kivéve a gyerekeknek szóló Friss Hús Kids programokat. A részletekért keressék fel a frisshus.mozi1.hu weboldalt. Még jövő hétfőig várja a látogatókat a Szép Művészeti Múzeumban az a kiállítás, amelynek középpontjában a világ leghíresebb régészeti leleteinek egyike, a kínai terrakotta hadsereg áll. Kína első császárát, akit Qin Shi Huangtiként ismer a történetírás, Krisztus előtt 210-ben temették el városnyi méretű sírkertjében, amelynek építésén 33 éven át több százezer ember dolgozott. A császársír központi része máig feltáratlan, de a sírkertben számos sírt kiástak már a kínai régészek az elmúlt 50 évben. Ezek legismertebbje a kínai császár sírját őrző, életnagyságú terrakotta katonákat felvonultató hadserege, melynek figuráira a környéken kutatású földművesek bukkantak rá 1974-ben. A világ egyik leglátványosabb régészeti anyagát bemutató tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal és jelképekkel találkozhat a közönség, melynek részeként az agyag hadsereg 10 eredeti példányát is megcsodálhatja. Amennyiben a látogató megőrzi a kiállítás teljes áru belépőjegyét, annak felmutatásával 20% kedvezménnyel válthat jegyet a helyszínen a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítására. Az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás tehát még május 25-éig tekinthető meg a Szép Művészeti Múzeumban, amelyről további információt találhatnak az intézmény honlapján. Május 8-án új tárlat nyílt a Pesti Vigadóban, amely Szőnyi István, a 20. századi magyar festészet egyik meghatározó lírai hangú mesterének művészetét hozza közelebb a látogatókhoz, bemutatva a jóval kevésbé ismert grafikai munkáit is. Szőnyi művészetét a nagybányai hagyományok és a személyes élmények formálták. Az első világháborút követően Zebegényben lelt otthonra, ahol a Dunakanyar tájai, a mindennapok csendes jelenetei, az otthon és a család meghitt pillanatai váltak festészetének központi motívumaivá. Műveiben a természet és az ember harmonikus együttélése, a létezés öröme és a hétköznapok rejtett szépsége szólal meg. Ennek következtében a tárlat egyfajta szemlélődésre hív, arra ösztönöz, hogy lelassulva, a képek világába merülve fedezzük fel a mindennapok rejtett szépségét és az időtlen értékek érvényességét. Mindezt június 10-éig tehetik meg az érdeklődők Budapest 5. kerületében, a Vigadó Galéria 5. emeleti kiállító termében. További kiállításokért és programokért keressék fel a vigadó.hu oldalt. Ki döntötte el, mi számít tisztának és mi piszkosnak? Mit mesél el egy hímzett törölköző, egy súlykoló, vagy egy darab házi szappan egy közösség működéséről? Miért váltak a mosáshoz és testápoláshoz kötődő tárgyak női munkák eszközeivé, sőt, olykor szerelmi ajándékká? Mi számít ma természetesnek a testtel kapcsolatban, és mi tabu még mindig? Ezekre a kérdésekre nem kész válaszokat ad, hanem közös gondolkodásra hív a Szabad Szappanozni című kiállítás tárlatvezetése május 23-án a Hagyományok Házában, ahol a tárgyak mögötti történetek, gesztusok és döntések is láthatóvá válnak, és talán a saját mindennapi rutinjaink is új megvilágításba kerülnek. A kiállítás a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gyűjteményére és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak kortárs installációira épül. A tárlatvezetés segít eligazodni ebben a különleges párbeszédben. Múlt és jelen, hagyomány és kortárs gondolkodás, funkció és szimbolika között. Ezen a vezetett alkalmon nem csak azt tudhatjuk meg, mire használták a hímzett törülközőket, a súlykolót vagy a mángorlót, hanem azt is, milyen társadalmi normák, női szerepek, tabuk és rítusok kapcsolódtak a tisztasághoz. Szó esik a szappanfőzés veszélyes, mégis nélkülözhetetlen gyakorlatáról, a piszok és a tisztátalanság határairól, valamint arról is, hogyan váltak egyes használati tárgyak szerelmi ajándékká. A tisztaság kultúrtörténetét bemutató tárlatvezetés szombaton délelőtt 10:30-kor kezdődik a Hagyományok Háza Nagy Lajos termében, egy héttel később, május 30-án pedig mosószer készítő workshop is kapcsolódik a programhoz, amelyről szintén bővebben olvashatnak a hagyományokháza.hu oldalon.
0: Az Akvarell programajánló rovatát, a Kultúrmorzsát hallották.

Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Csák Éva, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Három óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Támasz és talpkő. Megfontolások a morálról. Erkölcs teológia és rozat Néhai Tarjányi Zoltán professzorral. A felvétel 2006-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
3: A tíz parancsról gondolkodásunkban egyenként vizsgáljuk a konkrét isteni előírásokat. Minden egyes konkrét parancs az első parancsnak a részletezése. Az első parancs ugyanis azt mondja, hogy az embernek föl kell fedeznie az igaz Istent, és a vele való szövetséget kizárólagossá kell tennie. És ebből fakad az, hogy ezt az Isten kapcsolatot kell belevinnie a második parancs alapján az embernek a beszédébe, a harmadik alapján az ünneplésébe, a negyedik parancs alapján a szülőkkel való tisztelet viszonyba, az ötödik az életvédelmébe, a hatodik a másik nemhez való viszonyba, a hetedik az anyagi javakkal való kapcsolatba, és legutóbb azt láttuk, hogy az Istent fölismerő és az Istennel szövetségben élő ember az igazság szolgálatát, az igaz beszéddel képviseli az emberi közösségekben. Most tehát a kiinduló megállapításunk az, hogy a kilencedik parancs azt kívánja, hogy vigyük bele a házasság stabilitásába, felbonthatatlanságába az Istennel való kizárólagos közösségünket. A kilencedik parancs szó szerint azt mondja, hogy fele barátot, feleségét ne kívánd. A maga a megfogalmazás érthető egy Mózes korabeli ókori férfi jogú társadalom látószögében, de nyilván itt arról van szó, hogy a feleség se kívánja egy más nőnek a férjét, tehát hogy a fele barátot, házastársát ne kívánjuk. Így is tanítjuk most már a gyermekeket, tehát nem a szó szerinti bibliai értelmezésben, hanem a Bibliának, a lényegi mondani valójának értelmében. Tehát azt kéri a kilencedik parancs, hogy az Isten szerint élő ember tartós házasságban éljen, ne legyen az életében válás. Minden esetre tudjuk, hogy az ószövetségi időszak megengedte a válást. Nem tanácsolta, hanem megengedte, hogy zátonyra futott házasságokat ne tartsanak fönn az emberek, hanem a férfinak jogában állt egy vállólevelet kiállítva, jogi keretek között úgy elbocsátani a feleséget, hogy ő újra jogszerinti házasságot tudjon kötni. Most ezt a megengedő módot ugye Jézus visszavonta. Azzal a kiinduló ponttal, hogy amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza. Azt is mondta, hogy Mózes a ti kemény szívűségetek miatt engedte meg a válást, én pedig azt mondom nektek, így folytatta. Tehát saját isteni tekintélyére hivatkozik. Nem arra, hogy az Úr azt mondta, mint az ószövetségi hivatkozások, hanem saját tekintélyére hivatkozva mondja, én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, az házasságtöréshez segíti hozzá. Aki elbocsátott nőt vesz el, az házasságot tör. Tehát Jézus kiterjeszti a hűségnek a követelményét a férfiakra is. Most ezt a gondolatot ugye Szent Pálnál úgy látjuk, hogy ez egy szentség. A férfinak és a nőnek az élet közössége az egy szentség. Az Efezusi levélben ír erről Szent Pál, ahol a házasságot bemutatja a férfinak, a nőnek a kötelességeit egymás iránt, és így fejezi be, hogy nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Azt a szót használja, hogy nagy misztérium ez, és ez a szó, hogy misztérion, misztérium görög szó, ez ugye a latinban ez lett a szakramentum. Tehát nagy titok ez, ezzel azt mondja Szent Pál, hogy nagy szentség ez, Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. és erről már emlékszem, hogy szó esett, de röviden felidézem, hogy miért is szentség a házasság. Azért, mert mint minden szentség, egy látható valóság által egy láthatatlan valóságot jelez és eszközöl. A legegyszerűbb példa a keresztség, hogy a látható dolog a vízleöntés, és a láthatatlan az, hogy az illető újjászületik és Isten gyermeke lesz. A láthatóság a házasságban a férfinak és a nőnek az egymás iránti odaadó elkötelezettsége, szeretete. A láthatatlan az, hogy ezzel megjelenítik Krisztusnak és az egyháznak a kölcsönös szeretetét, a tökéletes önátadását is, és a tökéletes másik elfogadását is. Tehát ezért szentség a házasság a mi felfogásunkban, mert az isteni életben való részesedésnek az egyik fontos lehetősége. A keresztény házasságban élők megjelenítik Krisztus és az egyház szeretet közösségét, és egyben részesednek is belőle. Ezt is mondtam már, de újra mondom, ez természetfölötti eszmény. Ez annyit jelent, hogy nem természetes, de nem úgy nem természetes, hogy az ész számára ezt nem lehet elfogadottá tenni, hanem úgy természetes, hogy beteljesíti az emberi észnek a határait is. Az emberi ész fölött áll, de az emberi ész ebbe belelát, és föl tudja térképezni a gazdagságát. Márpedig, hogyha ez természet fölötti eszmény, akkor csak természet fölötti eszközökkel lehet ezt megvalósítani és fenntartani. Majd a végén még ez a gondolat szóba fog kerülni. És fontos tudnunk, hogy az egyház történelem során ezt az eszményt ugye egy házasságkötési szertartás valósította meg, hogy eddig ők nem voltak házastársak, mostantól fogva házastársak, ott kellett egy liturgikus formula. És ennek a lebonyolításában igenis az egyház közösségének nagyon fontos szerepe volt. Már az első századokban az, hogy két rabszolga is házasságot köthetett, az egy óriási újdonság volt. Vagy egy szabad ember és egy rabszolga házasságot köthetett, óriási társadalmi falakat átütő és leromboló lehetőség volt. Később ez megismétlődött a középkorban, hogy a jobbágyok házasság kötéséhez is ragaszkodott az egyház, hogy azért, mert valaki szolga, attól még ugyanolyan természetjogi személy, mint a szabadnak született. Hát a társadalmi fejlődést ilyen módon azért aktívan elősegítette. Azután a következő lépés az volt, hogy beiktatták a szertartásba a tanúkat, hiszen ugye volt rengeteg úgynevezett klandesztin házasság, titkos házasság, hogy egy pap előtt a két fél házasságot kötött, de erről a társadalomnak nem volt tudomása. És milyen zűrzavart eredményezett ez, hogy megállapítani, hogy a gyerekek azok törvényes vagy törvénytelen gyerekek, hogy örökölhetnek vagy nem örökölhetnek, és mennyire kiszolgáltatott volt mindig a gyengébb fél, nyilvánvalóan a nő. És az egyház bevezette, hogy ez nem két ember magánügye, hanem ez szociális távlatú döntés, ez az emberi közösséget is érinti. Legalább két tanú legyen, amelyik ezt a világ felé demonstrálja. És azután ugye bevezette az egyház, hogy az illetőknek a szabad döntésüket saját maguknak kell kimondaniuk. Jól lehet persze sokáig a szülők határozták meg, hogy fiam kit vegyél feleségül, lányom kihez kell hozzámenned, de mégis azzal, hogy ott a tanúk előtt az illetőnek saját magának kellett kimondania, hogy Isten színe előtt X téged feleségül veszlek, vagy hozzád megyek feleségül Y, ezzel mégis a szabad emberi döntés felé terelte az egyház ilyen módon a történelmet. Nos, tehát ez az egynejű felbonthatatlan házasság lett a keresztény házasság eszmény. Következő lépésben számba kell vennünk azt, hogy olyan korban élünk, amikor az emberek jó része nem eszerint gondolkodik. Tudomásul kell vennünk, látjuk, tapasztaljuk. Olyan korszakban élünk, és olyan történelmi kontextusban, amikor a szexuális találkozást azt két ember magánügyének tekinti a világ. Ez egy élmény, amiről kár lenne lemondani, ez egy olyan fogyasztási cikk, amihez ha hozzájutok, akkor miért hagyjam ki. Az alantasabb gondolkodásban ugye az szerepel, hogy csak az a fontos, hogy ne legyen nem kívánt terhesség, meg ne legyen nemi fertőzés. Ha ezt technikailag megoldjuk, akkor két ember magánügye a szexuális kapcsolat. Ha egy kicsit magasabb rendűen gondolkodnak, akkor azt mondják, hogy azért a másik személynek a kihasználása vagy megalázása se legyen benne. Minden esetre a világ a szexualitást úgy értelmezi, mint ami magánügy, aminek nincsen se társadalmi, se üdvösséget érintő természet fölötti következménye. Most ezt a gondolkodásmódot meg is ideologizálják, és nagyon szép érvekkel próbálják alátámasztani. Mérei Ferenc nagy tudású lélektanosunk volt, 1979-ben egyik cikkében ezt írta: a hűség fogalmának hagyományos jelentés tartalmát megkérdőjelezem. Ameddig szeretek valakit, ameddig a másik érdekel, fontos nekem, addig a hűség természetes. Amikor már nem szeretem, nem érdekel, akkor következik a hűség. Egy hagyományos felhívás arra, hogy akkor is ragaszkodjak egy emberhez, ha már nem kell nekem. Szorítsam magamban vissza az új keresésének vágyát, a spontaneitást, érzéseimnek, vágyaimnak az elfogadását, s tartsak ki a nem szeretett, az elunt, az el nem fogadott mellett. Ezt kívánná az embertől a hűség. Így gondolkodik a világ. És legyünk őszinték, ismerjük el, hogy ez a gondolkodásmód bizony behatol, beszivárog a keresztény fiataloknak a gondolkodásmódjába. Ők is kezdik azt mondani, hogy nem kell nekünk papír, szeretjük annélkül is egymást. Egyre többet tapasztaljuk, hogy kereszténységhez tartozó fiatalok még polgári házasságkötés nélkül is összeköltöznek, és elhiszik a világnak az üzeneteit, és boldognak hazudják magukat ebben az állapotban, főleg a nők, aki szolgáltatottabbak. Ismerek olyat, aki évek óta ilyen kapcsolatban él egy nem keresztény férfival, nem mer teherbe esni, mert attól fél, hogy akkor a másik fél ez zokon veszi, hogy így akarja házasságba kényszeríteni. Naponta megjátsza a boldog embert, és közben pedig szétmorzsolódik a keresztény élete. Bizony a keresztény fiatalok között is megjelenik ez a, mondjuk ki, nevezzük nevén a dolgot, a felelősség kiiktatásának a gondolkodásmódja. Megjegyzem, hogy nem mondunk emberek fölött ki ítéletet, ez Istennek a joga. Az is igaz, hogy olyan embereket is ismerhetünk, akik végsőkig harcoltak azért, hogy a házasságuk fönnmaradjon, és a másik mégis ott hagyta őket, hajótöröttek. Ezt is el kell ismernünk, hogy sok ilyen jó szándékú ember van. És mégis ki kell mondanunk azt, a jelenség fölött ítéletet mondhatunk, hogy emberileg is nagyon sok problémába zavarja bele a válás az embereket, a vagyonmegosztástól a gyermekláttatásáig. Nagyon sok emberi problémát okoz. És nekünk, akik a keresztény eszményhez ragaszkodunk, meg kell próbálnunk érvelni. Amellett, hogy ez a keresztény eszmény, ez igaz, sőt megvalósítható. Itt az érvelni tudásunkban két lépcső van. Az egyik az etikai érvek felsorakoztatása, a másik pedig a hitbéli indokoknak a számba vétele. Az etikai érvekhez nyugodtan sorolhatjuk azt, hogy két félnek a személyi kibontakozását is jobban szolgálja a stabil intézmény, mint az intézmény nélküliség. Ha nincsen egy társadalmi liturgia, egy szertartás, ami által ők a világ szemében házastársakká válnak, akkor valóban a legelső komoly gondnál valamelyik fél lelki furdalás nélkül kiléphet a kapcsolatból. De ha benne marad, és vállalja a küzdelmet, vállalja azt, hogy a társa beteg, vagy idegileg kimerült, vagy gyász nehéz keresztjeinek a hordozásában segít neki. Tehát felelősség teljesen marad a másik ember mellett, az neki is jó, emberileg is, olyan értékeket fog kiépíteni, amelyekhez egyébként nem jutott volna hozzá. Tehát etikailag nyugodtan mondhatjuk, hogy helyes érv, hogy mind a két fél személyes kibontakozását jobban szolgálja a stabilitás, mint a bizonytalanság. A második erkölcsi érv még súlyosabb ennél, a gyermek érdekét is ez szolgálja, hogy apa, anya szeretik egymást, és egy életközösségben, egy házasságban élnek. Megjegyzem, hogy kimutatott tény, hogy az úgynevezett élettársi kapcsolatokban sokkal kevesebb gyermek születik, mint a házasságokban. Nyilván azért, mert a nők nem mernek egy-két gyereknél többet szülni, mert attól félnek, hogy bármikor a férje otthagyja őket egy másik nő kedvéért. És a harmadik etikai érv az, hogy a társadalomnak is az az érdeke, hogy a családok ilyen stabil közösségben éljenek, ne összevisszaságban. Legendaként szoktuk emlegetni, de ez történetileg is hiteles, hogy Karinti Frigyesnek az első házasságából volt egy gyermeke, feleségének Arankának is az első házasságából volt egy gyermeke, és utána egy közös gyermekük is született, és egyszer nagy veszekedés van a gyerekek között, mi történik itt, kérdezi Aranka, és Karinti Frigyes ezt válaszolja, hogy az én gyerekem meg a te gyereked üti a mi gyerekünket. Tehát a társadalomnak nem érdeke az, hogy ilyen érzelmi és családokhoz tartozási szinteken is átívelően az emberek szétszabdaltságban éljenek. Na most itt az a fontos, hogy valaki ezeket az etikai érveket önmagára vonatkozóan belátja-e. Mert ezeket az érveket minden józanul gondolkodó ember belátja. Azt mondja, hogy igen, ez igaz, úgy általában a társadalomra, de én kivétel vagyok. Tehát az erkölcsös gondolkodásmód a mi felfogásunk szerint ott kezdődik, amikor valaki elfogadja azt, hogy nem vagyok kivétel. Tehát az általános igazságokat önmagamra merem és tudom alkalmazni. Itt az etikai érv halmaznál Szent Ágotai Jánosra utalok, aki nagyon szépen megfogalmazza evangélikus léttére a katolikus felbonthatatlan házasság eszményt. Ezt írja Élet és Irodalomban 1982-ben. Egyedül a jól kiegyensúlyozott és a felek kölcsönös bizalmára épült, egymáshoz minden tekintetben jól alkalmazkodó felek közötti állandó házasság teremtheti meg az ember méltóságát nem lealázó életet az élet későbbi szakaszában az öregségben. Emberré válásunk hozta magával monogám életformánkat, ettől el lehet rugaszkodni, sokan meg is teszik, de gyermekeiken túl saját veszélyükre és kárukra, hogy esetleg a jövőben ez másként lehetséges, elfogadom, de én a magam részéről nem kívánnám ezt megélni. Közösen megöregedni, ez is egy olyan erkölcsi érv, ami mind hozzá tud járulni az erkölcsi belátáshoz. No de hitbéli érveink is vannak. Ha a házasság a mi felfogásunk szerint Krisztus és egyház hűséges közösségének a leképezése, akkor kérem, a házasság az nem más, mint ugye Isten hűségéből való részesedés. Isten hűségesen szereti az embert, akkor is, hogyha ő méltatlan hozzá. Akkor is elfogadja, lehajol, megbocsát, fölemeli, új életet, új esélyt ajándékoz neki. Aki házasságban él, ezt az isteni hűséget jeleníti meg, azzal is, hogy harcolni tud önmaga önzése ellen, azzal is, hogy megbocsátani tud. Milyen szép Szent Péternek a gondolata, hogy a nap ne nyugodjék le haragotok fölött. Minden indulatot ki lehet engesztelni az esti imádkozással. meg kell tanulni újra és újra adni és elfogadni tudni, és közben persze imádkozni kell, bőtölni kell, szentgyónást kell csinálni, ahol az ember mindig a múltjának a bűneit leteszi, és Istentől új életet kap ajándékba. És a helyes szentáldozási technika is, mindig szoktam mondani, egy házasságban élőnek ennyit jelent, hogy amikor valaki megy sorba áll, megy áldozni, akkor gondolja ezt, hogy Istenem, az én férjem, feleségem sokszor ideges, sokszor igazságtalan, de én nem így akarok viselkedni vele, ahogy ő viselkedik velem. Én őt a te akaratod szerint akarom szeretni, Uram. Adj erőt ehhez nekem. A szent áldozásban pontosan ezt az isteni szeretet erőforrást kapjuk meg, hogy ezt az állapotbéli kötelességhez tartozó szeretetet valóban meg tudjuk élni. A házasság felfogás sincs elszakadva az élő hittől. Hogyha korunkban a hitválságban van, akkor nyilvánvalóan a keresztény házasság is válságban van. Most a hitválság az kettőt jelent. Az egyik az, hogy az Isten hitnek az ereje elhomályosul. Hogy az ember azt mondja, hogy igen, van Isten, kell lennie Istennek, de nincs hatással a mindennapi életemre, az ünneplésemre, beszédemre, stb., ahogy a 10 parancsban látjuk. De a hitnek van egy speciális válsága is, hogy el kell merni hinni azt, hogy a keresztény házasság eszmény megvalósítható. És ebben kell a keresztényeknek megújulniuk, hogy kiharcolni, hogy igenis a felbonthatatlan monogám házasság, ha ez a hivatásom, akkor én minden nehézség ellenére meg tudom valósítani Isten erejének a segítségével. A keresztény házasság eszmény 3 dolgot kér, hogy vállaljunk magunkra. Az első a szabad, érett, elkötelezett döntés. A második a felbonthatatlanság, a harmadik pedig az élet szolgálata. Most csak az képes félelem nélkül és szabadon átadni magát egy másik embernek, aki ugyanígy Isten színe előtt és Istentől segítséget várva elkötelezi magát én mellettem, ugyanígy szabad, érett személyi döntéssel a felbonthatatlanság távlatában és az élet szolgálatának a védelmében. Hogyha kétfél szentségi házasságot köt, akkor ezzel kinyilvánítja, hogy nem a saját erkölcsi nemességükre, vagy a saját emberi méltóságukra akarják alapozni az életüket, hanem Krisztusra, a sziklára. Ha pedig Krisztushoz tartoznak, akkor bizony a megbocsátani tudás, az újrakezdés, a másik gyengéinek az elfogadása is egy olyan program lesz, amely segít az embert az örömök mellett a terhek hordozásában is segíteni. Így tud két fél kölcsönösen megérlelődni a szeretetben, az örök szeretetre, vagyis az üdvösségre. Ehhez az kell, hogy megpróbáljunk kiszakadni a világból olyan értelemben, hogy a világnak a gondolkodás módjával ne engedjük megfertőzni magunkat. Igényesen föl kell ismernünk Jézusnak a követelményeit, az elveit, és alázatosan meg kell próbálnunk ezekhez igazítani az életünket. Hagyni kell azt, hogy Jézus, mint erőforrás, mint kovász, folytonosan sajátos újrakezdéshez segítse életünket. Mert ha tényleg igaz az, hogy Isten Jézusban tökéletesen átadta magát nekem, nekünk, az egyháznak, a világnak, akkor nekünk csak az lehet a válaszunk, hogy tökéletesen elfogadjuk Jézust, és tökéletesen odaadjuk magunkat neki. És ebben a hűségben kell megújulnunk. És ha valaki ebben a házastársi hűségben megújul, akkor nem valósít meg semmi mást, mint hogy beleviszi a házasság megélésébe az Istennel való élő szeretet szövetségét. Legközelebb majd a 10. parancsról, más tulajdona irigylésének a tilalmáról fogunk gondolkodni.
2: Mihai Tarjányi Zoltán professzor erkölcsteológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő című podcastján. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk.

0: Giuseppe Tartini D-dur Gordonka versenyének vonósokra és kontinuóra írt művének második Allegro tételét hallották. Előadta Dénes Vera és a Magyar Kamarazenekar.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra 30 perc. Megismételjük korábbi adásunkat. A ma 196 éve 1830. május 18-án Keszthelyen született Goldmark Károlyra emlékezünk, ritkában hallott műveivel. Először korai opuszával, B-dur vonós négyesével, amelyel sikerült kivívni a kora nagyszerű muzsikusa, a bécsi filharmonikusok első koncertmestere, József Helmesberger megbecsülését. Először elutasította, majd 1860-ban vonós négyesével sikerre vitte a B-dur kvartettet, amely után már a szerző több alkotásának előadója és lelkes propagátora lett. Most a Lajta vonós négyes felvételéről idézzük a harmadik és negyedik tételt.

A Beethoven-os 4-es után Goldmark első szimfonikus alkotását, az 1001 éjszaka meséit idéző nyitányt hallják, amelyet a bécsi filharmonikusok 1865-66-os szezonjának 4. hangversenyén mutattak be, Otto Dessoff vezényletével. A kirobbanó sikert követően fél Európa jelentős koncerttermeiben, köztük a pesti Vigadóban is diadalt aratott. Lehetőséget teremtve ezzel élete főműve a Sába királynője című opera megkomponálásához. A nyitányt a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara játsza, Kóródi András vezényletével.

Goldmar Károly műveiből válogattunk a most elhangzott dallamívben. A szerző születésének 136. évfordulójára emlékezett a szerkesztő Magyar Kornél.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsorom szól, amelyben az idén 101 éves Mustos Aladárné Jutka nénivel beszélgetek életéről. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban a Mustármag című műsorunk szól, melyben két témával foglalkozunk. Az adásban hallhatnak a Felső Zsolcán megrendezett Roma napról, valamint egy hétvégi programot is ajánlunk önöknek. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, így hangzik az előttünk álló közel egy óra műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok.
3: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! Kedves riportalanyom, Mustos Aladárné Jutka néni idén, néhány nappal ezelőtt ünnepelte 101. születésnapját. Én a most következő riportommal szeretném őt köszönteni, melyet még évekkel ezelőtt készítettem vele. Fogadja ő, és hallgassák önök is szeretettel! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Mustos Aladárné Jutka nénit, akit Miskolci otthonában kerestem fel. Ha élete pályáját szeretnénk áttekinteni az előttünk álló néhány percben, akkor természetesen a gyermekévekhez kell először visszatérnünk. Milyen családból is származik ön?
4: Nagy családban apu is tanító volt, anyu is tanítónő. Csak mikor Vajtára kerültünk, akkor ott anyu már nem tanított, mert csak 3 tanító állás volt, és egy volt a kántor tanítói, volt üres, azt pályázta meg apu, és arra vették föl. Akkor voltak a gyerekek sorba, úgyhogy úgyse tudott volna tanítani.
2: Szekszárdon született 1925-ben, és összesen önnel együtt 7 gyermekük volt a szüleinek.
4: Igen, igen, igen.
2: Ez valóban egy szép nagy család.
4: Hát igen, igen, és nagyon szerettük egymást, mikor a legkisebb született, nem is sejtettük, hogy születni fog. Otthon voltunk ugyan a karácsonyi szünetre, és februárban született, és nem is sejtettük, és akkor most jött a hírát, fölvertük az egész intézetet, úgy örültünk annak a picinek.
2: És milyen volt a nemek aránya a 7 testvér között?
4: 4-3.
2: A lányok javára?
4: Igen. Igen.
2: Beszéljünk akkor még a gyermekévekről. Milyen élmény volt, és milyen érzés volt egy ilyen nagy családban felnőni?
4: Hát olyan természetes volt, hát ezt szoktuk meg.
2: És gondolom, egy mélyen vallásos családba
4: igen,
2: született
4: igen,
2: ön.
4: Hát apu kántor tanító volt. Ott a falu közepén volt a templomiskola, a sekrestésnek a lakás, a tanítói lakás. Plébánia, ez mind ott a falu közepén egybe volt.
2: Melyik falu ez?
4: Vajta nevű falu, Fejér megyének a legdélibb csücskébe. Körös-körül Torna megye van már, ez úgy valahogy belenő.
2: Általános iskolai tanulmányait is ott Vajtán ott, végeztem?
4: Igen, az első négyet, igen.
2: És utána?
4: Utána a Budai Margitba jártam.
2: Egészen pontosan a Szent Margit gimnáziumba, Budán.
4: Budán, igen, most is megvan. Akkoriban volt új, még egy kicsit előbb építették a nővérek, hát építették.
2: A nővérek az apácák, mert hogy ott apácák tanították
4: apácák
2: önöket.
4: Tanítottak.
2: Milyen érzés volt ebben a Szent Margit gimnáziumban tanulni? Mire tanították meg önöket ott a nővérek?
4: Hát mindenre, ugye általában az iskolai tanárok is nővérek voltak, és mint hogy mi vidéki gyerekek voltunk, mind a 4 lány ott járt, hát nem egyszerre csak 2 voltunk ott. Akkor ők voltak az internátusban is, meg az iskolában is ők tanítottak. Úgy volt, hogy a földszinten első emeleten volt a gimnázium, és a második emeleten voltak, ami internátus. nem olyan, mint egy kollégium, mert hát nem voltunk annyira szabadok, nem lehetett például kimenni, olyan nem volt, hogy én kikérezkedem a városba, vagy kimentünk, akkor sorakozó volt, úgyhogy sorba mentünk. Egyszer volt egy érdekes eset is, fölfelé akart indulni a sor, és akkor volt egy nővér velünk, aki magyar volt eredetileg, de Amerikában született, és Amerikában nőtt föl. És odaértünk, ahol fölfelé kellett mennek, azt mondja, forduljatok föl.
2: És ha minden igaz, akkor nyelveket is tanultak itt ebben a gimnáziumban, tehát a nyelvek iránti így nagy érdeklődése már a gimnázium éveire tehető.
4: Igen, elsőben németül kezdtük, olyan nehezen ment, úgyhogy tudom, hogy felállítottak, és akkor mondta a nővér, hogy na most mondjam, hogy ich setze mich, ich stehe auf, hizice, meg ezeket, és olyan nehéz volt. Hát aztán belejöttünk.
2: Mert hogy németül tanult, franciául, latinul?
4: Ez mind az iskolában tanult.
2: Ez mind az iskolában?
4: Nálunk három nyelv volt a gimnáziumban, akkor még három nyelv volt minden gimnáziumban.
2: Tehát akkor németül, franciául és latinul tanult.
4: Igen, németül kezdtük, latinnal folytattuk harmadik gimnáziumban, és ötödikben franciául, ugye a franciára jutott 4 év, a latinra 6, és a németre még 8.
2: És oly jól megtanulta ezeket a nyelveket, igen, hogy mind a mai napig beszéli is, és igen, olvas is ezeken a nyelveken.
4: Igen.
2: Gyakorolja valahogyan? Vagy azon hát, túl, hogy olvas, vagy valakivel van módja és lehetősége beszélgetni?
4: Van egy angol könyv, úgyhogy ha megyünk a villamoson, megyek a templomba, akkor mindig azt olvasom vissza.
2: Mert hogy még angolul is megtanult időközben?
4: Igen, mikor már érettségig után tanultam angolul, igen.
2: És a gimnázium elvégzése után jött a nagy kérdés. Hova tovább?
4: Igen, igen.
2: Hol tanult tovább?
4: Hát tanultam, egyetemre jártam a Pázmányra, de csak 2 fél év volt, 1 fél év rendes volt. A második fél évben volt az, hogy befejezték a tanévet valamikor márciusban vagy áprilisban, és mindenkinek haza kellett menni, hogy ne legyenek Pesten diákok, hogyha jön az ostrom, vagy háború, vagy valami, akkor ne legyen ezzel probléma. Úgyhogy mindenkit hazaküldtek akkor, úgyhogy csak ennyit jártam. Utána, mint hogy vegyészetre iratkoztam be, ott, ha valaki 2 évig kihagyta, akkor már előről kellett újra kezdeni. Tehát, ha valaki 2 év kihagyás után nem mehetett harmadikba, hanem előről kellett kezdeni. De hát nem csak azért nem tanultam tovább, hanem anyagilag sem ment, akkor már az sokkal nehezebb volt. Tandíjmentes voltam, szóval nem kellett fizetnem az egyetemen, de a kollégiumot kellett fizetni.
2: És akkor a Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett 1 évet?
4: Az 1 évet úgy, hogy az második fél év az nagyon csonka volt. Befejezték hamar a tanévet, hogy mindenki menjen el Pestről.
2: És utána?
4: Utána otthon voltam, és akkor utána fölmentem Pestre, gondoltam, hogy elmegyek Angliába, és akkor megtanulok angolul, utána elmegyek Franciaországba, Németországba, mint háztartási alkalmazott. Tudom a 3 nyelvet, majd hazajövök, aztán adok órákat. És akkor anyóiknak se kerül pénzbe, hát a kisebbeknek még a gimnázium is hátra volt. Senkinek nem kerül pénzbe, és mégis megvan.
2: És el is tudott utazni ezekbe az országokba?
4: Nem, meg volt már az útlevelem, már azt mondták, hogy 1 hét múlva ekkor és ekkor menjek az útlevélért. A helyem meg volt Angliába, és akkor azt mondták, hogy beszüntették az útlevél kiadást. Akkor szűnt be, mert ez tulajdonképpen kivándorló útlevélnek számított. Ilyen útlevelet adtak annak, aki ki akart menni. Beszüntették, nincs tovább, és akkor nem kaptam útlevelet.
2: Itthon maradt, és akkor el kellett kezdeni dolgozni.
4: Igen, hát már előbb dolgoztam már, mikor Pestre mentem az útlevél. Már akkor 2 évet dolgoztam Pesten. Egy zsidó családnál voltam, ahol az édesapjuk ott maradt a gyerekeknek, amikor ugye elvitték a zsidókat, és akkor a nagyszülőknek volt vendéglőjük, és az édesanyjuk ott dolgozott a vendéglőbe. És akkor én voltam a mama helyettes. Én voltam velük, hát nem egész nap, mert délelőtt iskolába mentek. Csak délután megcsináltuk a leckét, meg sétáltunk, meg játszottunk, meg minden, úgyhogy délután én voltam velük lefekvésig, és akkor ott volt egy szobám, úgyhogy ott kaptam egy szobát, igen.
2: Aztán elérkezett 1950, az a bizonyos év, amikor férjhez ment.
4: Igen.
2: Hát minden lány életében az egyik legszebb igen, nap a férjhez menetele napja, gondolom önnek is így volt ez, Budapesten kötöttek házasságot.
4: Bazilikához tartozott a zsidó család, az a Sziget utcában lakott, és a Sziget utca az a Bazilikához tartozott. Ott nem volt közel templom. Nem tudom, hogy most van-e már. Általában zsidó családok laktak azon a részen nagyon sokan.
2: Férje, Mustos Aladár, őróla mit lehet tudnunk?
4: Őről azt lehet tudni, hogy őnek is. Az édesanyja az kétszer ment férjhez, úgyhogy az édesapja az a második férje volt, és akkor így az első házasságból van neki 3 testvére, és a másodikból 2 voltak. A kislány meghalt 6 éves korában, úgyhogy hát egy maga maradt. Most akkor utána az édesapja is meghalt, édesanyja is meghalt, és akkor ő egyedül lakott Farkasréten, ott volt neki egy bérelt lakása, nem saját lakása. Pontosan egy osztálytársamnál.
2: És hogyan ismerkedtek meg?
4: Így pontosan az osztálytárs révén. Amikor 5 éve érettségiztünk, 43-ban érettségiztem, tehát 48-ban, akkor elmentem minden osztálytárshoz, mindenkitől kérdeztem valakit, hogy tudja-e valamelyiknek a címét, és így végeredményben mindenkihez eljutottam. És mikor Gabihoz mentem, ahol a férjem lakott, akkor még egy helyre el akartam menni, még egy osztálytársamhoz. Mondta Gabi, hogy elkísérő, tudta, hogy hol lakik. Ő mondta meg az osztálytársnak a címét, és akkor hát elindultunk volna mindjárt, de akkor közben, amíg beszélgettünk az osztálytársammal, az emeletről lejött Ali, és akkor hát bemutattak neki, és akkor mondta Gabinak az édesanyja, hogy hát kísérd el a sötétbe, már ne egyedül menjenek, kísérd el őket, és akkor elkísért minket, hát nem sokat beszélgettünk, meg nem is gondoltam semmire az égvilágon. És akkor, mikor hazamentek, akkor nem volt otthon az az osztálytársam, akit kerestem, tehát ott mindjárt elváltunk, én mentem haza, és akkor ő mondta neki, Gabi Alinak, hogy na, ezt a lányt vedd el, ez olyan, amilyet te keresel. És akkor hát utána keresett mindenhol, végigjárta az egész utcát, mindenkor megkérdezte a nevemet, és sehol nem tudtak ilyen nevű lakóról, és hát akkor arra még emlékezett, hogy azt mondtam, hogy én a budai ferencesekhez járok templomba. És akkor hát azt mondta, hát akkor csak itt kereshet meg. Egyik vasárnap elhatározta, hogy végigmegy minden szentmisén. Elment a reggelire, és sorba egy után a másikra. De én éppen az esti misére mentem, tehát egész napját ott töltette. És amikor meglátott, akkor utána adott nekem egy levelet. És mondom, hát a Gabi írt nekem, és már addigra ő el is tűnt, úgyhogy csak odaadta a levelet, kezembe nyomta a levelet, és eltűnt, és akkor a levélben az volt, hogy hát szeretne komolyabban megismerkedni velem, és ilyen fantasztikus.
2: Nagyon szép történet. Ali tehát akkor a férje,
4: igen,
2: mert hogy az Aladárt igen, úgy becézik,
4: igen,
2: hogy Ali.
4: Igen.
2: És 1950-ben tehát házasságot is kötöttek, és házasságukból született egy fiúgyermek.
4: Igen. Péter.
2: Péter.
4: Péter, igen, hát ő is itt lakik Miskolcon. Hát azért jöttünk mi ide, különben nem jöttünk volna Miskolcra, hanem mikor Peti az a bencésekhez járt Pannonhalmára, és akkor várható volt, hogy nem veszik föl sehol egyetemre, úgyhogy kerestük az egyetemi felvételi könyvet, hogy hol van a legkevesebb felvételre jelentkező, mert ez benne volt a könyvben, hogy hol mennyi, és itt úgy nézett ki, hogy a Miskolci Egyetemen a gépészmérnökire aránylag kevés a jelentkező, és akkor azért ide adta be jelentkezést, és akkor vissza is jött, hogy nem veszik föl, mert hát Pannonhalmáját, azt nem írták oda. Aztán olyan sokan érdeklődtek, akik szintén katolikus iskolába jártak, hogy fölvették-e az egyetemre, érdekelte őket a saját gyereküknek a sorsa miatt, és akkor annyian érdeklődtek, hogy végül jött a minisztériumból, hogy mégis fölvették. És akkor így került ide ő Miskolcra.
2: Önök pedig
4: mi
2: utána
4: pedig
2: jöttek.
4: Utána jöttünk, igen.

0: Egy jelentős időszakot dolgozott ön, egészen 27 évet nevelőotthonban, igen, gyermekotthonban.
1: Igen.
0: Hol?
1: Balaton-Almátéban. Mert amikor a férjemmel összekerültünk, akkor ugye ő neki pesti lakása volt, és a pesti lakást aztán eladta, de ő Almádiban nőtt föl, illetve Veszprémben is Almádiban. Almádiban híres ember volt az ő nagyszülei, szülei, úgyhogy így aztán ő oda kívánkozott, mert amúgy is volt a családban több pedagógus, úgyhogy ő neki nem kellett iskolába járnia elevébe, általánosba, hanem magántanuló volt, mert a sok pedagógus tanította, és akkor ő olyan sokáig mehetett mindig csónakázni, meg mehetett a Balatonra, úgyhogy élvezte a Balatont, és hát így oda kívánkozott, meg az őseinek ott voltak. Volt több háza is, úgyhogy csak akkor éppen nem volt üres, laktak benne, úgyhogy aztán mi az egyik nagynénénél kaptunk egy szobát, és akkor ott laktunk először. Aztán utána ő minden áron nem akart így maradni, hanem vett egy telket, és akkor a telken építettünk egy házat, és akkor már ott laktunk.
0: A nevelő otthonos időszakból pedig szép és megható történeteket is el tudunk mesélni, igen, a kedves hallgatóknak, például Karcsika megható történetét.
1: Igen. Én nevelő otthonban először egy évig én is nevelő voltam, de tudták, hogy templomba járok, és hát az nagyon nem volt jó pont, úgyhogy fölmondtak, de akkor kérdeztem, hogy hát más állás nem volna-e ott, és akkor fölvettek raktárosnak, élelmezésvezetőnek, végeredményben, mint élelmezésvezető jöttem nyugdíjba. Az én irodám mellett volt egy hálószobájuk a gyerekeknek, nagyon sokan aludtak benne, legalább 15-en, hát ott aludt Karcsika is, és akkor egyszer, ahogy ott dolgozom az irodában, általában sokat túlóráztam délután, meg még a kertben is dolgoztam, akkor egyszer csak bejön Karcsika, egy kis pöttömke kis gyerek, és volt ott egy karosszék, leült, ott mocorgott benne, aztán kiment. Akkor ezt megcsinálta többször is, másnap is, harmadnap is. Aztán akkor meg kezdtem kérdezni, hát hogy hívnak, és akkor megtudtam, hát, hogy tulajdonképpen nem tudott semmit a családjáról, mert második elemista volt, úgyhogy nem tudta, hogy honnan került oda, csak hát ő az állami nevelő otthonban volt. Hát akkor tanuljunk egy kicsikét, másodikos volt akkor, és már másodszor járt a másodikat, mert megbuktatták olvasásból. Na hát akkor gyere, olvassunk, és akkor olvastunk, akkor a többi tantárgyból jó volt, csak olvasni nem tudott, nem tanult meg. Na, és akkor hát megtanult olvasni, és akkor utána egész nyolcadikig pártfogoltam, mindig bejött tanulni, meg minden, úgyhogy hát így volt az Karcsika. Közben megtudta, hogy kik a szülei. Az édesapja valaki durva ember lehetett, máig se ismeri Karcsika, már 50-valahány éves volt már itt is, úgyhogy...
0: Akkor tetszenek tartani még mind a mai napig a kapcsolatot.
1: Igen. És akkor az megverte annyira az édesanyját meg őt, hogy kórházba kerültek mind a ketten, és akkor az édesanyja meggyógyult, azt kiengedték, Karcsika ott maradt, és az édesanyja ott is felejtette, és aztán az édesanyja férjhez ment még egyszer máshoz, és akkor onnan van 3-4 gyerek, azokat is ismerem, volt nálam is közülük. És akkor utána, amikor elvégezte az általános iskolát, akkor, hogy mire menjen, hát aztán kitaláltuk, hogy láttam, hogy jól rajzol, hát menjen üvegcsiszolónak, sose tudtam, hogy ennyire gyönyörűen rajzol, mert onnan Ajkáról jött vissza a nevelő otthonba, megkérdeztük az igazgatót, hogy vállalja-e, hogy szóval ott lehet-e karácsonyi szünetbe, és akkor eljött karácsonyi szünetbe, egy kicsit dolgozgatott a konyhán, és akkor ott volt, hozta a rajzait, tehát olyan gyönyörűek voltak, hogy néztem, ezt a tányért például ő csinálta.
0: Van egy szép tányér itt előttünk az asztalon, valóban szép mestermunka.
1: Igen.
0: Valamint Zolika történetét is megoszthatjuk a kedves hallgatókkal.
1: Igen, mikor Karcsika elment, akkor aztán nem volt fiam már a nevelő otthonban, és akkor ő vele úgy került sorba, hogy jött egy német hölgy Németországból, és az igazgató éppen el volt foglalva, és megkért, hogy vezessen végig a nevelő otthonon, mutassam meg neki, hogy hol vannak a gyerekek, és sehol nem volt gyerek, csak egy osztályban, abban volt Zolika éppen, és akkor bevezettem oda, és mutattam, és akkor tudtam, hogy Zolika tud furujázni, és mondom, hát itt a furuja, furujázd el ezt a ótanemben, az ó zöld fenyő, furujázd el a néninek, mert azt biztos ismeri, mert az német ének, és akkor Zolika nem tudta, nem sikerült neki, de a német, hogy elvette a furuját, és ő elfurujázta. Úgyhogy, hát aztán így lett a Zolika, és akkor ő is jött hozzám minden délután tanulni, amíg dolgoztam a nevelőotthonban, addig oda, amikor már nem, akkor följött, közel laktam a nevelőotthonhoz, és akkor oda jött föl, és akkor is ott nyolcadikig ott tanult. Hát most már nagy, három gyereke van, két fiú, egy kislány, igen.
0: Akkor vele is tartja a kapcsolatot.
1: Vele is tartom most, és ő mindig németül ír. Kiment Németországba, és ott nősült meg, úgyhogy német a felesége, és a gyerekek se tudnak magyarul, úgyhogy...
0: És mind a mai napig németül leveleznek minden, akkor.
1: Igen, én magyarul írok neki, csak hadd menjen is, de ő németül ír mindig.
0: És hány évvel ezelőtt kerültek ide Miskolcra?
1: Petéknél a két gyerek, ővelük alig találkoztunk. Miskolc Almádi nagyon messze van egymástól, csak a szünetbe tudtak jönni, hát így, hogy olyan ritkán láttuk őket.
0: Hát mármint az unokákat.
1: Unokákat. Nem is annyira én találtam ki, mint a férjem. Jobb is, hogy ő, mert ő nagyon ragaszkodott Almádihoz. Úgyhogy mondta, hogy akkor eladjuk a házat, és akkor eljövünk ide Miskolcra, és akkor már ő egyszer régebben volt itt, és Hámorba vett egy házat. Ide jöttünk időnként nyáron, nem időnként, az egész nyarat itt töltötte. Érdekes, hogy Almádi volt, de nagyon tetszett neki Hámor, és akkor aztán utána vettük ezt a lakást, amelyikben most vagyunk. És a gyerekeknek is vett egy-egy lakást, mind a két unokának. Mind a két unoka kapott egy háromszobás lakást, úgyhogy nekik is megvan a lakásuk. Eljöttünk utána, hogy ne legyünk ilyen messze, mert ritkán láttuk egymást, és akkor jöttünk aztán ide véglegesen.
0: Miskolcra kerülése után pedig az itt található különböző vallási közösségek szolgálatából, munkájából azért ön kivette tevékenyen a részét. Például sokat segített, önkénteskedett a máltai szeretetszolgálatnál is.
1: Igen. Megkérdeztem, hát először azt mondták, hogy nem kell, olyan sokan vannak, nem vesznek föl, de Éva néni volt akkor a gazdasági vezető, és akkor azt mondta, hogy na mégiscsak jöjjek, úgyhogy akkor aztán így jöttem, hogy csomagokat készítettünk először. Aztán később már szükség volt mindenfélére, mert ahogy az akkoriban kezdődött itt a máltai szeretetszolgálat, aztán mindenféle munkát csináltam, ezt is, azt is, közben aztán olyan csúnya volt a kert, na, hát akkor azt is, és akkor először még az élelmezésnél dolgoztam, főleg a nyilvántartásnál, kiszámolásnál, hogy mennyibe került, meg a névsor készítésben, hogy akik ott ebédeltek, azoknak a nevét majdnem mind ismertem most, és nagyon sokan köszönnek, ha az utcán találkozom velük. Aztán inkább a kertben dolgoztam, úgyhogy ott tulajdonképpen két kert is volt. Az egyik kert a máltai szeretetszolgálaté, és később épült az, amelyikben a kórház van tulajdonképpen, és akkor annak a kertjét is csináltam, úgyhogy hát ott is volt két sor ágyás. Itt ebbe a másik épületbe, ott pedig sikerült csinálnom, az egyik bent lakó dolgozó megcsinált egy fából egy ilyen keretet, egy ilyen üvegház keretet, hát az volt olyan 3x4-es körülbelül, és akkor arra vettem nejlont, és akkor volt egy üvegházom is, úgyhogy lehetett ott a palántákat előkészíteni, nem került sokba, mert csak a virágmag volt, úgyhogy akkor volt sok palánta, és akkor abban tudtam ültetni mind a két kertbe.
0: Gyönyörű virágos kerteket alakított ki, és nem csak a máltai szeretetszolgálat udvarán, hanem időközben a Diósgyőri plébánia udvarán is.
1: Az még megvan, úgyhogy azt még most is csinálom, úgyhogy éppen ma szóltam, hogy nyissák meg a vizet, mert nagyon fúj a szél, és nagyon száraz lehet, meg majd kell menni öntözni. Ott árvácskák vannak, szépen áttereltek, 120 darab van, hát most már meg kell öntözni.
0: És milyen virágokat ültetett ezekbe a virágos ágyásokba?
1: Hát olyan virág kell ott, ugye, amelyik mindig nyílik. Hát mindig nyílik az árvácska, és mindig nyílik ez a begónia. Úgyhogy úgy szoktam csinálni, hogy ősszel, mikor elfagy a begónia, akkor beültetem árvácskával, ugye az átterel szépen, azzal nincs probléma, és akkor az van májusig, és akkor utána ültetek begóniát, az van fagyokig. Ez a kettő van, csak úgy egy kicsit variálom, hogy mintás legyen, hogy többféle színből, és valami mintája legyen, és akkor így.
0: És mind a mai napig gondozza ezt a kertet?
1: Igen, most beültettem ősszel, benne vannak az árvácskák, hát van benne más minden is. Múltkor megnéztem, és akkor pont egy hóvirág van nyílott is.
0: Nagy öröm volt akkor. Igen. Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy aktív tetszik lenni, kora ellenére. Igen. Isten éltesse még sokáig.
1: Igen,
0: hogyan került kapcsolatba élete során a Szent Mónika közösséggel és a Szent Johanna közösséggel?
1: Hát a Mónika közösség ugye ott van a plébánián, tehát az természetes volt, hogy akikkel templomba jártunk, azok voltak, hát ott mentem én is, úgyhogy az természetes volt. És hát a Johanna közösség, hát abban kevesen vagyunk. Azt a plébánosot tartja, és egy hónapban csak egyszer van, akkor van egy óra hosszabb. De oda azok mentek eleinte, akik letették ezt a Szentlélek szemináriumot, igen.
0: És élete során eljutott különböző külföldi országokba is. Igen. Járt például a Niagara vízesésnél, vagy a Világkereskedelmi Központ tetején is.
1: Igen, igen. Azért, mert az egyik testvérem apáca volt, és amikor a 50-ben az iskolák megszüntet, akkor már ő apáca volt, kiküldték először Olaszországba, aztán onnan Amerikába. Úgyhogy ő Amerikába végezte el az egyetemet, és ott is tanított a rendnek, amelyikbe jártam. Tulajdonképpen anyunak a testvére volt abban a rendbeli apáca, úgyhogy onnan volt a renddel az ismeretség. És akkor hát ő ebben a rendbe belépett, és akkor hát odakint volt. És a másik húgom az pedig 56-ban ment ki, úgyhogy ők kimentek a férjével, hogy jobb világ lesz odakint. Hát már ők mind a ketten meghaltak, de a lányok kint van, úgyhogy nem olyan régen volt itthon, és olyan hamar megtanult magyarul, úgyhogy gyerekkorában beszélt magyarul, de aztán azóta nem.
0: Visszajöttek a gyerekkori emlékek.
1: És akkor így a húgom meghívott, ez a húgom meghívott, aki nem apáca volt, és akkor kint voltam egy hónapig, és akkor mentünk ide-oda mindenhova.
0: Nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy kalandos élet áll ön mögött, kalandos élete volt. Beszélgetésünk végén befejezhetjük a riportunkat azzal a bizonyos Horácius idézettel?
1: Hogyne.
0: Az hogyan szól, és miért olyan kedves az az idézet önnek?
1: Én Horácius nagyon szerettem, és nagyon sok verset tudok fejből, és latinul mondogattam magamba, de ez egy olyan jó fordítás volt, és akkor azért volt az a Horácius idézet, igen. Tavaszi szél a fagyot, a tavasztóa üzi a tűnő nyár, s ha az almahozó ősz kiteríti gyümölcsei kincsét, újra betoppandom, ha ködével a tél.
0: Ez kedves önnek.
1: Igen, igen. Igen, olyan szép, ritmusos minden. Úgyhogy, hát ugye latin vers, és aki fordította, ügyesen fordította, úgyhogy megvan a ritmusa is, és a szótagszám minden, úgyhogy jó.
0: Köszönöm szépen Mustos Aladárné Jutka néninek a beszélgetést, további életéhez jó egészséget, igen, és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm. Igen, igen, hát minden este gondolok rá, hogy meddig ki tudja, hát minden nap azzal kezdi az ember a napot, hogy köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
2: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban két témával foglalkozunk. Szó lesz a Felső Zsolcán megrendezett Roma napról, valamint egy hétvégi programot is ajánlunk önöknek. Roma napot szerveztek a felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola diákjai számára. Boldog Ceferino, a romák védőszentje emléknapjához kapcsolódva május 5-én egész napos játékos feladatok várták a gyerekeket az iskola területén, különböző állomásokon. Műsorunk első részében Deli Lajos plébános köszöntőjét, majd a Berecné Szűcs Mónika igazgatónővel készült riportunkat hallják.
3: Engedjétek meg, hogy csak egy nagyon rövid gondolattal emlékezzem a tegnapi napra, amely kapcsolódik a mostani egész napos programhoz. Tegnap volt katolikus egyházunkban Boldog Ceferino ünnepe, aki a romák, a cigányoknak a védőszentje. 1861-ben született egy vándorkereskedő, lókereskedő családból, amely hivatást folytatta ő is, de találkozott Jézussal, és ez számára az életének egy nagyon fontos momentuma volt. Templomi házasságot köt, védelmezi azokat az embereket, akiket hite miatt üldöznek. Egy érdekes történettel fejezném be az ő életét, amikor 1936-ban elfogták, mint egy papot védelmező szemét, és megkérdezték, hogy van-e fegyvere. és azt mondta, hogy van, és egy rózsafűzért mutatott. Ez volt az ő fegyvere. Kivégezték, mert hívő ember volt. Legyen az ő élete segítség, hogy érdemes Jézus mellett dönteni, még ha ez áldozattal is jár. A mai naphoz szeretettel kívánok mindenkinek sok-sok játékos örömöt, fölszabadultságot, mondjam ki, ünnepet.
4: Berecné Szűcs Mónika, igazgató, Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola. A Roma napot már második alkalommal rendezzük meg iskolánkban. Próbálunk kapcsolódni a Nemzetközi Roma naphoz, ami egyébként április 8-án van, csak mivel ez mindig a tavaszi szünetre esik, ezért egy másik napot kellett, hogy válasszunk. A fő célunk az, hogy a gyerekeinket megismertessük a saját népük hagyományaival, próbáljunk nekik gyökereket adni, hogy erre támaszkodva majd boldog, sikeres felnőttek lehessenek, és mindig legyen valami, ahová vissza tudnak majd térni. A mai napon nagyon változatos programmal készültünk számukra, már túl vagyunk a megnyitón, ami nagyon szép, színesre sikerült. Roma táncok, dalok, versek hangzottak el. Díjaztuk azt a rajzpályázatot is, amit erre a napra tűztünk ki. Az alsó tagozatos tanulóink roma népmeséket illusztráltak. Két népmesét, a Sült nyúl és a Megátkozott ló című népmesét illusztrálták a gyerekek, nagyon szép munkák születtek. Most már elindult, forgószínpad-szerűen elindultak a programok, néhányat kiemelnék közülük. Nagy örömünkre szolgál, hogy a vendégünk Szegedi Dezső Jászai Mari díjas színművész, aki roma származású, és nagy szeretettel veszi körül egyébként a roma gyerekeket. Ő drámajátékokat fog játszani a gyerekekkel, lovári nyelven fognak megtanulni különböző kifejezéseket, kis mondókákat, illetve dramatizálnak majd roma népszokásokat is. Itt a hátam mögött éppen egy teknővájó bácsi, aki tavaly is a vendégünk volt, az idén a gyerekekkel kis medált készítenek, csiszolnak, és utána pedig dekupás technikával ezt fel is fogják díszíteni. Az udvaron, a játszótérnél egy vályogvető hölgy a vendégünk. A gyerekekkel az egész iskola hozzá fog járulni egy közös nagy vályogból készült fali kép elkészítéséhez, amit majd később az iskolában el fogunk helyezni. Ezen kívül roma táncházba mehetnek a gyerekek, népdalokat fognak majd megtanulni, és itt van egy közelben szolgáló plébános, aki népi játékokat hozott el, egy ilyen fa játszótér tulajdonképpen, ezt is kipróbálhatják majd a gyerekek. És mindeközben pedig a kedves szülők itt az udvaron üstökben főzik a gyerekeknek az ízletes ebédet, miközben a gyerekek még vakarót is fognak készíteni, ugye ez egy jellegzetes roma étel, és a nap végén itt közösen majd sörpadok és asztalok mellett fogjuk elfogadni, fogyasztani az ebédet. Hát körülbelül ennyi lesz a nap. Azt tapasztalom sokszor, amikor a tanítványaimmal beszélgetek, hogy mintha ilyen légüres térben éreznék magukat, tehát igazán nem érzik magukat se romának, se magyarnak, és sokszor kell velük erről beszélgetni, hogy kik is ők valójában. Például hogy a mai nap kapcsán is nagyobbakkal, 7.-8-osokkal beszélgettem erről, hogy miért is jó ez nekik, hogyha megismerik azt, hogy honnan jöttek, hogy hol vannak az ő gyökereik, hogy felnőtt korukban, hogyha problémájuk van, hogyha segítségre van szükségük, akkor legyen hová visszamenni, hogy megtalálják saját magukat. Talán ez leginkább. A kisebbeknek nyilvánvaló, ez még csak egy kis jó szórakozás lesz, jó pofa dolog, de a nagyobbak, én úgy gondolom, már ezt a részét is átérzik majd ennek a napnak. Nagyon örülök annak, hogy ettől a tanévtől nekünk van egy roma származású pedagógusunk, Lakatosné Horváth Nikoletta, matematika tanárnő, és ő tényleg mindenben nagy-nagy segítségünk ennek a napnak a szervezése kapcsán. Ő édesanyja is többek között az, aki a főzésben segít, úgyhogy ezúton is szeretném tanárnőnek kifejezni a köszönetemet, és nagyon fontos azt itt megemlíteni, hogy ő nagyon fontos példakép itt a gyerekek előtt, hogy bizony ide is el tudnak jutni, és nem számít az, hogy honnan indult az ember, hogyha van kitartása, van szorgalma, akkor bármit el lehet érni.

0: 20. alkalommal rendezik meg ezen a hétvégén a motoros búcsút Ecséden. Csontos Péter szervezőt, Hajdú Mária kérdezi a részletekről.
1: Idén májusban 20. alkalommal kerül megrendezésre ez a motoros búcsú, ami úgy gondolom, hogy nagyon szép teljesítmény, és ismét egy fantasztikus hétvége elé, egy testben, lélekben töltődő program elé nézünk. Erről beszélgetek Péterrel. Kedves Péter, hogyan éled meg a 20. motoros búcsú szervezését?
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit! Tulajdonképpen a 20. motoros búcsú előzménye az eddigi években folyamatosan szervezett motoros zarándoklatok, illetőleg kulturális jellegű programok szervezése. Ezek mind, ahogyan az elmúlt esztendőkben, úgy most is, idén is, már korábban megkezdődtek az előkészületei. Folyamatos kapcsolattartással és természetesen a programok igazításával telik az idő. Emellett természetesen vannak fizikai megoldható, illetőleg megoldásra váró feladatok. Ezeket folyamatosan próbáljuk megoldani, illetőleg kivitelezni. Én úgy hiszem, hogy ez a 20. alkalom fontos állomása mind az alapítvány életében, mind maga az esemény történetében, hiszen ahogyan az elején is felvezetted, mind kezdeményezők veszünk részt ennek a szervezésében. És tulajdonképpen a motoros barátainkkal ezek egyesületeket, közösségeket, csoportokat vagy baráti köröket is egybefoglalva egy fontos mozzanata, hogy közösségként gondolkodva egy közös program keretében próbáljuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy itt a Boldogasszony kápolna előtt találkozhassunk, illetőleg lehetőséget találjunk arra, hogy a szűzanya tiszteletet megéljük. Ünnepi szentmisével, tehát lelkiségi programokkal, kulturális jellegű programokkal, előadásokkal és bemutatókkal egyaránt. Természetesen folyamatban vannak ennek az egyeztetései, folyamatos kifejtése, illetőleg ennek a programoknak a bemutatása is minél előbb napvilágot lát, annál kedvezőbb a fogadtatása, illetőleg megismerhetik a tartalmat egy-egy programnak, hogy mire is várhatnak az elkövetkezendő időkben. Ezeket mindig előzetesen próbáljuk, hát természetesen ezeket próbáljuk minél előbb bemutatni, tájékoztatni az embereket, ám mindig vannak egy-egy mozdulatok, amik átigazolásra és kiigazításra szükséges meglépnünk.
1: Azt mondjuk már el a rádióhallgatóknak, hogy most ez a rendezvény mikor kerül megvalósításra?
2: Igen, ez az első és legfontosabb, hiszen május hónapról van szó.
1: Szűzanya hónap.
2: Így van. Minden évben, május hónapban tartjuk a motoros búcsút. Ez a szezon kezdete is a motorosok számára, ugyanakkor számunkra viszont ugye katolikusok számára a szűzanya hónapja, a rózsafűzér és litánia az, ami tulajdonképpen kiegészíti a lelkiségi programokban. Számunkra ezek mind fontosak, és ezeket szeretnénk a hagyományokat, az értékeket közvetíteni, ezért május 3. hétvégére helyezzük ennek az időpontját. Ez ugye most 15-e és 16-a.
1: Péntek és szombat.
2: Így van, és 16-án van a fő nap, amikor is a motorosok ugye ünnepi szentmise keretében vehetnek részt, motoráldásban részesülnek, vendéglátásban szintén szeretettel várják az Ecsédi Motoros Egyesület tagjai az ide látogatókat.
1: Az elmúlt években úgy nagyságrendileg hány motoros szokott részt venni ezen a fantasztikus programon?
2: Mindig változó. Ugye egyrészt ennek az időjárás is az okozója, másrészt viszont ugye természetesen annak is hangsúlyos vonatja van, hogy más-más események mennyire befolyásolják, de átlagosan általában 1000-1200 fővel számolva, és egy 200-300 motor közötti létszámmal tudunk számolni.
1: És ugye azt szoktuk tapasztalni és megélni, hogy határon túlról is szoktak érkezni motoros zarándokok.
2: Pontosan. nem csak Felvidékről, nem csak az ország belső határaiból, hanem természetesen Erdélyből is szoktak érkezni. Idén attól lesz egy kicsikét különlegesebb ez az ünnepi hangulat, hogy a 20. alkalom keretében Novák József plébánost hívtuk Ipolyságból, és most, amikor az alapítvány alapításának 25. évfordulóját is ünnepeljük, most különleges ez a 20. motoros búcsú is, hiszen most a határon túlról, Felvidékről érkezik egy plébános, Novák József atya, aki
1: remélhetőleg szintén motorral fog érkezni.
2: Igen, mert ugye motoros plébánosról van szó, és hát ugye ő az, aki a szentmisét bemutatja, a motorokat megáldja, és hát természetesen a felvidéki motorosok számára, akik már jelezték felénk, hogy ez egy nagyon fontos presztízs számukra, és nekünk meg hatalmas öröm, hogy itt köszönhetjük. Tehát minden egyes programot, ahogyan már utaltam rá, szerettünk időben közölni, ám az egyeztetések, illetőleg a

0: Ánia fogja követni majd Gyertyás Körmenet, és hát egy fél héttől egy szolid vacsora az, ami a motorosokat vendégül látja, az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából. A szombati napon, május 16-án, ami a rendezvény főnapja, akkor pedig 10 órakor ünnepélyes megnyitó, majd ezt követően Kószó András zászlókészítő és fotóssal beszélget egyik motorostársunk, majd ezt követően a mentőmotorosok részéről Porpáci Rihárd tart egy rövid tájékoztatót és egy kisebb előadást arról, hogy miért fontos a biztonság és a biztonságos közlekedés, hiszen ez számunkra is a megrendezett motoros búcsú meghirdetésekor mindig fontos szempont. Majd ezt követően bemutatkozik dr. Hidán Csaba László, régész, történész és harcművész bemutató, oktató, aki látványos és hangsúlyos előadásaival kicsit ide varázsolja a 11. századi magyarság történetét, minden eszközt bemutatva, látványosan felvezetve, az ő előadásait is nagyon szeretik, úgyhogy reméljük, hogy most is sokan lesznek, akik megtekinthetik, meghallgathatják őt. És hát ugye ezt követően egy író-olvasó találkozóról tudunk beszámolni, illetőleg hát egy pódiumbeszélgetés lesz Regő Dániel fiatal íróval, aki első kötetes író, és a Libri Talent felfedezetje. Egyébként az ő mentora Bán Mór, illetve Bár János, hát ha esetlegesen így jobban ismerik, ugye a Hunyadi kötetek szerzője, úgyhogy vele beszélget Mahovics László, motoros barátunk, ami már megszokott volt, illetőleg a utána következő programok már tulajdonképpen a megkoronázása lesz az ünnepségnek, hiszen az ünnepi szent misét, ahogyan már említettük, Novák József atya délután 2-kor mutatja be, majd ezt követően vendégül látunk mindenkit, ugye az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából, és a MotoMot felajánlásával mindenki jogosult lesz, aki ide érkezik egy vendéglátás erejéig, és ezt követően kerül majd sor a motoros felvonulásra délután 17 órakor várhatóan.
1: Jó Isten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom a szervezéshez és majd a megvalósításhoz, mert biztos, hogy ez az időszak most azért sok munkával telik még, hogy az utolsó egyeztetések, utolsó simítások, hogy május 15-én és 16-án minden a helyére kerüljön, és egy fantasztikus programmal tudjon mindenki testben, lélekben feltöltődve hazamenni majd a motoros búcsú után. Kedves Péter, te hogyan éled meg ezeket a motoros búcsúkat? Ugye most előtte is, utána is, hogy összességében hogyan szoktad ezt úgy megélni, és mit adnak neked ezek a csodálatos rendezvények?
0: Hát először is mindenképp évről évre a számunkra egy, már az alapítvány tekintetében, és hát jó magamnak is, egy lelki feltöltődés mindenképp. Ugyanakkor egyfajta inspiráció a mindennapi munkálatokhoz, a hitben való megerősítésben, ugyanakkor motivál minket, és jó magam, és úgy érzem, hogy engem is motivál az, hogy a továbbiakban, hogy hogyan és miképpen serénykedjünk és dolgozzunk a feladatokat, mindenképpen lássuk el, hiszen úgy vélem, egész pontosan így helyes, hogy úgy vélem, hogy a mai időszakban, mai korban, amit hát azért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy sajnos van, hogy egy egyház ellenes mondatok verbálisan és hát még fizikálisan, hogyha nem is itt Magyarországon, de számos országban már tetten érhető. Úgy hiszem ebbe a korban nagyon fontos az, hogy tanúságot tegyünk hitünkről, és természetesen, mivel mi magyarok egy Mária országa vagyunk egyrészt, és egy máriás lelkületű nép, ezért számunkra a szűzanya tisztelete szintén egyfajta inspiráció lehet, hiszen Szent István korától folyamatosan ezt őrizzük, és ezt próbáljuk továbbadni. Ezt kell minden napokban is képviselnünk és továbbadnunk. És ezek az alkalmak, akár a motoros búcsú szervezése előtti pillanatok is, mind megerősítenek, hiszen tudjuk azt, hogy amikor már maga a program

0: lezajlott, vagy amikor már maga a program ott van, hogy előadás közepén tartunk, vagy akár utána is. Nyilván a fizikai és a mentális jelenlétünk akkor egy kicsit felszabadultabb, hiszen láthatjuk, hogy hogyan fejlődik az, amit elkezdtünk szervezni, hogyan alakul, és milyen a fogadtatása, milyen és hogyan kezelik a motorosok, illetőleg az érdeklődők.
1: És immáron 20. alkalommal teszitek ezt meg.
0: Igen, és ez minden évről évre folyamatosan ott van számunkra, hogy egyfajta inspiráció, ahogyan említettem, abban az irányban, hogy még jobban szervezzük meg, hogy még több lelkiséget próbáljunk belevinni, és még több értéket. Számomra egy fontos kérdés az, hogy a motoros búcsú keretében a lelkiség, a kultúra és a hagyományőrzés, ez mind ötvözve megmutatkozzék, és hogy ezt folyamatosan ébren tartsuk. És ezt foglalja magában az a fajta ünnepi szentmise és hangulata, amikor együtt és egymás mellett tudunk térdelve imádkozni, és hát ugye a mostani időben ennek hatalmas ereje van.
1: A motoros búcsú mottója is nagyon találó, jó példával élni két keréken.
0: Igen, amikor az első alkalommal ezt úgy szembesültünk ezzel a mottóval, ugye abból is indul ez ki, hogy a mai fiatalságnak, ugye, amióta elkezdtük, nem csak a 2020-as évek, meg a 2010 körüli időszak az, ami meghatározó volt, akkor, amikor láttuk, hogy a fiatalság, hogy milyen úton halad, és hogy mennyire kell számukra egy iránymutatás, hanem a mostani időszakban még inkább fontos, hogy egy jó példákat tudjunk felmutatni, és ez az, amiből kiindult, hogy jó példával élni két keréken, hogy egy motoros, aki sisakban, bőr ruházatban, egy sportmotorral, vagy éppen egy túramotorral megjelenik, az alatta az az ember, akit lehet, hogy egy tanárként tudunk tisztelni, vagy edzőként, vagy éppenséggel egy egyszerű, minden nap velünk szembesülő ismerősként jelenik meg, és nem mindegy az, hogy ő tud a saját közösségének, illetőleg az ideérkezők számára, akár a fiatalokat tekintjük, hiszen azért valljuk be őszintén, sokkal jobban szeretik azt, hogyha a motorokat látják, és a sportmotor, vagy éppen a túramotor számukra sokkal kedvező fogadtatás maga.
1: Lelkiség, de ugyanakkor bízunk benne, hogy minél több lelki feltöltődést is kapnak a fiatalok is.
0: Ez így van, és hát ugye természetesen ebből adódóan már vonzóvá válhat maga a személyiség, és azt, amit képvisel. Így van.
1: Kedves Péter, köszönöm a beszélgetést, és a rádióhallgatók, akik kedvet kaptak a 20. motoros búcsú részvételére, 2026. május 15 és 16-án kerül megrendezésre a Szentkút völgye Boldogasszony kápolnában Ecséden. Kedves Péter, további jó szervezést, és sok erőt kívánok hozzá, és bízunk benne, hogy a 20. motoros búcsú is nagyon sok lelki feltöltődést fog adni a résztvevőknek.
0: Mi is ebben bízunk. Köszönöm szépen.

Csontos Péterrel, a 20. ecsédi motoros búcsú szervezéséről Hajdú Mária beszélgetett. És ezzel műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket!

Ó keresztény imádság! Hálát adunk neked, Szent Atya, mindenható és örökisten, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Böjtben és megtérésben készülünk halálból való átmeneted ünneplésére. Közeledik ugyanis megváltásunk napja, amikor üdvözítünk és Urunk elszenvedte a kereszt büntetését. Tövissel koronázták, kicsúfolták, testében számos más fájdalmat viselt el, hogy végül saját hatalma erejéből föltámadjon. Szeretnénk egészen megtisztult szívvel érkezni ezekhez a szent napokhoz. Ezért arra kérünk, Istenünk, Atyánk, fiat kínszenvedése szeretetéért, mosd meg minket minden bűnünktől. Öltöztes minket abba a varrás nélküli köntösbe, amely mindannyiunkra ráboruló szereteted jelképezi. A szeretet által te készíts bennünk áldozatot, s a megtartóztatás által engedj minket derűsen és bűntől szabadon asztalodhoz. Amen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Pap Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Németh Tamás és Bilincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek a viszont hallásra.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió szállítása.

0: Ludwig van Beethoven harmadik Ez-dur hegedű szonátájának első tétele hangzott el. Előadta Yehudi Menuhin és Kentner Lajos. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra, körkép.

0: Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Üzleti lehetőségek Franciaországban címmel szervezett szakmai programot a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az esemény létrejöttében a 35 éve alapított Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara is segédkezett. Az iparkamarában már több szó esett a német-olasz és román piaci kapcsolatok fontosságáról, a franciaországi üzleti lehetőségek viszont háttérbe szorultak. Ezt a hiányosságot pótolták most rendezvényükkel, amelyre olyan Békésvármegyei és középvállalkozások vezetőit, képviselőit hívták meg, akik már rendelkeznek valamiféle franciaországi üzleti kapcsolattal, vagy érdekeltek a francia piac irányába külkereskedelmi szempontból. Franciaország Európa egyik meghatározó gazdasági nagyhatalma. Elég csak Békés megyében a gyulai Airbus helikopter alkatrészeket gyártó francia tulajdonú cégre gondolni, hogy meglássák, milyen befolyással bírnak a külkereskedelemben, mondta a szakmai program jelentőségéről Székszai Csaba, a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara külkereskedelmi és vállalkozásfejlesztési osztályának vezetője. A program megvalósítását támogató budapesti székhelyi Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezetője Gyulai Kertes Edina kiemelte, Franciaország hazán kereskedelmi viszonyrendszerében mindig is előkelő helyet foglalt el. A 35 éve fennálló szervezetük a rendszerváltás után a magyar piacon megjelenő francia nagyvállalatok hatására jött létre, és azóta is arra törekszik, hogy a befektetőknek, vállalkozóknak reális képet alkosson az üzleti lehetőségekről. Hozzátette, kamarájuk feladata, hogy fenntartsa a két ország jól működő kereskedelmi kapcsolatait, és a francia piac iránt érdeklődő magyar vállalkozókat segítse. A török vállalat a múlt héten helyszíni bejárást tartott a megvásárolni kívánt Guardian Volt telephelyén. Roffai János polgármester szerint a cél egy olyan kölcsönösen előnyös együttműködés kialakítása a befektetővel, amely szem előtt tartja a helyi lakosok, valamint a térségben élők érdekeit. A tervek szerint a cég 441 új munkahelyet teremt Orosházán és a térségben. Négy iskola összesen 440 diákja jár hetente gyopáros fürdőre, ahol a Magyar Úszószövetség támogatásával folyik az úszásoktatás. A szakképzett úszóedzők élményközpontú órákon vezetik végig őket az alapoktól kezdve egészen a mellúszás elsajátításáig. Az oktatás egyenlőre próbaidőszakban működik, szeptembertől viszont tanrendbe illesztve folytatódhat. A református kéttanítási nyelvű általános iskola tanulói május 13-án érkeztek gyopáros fürdőre. Ők a négy iskola egyike, akik első körben tanulhatnak úszni a Magyar Úszószövetség támogatásának köszönhetően. Az úszó tanfolyamot jelenleg heti négy alkalommal biztosítják a négy intézménynek. Két oktató van, mindketten szakképzett úszóedzők, akik igyekeznek minél változatosabb módszerekkel tanítani a gyerekeket. Az oktatás még az élményfürdőben zajlik, de reményeik szerint, és ha az időjárás is úgy akarja, a kinti tanmedencében, majd tanfolyam végére már az úszómedencében tanulhatnak a diákok. A programra már több iskola is jelentkezett, így keresik a forrásokat, hogy a lehetőséget bővíteni tudják, és ne csak 440 gyermek tanulhasson náluk úszni, hanem minél több fiatalnak tudják ezt biztosítani. Kis Anna Mária úszásoktató elmondta, a gyerekek örülnek, hogy itt lehetnek. Van, aki már kicsit jobban tud úszni, őket a haladó csoportba sorolták, míg a kezdők közül van olyan diák, aki fél lemenni a víz alá. Ebben szeretne segíteni elsősorban, hogy ezen a félelmen túllépjenek és megtanuljanak biztosan úszni. Szerinte fontos, hogy már ilyen fiatalon legyen egy biztos alap. Az úszásoktatás folyamatosan zajlik. A remények szerint pedig szeptembertől még több gyermeknek tudják biztosítani majd ezt a lehetőséget gyopáros fürdőn. Orosháza város önkormányzat egységes szociális központja a bentlakásos ellátások biztosítása mellett nappali ellátást, gondozást, bölcsődei ellátást és közösségi programokat is szervez az ellátottak számára. A nyílt napok során betekintést szeretnének biztosítani az intézmények életébe. A közösségi kapcsolatok javítják az életminőséget. Az egységes szociális központ Orosházán négy idősek klubját működteti. A nyílt napokon az intézmények belátogatók tájékoztatást kaphatnak többek között a házi segítségnyújtásról, az étkeztetési szolgáltatásokról, és alkalmuk lesz a kikapcsolódásra, valamint arra, hogy betekintést nyerjenek a klubok mindennapi életébe. A részvétel díjmentes, jelentkezni folyamatosan lehet. Nyílt napok lesznek május 20-án 9 órától az Őszi Rózsa Klubban, Orosháza Szentetornya, Kisernő utca 19, május 21-én 10 órától a Reménység Klubban, Orosháza Rákóczi telep, Lóránfi utca 35, és május 28-án 10 órától a Gyöngyvirág Klubban, Orosháza Székás József utca 3 szám alatt. Bölcsödei nyílt napra május 12-én és 13-án várta a Kisrang bölcsöte 9:30-től 10 óráig az érdeklődőket. A két nap alatt lehetőség nyílt közelebbről is megismerni a bölcsödei életet, valamint a gyermekekkel foglalkozó kisgyermeknevelőkkel, dajkákkal is találkozhattak a szülők és gyermekeik. Pető Attila a Békéscsabai turisztikai főpálya udvaron tartott előadást a közlekedési kultúra napja alkalmából. A központban a KRESZ a jövő járművezetőinek oktatása és képzése állt, de a tolatóradar vizsgán való használata is előkerült. Sós Imre a Békéscsabai turisztikai főpályaudvar vezetője a közlekedés kultúra napja kapcsán elmondta, a mai felfokozott közlekedési morálban kiemelt cél, hogy minél kevesebb baleset legyen. A baleset megelőzés, a partnerség kiemelt szempont a biztonság érdekében. A nap első előadója Pető Attila volt, akinek a YouTube csatornáját több mint 110 000-en követik, és ahol a szakember filmeken, videókon keresztül ad át ismereteket a közlekedésről és a KRESZ szabályokról. Az egyébként több mint 35 éve autós oktatással foglalkozó Pető Attila előjáróban elmondta, a világon minden 5. percben 10-en halnak meg közlekedési balesetben. Évente 1,2 millió ember veszti el életét ilyen módon. Magyarországon hetente átlagosan 10 ember veszti életét közúti balesetben. A Békéscsabai turisztikai pályaudvaron tartott előadásában a szakember úgy fogalmazott, a közlekedésben egyfajta rendszerváltás történik. A fiatalok egészen másként viselkednek és közlekednek, mint a korábbi nemzedékek. Mindez nekünk az oktatásban hatalmas felelősség, hogy miként készítsük fel őket a vezetésre, tette hozzá. Az Európai Unióban van egy terv, amely szerint 2050-re nullára kell csökkenteni a halálos balesetek számát. Jó lenne, ha ez nem csak a technika, az önvezető autók miatt válna valóra, hanem mi a tanítás során olyan tudást és információkat tudnánk átadni a fiataloknak, amelyekhez ehhez hozzásegítenék őket, emelte ki. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. $8 milliárd forintból épül a debreceni közlekedési folyosó, olvasható a Civis Híren. Sajtónyilvános terepszemlét tartott Papp László polgármester és Balázs Ákos alpolgármester május 13-án szerdán a Debrecen északnyugati határában zajló nagy beruházáson, amely a 354-es és a 33-as utak összekötésének első ütemét jelenti. A város első embere újságíróknak kifejtette, hogy mi indokolja ezt az útépítést. A város nyugati felén lévő iparterületek, a Debreceni Egyetem Innováció parkja, a más kereskedelmi egységek és a józsai városrész által generált forgalom. A polgármester reményét fejezte ki, hogy a novemberi határidő előtt átadják a beruházást, amely révén a Böszörményi út és a 35-ös út terhe jelentősen csökken, de jótékony hatással lesz a józsaiak mindennapjaira is. Balázs Ákos egy korábbi forgalomszámlálás adatait osztotta meg. Csak Józsa és Debrecen között oda-vissza mintegy 12 ezer autó közlekedik naponta, ehhez pedig hozzá kell adni még a Hajdú-Böszörmény felől érkező 10 000-es autóforgalmat. Az alpolgármester szerint így érzékelhető igazán, hogy a józsai városrészre mekkora nyomás nehezedik nap mint nap. Ez indokolja, hogy mielőbb megépüljön a józsai északi elkerülő, és megvalósuljon a 35-ös kétsávosítása is. Idén már 23. alkalommal rendezték meg az országos boncmesteri és asszisztensi továbbképzést a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gróf Tisza István Campus patológiai osztálya szervezésében Berettyóújfaluban. A kétnapos tanácskozáson boncmesterek, szakasszisztensek, patológusok és igazságügyi orvosszakértők bővíthették szakmai ismereteiket, adta hírül az egyetem. A rendezvény egyik témája volt a liszteriózis, az emlősökben és madarakban előforduló többnyire szorványos fertőző betegség. A Listeria monocytogenes okozta fertőzés zoonózis, tehát emberre is átterjedhet. A kórokozó optimálisan 37 Celsius fokon tenyészik, de 0 és 45 Celsius fok között is képes szaporodni, ezért különösen veszélyes hűtött élelmiszerekben. Abonyi Tamás, a Nébih Állategészségügyi Diagnosztikai Laboratórium igazgatóságának vezetője hangsúlyozta, éppen ezért fontos, hogy az élelmiszerbiztonságot és a járványügyi biztonságot a szakma egy szinten kezelje. Petőfi Attila, az Országos Rendőrfőkapitányság főtanácsosa, vezérőrnagy a szakértői bizonyítás lehetőségeit mutatta be a büntetőeljárásban. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gróf Tisza István Campus patológiai osztálya, valamint az alapítvány a Bihari térség patológiai diagnosztikájának fejlesztésért kétnapos szakmai fórumán előadást tartott Kovács Ilona patológus, klinikai főorvos, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ patológia Kenézi Gyula Campus szakmai koordinátora is, emellett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nemzeti Szakértői és Kutatói Központ, valamint hazai egészségügyi intézmények és orvosképző egyetemek szakemberei. Világrendetlenség, a régi világrend felbomlása a jogi és gazdasági aspektusból címmel kerekasztal beszélgetést tartottak a Debreceni Egyetem állam- és jogtudományi karán. A rendezvényen az AJK és a gazdaságtudományi kar oktatói aktuális, mindkét tudomány ágat érintő témákról tartottak előadásokat, olvasható az Unideben. Az MTA TAB jogi és közgazdaságtudományi szakbizottság és a két kar közreműködésével létrejött program megnyitóján Szikora Veronika, a Debreceni Egyetem állam- és jogtudományi kar dékánja hangsúlyozta, a Debreceni Egyetemen dolgozó jogászok és közgazdászok között régóta szoros az együttműködés. Ez a rendezvény hozzájárul ezen kapcsolatok további megerősítéséhez. A nyitó előadást Mustó István, a gazdaságtudományi kar korábbi oktatója tartotta. Templombúcsút tartottak május 10-én Nyírbátorban. Babály András atya homiliájában kiemelte, a templom mindannyiunk otthona. Hazaérkeztünk, itthon vagyunk benne. Ahogyan itt a rend és tisztaság fogad bennünket, úgy érdemes ránézni a belső templomunkra, a lelkünkre is. Vajon ott is ez fogad? Otthon vagyunk benne. András atya hálás szívvel méltatta a templom építőjét, Bátori Istvánt, és újraépítőjét, Kelemen Didák, minorita szerzetest, majd emlékeztetett a templom 2010-11-es teljes körű felújítására. 8. alkalommal szervezték meg a debreceni tehetséggondozó diák konferenciát, számolt be róla a közösségi oldalán Papp László Debrecen polgármestere. Az eseménynek az Agóra Tudományos Élményközpont adott otthont, a szerdai döntőben 28 diák, köztük 21 debreceni mutatta be projektjét, írja a Haon.
Debrecenben valljuk, hogy a jövő alapköveit a ma legfrissebb eredményeivel, a legkorszerűbb oktatással és a fiatalok melletti következetes kiállással tesszük le. A debreceni példaként emlegetett programunk már több mint másfél évtizede mutat irányt országos szinten is. A város, az iskolák, a tudományos műhelyek és a Debreceni Egyetem egyetlen nagy családként dolgozik azért, hogy minden fiatal rátaláljon a saját útjára, írta bejegyzésében Papp László polgármester. Új program Debrecenben. A fiatalok saját ötleteikkel formálhatják a várost, olvasható a De Híren. A közösségi költségvetés keretében három fős csapatok pályázhatnak, a legjobb elképzelések pedig közösségi szavazás után támogatást kapnak. A Civisváros fiataljainak szól egy újabb kezdeményezés, közösségi költségvetés keretében most a fiatalok saját ötleteikkel formálhatják a várost, három fős csapatok pályázhatnak, a legjobb elképzelések pedig közösségi szavazás után támogatást is kaphatnak. A kultúra, fenntarthatóság, jólét és egészség, valamint társadalmi szerepvállalás témakörben lehet a pályázatokat beadni, a határidőt pedig meghosszabbították a szervezők, május 18-áig várják a megvalósításra váró ötleteket a Common Debrecen projektben. 57. alkalommal rendezik meg a legendás hortobágyi lovasnapokat, értesült a Hajdu Press. A rendezvény évtizedek óta a magyar lovasélet egyik legkiemelkedőbb ünnepe. A többnapos rendezvénynek a híres Mátai Ménes ad otthont, ahol a látogatók testközelből ismerhetik meg a hortobágyi pásztorkultúrát, a tradicionális lótenyésztést és a magyar lovas hagyományokat június 5-e és 7-e között. Az esemény egyik leglátványosabb eleme az országos csikós bajnokság, ahol a hortobágyi lovas hagyományok legkiválóbb képviselői mérjük összetudásukat. Emellett díjugrató versenyek, fogadhajtó programok és látványos lovas sók is várják a közönséget. A rendezvény esti programjai között különleges tüzes lovas show is szerepel, amely minden évben a fesztivál egyik legnépszerűbb attrakciója. A programok mellett kézműves vásár és mesterségbemutatók is várják a látogatókat, így a vendégek a pásztor élethez kapcsolódó hagyományos mesterségekkel is megismerkedhetnek. A gyerekek számára külön gyereklovasfalu készül, ahol játékos és interaktív programok segítségével fedezhetik fel a lovak és a puszta világát. Taroltak a debreceniek a magyar egyetemi sport legrangosabb díjátadóján, írja a De Hír. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség idei közgyűlésén 7 kategóriában összesen 48 elismerést adtak át, köztük több debreceni szakembernek és sportszervezőnek is. A díjakkal az egyetemi sportért végzett kiemelkedő munkát ismerték el. A közgyűlést május 7-én rendezték meg a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen. Az eseményen elfogadták a szervezet szakmai és pénzügyi beszámolóit, valamint új díjak alapításáról és a 2026-2033-as időszakra készülő stratégiai tervekről is döntöttek, írja a honlapján a MEFS. A díjazottak között több debreceni kötődésű szakember is szerepel. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportért Életmű díjat professzor dr. Borbély Attila, a Debreceni Egyetem oktatója vehette át. A MEFS Hajós Alfréd aranyplakettjét kapta Becski István Gábor, míg a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség Elek Ilona emlékérmét Bíró Eszter érdemelte ki, mindketten a Debreceni Egyetem képviseletében. Aranyérmet nyert 4 debreceni aerobikos, tudta meg a De Hír. A Flex Hungary Debrecen 4 felnőtt versenyzője a Debreceni Egyetem képviseletében vett részt az egyetemi főiskolai országos bajnokságon. A versenyt a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem dr. Koltai Jenő sportközpontjában rendezték meg. A klub tájékoztatása szerint a BS női egyéniben Juhász Éva Vivien, az SA női egyéniben Gyarmati Szofia győzött, míg az SA trió Gyarmati Szofia, György Renáta, Sipos Vivien Beatrix hármasa szintén a legjobbnak bizonyult. Debrecen és a környék eseményét hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Tabletet kaptak a legszorgalmasabb rászoruló diákok Debrecenben, tudatta a Dehír. 10 hátrányos helyzetű diák tanulását segítik azok a tabletek, amelyeket egy vállalkozó ajánlott fel a Bihari Állami Gondozottak Egyesületének. A BAGE pályázatot írt ki az eszközökre, a nyertesek pedig egy városházi túrával egybekötött eseményen vehették át a tableteket. A Bihari Állami Gondozottak Egyesületének adventi csoki gyűjtése során ajánlotta fel egy vállalkozó, hogy 10 gyermek tanulását segíteni egy-egy okos eszközzel. Az egyesület úgy döntött, hogy a tableteket jó tanuló, rászoruló fiatalok kapják meg, így pályázatot hirdettek, amelyre 150-en pályáztak. A 10 legeredményesebb pályázó kapta meg az okos eszközöket, valamennyiük tanulmány átlaga 4,4 felett van. Buzás Lajost, a Bihari Állami Gondozottak Egyesületének alapító elnökét hallja.
1: Ugye decemberben meghirdettük a csokigyűjtő akciót. A csokigyűjtő akcióra partnerként becsatlakozott a Debex, itt Debrecenbe, hogy plusz játékokat gyűjtenek a gyerekeknek, és ez annyira kitvonyosult, hogy jöttek folyamatosan a felajánlások, játékok, mancsőrjárattól kezdve minden, tehát nem csak plusz játékok voltak, és ekkor egy vállalkozó azt mondta, hogy nagyon szívesen venne 10 darab tabletet a saját költségén. Ennek nagyon örültünk, befogadtuk, de nem osztottuk ki, mert én úgy gondoltam, hogy nekünk volt egy olyan programunk, hogy segítettük a tanulást, vagy 3 évvel ezelőtt a Covid időszakában, ahol szintén 100 laptopot osztottunk ki, és tudtam, hogy a gyerekeknek ez nagyon-nagyon tényleg nagyon nagy segítség, és ezt meghirdettük pályázat útján. Az volt a cím a pályázatnak, hogy mit tennél egy tablettel a tanulásod érdekében. Erre mintegy 150 pályázat érkezett, ebből sajnos csak 10 tudtunk jutalmazni. Ezek olyan pályázatok, ahol a gyerek tényleg leírt a 1,5-2 oldalban, a 4-es lapra, hogy milyen segítséget tud neki nyújtani ez a tablet. Hangsúlyozom, hogy ezek a gyerekek tényleg ilyen 4 feletti tanulók, lakásotthonban élő és nevelőszülőnél érő, sőt volt állami gondozott szülőnél érő saját gyereke, aki ugye nem került hála az égnek a rendszerbe, hogy ez a 10 darab gyerek itt most meg fogja kapni a Városházán ezt a tablettet egyéb ajándékokkal. Mi folyamatosan működünk, igaz, nehézkesen, de folyamatosan, nem nagyon látványosan. 4-5 programunk van, ami igen látványos. Az is csak azért van, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon mint egy 26 ezer állami gondozásban élő, vélszinti szüleitől távol élő gyerek van. Mi ugyanúgy dolgozunk, foglalkozunk a gyerekekkel, folyamatosan programokat szervezünk, tanácsokat adunk, a volt állami gondozottakat próbáljuk jó irányba terelni. Tehát mi nem olyan nagyon látványosan működünk, mi ilyen csendesen a Jóisten segítségével, megerősítésével csináljuk a feladatainkat. A másik csoki gyűjtő akciónkon a gyerekeket, 150 gyereket felvittünk a parlamentbe. Iszonyat élmény volt a gyerekeknek. Meg vagyok győződve, hogyha mi nem visszük fel ezeket a gyerekeket, ők elmennek a parlament mellett, és csodálták a parlamentet. Ezen felbuzdulva én most úgy gondoltam, hogy mutassuk meg ezt a városházat. Itt laknak, itt élnek ezek a gyerekek, sajnos a vérszerinti szüleiktől távol, és szerintem minden nap elmennek ez épület mellett, és az épület gyönyörűen fel lett újítva. Tényleg csodálatos. És ennek apropóján úgy gondoltam, és megkértem a Szélesdi alpolgármester asszonyt, hogy segítse ezt a gondolatomat, ötletemet, hogy itt azt a 10 gyereket itt adjuk át az ajándékot, és közben meg a alpolgármester asszony körbe fogja őket vezetni ezen az épületen, a nagy közgyűlésterembe is sorolhatnám. Én úgy gondolom, hogy élvezni fogják nagyon a gyerekek ezt a gondolatomat, és remélem jól fogják érezni magukat. Már az elején erre feküdtünk rá, hogy élményt adjunk a gyerekek, élményprogramokat adjunk, és ez is egy ilyen, hogy élményprogrammal senki nem veheti el, az ott van a szívedben, az agyadban, tehát semmit nem vehetnek el. Én mikor kicsi zacis voltam, ha ilyen történetek vannak az életemben, boldogabb lettem volna. Így is boldog vagyok, de boldogabb lettem volna.
0: Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósított önöket, viszont hallásra.

0: Rosenberg Trió felvételét hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Június 30-áig állnak rendelkezésre a felajánlott kőolaj és földgáz készletek, amelyek még biztosan a védett áron lesznek kaphatóak a magyar benzinkutakon. A világpiacon azonban, amíg a hormúzi szoros lezárása tart, biztosan további áremelkedés várható. Jelenleg 80 forint különbség van Magyarországon a védett és szabad piaci árak között, közölte az Indexel Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Kedden Lengyelországba utazik Magyar Péter, valamint Orbán Anita, Kapitány István, Ruszin Szendi Romulus, Bóna Szabolcs, Vitézi Dávid és Tar Zoltán. Menetrend szerinti kereskedelmi járattal, bécsi átszállással érkezik a delegáció Krakkóba, ahol a krakkói érsekkel találkoznak. Tárgyalást folytatnak majd Donald Tuskkal, Lengyelország miniszterelnökével és Karol Navrocki elnökkel. A delegáció csütörtökön utazik tovább Ausztriába, ahol Christian Stocker osztrák kancellárral, valamint Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal a magyar miniszterelnök. Idén 33. alkalommal rendezi meg a Szent István Társulat a keresztény szellemiségű kiadók legnagyobb hazai seregszemléjét, a hagyományos tavaszi Szent István könyvhetet a budapesti Ferenciek terén. Az esemény ünnepélyes megnyitására és a Stefanus díjak átadására május 18-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen került sor. Teológiai kategóriában Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora, rádiónk vezérigazgatója, irodalmi kategóriában pedig Jankó Laura író, költő, néprajzkutató kapta az idei Stefanus díjat. Lezárult a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üzleti tárgyalási stratégiák elnevezésű országos képzés sorozatának tavaszi szezonja. Az áprilisi és májusi 25 programon 461 egyéni vállalkozó, KKV vezető, szakember és értékesítési szakember vett részt. A kamara szerint a szinte minden vármegyébe eljutó képzéssorozat erősíti a helyi és a regionális vállalkozói közösségeket is. A hantavírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó. És Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A vasárnap késő este közzétett bejegyzésében a miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, és nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés. Idén is gazdag zenei kínálattal és családi programokkal várja a látogatókat a torockói Duranapok május 29-e és 31-e között. Az Európa Nosztradia székelyföldi magyar lakta faluban az évente megrendezett háromnapos eseménysorozat célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatásával a nemzeti identitás erősítése. A Duna Média Szolgáltató szervezésében immár 12. alkalommal várják a látogatókat a határon innen és túlról. Hazánk időjárásáról. Kedden a gomoly, illetve fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Elvétve fordul elő záporeső, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták, megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők, hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. És én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább itt a világban, ők azonban a világban maradnak, én most hozzád megyek. Ezek az evangélium

Johann Adolf Hasse G-dur koncertójának első tétele hangzott el. Előadta Sebestyén János. 5:40 van, a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.

0: Lévonz, Leó pápa Regina cőlímája. A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát, Leó pápa felhívása. A Szent Atya Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina cőlímája. Urunk mennybe menetele nem eltávolodás, nem egy távoli esemény, hanem egy élő kapcsolat, amely már földi életünkben kitágítja látókörünket, és Isten szívéhez közelít bennünket, tanította 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina cőli elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa az apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 20 000 hívőt, arra buzdítva, hogy növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé, az atyával való teljes közösség felé vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit.
1: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
0: Ma a világ számos országában ünneplik az Úr mennybe menetelének ünnepét, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd utalt az apostolok cselekedeteiből vett olvasmány szavaira. Az a kép, ahogyan Jézus a bibliai szöveg szerint a földről felemelkedve a mennybe száll, azt a benyomást keltheti bennünk, hogy ez a misztérium egy távoli esemény. Valójában azonban nem így van, ugyanis Jézushoz mi egyetlen testben úgy kapcsolódunk, mint a tagok a fejhez, és mennybe menetele minket is magával vonz, ővele együtt, az atyával való teljes közösség felé. Szent Ágoston erről így szólt. Az a tény, hogy a fej előre halad, a tagok reményét jelenti, idézte a Hippói egyházatja tanítását Leó pápa.
1: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo.
0: Krisztus egész élete egy felfelé ívelő mozgás, amely emberi mi voltán keresztül az egész világot átöleli és magába foglalja, felemeli és megváltja az embert bűnös állapotából. Fényt, bocsánatot és reményt hoz el oda, ahol sötétség, igazságtalanság és kétségbeesés uralkodott, hogy eljusson húsvét végső győzelméhez, amelyben Isten fia halálával megsemmisítette a mi halálunkat, és feltámadásával visszaszerezte életünket. Emlékeztetett a húsvéti prefációra Leó pápa.
1: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
0: Az Úr mennybe menetele tehát nem egy távoli ígéretről szól, hanem egy élő kapcsolatról, amely minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Már földi életünkben kitágítja és felfelé irányítja látókörünket, és egyre inkább Isten szívének mértékéhez közelíti gondolkodásunkat, érzéseinket és cselekedeteinket, mutatott rá a Szent Atya. Mi ismerjük ennek a felemelkedő útnak az irányát. Megtaláljuk Jézusban, életének ajándékában, példáiban és tanításaiban. Látjuk a felemelkedésnek ezt az útját Szűz Máriában és a szentekben is. Mindazokban, akiket az egyház egyetemes példaképként kínál fel nekünk, és azokban is, akiket Ferenc pápa a mellettünk élőknek, szomszédjainknak szeretett nevezni, akikkel együtt éljük mindennapjainkat. Apák, anyák, nagyszülők, minden korú és helyzetű emberek, akik örömmel és elkötelezettséggel őszintén igyekeznek az evangélium szerint élni.
1: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo.
0: Velük együtt, támogatásukkal és imáiknak köszönhetően mi is megtanulhatjuk, hogyan emelkedjünk nap mint nap a mennyei.

0: felé. Leó pápa idézett Szent Pálnak a Filippiekhez írt leveléből, amelyben az apostol arra buzdít, hogy irányuljanak gondolataitok mindarra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltó, ami tiszta, ami szeretetre és dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Isten segítségével valósítsuk meg a gyakorlatban azt, amit hallottunk és láttunk. Növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az Atyához vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit. 14. Leó pápa beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott. Segítsen nekünk a mennyek királynője, aki minden pillanatban megvilágítja és irányítja utunkat.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A vasárnapi Regina Czőli elimádkozása után Leó pápa emlékeztetett a tömegkommunikációs világnapra írt idei üzenetére, valamint a vasárnap kezdődött Laudato Si hetére, amely a teremtett világ gondozását, az átfogó ökológiát kívánja előmozdítani.
1: Ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
0: Számos országban ezen a vasárnapon tartják a tömegkommunikáció világnapját, emlékeztetett rá Leó pápa, idézve idei üzenetének témáját. Megőrizni az emberi hangokat és arcokat. A mesterséges intelligencia korában a Szentatya mindenkit arra buzdít, hogy kötelezze el magát olyan kommunikációs formák előmozdítására, amelyek mindig tiszteletben tartják az emberi személy igazságát, amelyre minden technológiai újításnak irányulnia kell.
1: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
0: Leó pápa ezután utalt rá, hogy ezen a vasárnapon kezdődött, és jövő vasárnapig tart a teremtett világ gondozásának szentelt Laudato Si hete, amely Ferenc pápa azonos nevű enciklikájából merít ihletet. Assisi Szent Ferenc jubileumi évében emlékezzünk üzenetére, amely az Istennel, a testvérekkel és minden teremtménnyel való békéről szól. A pápa sajnálattal állapította meg, hogy az elmúlt években a háborúk miatt ezen a téren jelentősen lelassult az előrehaladás. Ezért arra buzdította a Laudato Si katolikus környezetvédő mozgalom tagjait, és mindazokat, akik az átfogó ökológia érdekében tevékenykednek, hogy újítsák meg elkötelezettségüket. A békért való gondoskodás, az életért való gondoskodás, hangsúlyozta a Szentatya. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A Szent Szék szombaton bejelentette a Szentatya következő nemzetközi útját, amelynek során fölkeresi az UNESCO székházát is. Spanyolország után újabb európai nemzet lesz 14. Leó pápa úti célja, Franciaország. Szombaton a Szent Szék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint 14. Leó pápa elfogadta a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatójának meghívását, ezért szeptember 25-e és 28-a között apostoli látogatást tesz Franciaországban, amelynek keretében fölkeresi az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének székházát is. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, miután tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Május 15-én 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott második Tavadrosz kopt pápával, a Kopt Katolikus Barátság napja alkalmából, amely 2013 óta a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatok ünnepe. A beszélgetés során mindketten kifejezték az evangélium hirdetése, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítása iránti közös felelősség tudatát. Május 4-én keltezett levelében Leó pápa arra buzdította a koptokat és a katolikusokat, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A keresztények közötti teljes egység nem csupán távoli cél, hanem sürgős feladat, amelyet elsősorban az egész világot és különösen a Közel-Keletet sújtó konfliktusok tesznek szükségessé. 14. Leó pápa a telefonbeszélgetés és egy levél keretében, amelyet II. Tavadrosz alexandriai kopt ortodox pápának, Szent Márk székhelye pátriárkájának írt a barátság napja alkalmából, hangsúlyozza, hogy fokozni kell az ökumenikus elkötelezettséget korunkban, amelyet háborúk és megosztottságok jellemeznek. A Szent Szék sajtóirodájának közleménye szerint a telefonbeszélgetés baráti és testvéri légkörben zajlott le. Középpontjában éppen az a vágy állt, hogy új lendületet adjanak a Kopt Katolikus Barátság napja megünneplésének, amely az ökumenikus párbeszéd egyik legfontosabb eseménye. Leó pápa és II. Tavadrosz alexandriai pátriárka megerősítették elhatározásukat, hogy leküzdenek minden esetleges akadályt, amely felmerül a hit és a szeretet párbeszédének útján. Kifejezték továbbá közös felelősségük tudatát, amely az evangélium hirdetésére, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítására irányul, különösen az olyan sok megpróbáltatást átélő Közel-Keleten. A Kopt Katolikus Barátság napjának gondolatát elsőként Tavadrosz pátriárka vetette fel, majd Ferenc pápa hozta létre megválasztása után 2 hónappal, hogy megemlékezzen a 6. Pál pápa és 3. Senuda kopt pátriárka között 1973-ban egy közös krisztológiai nyilatkozat aláírásával zárult történelmi találkozó 40. évfordulójáról. Ferenc pápa és a Kopt Egyház feje II. Tavadrosz pápa az évforduló alkalmából először 2013. május 13-án találkozott, és ekkor nyilvánították ezt a napot a Kopt Katolikus Barátság napjának. 10 évvel később, 2023. május 10-én a két egyházfő ismét találkozott. A Szent Péter téren megtartott általános pápai audiencián együtt adták áldásukat, majd másnap az apostoli palotában megemlékeztek arról a 21 kopt keresztényről, akiket 2015-ben az iszlám állam lefejezett a líbiai tengerparton, és akiknek a nevét attól a naptól kezdve hivatalosan felvették a római mártirológiába, mint a Péter széke és a Szent Márk széke közötti lelki közösség jelképét. 14. Leó pápa május 4-én keltezett, és május 15-én közzétett levelében a húsvét örömteli fényében köszönti II. Tavadrosz pápát a koptok és katolikusok közötti barátság napjának alkalmából. Levelében utal rá, hogy a barátság napjának ötlete Tavadrosz pátriárkától származik, és egy jelentős kezdeményezés, melynek célja, hogy ünnepelje a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatokat. 14. Leó pápa csatlakozik ahhoz a nemes hagyományhoz, amelyet szeretett elődje Ferenc pápa indított el a két egyház barátságának megünneplésével, és azt kéri, hogy ez az ünnep adjon új lendületet a közös útnak, amelyet régi különvállások és félreértések, valamint új megbékélések jellemeznek. Egy olyan időszakban, amikor világunkat olyan sok konfliktus sújtja, különösen a Közel-Keleten, a keresztényeknek minden eddiginél jobban el kell kötelezniük magukat a teljes egység mellett, hogy együtt tanúskodhassunk a béke fejedelméről. Bízzunk a számtalan vértanú hatékony közbenjárásában és példájában, akik Krisztus nevéért szenvedtek, írja levelében a Szent Atya. Leó pápa már a május 10-i vasárnap déli Regina Czöli imádság során is megemlékezett a barátság napjáról, és testvéri üdvözletét küldte Tavadrosz pápának, aki előző nap néhány kopt püspökkel és pappal együtt ünnepelte az eukarisztiát a velencei Szent Márk bazilikában. A két egyházfőnek még nem volt alkalma személyesen találkozni. Tavadrosz kopt pátriárka levélben gratulálta az amerikai pápának 2025-ös megválasztás alkalmából, és telefonon is beszéltek egymással. Egy személyes találkozóra várva Leó pápa az apostoli palota ablakából mondott beszédében imádságokat kért az egész szeretett kopt egyházért, abban a reményben, hogy barátságunk útja elvezet minket a Krisztusban való tökéletes egységhez. A május 15-én közzétett levelében megismételte ezt a kívánságát, különös figyelmet fordítva magára a barátság fogalmára. Számunkra, a keresztények számára a barátság nem csupán egy homályos érzés. Életünk és hitünk legmélyebb lényegét képezi, szögezi le levelében Leó pápa, utalva János evangéliumának szavaira. Hiszen Urunk maga nevez barátainak bennünket, és azt tanítja nekünk, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Így tehát Krisztus velünk való barátságából merítve tudjuk megerősíteni a barátságot egymás között és egyházaink között, miközben továbbra is együtt tanúskodunk az egész emberiség iránti isteni szeretetről. 14. Leó kifejezi reményét, hogy a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság, amely 2003 óta rendkívül gyümölcsöző teológiai párbeszédet folytat, és amelynek eredményeként három dokumentum született, bizonyítva a teológiai megértés növekedését, a lehető leghamarabb folytathatja munkáját a keleti ortodox család összes egyházával, hogy válaszoljon Krisztus imájára, hogy mindnyájan egyek legyenek. Levelében a pápa köszönetet mond a kopt ortodox egyháznak azért a vendégszeretetért, amelyet a Hit és Egyház Szervezet Bizottság 6. világkonferenciáján nyújtott a résztvevőknek, közöttük számos katolikus küldöttségnek 2025. októberében a Vadiel Natrumban található Szent Bisoly kolostorban. 14. Leó pápa továbbá bizakodóan nyilatkozik arról, hogy a níceai első egyetemes zsinat 1700. évfordulója alkalmából megfogalmazott gondolatok újra felébresztik az egyház látható egységének vágyát, annak az egységnek a vágyát, amely az egyetlen keresztségben gyökerezik, és amelyet a níceai hitvallásban vallunk. Pünköst közelettével a pápa ezért a Szentlélekhez fohászkodik, aki minden ajándék forrása, hogy igazságban és szeretetben vezesse a koptokat és a katolikusokat a közös zarándokúton a teljes közösség felé. Miközben várja egy személyes találkozás lehetőségét, imáiról biztosítja II. Tavadrosz alexandriai pátriárkát, és testvéri ölelésével búcsúzik a kopt egyház pápájától, feltámadt Urunk Krisztus békéjében.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: A Vatikáni Rádió tegnapi adását hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Június 30-áig állnak rendelkezésre a felajánlott kőolaj és földgáz készletek, amelyek még biztosan a védett tárol lesznek kaphatóak a magyar benzinkutakon. A világpiacon azonban, amíg a hormúzi szoros lezárása tart, biztosan további áremelkedés várható. Jelenleg 80 forint különbség van Magyarországon a védett és szabad piaci árak között, közölte az Indexel Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Kedden Lengyelországba utazik Magyar Péter, valamint Orbán Anita, Kapitány István, Ruszin Szendi Romulus, Bóna Szabolcs, Vitézi Dávid és Tar Zoltán. Menetrend szerinti kereskedelmi járattal, bécsi átszállással érkezik a delegáció Krakkóba, ahol a krakkói érsekkel találkoznak. Tárgyalást folytatnak majd Donald Tuskkal, Lengyelország miniszterelnökével és Karol Navrocki elnökkel. A delegáció csütörtökön utazik tovább Ausztriába, ahol Christian Stocker osztrák kancellárral, valamint Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal a magyar miniszterelnök. Idén 33. alkalommal rendezi meg a Szent István Társulat a keresztény szellemiségű kiadók legnagyobb hazai seregszemléjét, a hagyományos tavaszi Szent István könyvhetet a budapesti Ferenciek terén. Az esemény ünnepélyes megnyitására és a Stefanus díjak átadására május 18-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen került sor. Teológiai kategóriában Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora, rádiónk vezérigazgatója, irodalmi kategóriában pedig Jankó Laura író, költő, néprajzkutató kapta az idei Stefanus díjat. Lezárult a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üzleti tárgyalási stratégiák elnevezésű országos képzés sorozatának tavaszi szezonja. Az áprilisi és májusi 25 programon 461 egyéni vállalkozó, KKV-vezető, szakember és értékesítési szakember vett részt. A kamara szerint a szinte minden vármegyébe eljutó képzéssorozat erősíti a helyi és a regionális vállalkozói közösségeket is. A hantavírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó. És Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés. Írta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A vasárnap késő este közzétett bejegyzésében a miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, és nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés. Idén is gazdag zenei kínálattal és családi programokkal várja a látogatókat a torockói Dunanapok május 29-e és 31-e között. Az Európa Nostradia székelyföldi magyar lakta faluban az évente megrendezett háromnapos eseménysorozat célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatásával a nemzeti identitás erősítése. A Duna Média Szolgáltató szervezésében immár 12. alkalommal várják a látogatókat a határon innen és túlról. Hazánk időjárásáról. Kedden a gomoly, illetve fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Elvétve fordul elő zápor eső, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Carl Philipp Emanuel Bach F-dur koncertó 2 csembalóra és zenekarra. Az első tétel hangzott el. Előadta Gustav Leonhardt és Ellen Curtis. Negyed hét van. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből. Kékesi Enikő olvas fel.

Ki is hát ez az Isten, aki felé az összeszedettségben lévő ember fordul, és aki felé azért képes irányulni, mert ő maga adja meg erre a lehetőséget. Nem csak a mindenütt tevékenykedő, kimondhatatlan, a léttitka, a világ ős eredete, vagy más, ahogyan általában azt a meghatározatlant kifejezik, amelyről oly gyakran beszélnek. Mindez igaz, és mindez valóban Istenhez tartozik. De mindez csak hasonló ahhoz a fuvallathoz, amely tőle jön. A rezdüléshez, amellyel áthatja a földet. Isten maga több ennél. Nem csupán értelemi, és nem is csak egy idea, fogalom, hanem ő a valóság. Nem csak a világ mélysége, középpontja vagy csúcsa, hanem önmagával létező lény. Nem csupán hatalmasság, hanem ő önmagában. Mindenfajta kinyilatkoztatás kezdete és vége abban a tanúságtételben van, ahogy Isten ő maga. Teljességgel ő, amikor a Hóreb hegyén követének kinyilatkoztatja önmagát. És amikor a követ a titokzatos jelenség nevét kérdezi, ő így válaszol, én vagyok, aki vagyok. Ebben az ünnepélyes pillanatban Isten félretesz minden egyéb olyan megjelölést, mint például a hatalmas, az igazságos, a kegyelem forrása, és úgy, oly módon nevezi meg magát, ahogyan ő létezik. Önmagából, önmagában, önmagának elegendően, önmagától való úrként, szabadon, és mint aki egyedül önmagának tartozik felelősséggel. Ez az önmagától való dicsőség az ő lényege. Isten ő maga, Isten személy. És nem csak a leghatalmasabb, legnemesebb, legtisztább, hanem egyszerűen a személy. Amikor Isten valóságáról van szó, azt mondtuk, hogy ő olyan módon létezik, hogy véges valóság nem hasonlítható össze vele. Isten egyszerűen van, az ember pedig csak általa és előtte létezik. Megfelel az igazságnak, ha azt mondjuk, Isten személy önmaga által. Az ember pedig csak annyiban személy, amennyiben Isten őt megszólítja. Ha valaki közvetlen mély átéléssel őnek mond valakit, akkor valószínűleg arra a másik emberre gondol, aki hozzá legközelebb áll, neki a legdrágább. De ha ezt a szót spontán módon emberi mi voltának legmélyéről mondja ki, akkor Istent érti rajta, még akkor is, ha közvetlenül nem ő rá gondol. És ha az ember lelke legmélyéből a tágas létbe feltör a te szólítása, Isten hívja ilyenkor. Ehhez az Istenhez irányul imádságunk. Ennek a kapcsolatnak az ábrázolására egy nagyon szép kifejezést használ a Szentírás, amikor Isten arcáról beszél. Tulajdonképpen hasonlatról van szó, mert Istennek nincs arca, mint nekünk. Neki ugyanis nincsen teste. Egyedül csak az ember, az Isten képmása, az egész emberi és nem csak a lélek, s így azután mindaz, ami lényegileg az emberhez tartozik, Istenről is hírt ad. Minden emberi fogalmat felülmúló módon Istenben is megvan az, ami az ember számára az arc. Ez az arc ott van a térben, a dolgok között, azt fejezi ki, hogy kialakítja a tárgyak és erők egységét, a minták és a formák rendjét. Megvan a joga és felelőssége hozzá, hogy építsen és fejlődjék, harcoljon és hódítson. Isten arca azt jelenti, hogy Isten képes arra, hogy benső életét az ember irányítsa, feléje forduljon, jóságosan vagy ellenségesen, szeretettel vagy gyűlölettel vele legyen. Ez az igazság fejeződik ki sokféle szólásmódban, amikor például azt mondják, az ember sorsa homlokára van írva, vagy veszély tükröződik a szemében, vagy rámosolyog a másikra, és hasonló mondásokban. Az arc a személynek és szabadságának a kifejeződése. Kifejezése annak, hogy észreveszi a szembejövőt, felfogja a másik személy magatartását. Mindez megvan Istenben is, de minden elképzelést felülmúló módon. Így mondja az írás, ragyogtassa ránk az Úr az ő orcáját, vagy fordítsa az Úr arcát azok ellen, akik gonoszságot cselekszenek. Ahol újból másképpel találkozunk,
az igaz az Úr színe előtt jár. Különleges szépséggel fejezi ki az Isten arcának titkát a 26. Zsoltár. Így szólt hozzánk egykor az Úr, keressétek orcámat. Uram, a te orcádat akarom keresni, ne rejtsd el tőlem arcodat, ne taszítsd el szolgádat haraggal. Te vagy oltalmazóm, ne utasíts vissza. Istenem, megmentőm, ne hagyj el végképp. Ha apám s anyám el is felednének, az Úr akkor is fölemelne. Az imádság első lépése, hogy összeszedjük önmagunkat. A második, Isten valóságának a tudatosítása és teremtettségünk tényének belső átélése. A harmadik, hogy keressük az ő szent arcát. Az imádkozó ember azon fáradozik, hogy megértse, Isten nem csupán a mindenek feletti uralkodó ő, hanem az imában felé fordulók számára az élő te. Isten az, aki ismer engem és gondol rám, nem névtelenként a számtalan ember között, hanem csak én rám, személyiségem egyedüli valóságában és pótolhatatlanságában. Bár semmi vagyok, előtte mégis úgy tetszett neki, hogy megszólítson engem, magához vonjon, amikor négy szem közt vagyok vele. A szeretetnek ebben a titkában fordul Isten felé az imádkozó ember. Mindezeket a dolgokat tartalmazza a kifejezés, hogy keresse az ember Isten arcát. De lehetne azt is mondani, s az egy újabb titok, hogy keresse Isten szívét. Ez nem könnyű. Ha imádkozni kezdek, körülvesznek környezetem tárgyai, gondolataim és érzéseim kavarognak bensőmben. De különben meg nagy űr vesz körül. A hit ugyanazt mondja, hogy Isten itt van, de világos tudatossággal ritkán érzem ezt. Noha ő mindenütt jelen van, mégis, ha szabad így kifejezni, mindig a másik oldalon, az elrejtettségben, s ebben kell hinnem őt. Az elrejtezettségben, a sötétségben és ürességben kell hinnem az ő felén forduló arcát, megkeresnem engem ismerő szívét, s imádságomat felé irányítani. Az ő hívó szavának benső hangját kell megtalálnom, s ha elveszne, újra megkeresnem, mert ez állandóan előfordul. Újból és újból visszacsúszik az imádság egy csupán önmagunkkal folytatott beszélgetésbe, sőt, akár csak üres szavak áradatába. Hogy a beszéd megszólítássá váljék, az önmagunkkal folytatott beszélgetés párbeszéddé, ez a tulajdonképpeni előkészület, az imádság újra s újra megvalósuló helyreállítása. Isten arca előtt nyeri el az ember saját valódi arcát is. Az ember arca nem valami kész dolog. A látható vonások csak a külszínt alkotják. Belőlük indulunk a mélység felé, a belső formához, a lélek jellegéhez, az érzület tisztaságához és határozottságához, a szív bensőségességéhez. Általában az ember csak egy külső állarccal rendelkezik. Hogy milyen élő lehet egy arc, azt megtapasztalhatjuk, ha látunk egy arcot átalakulni egy beszélgetés folyamán, vagy egy találkozás alkalmával, mely fontos neki. Az arc rögtön megnyílik, és érezzük, hogy komolyan a bensejéből jön a változás. Ezek ugyan természetes dolgok, de mégis a természet fölöttire utalnak. Az embernek egyáltalán nincs meg az az arca, mely Isten előtt számít, mert ezt tőle magától fogja megkapni. Ha hozzá beszélek, ha őt szólítom meg, valójában leszek valaki. Azaz én magam, akit ő elgondolt, megteremtett és megváltott. Ez az arc az imában születik meg, ott formálódik ki, és abban is szilárdul meg.

0: Georg Philipp Telemann szerzeményét az Empire Brass részfúvós együttes szólaltatta meg. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör, hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra levelező képzésben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés célja olyan munkatársak képzése, akik a felelős lelkipásztoruk vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. További részletek és jelentkezés a főiskola honlapján www.eshf.hu. A meghosszabbított jelentkezési határidő 2026. május 27-e.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpirénk röviden. Magyar Péter az Európai Tanács elnökével egyeztetett a kárpátaljai magyarok jogairól. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég képzett szakdolgozó a beteg mellett, mondta az egészségügyi miniszter. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten, és átadták a Stefanus díjakat. Magyar Péter a hétfői kormányülés előtt egyeztetett António Costával, az Európai Tanács elnökével, és arról tájékoztatta, hogy megindult a technikai szintű egyeztetés Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. Orbán Anita, a külügyminiszter, pedig ukrán kollégájával beszélt ugyanerről telefonon a hétvégén. A részleteket Bartók Szilviától hallják.
3: Magyar Péter közösségi oldalán számolt be róla, hogy a hétfői kormányülés megkezdése előtt telefonon tájékoztatta az Európai Tanács elnökét, miszerint technikai szintű egyeztetés kezdődött az ukrán féllel a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. António Costa közölte, hogy Volodymyr Zelenszkij számára vasárnap ő is világossá tette, hogy minden további lépést meg kell előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása. Orbán Anita külügyminiszter még a hétvégén egyeztetett Andrij Sibihával, ahol arról döntöttek, hogy a kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. Mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Kedden pedig kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok rendezéséhez, írt a közösségi oldalán Orbán Anita. Az ukrán külügyminiszter tehát nyitott a kárpátaljai magyarság helyzetéről szóló tárgyalásokra. Erről Andrij Sibiha is beszámolt hivatalos honlapján. Az ukrán tárcavezető úgy fogalmazott, hogy Ukrajna kész együttműködni Magyarország új kormányával, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreálljon a bizalom és a jó szomszédi kapcsolat a két ország között, írta meg az Index.
0: Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná lemondásomat, kommentált a Súlyog Tamás köztársasági elnök az Index hírportálon hétfőn megjelent interjúban. Azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására, írja az MTI. A lemondásával kapcsolatban azt mondta, hivatalát az alaptörvényre tett esküje alapján továbbra is bekívánja tölteni. Szerinte az államfő nem politikai bizalom alapján működik, hanem közjogi feladatot lát el, így a lemondás nem politikai nyomás kérdése. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett szakdolgozó a beteg mellett, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint e területen kritikus a helyzet. Közölte, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara helyzetértékelő dokumentuma alapján több tízezer szakdolgozó és 30 ezernél is több ápoló hiányzik a rendszerből. Ráadásul vannak területek, ahol az ápolók havi 168-174 óra helyett 220-240 órát dolgoznak, ami rendszer szintű önkizsákmányolás. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz és kérte az élvonal alapítvány teljes körű átvilágítását. Magyar Péter miniszterelnök még pénteken jelentette be a közösségi oldalán, hogy a kormány felbontja a Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, amelyet az Orbán kormány írt alá. Az MTI-hez eljutatott nyílt levélben Krausz Ferenc kiemelte, nyilatkozataiban világossá tette, hogy a szerződésük adta jogi lehetőségektől függetlenül további kötelezettségvállalásokat kizárólag az új kormánnyal való konzultációkat követően tesznek. A szabad tankönyvválasztást és a helyettesítések kifizetését látják az egyik legsürgetőbb feladatnak az oktatásban a Tanítanék Mozgalom április végén publikált kérdőívének kitöltői, a hazai közoktatás átfogó megújításáért fellépő független civil szervezet felmérésében 13 ezer válaszadó vett részt. A Telex információit Bartók Szilvia foglalja össze.
3: A kérdőívet kitöltők arra adhattak választ, hogy milyen változtatásokat tartanak a legfontosabbnak az oktatásban, ami akár a következő tanév kezdetéig megvalósulhatna. A válaszok alapján kiemelt támogatottságot élvez az önálló oktatási minisztérium felállítása, a túlórák és helyettesítések kifizetése, a nevelést oktatás segítő munkatársak bérrendezése, a szabad tankönyvválasztás, a pedagógus teljesítményértékelési rendszer felfüggesztése, valamint az iskola érettség megállapítása a szülő és az óvoda pedagógus bevonásával. Egy top 5-ös lista összeállítása mindig relatív, nagyon függ attól, hogy kik állítják össze és hová teszik a fókuszt. Ercse Kriszta oktatáskutató szerint a kérdőívben nagyon sok pedagógus és iskola használó szülő és diák nyilvánított véleményt, akiknek a visszajelzése nagyon fontos. Ugyanakkor az oktatáskutató szerint óvatosan kell bánni a terepen dolgozók közvetlen javaslataival, mert bár a probléma észlelésük érvényes, ők leginkább a helyi problémák gyors, közvetlen megoldásában gondolkodnak. Akik érzékelik a problémákat, nem biztos, hogy meg tudják mondani, mint kellene változtatni rendszer szinten, mert a két terület más típusú tudást igényel, hangsúlyozza a szakember. A kérdőívet 275 diák, 2940 szülő, 6338 pedagógus töltötte ki. Rajtuk kívül részt vettek a válaszadásban nyugdíjas pedagógusok és érdeklődő állampolgárok is. A válaszolók mindegyik kategóriában az oktatás legsürgetőbb változtatásának az önálló oktatási minisztérium létrehozását tartották. Ennek felállítása mindenképpen azt jelzi, hogy az új kormány prioritásként fogja kezelni a diákok és pedagógusok sorsát, olvasható a Telex elemző cikkében.
0: Június 30-áig állnak rendelkezésre a felajánlott kőolaj és földgázkészletek, amelyek még biztosan a védett áron lesznek kaphatók a magyar benzinkutakon. A világpiacon azonban, amíg a hormuzi szoros lezárása tart, biztosan további áremelkedés várható. Jelenleg 80 forint különbség van Magyarországon a védett és szabad piaci árak között, közölte az Indexel Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Amennyiben változna a helyzet a Közel-Keleten, akkor is csak lassú konszolidáció indulhat meg. Idén 33. alkalommal rendezi meg a Szent István Társulat a keresztény szellemiségű kiadók legnagyobb hazai seregszemléjét, a hagyományos tavaszi Szent István könyvhetet a budapesti Ferenciek terén. A május 22-ig tartó esemény ünnepélyes megnyitására és a Stefanus díjak átadására május 18-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében került sor. A Stefanus díj a Szent István Társulat és a Stefanus Alapítvány közösen alapított kulturális díja. 1993-tól ítélik oda teológia és irodalom kategóriában. A díjazottak olyan szerzők, akik magyar nyelvű műveikben az egyetemes keresztény európai kultúra értékrendjét közvetítik. Teológia kategóriában Martos Levente Balázs teológus, Esztergom budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója vehette át a megtisztelő kitüntetést.
4: Ez a Stefanus díj egy olyas valami, amire én most igazán nem számítottam. Visszagondolok azokra az évekre, amelyekben esetleg egy ilyen díját adom, korábban én magam is előfordult, hogy vendégként jelen voltam. Nagyon különös, hogy most úgymond a másik oldalra kerültem. Tulajdonképpen nagyon szeretném, hogyha a sokféle feladat közepette, amely mostanában megtalál, újra egy kicsit több időm lenne arra, hogy elmélyült munkát folytathassak, illetve nagyon szeretném biztatni azokat, akik ma teológiát tanulnak, hogy ne adják fel a sokféle nehézség közepette, a gondviselés majd mutat nekik utakat arra, hogy hogy tudnak szépet, gazdagot, tágasat, sokféle embert megszólítót alkotni.
0: Martos Levente Balázs püspököt hallották. Az idei Stefanus díjat irodalom kategóriában Jankó Laura moldvai magyar író és költő, néprajzkutató, rádiónk jegyzett írója vehette át. A díjazottat Bakony István író, irodalomtörténész méltatta.
5: Az mindig érdekes egy irodalmi életmű szempontjából, hogy a megélt élet és a megírt valóság milyen viszonyban van egymással. Ez nincs mindig szinkronban, mert tudunk nagy költőkre, akik ugye botrányos életet éltek, lásd Adi, vagy hogy visszamegyünk Villonig. Számomra mindig a mű a fontos, de az is nagyon szimpatikus a számomra, amikor ez az egység megvan. És úgy érzem, hogy az ő

0: A díjátadóról Kékes Jénikő tudósításait hallották. A 33. Szent István könyvhét május 18-ától 22-ig várja az érdeklődőket a Ferenciek terén, ahol 26 könyvkiadó közel 7000 kiadványjal, köztük 57 könyvheti újdonsággal és kedvezményes akciókkal várja az olvasókat. Idén is gazdag zenei kínálattal és családi programokkal várja a látogatókat a torockói Dunanapok május 29-e és 31-e között. Az Európa Nostra Díja székelyföldi magyar lakta faluban az évente megrendezett háromnapos eseménysorozat célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatásával a nemzeti identitás erősítése. A Duna Média szolgáltató szervezésében immár 12. alkalommal színes zenei és gasztronómiai programokkal, mesterségbemutatókkal, irodalmi és gyermekműsorokkal, valamint koncertekkel várják a látogatókat határon innen és túlról. Székelyudvarhelyen nem tiltották be, de a város szélére száműzik a játéktermeket, Gáspár Sándor tudósít.
1: Székelyudvarhelyen tehát a pénteken elfogadott városi határozat alapján a belvárosban tilos lesz játéktermet működtetni. A város kijáratainál lévő ipari zónákba költöztetik a szerencsejátékokra szakosodott termeket Székelyudvarhelyen, amelyeknek évente meg kell újítatniuk működési engedélyüket, ennek pedig négyzetméterenként 1000 lej, 200 euró lesz a díjuk. Soron kívüli ülésen döntött a képviselőtestület, miután elég heves vita előzte meg a tervezetet, ugyanis 60 munkahelyet is érint Székelyudvarhelyen. Romániában a jelenlegi rendelkezések szerint a 15 000 lakosnál kisebb településeken tilos játéktermeket üzemeltetni. Eszerint kérdés, hogy a város szélére telepített játéktermek nem fognak-e a város széli falvakból nyerni újabb klienseket a félkarú rablók számára. Romániában, az Olténiai Szlatinában már teljesen betiltották a játéktermeket, de tényleges megszüntetésük csak a jelenleg érvényes engedélyek érvényességének lejárása után következhet. Romániában egyébként még mintegy 200 településen, 200 városban csak a társadalmi vitánál tartanak, hogy betiltsák-e, korlátozzák vagy engedélyezzék továbbra is a játéktermek működését. Székelyudvarhely az első székelyváros, ahol döntés született. A Székelyudvarhelyért párt három képviselője ugyan nemmel szavazott, mert ők szigorúbban a játéktermek teljes kitiltását javasolják. Az RMDS színeiben viszont 13 tanácsos megszavazta a rendeletet, miszerint kijelölt helyszíneken működhetnek csak a város két kijáratának, a Csíkszeredainak és a Székelykeresztúrinak az ipari övezeteiben, távol az iskoláktól, templomoktól, lakónegyedektől. Szakács Pál István polgármester elmondta, hosszú távon a játéktermek teljes megszüntetése a cél, ám a jelenlegi gazdasági helyzetben az engedélyekért befolyó összegeket a helyi sport és közösségi programok támogatására fogják fordítani.
0: Pünkösdi ünnepségek néven kulturális és közösségi rendezvényeket tartanak a Csíksomlyói búcsút övező napokban. Május 18-a és 25-e között Hargita megyében, tudatta az MT-vel hétfőn a Székelyföldi megye önkormányzata. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó, a Székelyföldi megye több településen zajló rendezvények több mint egy héten át kínálnak kikapcsolódást a térségbe látogatóknak. A rendezvénysorozat kiemelt eseménye a Csiki Kamarazenekar május 20-ai pünkösdváró hangversenye Csíkszeredában, valamint a május 20-a és 22-e között tartandó Hunyadi napok a Csíksomlyói Mária kertben, amelynek nyitónapján Böjte Csaba Ferences szerzetes tart szentmisét, majd Lupescu Radu történész tart előadást Hunyadi Jánosról. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a csatorna javítása 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 11. kerületben a Neszmély utat egyirányosították a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154

0: egyes autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a Neszmély út megállót nem érinti a Gazdagréti tér felé. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, itt felújítják a gázvezetéket. Szintén a 13. kerületben a Gogol utcában a Váci út felé a Visegrádi utca után csatorna javítása kezdődött, útszűkületen kell áthajtani. A 9. kerületben a Viola utcát lezárták az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. A 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után a külső sávot lezárták átépítés miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek ma reggel jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik az országban a vasúti közlekedés. A déli körvasút projekt újabb ütemhez érkezett, mától csütörtökig napközben 9 és 14 óra között valamennyi vonat, így a Railjetek, Eurocitik és G43-as vonatok is csak kelenföldi közlekednek és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok nem közlekednek, az S36-os vonatok pedig ebben az időszakban módosított menetrend szerint a déli pályaudvar és Tárnok között járnak. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat ma 9 órától 13 óráig Tiborszállás és Mátészalka között, csütörtökig Mezőtúr és Szarvas között, szintén csütörtökig, de csak késő esténként a H5-ös hév helyett Békásmegyeri Szentendre között, péntekig Diósjenő és Balassagyarmat között, valamint május 28-áig Vésztő és Szeghalom között. A Mezőtúr és Szarvas között közlekedő pótlóbuszok a közút kialakítása miatt 25 perccel hosszabb menetidővel közlekednek, ezért Mezőtúron nem biztosította megszokott átszállás a Békéscsabai távolsági vonatokra, akár egy órával hosszabb eljutási idővel is kell számolni. A Budapest és Szarvas között utazóknak a volánjáratait javasoljuk. Javasoljuk, hogy utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak, a részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
2: Hazánk időjárásáról. Kedden a gomoly, illetve fátyol felhők mellett sok napsütés várható, az északkeleti tájakon előfordulhat záporeső, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. Főpireink még egyszer, röviden. Magyar Péter az Európai Tanács elnökével egyeztetett a kárpátaljai magyarok jogairól. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég képzett szakdolgozó a beteg mellett, mondta az egészségügyi miniszter. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten, és átadták a Stefanus díjakat. Elhangzott a Hírtükör, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János volt.
3: Multidéző, Tóth János Andrást hallják.
4: 2026. május 19-e, kedd van. Isten éltesse a ma ünneplő Ivó és Milán Kereszt nevű hallgatóinkat. Az Ivó germán, illetve szláv eredetű név, jelentése tiszafa, a Milán szláv eredetű név, jelentése kedves. 723 éve e napon hunyt el 49 évesen Szent Ivó, a jogászok védőszentje, eredeti nevén Yves Ölori, francia teológus, aki nagy bölcsességgel és szeretettel védelmezte a szegények ügyeit az egyházi és a világi bíróságok előtt. 1284-ben szentelték pappá, de plébánosként is folytatta a szegények segítését jogi ügyeikben. A pereskedő felek megbékítésére törekedett, az ügyek intézésében igazságos és méltányos volt. A források kiváló hitszónokként emlékeznek meg róla, az erényes életre, a szentek példájának követésére buzdított. Szent Ivó sokat és elmélyülten imádkozott, szigorú önmegtagadásokat vállalt. 415 éve jötte világra Boldog 11. Ince, a 240. római pápa, a 17. század legjelentősebb pápája, a törököt Magyarországról kiverő Szent Liga megszervezője. 1676. szeptember 21-én lett pápa, és első intézkedéseivel felszámolta a nepotizmust, megszüntette az államháztartás hiányait, sőt, a Kongó pápai kincstárat is sikerült megtöltenie. fő politikai céljának az európai politikai egyensúly helyreállítását, az összehangolt török ellenes felszabadító háború megszervezését tartotta. A török elleni fellépés jegyében békítette ki 14. Lajos francia királyt első Lipót császárral, sőt, Lipótot és Sobieski János lengyel királyt 1.200.000 aranyforintnyi összeggel is támogatta, s így ő is nagyban hozzájárult Bécs felszabadításához. Ő nyilvánította keresztes hadjárattá Magyarország felszabadítását, s ezzel a török hazai kiűzéséből is jócskán kivette a részét. A török elleni harc sikerei persze a pápaság nemzetközi tekintélyét is növelték. Boldog 11. Incét annál is inkább jó emlékkel őrizhetjük meg emlékezetünkben, mert politikája egyensúlyozta a császári politika magyar ellenességét. Az egyik legkitűnő pápa egyébként remeteként élt, mély vallásosság jellemezte, másoktól levett reverendákban járt, amíg azok szét nem mállottak a mosástól. Lakosztálya mindössze egy hálófülkéből és egy dolgozó szobából állt. A török kiűzésében szerzett érdemeiről könyvek is írottak hazánkban. Boldoggá avatásának folyamatát 1691-ben 12. Ince pápa kezdte, majd 11. Kelemen és 12. Kelemen is folytatta, de a francia befolyás és a janzenizmus vágya miatt 14. Benedek pápa 1744-ben felfüggesztette. Végül 12. Pius pápa 1956. október 7-én boldoggá avatta. 155 évvel ezelőtt, 1871. május 19-én született, és 92 évesen, ugyanezen a napon halt meg Walter Russell, amerikai festő, szobrász, író, filozófus, Nikola Tesla barátja. Russell többféle tudományt is tanulmányozott, és elméleti következtetésekre jutott az idő, a fény és az univerzum természetéről. Nikola Tesla saját magánál nagyobb tudósnak és felfedezőnek tartotta. 113 éve, hogy elhunyt báró Tolcsvai Korányi Frigyes belgyógyász, egyetemi tanár. A hazai orvostudomány egyik korai meghatározó alakja, az MTA levelező tagja. Nevét több közintézmény is viseli, mint például a Nagykállói Gimnázium, a Sote Korányi Frigyes szakkollégiuma, illetve az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet. Fiai, ifjabb báró Korányi Frigyes, aki 1931-ben és 32-ben volt pénzügyminiszter, és Korányi Sándor orvosprofesszor. Ma 31 éve hunyt el a József Attila, Kossuth és Magyar Örökségdíjas Páskándi Géza. Az erdélyi magyar író, költő, drámaíró, publicista, a Nemzeti Színház irodalmi tanácsadója, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja, akinek termékeny irodalmi munkásságáról itt csak a színre vitteket, illetve megfilmesítetteket említjük. Az 500 sírásó, avagy a Jutalomjáték című gyászbohózatát 1988-ban a Móricz Zsigmond Színház mutatta be Léner Péter rendezésében, a Nemzetiben pedig Sík Ferenc rendezésében ment a Tornyot választok. A műveiből készült legismertebb filmjei pedig a Holnap lesz Fácán Sára Sándor rendezésével, illetve a Bacsó Péter által rendezett Hány az óra, Vekker úr című játékfilm. S a földi pályafutását ma 31 éve befejező Páskándi Géza épp tegnap töltötte volna be a 93. életévét.
3: A múlt idézőt Tóth János András készítette.
5: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem. Segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel napon, öröm legyen arcodon. Amen.

Kedves hallgatóink, 7 órától Szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A Szentmisét bemutatja Merva Péter. Orgonán kísér Budai Tamás kántor.

0: Az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, ezt a Szent Misét élő Irénért és Imréért ajánlom föl. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, add, hogy a hozzánk eljövő Szentlélek bennünk lakjék kegyelmével, és dicsőséges templomává alakítson minket, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Harmadik missziós útja vége felé Pál apostol Milétuszba érkezett. Magához kérette az efezusi egyház presbiteit. Amikor azok megérkeztek, így szólt hozzájuk. Tudjátok jól, hogy Ázsiába jövetelem első napjától kezdve, egészen a mai napig hogyan éltem köztetek. Az Úrnak szolgáltam teljes alázatossággal, könnyek és zaklatások között, amelyek a zsidók áskálódásai folytán értek engem. Semmit sem tagadtam meg előletek, tőletek, ami javatokra szolgálhatott. Nyilvánosan és magánházakban tanítottalak titeket. Zsidóknak és görögöknek egyaránt hirdettem, hogy térjenek meg Istenhez, és higgyenek Jézusban, a mi Urunkban. Most pedig a Szentlélek ellenállhatatlan indítására Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi történik ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek minden városban, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám. De mit sem aggódom, nem becsülöm sokra életemet, csak fussam végig pályámat, amelyet az Úr Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról. Tudom azt is, hogy közületek, akiknek Isten országát hirdettem, nem lát többé senki. Ezért most ünnepélyesen kijelentem. Ártatlan vagyok abban, ha valaki mégis elvesznék. Mert nem riadtam vissza semmitől, hogy Isten akaratát teljes egészében föltárjam előttetek. Ez az Isten igéje.
1: Istenem.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön, a feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották, most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én is tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták. Megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők, hiszen a tieid mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább itt a világban, ők azonban a világban maradnak, én most hozzád megyek. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban kedves testvéreim, Pál apostol búcsú beszéde ma is úgy áll előttünk, mint az Istennek szentelt élet egyik legtisztább ikonja. Ami elsőként feltűnik, hogy nem önmagáról beszél, nem saját érdemeit sorolja, hanem arról tesz tanúságot, hogy mindazt átadta, amit az Úr rábízott. Semmit sem tagadtam meg tőletek, ami javatokra szolgálhatott, mondja. Ez a mondat keresztény életünk egyik legmélyebb összefoglalása, mert a hit nem magánügy, nem zárt lámpás, hanem továbbadott fény. Aki Krisztushoz tartozik, az nem birtokol, hanem ajándékoz, nem elrejt, hanem megoszt, és nem önmagát építi, hanem másokat emel fel. Pál tudja, hogy Jeruzsálemben megpróbáltatás, sőt szenvedés vár rá. Mégis kimondja, nem becsülöm sokra életemet, csak fussam végig a pályámat. Ez a mondat a lélekben élő ember szabadságának csúcsa. Olyan emberé, aki már nem a saját terveit félti, hanem Isten küldetését hordozza, az nem retteg a jövőtől, mert tudja, hogy nem egyedül lép bele. A Szentlélek irányítja, és ő engedi, hogy vezesse. Kedves testvéreim, ez a belső szabadság ma is hív. A Szentlélek vezetése, a küldetés és a tanúságtétel nem múltbeli fogalmak, hanem a keresztény élet ritmusa. Az evangéliumban Jézus az utolsó vacsorán értünk imádkozik. Nem azt kéri, hogy vegyen ki minket a világból, mert a világban van a mi küldetésünk, hanem azt, hogy az Atya őrizzen meg minket. Jézus tudja, hogy a tanítványok, és köztük mi is, küzdelmek, bizonytalanságok, sebek és döntések között élünk. De azt is tudja, hogy az Atya hűsége elég. Értük, könyörgök. Ez a mondat ma is igaz. Jézus közben jár értünk, hordoz minket, amikor gyengék vagyunk, és akkor is, amikor már talán nem is tudunk imádkozni. A keresztény remény egyik legszebb forrása ez, nem vagyunk egyedül, még akkor sem, amikor mi esetleg azt érezzük. A két hallott szentírási rész együtt egy erős és tiszta üzenetet hordoz. Amit kaptunk, azt tovább kell adnunk. A hit olyan, mint egy staféta, amely nem nálunk ér véget. Nem az a kérdés, hogy nagy dolgokat teszünk-e, hanem hogy hűségesek vagyunk-e ahhoz, amit vagy akit ránk bíztak, egy emberhez, egy feladathoz, egy közösséghez, vagy egy egészen apró szolgálathoz. Kedves testvéreim, a hűség az nem látványos, de termékeny, nem hangos, de életet ad. A keresztény élet így válik egyszerre pályafutássá és ajándékozássá. Futunk, de nem egyedül, adunk, de nem fogyunk el, hordozunk, de minket is hordoznak. Végül szeretnélek arra biztatni ma benneteket, hogy válassz ki egy embert, akit Isten rád bízott, ez lehet egy családtag, egy barát, egy munkatárs, vagy bárki, aki eszedbe jut, és tegyél érte egy tudatos és szeretetteljes lépést. Lehet ez egy bátorító szó, egy imádság, egy figyelmes gesztus, vagy egy őszinte meghallgatás. És ez lesz ma a te pályafutásod egy darabja, egy olyan lépés, amelyben Pál szabadsága és Jézus közbenjáró szeretete találkozik a te életedben. Amen. Testvéreim, áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért.
1: Add, Urunk, hogy Szentatyánk Leópápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vívő utat. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Segítsd keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Segítsd Irén és Imre testvérünket, hogy életük Isten nagyobb dicsőségét hirdesse. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, szent lelked erejével újjászülessünk és elnyerjük az örök dicsőséget, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: gondolt vagyunk minden
1: a nagy bíró visszajön Jézus Krisztus.
0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
2: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el híveid imádságait és adományait, add, hogy gyermeki szeretettel bemutatott áldozatunk a mennyei dicsőségbe jutasson el minket, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Ölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újraéled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelketek.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát, alázattal kérünk, hogy amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk rendelt, növelje szeretetünket Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Márva Péter, kisegítő lelkipásztor, orgonán kísért Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 31 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Június 30-áig állnak rendelkezésre a felajánlott kőolaj és földgáz készletek, amelyek még biztosan a védett tárol lesznek kaphatók a magyar benzinkutakon. A világpiacon azonban, amíg a hormúzi szoros lezárása tart, biztosan további áremelkedés várható. Jelenleg 80 forint különbség van Magyarországon a védett és a szabad piaci árak között, közölte az Indexel Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Kedden Lengyelországba utazik Magyar Péter, valamint Orbán Anita, Kapitány István, Ruszin Szendi Romulus, Bóna Szabolcs, Vitézi Dávid és Tar Zoltán. Menetrend szerinti kereskedelmi járattal bécsi átszállással érkezik a delegáció Krakkóba, ahol a krakkói érsekkel találkoznak. Tárgyalást folytatnak majd Donald Tuskkal, Lengyelország miniszterelnökével és Karol Navrocki elnökkel. A delegáció csütörtökön utazik tovább Ausztriába, ahol Christian Stocker osztrák kancellárral, valamint Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal a magyar miniszterelnök. Idén 33. alkalommal rendezi meg a Szent István Társulata a keresztény szellemiségű kiadók legnagyobb hazai seregszemléjét, a hagyományos tavaszi Szent István könyvhetet a budapesti Ferenciek terén. Az esemény ünnepélyes megnyitására és a Stefanus díjak átadására május 18-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen került sor. Teológiai kategóriában Martos Levente Barázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora, rádiónk vezérigazgatója, irodalmi kategóriában pedig Jankó Laura író, költő, néprajzkutató kapta az idei Stefanus díjat. Lezárult a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üzleti tárgyalási stratégiák elnevezésű országos képzés sorozatának tavaszi szezonja. Az áprilisi és májusi 25 programon 461 egyéni vállalkozó, KKV vezető, szakember és értékesítési szakember vett részt. A kamara szerint a szinte minden vármegyébe eljutó képzés sorozat erősíti a helyi és a regionális vállalkozói közösségeket is. A hantavírus valós, komolyan vehető fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta a Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A vasárnap késő este közzétett bejegyzésében a miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött és nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés. Idén is gazdag zenei kínálattal és családi programokkal várja a látogatókat a torockói Dunanapok május 29-e és 31-e között. Az Európa Nostra díjas székelyföldi magyar lakta faluban az évente megrendezett háromnapos eseménysorozat célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatásával a nemzeti identitás erősítése. A Duna Média szolgáltató szervezésében immár 12. alkalommal várják a látogatókat a határon innen és túlról. Végül a várható időjárásról. Kedden a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható, az északkeleti tájakon előfordulhat záporeső, elvétve zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 35 perc. Közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt, illetve a Szerémi úton a Rákóczi hídnál. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton a Megyeri útnál. A reggel 8 órától nem működnek a jelzőlámpák a 12. kerületben a Németvölgyi út, Ormánhegyi út csomópontban karbantartás miatt, a forgalmat ekkor rendőrök irányítják. A 6. kerületben a Nagymező utcát egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zicsienő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, itt felújítják a gázvezetéket. A 11. kerületben a Neszmélyi utat egyirányosították a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelt útvonalon jár, a Gazdagréti tér felé nem érinti a Neszmélyi út megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van, a vonattal útrakelőknek ma reggel jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik az országban a vasúti közlekedés. A déli körvasút projekt újabb ütemhez érkezett, mától csütörtökig napközben 9 és 14 óra között valamennyi vonat, így a Railjetek, Eurocityk és G43-as vonatok is csak kelenföldi közlekednek és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok nem közlekednek, az S36-os vonatok pedig ebben az időszakban módosított menetrend szerint a déli pályaudvar és Tárnok között járnak. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat ma 9 órától 13 óráig Tiborszállás és Mátészalka között, csütörtökig Mezőtúr és Szarvas között, szintén csütörtökig, de csak késő esténként a H5-ös hév helyett Békásmegyer és Szentendre között, péntekig Diósi Jenő és Balassa Gyarmat között, valamint május 28-áig Vésztő és Szeghalom között. A Mezőtúr és Szarvas között közlekedő pótlóbuszok a közút kialakítása miatt 25 perccel hosszabb menetidővel közlekednek, ezért Mezőtúron nem biztosította megszokott átszállás a Békéscsabai távolsági vonatokra, akár egy órával hosszabb eljutási idővel is kell számolni. A Budapest és Szarvas között utazóknak a volánjáratait javasoljuk. Javasoljuk, hogy utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak, a részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
0: Lapszemle következik. Egyre rosszabbul érzik magukat a szlovákok, olvasható az Infostart oldalán. A portál egy elismert közép-európai piac és közvéleménykutató ügynökség legfrissebb felméréséből idéz. A válaszadók 47%-a úgy érzi, hogy romlott az élethelyzete tavalyhoz képest. A pénzügyi nehézségek a mindennapokban is érezhetők. A szlovák lakosság 22%-a szerint a havi nettó jövedelem csak az alapvető kiadásokra, lakhatásra, élelmiszerre és energiára elegendő. További 8% azt mondta, még ezek fedezésére sem elég a bevételük. A válaszadók 3/4 ugyan ki tud jönni a jövedelméből, de félretenni már nem tud. Mindössze a háztartások valamivel több mint 1/4 mondta azt, hogy megtakarításra is jut pénz. A mindennapi kiadások mellett sokaknak gondot okoznak a váratlan helyzetek is. A megkérdezettek több mint 1/3 nem tudna fedezni egy 300 eurós rendkívüli kiadást. A nyaralás is luxusnak számít sok család számára, a válaszadók 41%-a egyhetes, otthonon kívüli pihenést sem engedhet meg magának évente. Akik mégis utazást terveznek, a külföldi úti célok közül elsősorban Magyarországot, Lengyelországot és Ausztriát választják. A felmérés idén áprilisban készült, több mint 1000 megkérdezett bevonásával. Árpádházi Szent Erzsébet monumentális gránit szobrát avatták fel május elején a franciaországi Carnoët településen található Szentek Völgye szoborparkban, írta meg a Magyar Kurír. A 4 méter magas rózsaszín gránit szobor alkotója a munkácsi születésű Matl Péter szobrászművész és fia. a magyar szent királylány szobrát Kálmán Imre soproni plébános áldotta meg. A brötányi szoborparkban lévő szentek valóban rendhagyó személyiségek, hiszen igen kevesen vannak köztük, akiket a katolikus egyház valóban szentté avatott. A többieket a nép kiáltotta ki szentnek vallásos jámborságuk és jó cselekedeteik nyomán. Árpádházi Szent Erzsébet a legkedveltebb valódi szentek közé tartozik. Brötányban 20 az ő nevére szentelt kápolna vagy templom található. A lapszemlét Bartók Szilvia készítette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ma 2026. május 19-e kedd van. A zenés napköszöntőt Bögös Henriett a zenei szerkesztő, Bixa Levente hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból. 8 óra 8 perctől reggeli riportunkban arról hallhatnak, hogy katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakot hirdetett meg az Esztergomi Hittudományi Főiskola. Tóth János András kért tájékoztatást Ádám Miklós rektorhelyettestől a képzésről és annak hátteréről. Ebből a beszélgetésből hallhatnak most egy részletet.
6: Én úgy gondolom, ebben nagyon egyet tudok érteni 16. Benedek pápával, talán még a kölni ifjúsági világ találkozom, mondta, de ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy megalapozottabb hitre van szüksége a mai embereknek, mint az előző generációknak volt intellektuálisan megalapozottabb hitre. Akkor vagyok egyben, hogyha spirituális érettségem is olyan szint

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
3: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Kinevezte a közigazgatási államtitkárokat Súlyog Tamás államfő, az erről szóló határozata a Magyar Közlönyben jelent meg hétfőn. A határozat szerint a tárcák 14 közigazgatási államtitkára kapott megbízást. Egy másik határozatban szerepel, hogy az államfő a miniszterelnök javaslatára megállapítja, hogy Ducsai Zsuzsanna Ágnes május 19-től a miniszterelnökség közigazgatási államtitkára. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita jelentette be a külügyminiszterre a Facebook oldalán hétfőn. A döntést a tárcavezető azzal indokolta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, a megújuló külpolitikai irányvonalat pedig egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban. Hozzátette, a napokban magas szintű delegációval érkeznek Lengyelországba, és közös cél, hogy az együttműködést új alapokra helyezzék. Jankú Laura és Martos Levente Balázs vehette át az idei Stephanus díjat a Szent István Társulat szervezésében, idén 33. alkalommal megrendezett Szent István könyvhét megnyitóján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb hazai seregszemléjét május 18-a és 22-e között tartják. Farkas Olivér igazgató a megnyitón elmondta, a közel 180 éves társulat célkitűzése nem változott, ma is a hit, az erkölcs, a hitvallás és a hitvédelem körébe tartozó tudományos és ismeretterjesztő művek kiadását és terjesztését tekintik feladatuknak. Megbírságolták Nyágrós László parajdi polgármestert és a községháza két alkalmazottját az egy éve elárasztott Sóbányánál zajló munkálatok hiányos építési engedélye miatt, számolt be hétfőn a székelyhon.ro székelyföldi hírportál. Nyágrós László polgármester a hírportálnak elmondta, amennyiben tévedtek, vállalják a felelősséget, a munkálatok bonyolultságával és az időszorításával indokolta az esetleges hiányosságot. Kedden nyújtják be a parlamentnek Janez Jansának, a Szlovén Demokrata Párt elnökének miniszterelnök jelöltségét, miután valamennyi leendő koalíciós partner jóváhagyta a koalíciós megállapodást. Ezt maga Janez Jansa közölte hétfőn Ljubljanában. Szlovéniában március 22-én tartottak parlamenti választást, mivel egyik politikai oldal sem tudott többséget kialakítani, a jelölés joga a képviselőcsoportokra szállt át. Várhatóan a hétvégéig megszületik a többpárti koalíciós megállapodás is, amely a jobboldali kisebbségi kormány alapját képezi. Elhalasztja a kedre tervezett újabb katonai támadást Irán ellen Donald Trump amerikai elnök, Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére. Az elnök közösségi oldalán washingtoni idő szerint hétfőn délután megjelent bejegyzésében jelezte, az arab szövetségesek véleménye szerint olyan megállapodás készül, ami az Egyesült Államoknak, valamint a Közel-Kelet minden államának is elfogadható lesz. Végül az időjárásról. Az északkeleti harmadban és délnyugaton is fokozatosan csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani. A kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő. Az északias szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között várható. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 9 perc. Katekét a lelkipásztori munkatárs alapszakot hirdetett meg az Esztergomi Hittudományi Főiskola. A részletekről Tóth János András kért tájékoztatást.
1: A telefonvonalban Ádám Miklós rektorhelyettes, főiskolai tanár, továbbképzési referens. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Miklós atya, témánk az Esztergomi Hittudományi Főiskolán induló katekéta, illetve lelkipásztori munkatárs alapszak, de mielőtt erről, illetve ennek részleteiről szólnánk, a képzés néhány oktatójáról ejtsünk szót, és kezdeném is Miklós atyával, mert amikor erre a beszélgetésre készültem, ránéztem a markmyprofessor.com oldalra, igaz, ott a Pázmány Péter Egyetem hallgatói nyilatkoztak Ádám Miklós tanári működéséről, de hadd idézzek ide néhány véleményt. Élveztem az órákat, nála nem lehet elálmosodni. Az eddigi legjobb előadó, akit hallottam. Olyan a stílusa, hogy még az unalmasabb részek is érdekessé válnak. Hát persze kérdés, hogy mi lehet unalmasabb rész, ami bevezetés a Biblia világába tantárgynál, de idézek még egy véleményt, elképesztően nagy tudású és felkészült professzor. Az előadásai kimondottan érdekesek, megfelelő mennyiségű humorral fűszerezve. A követelményrendszer világos, korrekt és teljesíthető. És ami talán ennél több, hogy nem csak a hallgatói voltak elégedettek a munkájával, hanem Székely János püspök is, ő így nyilatkozott, ő egy zseni, az egyik legjobb tanítványom volt. Na hát ezek után azt gondolom, hogy érdekes lehet mindenki számára ez a képzés, és szeretném, hogyha még egy-két előadót, tanárt megemlítenénk, hiszen Monostori László atya is része az oktatói testületnek, ő egyébként a Árpádházi Szent Margit templom plébánosa.
2: Így igaz. Egyébként a Markmai professzort időnként nézem én is, az, hogy pázmányos tanárként vagyok feltüntetve, annak az az oka, hogy eleinte ott voltam egyetemi segédlelkész, és ez aztán így maradt. Azért ezeknek a véleményeknek a legnagyobb része már az Esztergomi Hittudományi Főiskolához kapcsolódik. Nagyon szeretem olyan szempontból, hogy ahhoz, hogy valid visszajelzést adjon, ahhoz azért kell némi anonimitás, és gyakorlatilag a Markmai professzor az, ami legalábbis a legutóbbi időkig ilyenfajta visszajelzési lehetőségeket adott. Szerencsére sok jó oktatónk van, például Monostori László atya, de mondhatom a Frankó Tamás atyát, vagy Török Csaba atyát.
1: Török Csaba talán a legismertebb a médián keresztül.
2: Könnyen elképzelhető, az ő hangját azt azért sokan hallották már valószínűleg. Tényleg olyan helyzetben vagyunk, hogy nagy tudású emberek és jó előadók adnak elő a főiskolán, ami azt gondolom, hogy talán a két legfontosabb szempont, és ami nálunk még egy olyan dolog, amire szerintem nyugodtan lehetünk büszkék, hogy emellett azért pasztorális tapasztalat is van az előadóinknak a tudása mögött, úgy általánosságban, most magamat ebből azonnal ki is veszem, mert összesen 3 évet voltam plébánián, de ennek a háromnak a kombinációja azért egy elég jó elegyet ad ki akkor, amikor valaki ténylegesen arra adja a fejét, hogy a teológiát szeretné megismerni tudományos szinten.
1: Még valakit hagy hozzak ide, egy civilt, Baranyainé Koncsek Ildikó művészettörténészt, ő az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, és számos fontos kiállítást készített, többek közt a Eucharisztikus Világkongresszusra is készült. És ő is tanít.
2: Így van, megint csak rettenetes nagy rutinnal is rendelkezik már. Még amikor én voltam kispap, már akkor ő volt a Szent Művészetek Tudományának az előadója. Nagy energiával, óriási tudással, és neki egyébként, ami valószínűleg egy fontos kérdés ebben a tudományákban, hogy rengeteg prezentálható anyaggal tud felkészülni az előadásokra. Úgyhogy nem sötétben tapogatózunk, hanem megmutatja, hogy miről van szó pontosan, amikor egy-egy kérdésről beszélünk.
1: Ha már így legalább részint bemutattuk a képzőket, akkor mutassuk be magát a képzést is. Ugye ez egy 3 éves alapszak miért lehet érdekes, akár a katekéta, illetve a lelkipásztori munkatárs szak. Magyarázzuk meg a kettő közti finom differenciát, és azt is mondjuk el, hogy az egyház szempontjából milyen jelentősége van, milyen hivatásra van szükség az egyházban, amiért ezt a alapszakot megindítják.
2: Ugye levelező rendszerű képzésről beszélünk, vagyis fél évenként 10 szombatot foglal magába, reggel 7:30-tól délután 5-ig hallgatnak itt a katekéta lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók. A képzés maga 2 részre oszlik, az első része az első év, ami külön van olyan szempontból, hogy az első éveseknek van egy saját tanrendjük, a másod-harmad év pedig forgó rendszerben együtt zajlik. Én úgy gondolom, ebben nagyon egyet tudok érteni 16. Benedek pápával, talán még a kölni ifjúsági világ találkozón mondta, de ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy megalapozottabb hitre van szüksége a mai embereknek, mint az előző generációknak volt intellektuálisan megalapozottabb hitre, de én úgy gondolom, hogy ez egyébként is a hívő embernek egy sajátossága, hogy minél inkább életté válik az értelmében, az érdelmeiben, annál inkább vágyik arra, hogy a spiritualitása se egyszerűen csak a levegőben lógjon, vagy hulladjon ki valami fajta érzelmi viszonyulásban, hanem akkor vagyok egyben, hogyha spirituális érettségem is olyan szinten van, amilyen szinten a többi fajta érettségem, és ehhez hozzá tartozik az, hogy intellektuálisan is képzem magam a teológia világában, próbálom mélyebben megérteni azt az Istent, akiben hiszek. És ennek úgy gondolom, hogy lehetnének terei, akár plébániai, látjuk, hogy a bibliaóráknak egy-egy plébánián mekkora vonzereje van a felnőttek számára, de a felnőtt hittan is egy kiváló alkalom, meg egy kiváló lehetőség. Lehetne erre, a tapasztalat azt mutatja, hogy igény létezik, az, hogy a plébániákon viszont sikerül-e létrehozni ilyesmit, arra vonatkozóan azért nekem is volt tapasztalatom, hogy a megoldhatósága a dolgoknak egy hétköznapesti plébániai hittanon például azért tud vérezni, és az igény viszont azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenkiben tényleg benne van.
1: Tehát akkor a 6 fél éves képzés mire teszi majd alkalmassá azt, aki ezt elvégzi?
2: Ami ténylegesen gyakorlati jellegű eredménye ennek a történetnek, az az, hogy az általános iskolában hitoktathat az, aki a katekéta szakirányt végzi el, és az ahhoz tartozó gyakorlatokat végzi el. Egyébként én úgy gondolom, és ahogy én tapasztalom, az az, hogy ténylegesen a saját hitében válik valaki felnőttebbé azáltal, hogy elvégzi ezt a képzést. Nagyon sokan emiatt is jelentkeznek. Aktív tagjai a saját plébániájuknak, meg besegítenek, meg a képviselőtestületnek tagjai, de többet akarnak tudni a hitükről. Tehát gyakorlati oldalon a katekéta oldalnak az általános iskolai hitoktatás része az, ami ténylegesen mint végeredmény megmutatkozik. Egy képzett lelkipásztori munkatárs nyilván a plébánosnak is nagyobb segítség, ott nincs megkötés arra, hogy a plébánosnak, a plébános munkatársainak ilyen és olyan papírral kell rendelkezni értelemszerűen, de hogyha van a plébánián valaki, akinek van ilyen papírja, az feltételezhetően többet fog tudni segíteni, jobban átlátja azt, hogy mit miért csinál például egy plébánián.
1: Azt is mondjuk el, hogy milyen bemeneti feltételei vannak a képzésnek, nyilván hithű katolikusokra számítanak.
2: Így igaz, van egy saját felvételi eljárásunk, ezért hozzánk jelentkeznek a hallgatók, a főiskolának a honlapján keresztül van lehetőség jelentkezni. A felvételi eljárás egy írásbeli vizsgából áll, amiben az alapvető hitüket a hittartalmakra vonatkozóan mérjük fel, és a második rész egy elbeszélgetés, amiben pedig olyan egyéb dolgokra kérdezünk rá, amik fontosak lehetnek a későbbi tanulás szempontjából. Ez olyan szempontból is fontos, hogy aki mondjuk most találkozik a hitével friss megtérők esetében, például első körben azért azt szoktuk javasolni, hogy akkor talán nem a főiskola a következő lépés, hanem először a plébánián járjon hittanra, részesüljön a szentségekben. Viszont egy jól megalapozott katolikus, a hit tartalmakra vonatkozó tudás az, amit elvárunk azoktól, akik jelentkeznek a képzésre.
1: Tehát legjobb, hogyha már megbérmált emberek jelentkeznek. Azt áruljuk még el, hogy mik a határidők, mikor kell jelentkezni, mikor lesz a felvételi napja.
2: A felvételi határidőt azt éppen most toltuk ki a pünkösd hetének a végére. Ez most 27-e, május 27 a felvételi leadásának a meghosszabbított határideje. A felvételire magára pedig a papszentelést követő héten fog sor kerülni, egészen pontosan csütörtökön, ami, ha jól számolom, június 25-e, délelőtt 9 óra.
1: Ádám Miklós, rektorhelyettes úr, köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Én is köszönöm, mindörökké, amen.
0: Az Esztergomi Hittudományi Főiskolán induló katekét a lelkipásztori munkatárs alapszakról bővebben az shf.hu oldalon tájékozódhatnak.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben a házunk táján mai műsorát ajánljuk szíves figyelmükbe, amelyben ma fölidézzük a versmaraton egy óráját. A Magyar Napló és az Író Szövetség rendezésében a Magyar Katolikus Rádióból közvetítettük ezt a rangos eseményt a költészet napján. Ennek az egésznapos rendezvénynek egyik beszélgetését hallgathatják meg ma 9 óra 4 perctől. A beszélgető társak Acsai Roland, Korpa Tamás, Kulimbor Bála, Murányi Zita és Lőrinc P. Gabriella. A műsorvezető Kövesdi Zsuzsa. Most egy rövid részletet hallhatnak.
1: Ez a nap mindannyiunk nagy ünnepe, hiszen egy másik szférába röpülünk, oda, ahol otthon vagyunk, ami vigaszt nyújt életünk során, mindenhez erőt ad. Acsai Rolandot gondoltam elsőként kérdezni, mert olyan hatalmas életműve van, hogy amikor utána néztem, hogy 75-ben született, nem akartam elhinni. Radnóti, Zeg Zoltán, Bárkadíj, Reszártizdíj, mindenféle kitüntetéssel rendelkezel, író, költő, műfordító, drámaíró, amit akarunk, mindennel gazdag nyitottad az irodalmi életet. Azt mondják rólad, hogy a képiség, a főerősséged, a humor, aztán a természet szeretet, és ehhez én hozzátenném még többek között a gyermekek szeretetét, mert a Holnap kiadónak van például egy csodálatos sorozata, ahol meseformájában közelítünk a zene világához, aztán 80 műfordítás. Elképzelhetetlen számomra, hány nyelven beszélsz?
2: Angolul beszélek csak. Egyébként a fordítást azt régebben csináltam, most már vagy egy jó 10 éve nem csinálom, vagy 80 regényt lefordítottam. Azóta most már csak saját dolgokat írok. Egyébként tényleg igaz ez a gyerekek szeretete, meg a természet szeretete. Sokszor össze is kapcsolódik, ők nyújtják a kikapcsolódást, meg kiemel a valóságba, tehát ott ki tudok kapcsolódni. Egyébként a költészet is kiemel a valóságba, tehát egyrészt rá is kapcsol a valóságra, másrészt ki is emel bele, mert akárhogy nézem meg, forgatom magamban. Ugye mondja a Babis Mihály, hogy aki a könyvekbe menekül, az nem az élet elől menekül, hanem pont, hogy az életet akarja abban megismerni. De szerintem, hogyha én magamban nézek, bennem azért van egy kis élet elől menekülés. Hát valóban ez egy ilyen felszállás a valóság felé az irodalom. Még akkor is, ha én nem találok ilyen úgy különösebben semmit, tehát csak magamról írok gyakorlatilag, mert mondjuk a gyerekirodalomban ott kitalálok, ez a fikciónak a terep, a gyermekirodalmi regények, de egyébként a költészetem az az én mindennapjaimról, meg a családomnak a mindennapjairól, meg az őseimnek a régebbi mindennapjairól szól, mert ez is fontos számomra, hogy a gyökerekben minél mélyebben és messzebbre visszanyúljak.
0: A teljes beszélgetést 9 óra 4 perctől a házunk táján című műsorunkban hallgathatják meg.

0: 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán hétfőn. A döntést a tárcavezető azzal indokolta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, a megújuló külpolitikai irányvonalat pedig egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban. Hozzátette, a napokban magas szintű delegációval érkeznek Lengyelországba, és közös cél, hogy az együttműködést új alapokra helyezzék. Jankó Laura és Martos Levente Balázs vehette át az idei Stefanus díjat a Szent István Társulat szervezésében, idén 33. alkalommal megrendezett Szent István könyvhét megnyitóján, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb hazai seregszemléjét május 18-a és 22-e között tartják. Farkas Olivér igazgató a megnyitón elmondta, a közel 180 éves társulat célkitűzése nem változott. Ma is a hit, az erkölcs, a hitvallás és a hitvédelem körébe tartozó tudományos és ismeretterjesztő művek kiadását és terjesztését tekintik feladatuknak. Megbírságolták Nyágrus László parajdi polgármestert és a községháza két alkalmazottját az egy éve elárasztott Sóbányánál zajló munkálatok hiányos építési engedélye miatt. Számolt be hétfőn a székelyhon.ro székelyföldi hírportál. Nyágrus László polgármester a hírportálnak elmondta, amennyiben tévedtek, vállalják a felelősséget, a munkálatok bonyolultságával és az időszorításával indokolta az esetleges hiányosságot. Elhalasztja a kedre tervezett újabb katonai támadást Irán ellen Donald Trump amerikai elnök, Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére. Az elnök közösségi oldalán washingtoni idő szerint hétfőn délután megjelent bejegyzésében jelezte, az arab szövetségesek véleménye szerint olyan megállapodás készül, ami az Egyesült Államoknak, valamint a Közel-Kelet minden államának is elfogadható lesz. Az időjárásról. Az északkeleti harmadban és délnyugaton is fokozatosan csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani, a kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett. Kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő. Az északias szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között várható. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Nyolc óra 33 perc, közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Podmanicki utcában a Bajcsy-Zsilinszky út előtt, illetve Újpesten a Vécsei Károly utcában a Nádor utcánál sávlezárásra készüljenek. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton, az Egér úton, a Balatoni úttól és a Szél-Kálmán tér környékén. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, az Üllői úton a nagyobb csomópontoknál, illetve a Váci úton a Megyeri út előtti szakaszon. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfitől észak irányban, illetve a Zsigmond tér vonalától délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Baross tértől. Nem működnek a jelzőlámpák a 12. kerületben a Németvölgyi út, Ormánhegyi út csomópontban karbantartás miatt, várhatóan ma délig a forgalmat a rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. A 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Lapszemle következik. Egyre rosszabbul érzik magukat a szlovákok, olvasható az Infostart oldalán. A portál egy elismert közép-európai piac- és közvéleménykutató ügynökség legfrissebb felméréséből idéz. A válaszadók 47%-a úgy érzi, hogy romlott az élethelyzete tavalyhoz képest. A pénzügyi nehézségek a mindennapokban is érezhetők. A szlovák lakosság 22%-a szerint a havi nettó jövedelem csak az alapvető kiadásokra, lakhatásra, élelmiszerre és energiára elegendő. További 8% azt mondta, még ezek fedezésére sem elég a bevételük. A válaszadók háromnegyede ugyan ki tud jönni a jövedelméből, de félretenni már nem tud. Mindössze a háztartások valamivel több mint egynegyede mondta azt, hogy megtakarításra is jut pénz. A mindennapi kiadások mellett sokaknak gondot okoznak a váratlan helyzetek is. A megkérdezettek több mint egyharmada nem tudna fedezni egy 300 eurós rendkívüli kiadást. A nyaralás is luxusnak számít sok család számára. A válaszadók 41%-a egyhetes, otthonon kívüli pihenést sem engedhet meg magának évente. Akik mégis utazást terveznek, a külföldi úti célok közül elsősorban Magyarországot, Lengyelországot és Ausztriát választják. A felmérés idén áprilisban készült, több mint 1000 megkérdezett bevonásával. Árpádházi Szent Erzsébet monumentális gránit szobrát avatták fel május elején a franciaországi Carnoët településen található Szentek Völgye szoborparkban, írta meg a Magyar Kurír. A 4 méter magas, rózsaszín gránit szobor alkotója a munkácsi születésű Matl Péter szobrászművész és fia. A magyar Szent Királylány szobrát Kálmán Imre soproni plébános áldotta meg. A brötányi szoborparkban lévő szentek valóban rendhagyó személyiségek, hiszen igen kevesen vannak köztük, akiket a katolikus egyház valóban szentté avatott. A többieket a nép kiáltotta ki szentnek vallásos jámborságuk és jó cselekedeteik nyomán. Árpádházi Szent Erzsébet a legkedveltebb valódi szentek közé tartozik. Brötányban 20 az ő nevére szentelt kápolna vagy templom található. A lapszemlét Bartók Szilvia készítette.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
4: A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége tisztelettel kéri minden kedves tagtársát és támogatóját, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával idén is támogassa a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségét. Adószám 180-62-269, /1, /41. Köszönjük! Készült a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, a ma délutáni 3 órai hírek után jelentkező Aquarell magazinunkat ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.
1: Kedves hallgatóink, mai kulturális palettánkban is 3 témával készültünk. Műsorunkban hallhatnak a közép-európai népek irodalmát egymás nyelvére fordítók találkozójáról. Továbbá szólunk a Vasvári Pál Kamaraszínházról, illetve a társulat erdélyi előadásáról. Mindezek mellett pedig Lázár Balázs Üzenet Helsingörből címmel megjelent legújabb verses kötetéről szólunk. S hogy mi minden takar a cím, arra már is válaszol a színész költő.

0: is egyben ez a szerep líra, amiben nagyon kérdéseket lehet úgy feltenni, ami ettől válik erőssé, hogy ebből a szerepből fogalmazzuk meg. Tehát ha nincs ez a szerep, akkor túl direkt valahogy ez a kérdés. Tehát olyan dolgokról tud beszélni, olyan dolgokat tud megmutatni ez a figura, amit mondjuk a költő szemérmesen mondjuk nem mondana ki.
1: Lázár Balást hallották, Üzenet Helsingőrből címmel megjelent legújabb verses kötetéről. A színész költővel készített teljes felvételünket, valamint a Vasvári Pál Kamaraszínházról és a Közép-európai népek irodalmát egymás nyelvére fordítók találkozójáról készített riportjainkat, tehát ma délután hallgathatják meg. Ha tehetik, tartsanak velünk a 15 órai hírek után is.
2: A mai akvarelt ajánlotta figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.

0: Agrárvilág, hírek a mezőgazdaságból, a szerkesztő Gulyás Lóránt.
1: Június 9-ig adhatják be egységes kérelmeiket a gazdálkodók, mivel ez a határidő jogvesztő, aki elkésik, annak a dokumentumait érdemi vizsgálat nélkül elutasítják. Az érintettek ugyanakkor a nyomtatványok kitöltésében kérhetik a falugazdászok segítségét. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogyi elnöke Madarász Zoltán összegez.
2: Az egységes kérelmekről nagyon fontos megjegyezni, hogy ez tulajdonképpen a gazdálkodóknak kerül kifizetésre az Európai Uniós közös politikában meghatározott támogatás különböző jogcímek alapján, viszont ez egy jövedelempótló támogatás azért, hogy a gazda a kieső jövedelmének a pótlására szolgál. Tehát tulajdonképpen a gazdán keresztül minden magyar fogyasztó részesül ebben a támogatásban, hiszen azért, hogy az élelmiszerárak ne szálljanak az egekbe, ezért kapják a gazdák ezeket a támogatásokat. Nagyon sok jogcím van, ez több tucat jogcím alapján lehet ezeket a támogatásokat igényelni. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a támogatások igénylése ez egy meglehetősen bonyolult folyamat. Az Agrárkamara jól képzett falugazdász tanácsadó hálózata áll a gazdatársak rendelkezésére.

0: Annyit kell tudni róla, hogy a tavalyi évben is a kérelmeknek a kétharmad, háromnegyedét az Agrárkamara tanácsadó, falugazdász tanácsadó hálózatának segítségével adták be, zömében a kisebb és közepes gazdaságok, hiszen nekik nem áll rendelkezésükre az az apparátus, aki ezt az adminisztrációs feladatot el tudná végezni. Ami még szintén nagyon fontos, és itt kell megjegyezni, hogy vannak olyan jogcímek, ilyen például a karácsonyi fának termesztett fenyő ültetvények, melyeket az Európai Unió nem támogat, hanem ezek direktben magyar, tehát hazai forrásból kerülnek támogatásra. Itt is zajlik a kérelembenyújtási időszak. Somogyban ez különösen aktuális, hiszen a tavalyi évben is több mint 160 ilyen kérelem futott be. Ha számokról beszélünk egy kicsit, akkor Somogy agrárterület majdnem 250 ezer hektár, és itt ilyen 6 ezer körüli gazdálkodó gazda van, aki valamilyen jogcímen támogatást kér.
1: Vannak olyan támogatási jogcímek, amelyek úgymond alanyi jogon járnak a gazdáknak, és vannak, amelyekhez valamilyen vállalásért cserébe juthatnak hozzá.
0: Alapjában véve vannak az úgynevezett alanyi jogon járó, tehát hogyha bizonyos feltételeket a gazda teljesít, akkor alanyi jogon neki klasszikus egy állatlétszám alapján járó támogatás, vagy egy terület alapon működő támogatási jogcím, ami, hogyha teljesíti a feltételeket, akkor jár neki. Aztán vannak az önként vállalható, ilyen például az agrárökológiai program, amihez csatlakoznia kell a gazdálkodónak, ő plusz kötelezettségeket vállal, plusz támogatások fejében. És ezen kívül hasonló módon működik az agrárkörnyezetgazdálkodás, vagy az ökológiai termesztés, ahol nehézségeket, plusz kihívásokat, plusz vállalásokat vállal vagy tesz a gazda azért, hogy ezekre a támogatási jogcímekre jogosult lehessen.
1: A szakértő mindenkit arra figyelmeztet, az egységes kérelmek leadását senki ne hagyja az utolsó pillanatra.
0: Reméljük, hogy nem lesznek hibák, tehát én a falugazdász tanácsadó hálózattól ma reggel is azt kértem, hogy maximális szakmai odafigyeléssel, lehetőleg a hibák elkerülésével dolgozzanak. Természetesen emberek vagyunk, dolgozunk, követhetünk el hibákat, hibákról egyelőre nem beszélhetünk, azok majd az ellenőrzések során mutatkoznak meg, hogy mik azok a nehéz pontok, amikre még nagyobb odafigyelésre, meg még nagyobb felkészülésre van szükség, úgy a benyújtóktól, mint a gazdálkodótól. Jellemző az, hogy jó magyar ember módjára mindent az utolsó, vagy egy picit az utolsó utáni pillanatra igyekszünk hagyni. Nyilván ez nem megy. Tehát, hogyha elkezdődött a benyújtási időszak, akkor a kollégák általában előre veszik az egyszerűbb, kisebb feladatot jelentő gazdatársakat, vagy gazdálkodókat, és az ő kérelmeik benyújtásával szerzik meg az informatikai rendszerhez szükséges rutint is, bár itt már elmondhatom, hogy túl nagy változások a tavalyi évhez képest nem voltak, tehát a kollégáknak a megfelelő rutinja rendelkezésre áll, a számítógépes rendszer is már tesztelésre került az elmúlt esztendőben. A leggyakoribb, hogy kifelejt valamit a gazdatárs, úgy gondolja, hogy így lesz, de aztán mégis másféle döntést hoz, az egységes kérelembe még valamilyen növénykultúrára kerül benyújtásra, aztán lehet, hogy valami az időjárási nehézségek miatt mégis valami más kerül be vetésre, ez elmarad az adminisztrálása, tehát mindig vannak figyelmetlenségből adódó, illetve megszokásból adódó hibák, amiket igyekezzen mindenki elkerülni.
1: Közösségi faültetésre hívta a dolgozóit nemrégiben a kaposvári Videoton. A cég ugyanis elkötelezett a fenntarthatóság és a klímavédelem mellett, mondta el a helyszínen az ügyvezető igazgató Páca Levente.
2: Egy országos akciót láttam az interneten, és az abból jött az ötlet, hogy nekünk is kellene pár fát ültetni, hisz van szabad területünk. Nagyon fontos számunkra a környezet rendezettsége, a tisztasága, folyamatosan figyelünk akár a külső környezetre, akár a gyártócsarnokon belüli tisztaságra. Voltak szabad területeink, voltak új parkolóink, és ezekbe megnéztük, hogy hova lehet fákat ültetni, és gyakorlatilag oda jutottunk, hogy 12 fát ültetünk el a mai nap. Köztük mindenféle fákat, akár egy díszalmát is, amit a kollégám ültet el. Az is mutatja, hogy milyen fontos nekünk ez, hogy felújítási munkálatok vannak a főépületünknél, és ott 6 darab tuja van, ami már ott áll több 10 éve, és a vállalkozó először ki akart őket vágni, és mi mutattuk, hogy ezt azért valamilyen módon meg kellene menteni, és sikerült úgy csinálni a munkálatokat, hogy azokat is megmentsük. Közel 40 kolléga vesz részt most ezen a faültetésen, úgyhogy sokan úgy gondolták, hogy ez fontos a környezet szempontjából, fontos a gyárterületünk szempontjából, és úgy gondolom, hogy ez egy jó kis csapatépítés is egyben.
1: 2026 a mezőgazdaságban a változások éve. A legnagyobb kihívást az energiaárak, az infláció, a forint árfolyamának alakulása, a klímaváltozás, az aszály, az állatbetegségek, valamint a tej és sertésárak jelentik. Hangsúlyozta az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon Hódmezővásárhelyen a K&H Bank agrárüzletágának vezetője. Demeter Zoltán szerint ezek a kihívások nem védhetők ki modernizáció, innováció és hatékonyság növelés nélkül. A szakértő szerint ugyanakkor a közös agrárpolitika révén több mint 5300 milliárd forint támogatás érkezik a magyar gazdákhoz, ami komoly beruházások forrása lehet.
3: Az Agrárvilág mezőgazdasági rovatot hallották.

0: Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és a technikus Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az emberi személy védelmét állítja középpontba a mesterséges intelligencia. Korábban 14. Leó pápa első enciklikája, írta a Vatikán közlése alapján a Magyar Kurír. A Magnifica Humanitas kezdetű dokumentumot május 15-én látta el kézjegyével a pápa, és május 25-én teszik közzé. Ugyanezen a napon a Vatikánban be is mutatják a körlevelet, ahol a Szentatya és több meghívott előadó is felszólal a témában szervezett megbeszélésen. A végrehajtási, a felszámolói és a közjegyzői rendszer reformjáról, a Dunafer sorsáról, a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezésről, a vendégmunkás behozatal korlátozásáról és a közszolgálati média átvilágításáról is tárgyalt a kormány hétfői ülésén. Közölték a kormány szóvivők hétfőn a kabinet ülése után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Éva tájékoztatása szerint soron kívül tárgyalták a Dunafer ügyét, az üzem bezárása közvetlenül érintette a térség gazdaságát és több száz család megélhetését. Szondi Vanda azt mondta, június közepéig előkészítik a végrehajtás reformjáról szóló törvénymódosítást, amelynek célja egy non-profit, szigorú állami kontroll alatt álló végrehajtási rendszer létrehozása. A miniszterelnök ismét valótlanságot állít, amikor költségvetési adatok eltitkolásával vádolja a korábbi építési és közlekedési minisztériumot, áll a Fidesz frakció hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében. Azt írták, a Fidesz-KDNP kormány semmilyen költségvetési tételt nem titkolt el, a tárca költségvetése nyilvános volt, a miniszterelnök által hivatkozott fizetési kötelezettség pedig az átadás-átvételi dokumentumok kiemelt része volt. A frakció szerint a Tisza kormány megszorításokra készül, ezért bűnbakot keres, holott a Fidesz-KDNP kormány jó állapotban adta át a kormányzást. Ismét megrongálták Petőfi Sándor emlékművét Strasbourgban, írta a híradó.hu. Beszámolók szerint a helyi rendőrség megkezdte az ismeretlen tettes vagy tettesek felkutatását. Magyarország Európa Tanács melletti állandó képviseletének első beosztott diplomatája, Major Csanád információi szerint Petőfi Sándor nevét, valamint az ismertető feliratokat részben levésték, a költőt ábrázoló bronz plakettet lefeszegették és ellopták. Vélhetően kalapáccsal több helyen kárt tettek a bronz plakettet tartó oszlopon, amit festékkel összekentek és összefirkáltak, valamint a nyomok alapján megpróbáltak kidönteni. Az indíték egyelőre nem ismert. Lövöldözés volt Törökországban, 4 embert megölt és többeket megsebesített egy felfegyverzett tinédzser, jelentették helyi hírügynökségek. A jelentések szerint a 17 éves elkövető egy étteremben nyitott tüzet, lelőtte a tulajdonost és az egyik alkalmazottat, majd vaktában lövöldözött a vendégekre, akik közül többen megsérültek. A rendőrség nagy erőkkel indított hajtóvadászatot az ámokfutó kézrekerítésére. Végül az időjárásról. Az északkeleti harmadban és délnyugaton is fokozatosan csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani. A kevés fátyol felhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett. Kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő. Az északi a szelet néhol élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között várható. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 5 perc következik a házunk táján. Mai műsorunkban fölidézzük a versmaraton egy óráját, amelyet a Magyar Napló és az Írószövetség rendezésében a Magyar Katolikus Rádióból közvetítettünk a költészet napján. A beszélgető társak Acsai Roland, Korpa Tamás, Kulin Borbála, Murányi Zita, Lőrinc P. Gabriella. A műsorvezető Kövesdi Zsuzsa.

0: Köszöntök mindenkit ebben a kedves körben. Ez a nap mindannyiunk nagy ünnepe, hiszen egy másik szférába röpülünk, oda, ahol otthon vagyunk, ami vigaszt nyújt életünk során, mindenhez erőt ad. Acsai Rolandot gondoltam elsőként kérdezni, mert olyan hatalmas életműve van, hogy amikor utána néztem, hogy 75-ben született, nem akartam elhinni. Radnóti, Zeg Zoltán, Bárka díj, Reszártiz díj, mindenféle kitüntetéssel rendelkezel, író, költő, műfordító, drámaíró, amit akarunk, mindennel gazdag ítottad az irodalmi életet. Azt mondják rólad, hogy a képiség, a főerősséged, a humor, aztán a természet szeretet, és ehhez én hozzátenném még többek között a gyermekek szeretetét, mert a Holnap kiadónak van például egy csodálatos sorozata, ahol meseformájában közelítünk a zene világához, aztán 80 műfordítás. Elképzelhetetlen számomra, hány nyelven beszélsz?
1: Angolul beszélek csak. Egyébként a fordítást azt régebben csináltam, most már vagy egy jó 10 évvel nem csinálom, vagy 80 regényt lefordítottam. Azóta most már csak saját dolgokat írok. Egyébként tényleg igaz ez a gyerekek szeretete, meg a természet szeretete. Sokszor össze is kapcsolódik, ők nyújtják a kikapcsolódást, meg kiemel a valóságba, tehát ott ki tudok kapcsolódni. Egyébként a költészet is kiemel a valóságba, tehát egyrészt rá is kapcsol a valóságra, másrészt ki is emel bele, mert akárhogy nézem meg, forgatom magamban. Ugye mondja a Babis Mihály, hogy aki a könyvekbe menekül, az nem az élet elől menekül, hanem pont, hogy az életet akarja abban megismerni. De szerintem, hogyha én magamban nézek, bennem azért van egy kis élet elől menekülés. Hát valóban ez egy ilyen felszállás a valóság felé az irodalom. Még akkor is, ha én nem találok ilyen úgy különösebben semmit, tehát csak magamról írok gyakorlatilag, mert mondjuk a gyerekirodalomban ott kitalálok, ez a fikciónak a terep, a gyermekirodalmi regények, de egyébként a költészetem az az én mindennapjaimról, meg a családomnak a mindennapjairól, meg az őseimnek a régebbi mindennapjairól szól, mert ez is fontos számomra, hogy a gyökerekben minél mélyebben és messzebbre visszanyúljak. Én Abonyból származom, az egy alföldi, akkor nagyközség volt, most már város. Most is nagyon jó a kapcsolatom a városra, sokat visszajárok, de az 50. születésnapomat is Abonyban ünnepeltük meg, és akkor a polgármester is eljött, és ő is köszöntött. Ez nagy dolog egyébként, hogyha a költészetet ilyen dolgokkal kitüntetik.
0: És a 80 fordítás kötetet mi magyarázza?
1: Amikor én ugye elképzeltem a pályámat, akkor Tandori Dezső nagyon közel állt hozzám, Tandori Dezső költő, és ő élt főleg műfordításból. De ő nagyrészt műfordításra építette ugye az életét már a 70-es évektől, 70-es, 80-as, 90-es években. És nekem ő volt az egyik mesterem, és akkor így adva volt a dolog, hogy akkor én is követem ezt az életpálya modellt. Ja, még az magyarázza, hogy én író vagyok, meg költőműfordító, nekem ez megy a legjobban, ezt tudom leginkább csinálni, és úgy vagyok vele, hogy az ember mindig csinálja azt, ami ez a leginkább ért az életben, különböző, ha más csinál, akkor kicsit a kárára válik az univerzumnak, akárhogy is nézzük ezt. Mivel az ELTE-n végeztem, ott elvégeztem a tanárképzést is, magyar irodalom és nyelvtan szakos tanár is vagyok, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor na most, akkor 48 évesen, akkor kipróbálom a tanítást. Ugye megpróbáltam letérni erről az útról, ami az én utam lett volna, és akkor a Jóisten visszaterelt ezzel a jellel oda, ahol az én helyem van.
0: Na most én egy ős magyar híres mondásból kiindulva kitaláltam valamit. Ez a mondás úgy hangzott, hogy ha én jó verset akarok olvasni, akkor írok magamnak egyet, tehát a költők egymás iránti hallatlan szeretetéről tanúskodik ez a mondás. Arra gondoltam, hogy mindenki ugye ide teszi a maga versét, elmondja Roland is, amit gondol, amelyik versét választja a vers maratonos könyvből, a 2026-osból, és akkor én azt kérem tőletek, hogy mindenki tegye hozzá a maga gondolatát, reagáljunk rá.
1: Hantoknak hullámzik. Hol már csak a dűlők futottak a porban, az a tanya ott állt, az a tanya hol van? Dédapám tanyáját elnyelték a hantok. Ott már nem hallhatsz mást, csak pár bíbic hangot. Elnyelték az ólat, elnyelték a konyhát. Elnyeltek sok boldog és szomorú órát. Kukoricaszárak dőlnek erre-arra, egy lapú levélen csillog a múlt napja. Béres legény indul 100 év távlatából, és egy érett szilvát. leszakít az ágról. A puszta közepén állt a régi tanya, déli báb csak ma már, kék ég az ablaka. Már minden lakója eltűnt régen innen, képeik peregnek, mint egy néma filmen. Láthatatlan kakas, halhatatlan rikolt. Hajnalban az égre, ki az élő, ki holt? Csirke sem kapirgál csillagrendszerében, tollai ezüstje elveszett az ében. Hantoknak hullámzik, már csak óceánja. Átfut rajta a szél, barázdákat szántva. Ezt a verset választanám ki ebből a négy versből, amelyik megjelent az antológiában. Leginkább mindig valamelyik korszak foglalkoztat, például régebben nagyon foglalkoztatott az 1850-től 1900-ig tartó időszak, Levicki, Komjáti költészete. Most pedig a népírókkal foglalkozom sokat, akik a két világháború között ténykedtek, tehát az első és a második világháború között. Ugye Illyés, Erdélyi, József és Sinka István neveivel lenne ez fémjelezhető, persze több íróival is, meg akkor még nem is említettem ugye az elméleti írókat, meg a regényírókat, mint mondjuk Németh László, vagy Kodolányi Gyula, csak a költőket. Amiért tudok csatlakozni ehhez a költészethez, az én saját gyökereim. És szerintem ez egy nagyon friss hangú és fontos költészeti stílus ez a népiesség. Aránynak kevesen is foglalkoznak vele, úgyhogy ennyit tennék hozzá ez a vershez.
2: Mert így egy vers megértéssel, nem is mindig beszélhetünk értésről a vers kapcsán, de a befogadás vagy az élvezés, ugye abban különbözik alapvetően a hétköznapi szövegektől, hogy nem lineárisan zajlik, tehát hogy többször kell beszkennelni, letapogatni, és most ugye egyszer hallottuk és olvastuk végig, úgyhogy ilyenkor az ember csak benyomásokra tud hagyatkozni, hogyha véleményt kell róla mondania. Nagyon szeretem a ritmikus verseket, és azt, hogy föl is lehet olvasni ritmusosan is, de ha nem úgy olvastad volna, akkor meg teljesen élő beszédnek hat. Kedvenc képen benne ez a csirke sem kapirgál csillagrendszerében. Szép.
3: Hulin Borbála után kikövetkezik.
4: Egy megjegyzést én is hozzáfűznék, nekem is tetszett a prozódiai akusztikai megalkotottsága, tetszett az, ahogyan a hajdan pompás teret kiüresíti, és aztán benépesíti, amikor felfokozódik az imagináció valami nagyon mással. Ami hasonlít az eredetire, de több is az, és ilyen Acsai Rolandos módon nagyon izgalmasan lesz kozmikus. Ugye itt az imaginációs fordulópont szerintem a Béres legény indul 100 év távlatából, innen kezdve történik valami ami más, ahol a kakas is már láthatatlan kakas halhatatlan rikolt, a halhatatlan két ellel van írva, tehát egyszerre belehalljuk azt is, hogy örökérvényű módon, és azt is, hogy nem hallható módon. Nagyon tetszik a Hantoknak hullámzik cím is hozza ezt az izgalmas dinamikát.

0: Kulin Borbála a következő, aki 79-ben született, és egy olyan családban, ami meghatározó az ember számára, hiszen Kulin Ferenc az édesapja, ami sokszor nehezíti az ember pályáját, de inkább segíti a tartalom, amit ez a családi kapcsolat ad mindenképpen. Te hogy álltál ehhez hozzá, Borbála?
1: Mindenképpen segítő környezetbe születtem olyan szempontból, hogy az irodalom meg a művészetek az gyerekkori, legkorábbi gyerekkori élmények voltak, és az, hogy először úgy nézett ki, hogy irodalomtörténész leszek. De is végeztem, tehát ledoktoráltam, és irodalomtörténészként jegyezhetem magam, az nyilván nagyon erős apai hatás, ami nem csak rajtam látszik, hanem a lánytestvéreimben is, mindannyian bölcsészek lettünk, és az irodalom közelében maradtunk. Alkotói szempontból viszont inkább hát hátráltatja sokszor az embert az, hogy rosszul mondom, hogy túl könnyű pálya, de nyilván, hogyha én 10 éves koromban elhatározom, hogy költő akarok lenni, akkor nagyon könnyű lett volna megtalálni azokat a fórumokat, vagy apámnak a kapcsolatai segítségével elindulni ezen a pályán. Úgyhogy nem véletlen, hogy ez akkor eszembe se jutott, és nekem elég messzire el kellett menjek otthonról ahhoz, hogy egyébként úgymond költővé váljak, tehát én kiszakadtam a családi fészekből, és
0: Debreceni,
1: sőt legelőször Nyíregyházáig, és nekem kellett az a teljesen más közeg, hogy költőként tudjak megszólalni.
0: Egyébként a tanulmányaid is érdekes módon hol segítik, hol hátráltatják az embert, hiszen az igényszintet magadnak egyre jobban emeled szerintem attól a háttértudománytól, nem?
1: Inkább azt nehéz elválaszolni, hogy amikor verset ír az ember, akkor ne próbáljon okos lenni, ne próbálja hasonlítani a szövegét semmilyen már meglévő nagyságokhoz. Abban sokat segít, hogy amikor pedig már megvan a szöveg és pihent néhány hetet, akkor rá tudok nézni az okos fejemmel is, és tudok rajta úgy alakítani, úgy szerkeszteni, hogy jobb legyen.
0: A Vörös Postakocsi irodalmi és művészeti folyóirat szerkesztője is vagy, és 2013-tól publikálsz, tehát addig gyűjtötted az erőt, gondolom, ugye? A Vörös Postakocsi az mit jelképez a magyar irodalomban?
1: Alapvetően egy regionalitása miatt speciális folyóiratként indult még 2007-ben Nyíregyházán. Én akkor költöztem Nyíregyházára, amikor éppen abban az évben, amikor megalakult Onder Csaba főszerkesztésével, és akkor egy nagyon eleven irodalmi élet volt a városban, és úgy kerültem közel a szerkesztői csapathoz is. Aztán idővel ez nagyon megváltozott, az egész szerkesztőség gyakorlatilag kicserélődött, és be is szűkült, a megjelenés lehetőségek is gyakran váltottak át online-ba, tehát igazából a regionalitásra felül inkább egy Kürti Lászlóval együtt szerkeztem. Egy olyan lapot igyekszünk szerkeszteni, ami országosan fogad költőket, és nem annyira a regionalitásra koncentrál ma már inkább, hanem az általunk értékesnek tartott szerzők megjelentetésére.
0: Lehet arról beszélni, hogy a saját költészetedben mi a fő csapás számodra? Mert ugye a lapnál ugye a Vörös Postakocsi, az Krúdit idézi, de hogy végül is milyen utat követsz?
1: Hát most nagyon úgy néz ki, hogy alanyi vallomásos líra az, ami belőlem jön. Nagyon fontos, hogy mindig tapasztalati alapja van minden versemnek, tehát semmi olyan nem kerül bele, amit nem éltem meg, vagy nem gyakorlatilag néha leírom, és azt mondják, hogy jaj, milyen szép vers, és igazából csak azt írtam le, ami pontosan úgy megtörtént.
0: Irodalomtörténeti tárgyú, ugye az Etikum és Esztétikum Illyés Gyula életművében, ez az egyik fontos műved, és a Csak szeretek, ez egy olyan kedves című verses kötet, ami előre vetíti, hogy mi lesz, hogy mennyire leszel te benne, így van?
1: Igen, nehéz volt, nekem kellett címet választanom, és talán ezt mindannyian elmondhatjuk itt, hogy ez egy átkosan nehéz feladat címet választani egy kötetnek, ráadásul, ami nem feltétlenül tematikus kötet, és végül úgy döntöttem, hogy kimetszek ezt a szókapcsolatot egy más, egy meglévő versből, ahol egyébként kicsit konkrétabb jelentése van, de így kimetszve a szöveg környezetéből egy kicsit messzebbre mutat, vagy tágabb értelmezési lehetősége van, úgyhogy végül ez lett a
0: cím. Papának tetszik.
1: Igen, pedig izgultam.
0: Szigorú ember, tudom, úgyhogy ez már nagy szó, hogy tetszik. Mit szeretnél elolvasni? Fecske Csabára sokan emlékeznek a kötetben, most úgy feltűnt, hogy hát nagyon sokunknak hiányzik, eltávozott, és hát fáj. Van egy ilyen, amit hoztál magaddal, a három vers Fecske Csabának például.
1: Akkor abból az egyiket.
0: Jó.
1: Három vers Fecske Csabának és a Fecske című vers. Sokszor fogtam már verebet, de fecskét csak egyszer tartottam a tenyeremben. A veréb is könnyű madár, de a fecske valóban légies, azt kell mondanom. A tolla nem is fekete közelről, nem is kék, hanem mint a városi tócsák tetején az olajfolt, mindenféle színben játszik, és annyira éteri a teste, hogy nem is érzed, mikor kirepül a kezedből. Mintha tiszta űr lenne, maréknyi lélegzet, aminek azért nőtt csak tolla, hogy látható legyen a repülés.
0: Fecske Csabát mindenki ismerte?
2: Igen, mind költött. Én személyesen nem találkoztam vele.
3: Nekem gyerekkori, kamaszkori mesterem, középiskolás koromban jártam hozzá az Újhonos stúdióban Miskolcra, de mind a ketten budvavölgyiek vagyunk, és számunkra ez a regionális kötődés talán mindennél fontosabb. Gyerekkoromtól, kisgyerekkoromtól kezdve, és a rokonaim is családi barátként kezelték, úgyhogy nagyon hálás vagyok Borinak, hogy megírta ezeket a verseket.
2: És kicsit az ő hatására is indultál el a költői pályán?
3: Igen, az ő hatására és Kalász László hatására, aki szintén budvavölgyi szerző volt.
0: Lőnic V. Gabriella, igen.
4: Én nagyon szerettem Fecske Csabát, sokszor találkoztunk gyakorlatilag évente a Tokaji írótáborban, illetve amikor Miskolcon jártam, és nekem nagyon kedves emlékeim vannak vele. Nagyon jókat beszélgettünk meg, derűseket, és ez a könnyedség, ami a versben ott van, az tényleg talán jellemző arra, amit ő hagyott maga után.
0: Igen, az a humora az egész személyiségében, az is benne van, könnyed, de ugyanakkor mély is.
2: Én még reagáltok a madaras versre.
0: Igen.
2: Mint nagy madaras költő. Valaki egyszer megszámolt, hogy mennyi madár van a kötetemben, és valami rengeteget számolt meg, de azóta ennek a száma csak nőtt és nőtt. Egyébként a madár és az irodalom az ilyen régóta összekapcsolódó két fogalom. Nem mindenkinél, de például ugye Tandori Dezsőnél azt mindenki tudja, hogy mennyire összefonódott. Ez érdekes, hogy fogtál verebelt, meg fogtál fecsket. Tehát ezek a valós élmények számomra már is érdekesek. És most írtam különben Tersánszki Józsi Jenőről, aki prózaíró, egy monográfiát, és akkor állt össze, amikor elolvastam az összes munkáját számomra, akkor állt össze bennem, hogy ő is mennyire madárbarát, meg madár imádó író, meg hogy mennyire szerette.
0: Meg jó madár is volt.
2: Meg jó madár is volt, igen. Igen. Meg énekes madár is volt, ugye sokat zenét, meg énekelgetett, az is az egyik mániája volt. Úgyhogy ezekkel a madaras versekkel engem ugye egyből meg lehet fogni, főleg a fecskékkel, meg a verebekkel. Úgyhogy nagyon tetszett.
3: Még itt annyit, hogy nagyon gyönyörű az áttűnés, ami éppen egy soráthajláson jön létre, és a vers jelentéseit is megsokszorozza, mint egy izgalmas repülés vagy szárnyalás. Kezedből, mintha tiszta űr lenne maréknyi. Ez a tiszta űr lenne maréknyi. Lélegzet, aminek azért nőtt csak tolla, hogy látható legyen a repülés. Ez szerintem egy gyönyörű töréspont.
2: Nagyon jó leírás, de pont ilyen, hogyha az ember kezébe fog egy ilyen kis madarat, akkor pont ilyen érzés, tehát nagyon pontosan leírta tényleg.

0: Maradjon akkor a szó most Korpa Tamásnál, aki költő, szerkesztő, irodalom történész és irodalom kritikus egyszerre. Nem könnyű az élete. A FISZ-nek, a Fiatal Írók Szövetségének társelnöke volt 2020-ig, és van ez a sifolány.hu, aminek a főszerkesztője. Ez micsoda?
1: Voltam. Rembo mondja, hogy mikor megszólítják a sivatagban, hogy maga Rembo a költő, csak voltam, uram, csak voltam. Ez a Szép Irodalmi Figyelőnek az önálló online fóruma saját rovatokkal, teljesen más tartalmakkal, amikor megalapítottuk, azt hiszem, hogy 2014 vagy 2015-ben nagyon szükség volt egy a fiatalokat megmozgató FISZ működését jobban áttekinthetővé és visszakövethetővé tevő fórumra, és akkor állapodtunk meg a Szép Irodalmi Figyelővel, hogy kísérletet teszünk egy gyakran frissülő projektekben is gondolkodó képződményre, ez lett a szifon.
0: Nagyon nehéz lehet irodalomtörténésznek lenni, meg költőnek együtt, mert az ember állandóan akkor üti-vágja magát, a költőt legalábbis, nem?
1: Igen, és épp ezért, mert leköszöntem az értelmezői szerepről is, nem csak a szerkesztőiről, és elsősorban a szépíró mellett irodalom szervezői vagy kurátori feladatokat látok el. Ez egy fontos belátás volt, de nyilván esztétikusabb módon próbálok reflektálni vagy reagálni a költészetből arra, ami még mindig zavarba hoz vagy delejező hatással bír.
0: A Gérec Attila díj az nem volt véletlen.
1: Jó Isten tudja.
0: Hát a kötődés a hazához, ez az egész kolozsvári kaland, hogy Kolozsvár ilyen fontos lett a te életedben, ez szimbolizál valamit nagyon mélyen.
1: Mindenkinek azt hiszem megvannak azok a helykötődései.
0: Szendrőn születtél, ugye Miskolc közelében?
1: Szendrőben születtem, és nem színésznőt szerettem. Igen, de olyan szempontból mindenképpen lényeges, hogy közel az államhatárhoz, vagyis számtalan átmenetiséget tapasztalhat meg az ember, meg alapvetően a határtapasztalatot, mint olyat. Aztán ezek a határok áttevődtek részben Erdély, részben volt egy olyan időszak, amikor a Vajdaság irányába is ezekben a furcsa, ambivalens régiókban, nem feltétlenül földrajz értelemben vett, hanem inkább kulturális értelemben vett régiókban érzem otthonosan magam, ami mindig felkelti a titokzatosságot, a kiismerhetetlenséget, azt, hogy törbe tud csalni, nem lesz benne teljesen otthon, de épp ezért meglepetésszer folyamatosan megkínál a meglepetésszerűséggel, vagy a meglepetésekkel. Ennek számomra a vezér trópusa Kolozsvár.
0: A költészeten keresztül is, hiszen Szilágyi Domokos, és hát mások is kötöttek oda. Illés Sándor bácsi jut eszembe, aki azt mondta egyszer, hogy nem tudjátok elképzelni, hogy milyen lelki állapot a kisebbségben való lét, és hogy milyen rezdüléseket hoz létre az ember lelkében, hogy az utcán, ha megy, átgondolja, hogy magyarul köszönhet-e a másiknak, akit jól ismer, és azt mondja, hogy teljesen átalakítja a lelki alkatot, és ez mondjuk a költészettől nem áll messze. Nyilván ez is vonzott téged.
1: És mi olvasók mind kisebbségben vagyunk, úgyhogy...
0: Jó Isten, ez most nagyon fájt. Igen, hát én, mint hatunokás nagymama, ezt nagyon komolyan átérzem, de küzdünk ellene. Kolozsvárral kapcsolatban ugye a Házsongárdi temetőre azt mondod, hogy ez egy túlfoglalt cím, és nagyon nehéz használni. Mi az, hogy túlfoglalt?
1: Jelentheti azt is, hogy Markó Béla írja Felejthetetlen nagyművében, hogy nincsen temetkezés, csak rátemetkezés. Ebben az értelemben minden sírparcella túlfoglalt, olyan, mint egy fordított felhőkarcoló, egy inverz felhőkarcoló.
0: Szép.
1: Nekem a Házsongárd az elsősorban Kolozsvár belvárosa, miközben a legfontosabb zöldövezete is, de az, ami izgalom, ami elevenség, paradox módon, egy sírkertről van szó végeredményben, ami a felszín fölött és alatt játszódik, az lényegét tekintve ott történik, egy igazi belvárosi zsongás van benne. Különféle életművek, a különféle sorsok, tragédiák, állóháborúk, a folyamatos küzdelem, a zöld bejövetele, a természet visszavétele, az, hogy Nagyon Gál György, a kiváló kultúrtörténész bemutatta, a városi építészet hogyan köszön vissza a különféle kriptákban, síremlékekben, hogyan kerül egy piramis a Házsongárdban, hogyan kap újfajta topográfiát a sírhely, amikor valaki egy ilyen saját egyéni használatú szfinxet helyez el, Bréda Ferenc síremlékét a piramis szomszédságában. Létrejönnek a nagyon személyes viszonyok, a személyes kánonok, kiket látogatok meg, kiknek hogyan világítok november elsején. Igen, azt hiszem, hogy ez a számomra izgalmas élettér.
0: És egy olyan költői vezérfonalnak is érzem a te munkáidban.
2: Nálunk a Fiumei temető ilyen, ugye,
0: Budapesten. Igen, igen.
2: Az hasonló jellegű élmény.
1: Nagyon szép szó az hogy Fiume.
2: Igen.
1: Hasonló, mint a Házsongárd.
0: Igen.
1: Házsongárd.
0: Amire nehéz építkezni, de nagyon tág teret biztosít viszont a költészet számára. Ez így van. Mit hoztál ezek után nekünk?
1: Hát valami olyasmit, amiben effektusként megidéződik a Házsongárd is, poszt-Házsongárd utáni időszakból nagyon rövid úgynevezett tranzakciók vannak benne, átadások, átutalások. Az érdekel mostanában, hogy nagyon rövid szövegek, vagy ilyen quintessencia jellegű szövegek bele tudnak-e nőni egy napba, hagynak-e maguk után kellő nyugtalanságot, kitöltik-e egy napnak az űrjét, az a terv, hogy 365 plusz egy szökőnap készül belőle. Ezekből a rövid szövegekből persze létrejön 12 kompozíció, vagyis hogy a nagyon tömörnek vélt szövegrészletek ebben az új kompozícióban vesztenek a Dichtung a tömörségükből, a sűrítettségükből szükségszerűen nem tud 31 nehány ugyanúgy funkcionálni. Tehát el is jelentéktelenednek, kiemelődnek, másként hangsúlyozódnak, egy ilyen érdekes tükörjáték jöhet létre szövegek között. Miközben ideális esetben talán a nagy egész is kiad valamit. Ebből olvasok fel egy részletet. Toboz formájú mikroportot tűzzenek a mellkasára. Ez volt a vörös fenyő egyetlen kikötése az interjú előtt. Elvághatnám az e-húrt, ezt a pengethető vastag vénát, sűrűn bugyborékolna belőle a hang, kivéreztethetném a gitárt, de ma már nem teszem. A lappangási idő, amíg egy régi hívás benned kicsöng, a tűnődés, a remegő száj kalandja az egyszerű szavakkal, hogy felvecs, megkérdezd, ki vagy? Egész ősszel mágubok csörgetésével beszélgettünk. Habba hagytuk, vázába tettük pihenni a kiszáradt mákonyos szájakat. Az éjszakai kérdezősködés egész testet kíván. És akkor odaléptél a kirabolt, feldúlt helyben hagyott, meggyalázott, széttépett, összejárkált bodzabokorhoz, és mohón beszívtad az illatát. Örök termő létre, amely naponta új fokot növeszt, és a kilengése akkora, hogy a teteje a fűszálak koponyáját súrolja időnként. A falon fel alá futkározó üres képkeretek. 24 óráig sem tartott a meg nem támadási szerződés élők és holtak között a Házsongárdban. Ajkak rövid holtjátéka, aztán tényleg megszólal. A városi, adventi koszorú egyik gyertyája szeretett volna lenni, ezért forró viaszköpenybe bugyolált a testét. A hajkoronájáról azt állította, tökéletes kanóc lesz.
2: Én e felé a versek felé a minimalizmuson, a költészeti minimalizmuson keresztül tudok közeledni. Egyébként a minimalizmus egy korszakomban nagyon hatott rám, és ez a korszakom, ez a skandináv korszak volt. Tehát a finnek nagyon jó ilyen minimalista verseket írnak, meg a norvégok is, meg egyáltalán a skandinávok is, meg hát egész Skandináviára jellemző. Ez a minimalizmus, amiben pedig Japánnal tartanak kapcsolatot egyébként, és akkor már is a haikuknál vagyunk, a másik ilyen rövid versformánál. Tehát nagyjából ezeket fogták össze számomra, ezek a versek plusz Magyarországot.
3: A versideálom nekem minél rövidebb, annál izgalmasabb, és azt hiszem, most Tamás segíts is nekem, de ugye németül a vers, az Das Gedicht, ugye?
0: Das Gedicht, igen.
3: És a Dichtung szó van benne,
0: Dichtung a költészet, igen.
3: Sűrítés van benne, és ahogy az ember az ilyen iskolai terző verseket így utána sokáig ízlelget, és akkor rájöttem arra is, hogy Adinálé, mennyire szeretem csak azt a pici szókapcsolatot, hogy kicsi országom, hogy abban mennyi minden van, mennyi egy kicsi országom, és ennyit elég mondani, már ez olyan, hogy ezer fele szétrobban az emberben a kép, a jelentés.

0: Murányi Zita, író, költő, és most MMA ösztöndíjas. Mi a munkád tárgya ebben a pillanatban?
1: Több dolgon dolgozom, van, ami már készen van. Most egy ifjúsági regény van még hátra, és egy novellás kötet.
0: Az ifjúsági regény az miről szól?
1: Hát végül is hasonlít az első könyvemre, a Tükörpalotára, csak talán kicsit összefogottabb, de ugyanakkor humorosabb is, és talán jobban visszaadja egy mostani kamosztány, hogy közelebb áll, de ugyanakkor így a családi szálak mellett szól egy kicsit az első szerelemről, és próbáltam az egésznek a hátterébe egy ilyen a környezetvédelem, ami fontos, és így a hasonlatok szintjén jön be erősen.
0: Én úgy érzem, hogy a gyerekirodalom most nagyon virágzik, úgyhogy ez egy nagyon jó választás, és nagyon fontos, mert nagyon pici korban kell elindulni a könyv felé is. Ugye a Tükörpalota után kaptad 2004-ben a Bródi díjat, Bródi Sándor díjat.
1: Igen.
0: Ez mit jelentett számodra?
1: Meglepetés volt, és akkor viszonylag sok lehetőséget is kaptam. Már akkor kérdezték, hogy hol a második könyv.
0: Ez igen. A köteteid, a Csillag, a Jolly Joker, a V, Érzőfa.
1: Érzőfa után van a Istenhez emelem az árnyékod, és most jelent meg tavaly decemberben a Két várlak között.
0: Számokkal most már nagyon vigyázok, hogy ez most 4 regény és 4 vers kötet?
1: Vagy nem.
0: Több már?
1: Több. Most jön majd a 11. könyvem, ami egy regény.
0: Nagyon sok versed jelent meg a kötetben. A Kócsag, a Kagyló, az Ingúj, a Pehely, és ez az Álmomban sosem vagy 80 éves, ez egészen különös számomra. Melyiket olvasnád szívesen?
1: Ezt az utolsót. Álmomban sosem vagy 80 éves, Anne Sexton. És én sem ismerem a gyógyíthatatlanul remegő kézfogalmát, az asztal alatt guruló gyógyszeres fiolák barna műanyag tégelyeit. Álmomban az elmúlás ugyanúgy megrémít, a percek folytonos körtánc a csontjaink felett, csigolyáink rozsdás ritmusú fogaskerekek, a kimért idő megkomponált haláltusája. Elfelejtem, hogyan kell csörögni reggelente, ahogy az ébresztő óra. Elviselhetetlen ketyegése miatt száműzted a paradicsomból. A dédnagymama korú asztal reszketeg lábaiban, hosszú évtizedek remegése, lapján felhőnyi vattadugó és a vörös szőttes terítő a 20. század legaktívabb vulkánkitörése. Pokolbugyor, egy pohár víz eloltani, amiben a beáztatott műfogsor helyettünk nyeli az oxigént, mint egy mélytengeri búvár. A vízben nyüzsgő buborékok eltakarják az aranyhalat, egyre kevesebben vannak. Tudom, nincs szíved, így 40 körül nem hiányzik. Esténként azt hiszem, Istennek mindent halló füle van. Hiába fekszünk milyen a paplan alatt egy mozdulatlan szoborpark.
0: Nem könnyű. Ez a kötet rengeteg verset tartalmaz, talán én úgy látom, hogy többet, mint eddig bármikor. Nyilván most kaptuk kézbe, előre készülni senki se tudott. Csak a sajátjából.
2: Megint csak kiragadni tudok, ami így elsőre megütt. Az ébresztő óra elviselhetetlen ketyegése miatt száműzted a paradicsomból. Ez így magammal viszem egy ideig ezt a két sort.
3: Igen, és itt az ugye az Anne Sextonnak ugye az ajánlás, az Anne Sextonnak ajánlás, ez így hozzá is köti ugye az amerikai vallomásos költészethez, Sylvia Plathoz meg Robert Lovellhez, és én őket is érzem benne, tehát azt a fajta nyelvi megnyilvánulást, illetve természetesen az Zita költészetét is nagyon mélyen, ami nagyon jó és nagyon tetszik, tehát nagyon sűrű versről van szó.
0: Köszönöm szépen. Lőrinc P. Gabriella, író, költő, Beregszászon született, és Kárpátaljáról érkezett, tehát nagyon-nagyon fontos számunkra az, amit hozott magával, és test közelből megtapasztalt, és át tudja adni nekünk a költészetén keresztül. Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet tehetségkutatói programját dolgozta ki 2010-ben, és hát a kötetei a Karcok, a Fényhiány, a Szürke versek, és a Könyvtelen Madonna. Ez egy olyan sors, hogy nagyon sokat tudsz adni abból, amit átéltél, amit megszenvedtél, így mondanám inkább. Tudod tovább

0: hogy minden nap kimegyek és láthatom, tehát úgy gondolom, hogy az Isten így kárpótolt engem azért, mert otthon is, mikor Beregszászon a lakásból kijöttem, akkor épp a Beregszászi Nagyhegyre láttam rá már a lépcsőházban, és most is, ha kijövök a házból, akkor egyik oldalról a Szandai várat látom, a másik oldalról a Gangahegyet látom szembe az ablakommal, és én végtelenül hálás vagyok ezért a csodálatos életért, hogy megszenvedtem én a szülőhazámat. Én azt gondolom, hogy én megéltem, és megélem a mai napig azt, hogy én kárpátaljai vagyok, és talán az ember 37 évig él valahol, nem leszek soha máshonnai, mindig Beregszászi leszek.
1: Nagyon erős ez a nemzeti kötöttséged, a hazához való tartozás. Te nagyon sokszor aktívan tettél hazádért, és képviselted sokszor veszélyes helyzetekben is.
0: Volt olyan, amikor arra volt szükség, akkor akár olyan helyzetben is. Nekem az, hogy a kárpátaljai magyarságot ne csak leírva, ne csak elmondva éljen meg, hanem igen, hogyha szükség volt arra, hogy a kárpátaljai magyarokért, illetve a magyar nyelv érdekében tehetek valamit, azt tegyem meg, hiszen kötelességem. Nagyon szépeket lehet erről írni, nagyon szépeket lehet róla mondani, és teljesen más lehet csinálni. És nem mindig teszi meg az ember, főleg akkor nem, hogyha esetleg a bőrét vásárra viszi.
1: Sokat elmond az, hogy a dédszülőd magyar, anyakönyvi kivonattal rendelkezett, a nagymama csehszlovák, te szovjet, és a gyerekeid ukrán.
0: Pokol ebbe az egészben az, hogy még minden felmenőmnek és nekem is a születési anyakönyvi kivonatunkban volt az állampolgárság mellett egy feltüntetett apró sor, a nemzetiség. Addigra az én gyermekeim, akik 2001-ben, illetve 2004-ben születtek, náluk nemes egyszerűséggel ez így át lett húzva. Hát oda van írva a születési anyakönyvi kivonatba, hogy nacionálnost, és át van húzva, nincs mellé írva semmi, és ezt senki nem kérdezte meg tőlünk.
1: Nagyon nehéz időket éltek most különösen, és hát nem tudja az ember, hogy tudna segíteni, mert minden lépésnek más jelentése is tud lenni a szándéktól függetlenül, ez nehezíti az életet. Van egy olyan szép mondatot, hogy amikor elvették a nyelvemet, a hitemet, a himnuszomat, nem volt többé helyem, és így jöttél át Szannára.
0: Ez már egy nagyon utolsó döntés volt nekem, tehát én tudtam, hogy el fog kelleni jönni, hiszen 2014-ben, amikor megérkezett az első behívó Kárpátaljára, amikor 2015-ben a kisfiam édesapja is megkapta az első behívót, tehát nem 22-ben, 2015-ben, amikor hazahozták az első halottat Kárpátaljára, 2015-ben már tudtuk azt, hogy el fog kelleni jönni, hiszen fiúgyermekek édesanyja vagyok, hiszen a férjem is 6 köteles korú, és nyilván nem azért szüli az ember a gyermekét, hogy odaáldozza, főleg akkor, ha nem a saját háborújában, hanem más nemzetek háborújában, hiszen jól megmutatták nekem, hogy az állampolgárság az nem nemzetiség, hogy egy életre tanuljam meg, és én megtanultam. Akkor megtudtam, hogy most már biztos, hogy el fog kelleni jönni, és igazából úgy alakult az élet, úgy alakult a sors, hogy meg tudtam oldani azt, mert az sem mindegy, hogy az ember a levegőbe jön el, vagy biztos helyre jön el, vagy valakitől szállást kell kérjen, és én azt gondolom, hogy végtelenül jó helyzet az, amiben én jönni tudtam. Én egy olyan országba tudtam jönni, ahol nem csak béke van, hanem egy olyan országban, ahol én biztonságban nevelhettem fel, most már egyetemistává a gyerekemet. Én boldog vagyok azért, mert használhatom az anyanyelvemet. Mert amikor a döntés megszületett, akkor már az első olvasatban elfogadták a nyelv és oktatási törvényt, és én azt mondtam, hogy onnantól kezdve engem meggátolnak bármilyen formában, ha csak egy formában is abban, hogy én magyar emberrel magyarul beszéljek, akkor én abban az országban nem szeretnék többet élni. Mert én a nyelvemben élek, nekem a nyelv az otthonom. Azt ne vegyék már el tőlem.

0: Mit hoztál most nekünk?
1: Csupa olyan verseket válogatott, és köszönet a szerkesztőnek érte. Mindegyiket szeretem, és mindegyik azt gondolom, hogy akár fontos vers is lehet. De ha már erről a helyzetről beszéltünk, talán a kikeletet. Kikelet. Új tavasz indul. Az évelők a fejüket a nap felé tolják. Véres ébredésről ad hírt a hajnali sziréna szó. Ha elhallgat, bemondja a tévé, a rádió, ne félj. A légtér biztonságos, megszűnt a légi veszély. A háború békét vacsorál. Rettegésben a zöldülő fűszálak sem nőnek. Az erdő közepében reszket egy madár, és a bokrok között a pók hálót sző, zsákmányra vár. A bujdosóra vándorfelhők árnyéka borul. A halál elől futnak, céltalan. Váltják egymást az éjjelek, a nappalok, de hová költözhet a visszatérő gólya? A lerombolt kémények helyén csak jajszavak, szirénaszó minden víradóra, lassan összeomlik minden a súly alatt. Látomás. Halk október, csendes őszelő, szikkadt falevél az úton. Forró nyár után kemény tél jön felénk, és látni már, hogy kivágják az utolsó fákat. Mi fájdalmakkal fűtünk majd, ha elfogynak, hát megfagyunk. Még őszi virágok tarkítják a kertet, de reggelente a fagy feketére festi a szirmok széleit. Feketére, amiből nincs kiút. Összebújunk, és lelkünk ablakát bedeszkázzuk, kötött takarót húzunk magunkra, és arra gondolunk, hogy milyen forró volt a nyár. S hogy valahogy minden túlélhető. Márciusig kell kitartson a remény, mert elolvad egyszer az összes hó. Ültes fát velem, kérlek, nélkülük mi is elveszünk. Amikor a pályakezdő első kötetes voltam, akkor mi fiatal szerzők mindösszesen ketten voltunk Kárpátalján. És akkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy vérfrissítés kell, nem csak 60 év fölöttiekről kell, hogy szóljon a kárpátaljai magyar irodalom, és akkor kitaláltunk a Művelődési Intézet keretein belül egy tehetségkutatói programot, amit elindítottunk, sikerre vittünk, tehát mára már kötetes szerzőket tudhatunk ennek a programnak köszönhetően, és 2016-ban pedig jött egy lehetőség Magyarországon, Budapesten, az előretolt Helyőrség Író Akadémia, ahol gyakorlatilag ugyanezzel kellett foglalkoznom, kicsit más keretek között, szélesebb körben, az egész Kárpát-medencében, és én már 10 éve vagyok az Író Akadémia oktatója.
0: Szanda egy gyönyörű szép kis település Nógrádban, egy csendes kis hely. Hogy tudtad felkavarni ott a vizet?
1: Most 7 éve élünk Szandán a családommal, és én először szerettem volna ebben a bizonyos vízbe csak belesimulni, és otthonra találni. És valójában a tavaly előtti év és a tavalyi év volt már egy kicsit izgalmasabb, amikor csatlakoztam a Szandáért Egyesülethez, illetve a Szandavárai Élni Akaró Falu Egyesülethez, a Szandai Dalkörhöz, ahol csodálatos szandai népdalokat tanulunk, ahol megismerhettem a szandai viseletet, megláthattam azokat a nüansznyi különbségeket, hogy mi a különbség a szandai, illetve a terényi viselet között, amit mindig csak azok látnak, akik ott élnek benne, és nekem egy egészen különleges és ismeretlen világ, illetve egy olyan jó csapatra találtam a Szandáért Egyesületben is, illetve szandai emberekkel, akikkel nem csak a kultúránkat, hanem a nemzeti érzést is ápolhatjuk, vigyázhatjuk, és vigyázhatjuk azt a csodálatos palóc kultúrát, amiben ők beleszülettek, én pedig vendégként találtam otthonra benne.
0: Van neked is népviseleted?
1: Van nekem is népviseletem, méghozzá egy csodálatos népviseletem van, az a nagy különlegessége, hogy én Herencsényben vásároltam, akkor még nem is voltam tagja a dalkörnek, csak egyszerűen annyira tetszett, hogy addig mentem, ameddig nem találtam magamnak valót, és Herencsénybe találtam egy viseletet, ami méretben is jó volt rám, és a szoknyája, illetve az alsó szoknyája és a fékötője, az már 100 éves, és valódi kázsmér, ahogy kellene mondani, kasmír szoknya, és
2: a pruszlikomat, azt egy szandai hölgy varta, illetve a kötényemet is egy szandai hölgy varta, a 14 soros gyöngykalárisomat az egyesület vezetője, illetve a népdalkörnek a vezetője kötötte nekem, és egy fantasztikus érzés viselni, és amikor fölveszem a viseletet, és végigmegyek Szandafalun, ahogy a népdalban is énekeljük, Szandafalun végestelen végig, akkor nem csak a rózsák nyílnak mindenhol, hanem nagyon sokan megállítanak, és nagyon sok néni elmondja nekem azt, hogy igen, régen ők is így jártak, úgy mondják, bűszoknyásak voltak, már sajnos nagyon kevesen, és csak alkalmakkor viselik ezt a csodálatos viseletet, de én remélem, hogy azzal is egy kicsit hozzá tudunk tenni, mi, akik messziről költöztünk be Szandára, hogyha fenntartjuk, megmutatjuk fényképeken, ha írunk róla, ha beszélünk róla, éltetjük ezt a csodás viseletet.
0: Te többféle szerepben tudsz itt dolgozni, hiszen író, költő is vagy, meg hát kultúra szervező is. Azokat a tapasztalatokat, amelyeket beregszászom még a viselhetőbb időkben szerezhettél. Tudod-e itt hasznosítani?
2: Én gyakorlatilag mindent, az egész életemet tudom hasznosítani bárhol, mert egy nagyon szerteágazó dolog az, amit én hoztam otthonról, a nagymamámtól a gyógyfüvek ismeretét, de nagyon szeretek a kertben dolgozni, nagyon szeretem a földművelést. Mi így élünk, nekünk ez a természetes. Én sütöm a kenyeret, most már kovászos kenyeret sütök, ami egy külön érdekesség nekem is. És amikor otthon vagyok, én egy igazi vérbeli parasztasszonyként élem a napjaimat, és ugyanakkor pedig, ha egy kulturális rendezvény megszervezésében, ha tudok segíteni a rendezvényszervezőnek, akkor mindenhol ott vagyok. Kisközösségben tudok dolgozni, hiszen Beregszászon is kisközösségben dolgoztam. Figyelek arra, hogy például egy nyári rendezvényen az embereknek a kerttel kell foglalkozni, délutánonként locsolni kell. Ha olyan településen vagyok, ahol jó szágtartás van, ez Szandára most nem jellemző, de amikor olyan településen vagyok, akkor arra is figyelni kell. Tehát az embereknek az életritmusához kell igazodni, hiszen a rendezvény van magukért, az emberekért, és hogyha a kellő alázattal tudjuk kezelni, akkor biztos vagyok benne, hogy nincs olyan település, ahol ne lehetne egy jó ízű beszélgetést összehozni.
0: Megütötte a fülemet az imént, ahogy mondtad, hogy otthon vagyok, és hirtelen gondolkodni kezdtem, hogy vajon most itthon vagy otthon, vagy az kettő ugyanaz már?
2: Az átköltözés az nekem egy nagyon érdekes ajándékot adott, amire arra soha nem gondoltam. Meg tudtam érteni azt, hogy mi a szülőföld, mi a haza, és mi az otthon. És ez így el tudott különülni bennem, és ameddig ezt nem értettem meg, addig ez egy fájdalmas dolog volt, maga az átköltözés is, illetve a Magyarországon való boldogulás is nehezebb volt. Most már nyugodt szívvel tudom azt mondani, hogy Beregszász örökké az én drága szülőföldem lesz. Haza fogok menni az anyaföldhöz, ott, ahol az édesanyám, ahol a nagyszüleim földé váltak, ahol el vannak temetve a sajátjaim. A haza az mindenhol ott van, ahol az én nemzetemnek a nyelvét beszélik, az egész Kárpát-medencében. Én épp annyira vagyok otthon Kovásznál, mint Dunaszerdahelyen, mint Beregszászon és mint Szandán is. És az otthon pedig ott van, ahol a családommal élek, és ahol nyugodtan beverhetek egy szöget a falba. Kegyelem, megoldották az osztást. Tudjuk jól, tört maradt. Jelenbe hoztunk múltat, átkot, szerelmet. Haza helyett házakat. Szép, de üres tányért raktunk a hímzett terítőre. Nem lesz egész. Így mondják, nem lehet. Rozsda ette szöges drót fölött, széltépdes idegen színeket. Kifosztva állandó adventben, hogy bicsaklik a szó a gondolat, kegyelmez, Úristen, kegyelmez. Más szavunk nem marad. Beláthatatlan, drága otthon. Sebeid, krisztusi sebhelyek. Isten előtt 100 év, csupán egyetlen pillanat. S ha elfogynak majd a földi határok, csak a kegyelem, csupán az marad.
0: Időnk lejárt sajnos, úgyhogy el kell köszönjünk Acsai Roland, Korpa Tamás, Kulin Borbála, Lőrinc P. Gabriella és Murányi Zita nevében, és fogunk még találkozni, és ez nem csak üres fenyegetés a részemről. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.
3: Nagyon szépen köszönjük, Zsuzsa.
4: Köszönjük.
5: Hangzott a házunk táján. Mai műsorunkban fölidéztük a versmaraton egy óráját, amelyet a Magyar Napló és az Írószövetség rendezésében a Magyar Katolikus Rádióból közvetítettünk a költészet napján. A műsorvezető Kövesdi Zsuzsa, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Társadalmi célú reklám.
8: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
7: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: A Magyar Katolikus Rádió.
9: Örömhír mindenkinek.
5: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit, jó napot kívánok! Életet adhatunk egy új békés világnak, üzente 14. Leó az ökumenikus ima mozgalomnak. A Magyar Kurír beszámolója szerint május 14-e és 24-e között zajlik a Jöjjön el a te országod elnevezésű ökumenikus ima esemény, amely világszerte arra hívja a keresztényeket, imádkozzanak együtt áldozó csütörtöktől pünkösd vasárnapig, hogy minél több ember megismerje Jézust. A globális imamozgalom első napjára Leó pápa videóüzenetet küldött a résztvevőknek, bátorítva őket az evangélium megosztására. Látogató központot nyitottak a gimnáziumuk 400 éves jubileumát ünneplő győri bencések, olvasható a Magyar Kurírban. A 2026-27-es esztendő különleges a győri bencések életében. A jezsuita alapítású győri bencés gimnázium indulásának 400. évfordulóját ünnepli a közösség. Május 13-a és 16-a között számos programot rendeztek ehhez kapcsolódóan, többek között megnyílt a Győri Bencés látogatóközpont. A központ egy interaktív kiállításnak otthont ad, amely az iskola 4 évszázados múltját mutatja be élményszerűen, felidézve az intézmény gazdag történelmi és közösségi örökségét. Felfüggesztette a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden. Tar Zoltán azt írta a Facebook oldalán, hogy Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, amire május 20-án éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert a késve beküldött felajánlás érvénytelen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal kedden az MTI-vel. A közlemény szerint az 1+1%-os felajánlásával mindenki támogathat egy számára fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Az idén eddig már több mint 1,1 millióan rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Aki még nem tette meg, online az ESZIA-ban gyorsan benyújthatja rendelkező nyilatkozatát is, írták. Új, mintegy 95 kilométeres déli elkerülő út építését készíti elő Zágráb térségében a horvát autópályákat kezelő vállalat, írta kedden a Jutarnyi Liszt című horvát napilap. Az autópálya kezelő elállt attól a korábbi tervtől, hogy a magyar autósok által is gyakran használt zágrábi elkerülőt a Luckó és Iványa Réka csomópont közötti teljes szakaszon harmadik sávval bővítse. A Zágrábot elkerülő autópálya a Magyarország felől az Adria felé tartó forgalom egyik legfontosabb útvonala. Beomlott a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti gradiskai határátkelőn lévő híd korlátjának egy része, emiatt teljesen leállították a jármű és gyalogos forgalmat, jelentette kedden a helyi sajtó. Egy helyi hírportál beszámolója szerint a korlát szerkezet egyelőre tisztázatlan körülmények között omlott le. Az eddigi információk szerint senki sem sérült meg. Végül az időjárásról. Az északkeleti harmadban és délnyugaton is fokozatosan csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani a kevés fátyol felhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett. Kisebb eső, zápor eső kevés helyen fordulhat elő. Az északias szelet néhol élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között várható. Estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.

0: 10 óra 8 perc. Ténykérdés. Tráser László összeállítása.
1: Kohári Nándor, történész. Egy olyan eseményről beszélünk, amely 40 évvel ezelőtt történt, 1986. április 26-ának éjszakáján. Ám de ez az esemény olyan következményekkel járt, amely következmények bizonyos fokú veszélyhelyzettel jelenleg is itt vannak velünk. A csernobili atomkatasztrófa, atomrobbanás, talán ezek a szavak kifejezik azt, ami ott történt. De mi történt ott valójában?
2: Ma már pontosan lehet tudni az események, hogy követték egymást. Nem műszaki meghibásodás történt, hanem nagyon súlyos emberi mulasztás és tévedés finoman szólva, valamennyi biztonsági rendszer kikapcsolásával egy tesztnek nevezett őrültséget hajtottak végre a csernobili, természetesen Leninről elnevezett atomerőmű 4-es reaktorblokkjában azon a végzetes éjszakán, és ennek következményeként ma már pontosan tudjuk, és akár évtizedek óta is tudjuk, rekonstruált, hogy szabályosan felrobbantották a reaktorblokkot.
1: Ezek szerint ez egy emberi tudatlanság.
2: Valamennyi biztonsági rendszert kikapcsolták, és ezt követően kezdtek el hókusz-pókuszolni a különböző grafitrúdakkal, különböző termelési a reaktor kapacitásával, ami aztán visszafordíthatatlan robbanáshoz vezetett.
1: Ráadásul, hogy a veszedelem növekedjék, nyilván nem ezért tették, de ez következmény volt. Május 1-je jött 3 nap múlva, ez pedig a tömeges szabad levegőre, utcára vonulással járt együtt az egész kelet-európai blokkban. Ugyanis a szovjetek nem hozták nyilvánosságra, hogy mi történt valójában. Gorbacsov talán május 4-én beszélt erről.
2: Kezdetben teljes volt a hírzárlat. Először Svédországban került nyilvánosságra azt, hogy a szélviszonyok feléjük fújtak olyan magas rádioaktivitást tartalmazó légréteget, ami alapján nyilvánvaló volt, hogy valami szörnyűséges katasztrófának kellett tőlük délre, délkeletre történnie, és végig a szovjet rendszer, illetve valamennyi a Szovjetunióhoz akkor úgymond szövetségesként tartozó Varsói Szerződés KGST tagállam is bagatelizálta az egész katasztrófa súlyát.
1: Az elhárítást azt hogy végezték?
2: Bár tömegeket mozgósítottak és tisztában voltak a veszélyhelyzet súlyosságával, a közelben lévő lakosságot, Pripyat, Csernobil városok és környező falvak területét, több mint egy Csongrád megyényi területet 100 000 lakossal 2 nappal később, pontosan a említett május 1-je után telepítették ki. Jellemző módon azt mondták nekik, hogy pár órára kell elhagyniuk a lakóhelyüket, és éppen ez az oka annak, hogy máig is a visszajáró, nevezhetjük nevén katasztrófaturisták is, gyakorlatilag könyveket, dokumentumokat, ruhákat, gyerekjátékokat, tehát egy élő város pillanatok alatt megszakadt életfolyamatainak megkapott emlékeit találhatják bárhol a lakótelepeken, lakóépületekben. A katasztrófa enyhítés körülményei pedig szintén meglehetősen szovjetesre sikerettek, mert az először kivezényelt tűzoltók, illetve katonák, akiket így likvidátoroknak neveztek, mindenféle védőfelszerelés nélkül először vízzel próbálták megoldani, majd pedig az izzó grafit alapzatot pedig homokkal, dolomit zúzalékkal próbálták a tetőről lapátokkal beszórva, illetve helikopterekről tartályokból leszórva lefolytani. Jellemző, hogy az ő teherautóik, helikopterek a közelben kerültek ledeponálásra, hiszen oly mértékben rádioaktívvá váltak, hogy már a zónát nem hagyhatták el, míg az emberek, akik egyébként ezeket az eszközöket kezelték és a keletkezett tűz elfolytásában dolgoztak, ugye visszatérhettek lakóhelyükre, kiküldési helyükre, ahol aztán hónapokkal, évekkel később meghaltak.
1: Az egész történet olyan szörnyű, és valahogy időtlennek tűnik.
2: Pontosan itt, bár ugye hangsúlyozni kell, hogy ugye sokan bizalmatlanságukat fejezik ki az atomenergia iránt, itt semmilyen műszer nem hibásodott meg, tehát egy elképesztő emberi mulasztás, felelőtlenség, de talán az őrültség a legjobb szó, amit ott ezzel a reaktorral művelt a kezelő személyzete. Néhány éves börtönbüntetést kaptak mind a kezelők, mind pedig a reaktor vezetése is későbbiekben, még a Szovjetunión belül egy per során, viszont a kikerült rádióaktív szennyeződés több 10 000 év alatt feleződik meg, tehát az a Csongrád megyényi terület, amit tartósan zömében a mai Ukrajna kisebb nagyobb részben a mai Belarus területén lezártak, és zárt zónaként kezelődik mai napig is, oda még több tízezer évig elvileg emberek nem települhetnek vissza.
1: Levonhattak talán ebből valami következtetést a világatom hatalmai?
2: Leginkább a biztonsági protokollok erősödtek. Egyik részről az, hogy a biztonsági rendszerek kikapcsolása már sokkal bonyolultabb, összetettebb, sokkal szigorúbb feltételekhez kötött, mint hogy akkor egy ilyen árpurlár jelleggel megcsinálták az ismert következményekkel, valamint a kezelő személyzeteknek ugye a pszichikai állóképességi tesztjei sokkal szigorúbbak lettek, illetve az úgynevezett operátorok, akik a reaktorokat közvetlenül kezelik, ha bármi olyan utasítást kapnak, ami legalábbis gyanús, zavaros, nem hajthatják végre, vagy jogukban áll megtagadni. Ez az egész világon ilyen típusú személyzeti biztonsági protokollok, amelyek lényegesen szigorúbbakká váltak az 1980-as évekénél, életbe léptek azóta.
1: Szinte azt mondanám, hogy csönd van Csernobil kapcsán. Nem beszélnek róla, nem szerepel a különféle híradásokban. Most itt ez a 40 éves évforduló, ez kivétel, de egyébként csönd van róla. Ez vajon helyén való?
2: Az évfordulók kapcsán azért rendszeresen megemlékeznek erről a hihetetlen szörnyű katasztrófáról, illetve ugye közelmúltban egy olyan nagy sikerű minisorozat elkészítésre és levetítésre is került a Netflix jóvoltából, ami világsiker volt. Amit elmondhatunk Csernobil kapcsán, hogy összességében, mivel eltitkolhatatlanul kiderült, így az egész Szovjetuniónak és a szovjet rendszernek egy szörnyűséges presztízsveszteséget okozott, innentől kezdve a hangoztatott magasabb rendőrségi kommunista propaganda halálos sebet kapott, és nagyon súlyos presztízsveszteséget könyvelhettek el azok a kelet-európai szocialista államok is, amelyek a saját lakosságuk felé is próbálták ezt az egész katasztrófát bagatelizálni.
0: A 40 évvel ezelőtt történt csernobili atomkatasztrófáról Kohári Nándor történésszel beszélgetett a szerkesztő Trásár László.

Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

Kedves hallgatóink, most egy délutáni műsorunkat ajánljuk figyelmükbe. 17 óra után kezdődik a kerengő, amelyben először a moldvai csángókról lesz szó, akik évszázadokon át megtartották a vallásukat és a nyelvüket. A vendég Molnár Antal, az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézetének igazgatója lesz. A közéleti beszélgetések második felében az influencerekről beszélget majd vendégével, ifjabb Birher Nándorral, azaz Nándor Royallal, a szerkesztő Sályi András. Kerengő tehát 17 óra 5 perctől a Magyar Katolikus Rádióban.

örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Fésűs Éva. Csaló az üveghegyen. Negyedik rész.

0: Tök király kicsípte magát. Úgy érezte, eljött élete nagy napja. Kopasz feje búbját kifényesítette, hadd lássák, mekkora ész sugárzik belőle. Ha nem röstelte volna, talán még az irítségtől örökösen sárga képét is kipirosítja. Lompos fiát is igyekezett ráncba szedni.
1: Legalább mosakodj meg, ha már bársonynadrágos vőlegén csinálok belőled.
0: Filkó fekete körmein a kefe sem segített. Inkább mindkét kezét hanyagul zsebre vágta, ott senki sem látja. A tróntermet már jól megnézte, titokban a trónust is kipróbálta. Ócskának és kényelmetlennek találta. Elhatározta, hogy mihely teheti, kicserélteti forgószékre, csak esnének már túl azon a nagy hűhón, amit az apja leánykérésnek nevez. Ő soha semmit sem szokott kérni. Most is elég lenne annyit mondani, hogy hozzi nekem a király kisasszonyt meg a hozományt, és kész. De az öregek szeretnek mindennek nagy feneket keríteni.
2: Papa, meddig zongorázol még az idegeimen?
0: Kérdezte nyűgösen öltözködés közben.
1: Türelem, fiacskám, türelem! Előbb tartsd oda a csizmádat ennek a kuka kisinasnak. Hadd keféje tükörfényesre, mire dél lesz.
0: Icipici Palkó ki tudott volna ugrani a bőréből örömében, amiért nem ismerték fel, de féken tartotta magát, és feketére mázolt kispofiával egészen ráhajolt az orra elé tartott csizmára, úgy kente-fente kefélte lázas buzgalommal. Filkó közben tovább nyaggatta az apját.
2: Egészen biztosan megkapom, amit ígértél. Ez a zöld király nagyon barátságtalan.
1: Ne izgulj, Filkó, ne izgulj! Ha nem adja neked ágicát a fél országgal és az üveghegyel, szedheti a sátorfáját.
2: Igazán árulkodni akarsz, papa?
1: Esztendők óta begyemben van a szerencséje, a boldog királysága, a vidám országa.
0: Filkó elvigyeztette a száját.
2: Ugyan, hol itt a boldog királyság? A vidámság. Hiszen mióta megérkeztünk, senki sem nevet, mindenkinek földig lóg az orra.
1: Mert sikerült elvennem a jó kedvüket.
2: Miért jó az neked, papa?
1: A sárkányölő kiskésit, fiam, mert az én jó kedvem mindig akkor jön meg, amikor a másé elmegy.
0: Tök királyból úgy tört ki az irigység, mint fortyogó fazékból a gőz. Pöfögve, dunnyogva, keservesen kántálva panaszolta el hitvány lelkének minden fájdalmát.
1: Mint fából a rejtett szú, almában a féreg, vájkál bennem a titkos bú, ameddig csak élek. Kezdetben csak a nagyobb szem cukrot irigyeltem. Később a más örömétől szinte beteg lettem. Bárki kapott új cipőt, új ruhát, az én szívem nagyon fájt. Jaj, de nagyon fájt. Nincsen kínzóbb gyötrődés, mint mely engem éget. Még más ember boldog és szerencsével ébred. Semmi egyéb nem enyhíti sárga irigységem. Kár öröm az orvosságom, csak az oltja mérgem. Más se kapjon új cipőt, új ruhát, inkább egy kis nyavaját. Kínzó nyavaját.
0: Olyan szánalmas alakká omlott össze, hogy icipici Palkó majdnem elárulta magát, mert a szája is tátva maradt. Szerencsére pillantásra sem méltatták. Filkó felvihogott.
2: Szegény papa! Remélem, miattam nem esz meg az irigység, ha meglelem a szerencsémet.
0: Tök király gyorsan megtalálta a hangját, összeszedte magát.
1: Szerény vagyok, fiacskám. Megelégszem azzal, hogy a zöld királyét elvegyem. Különben, hogy tetszik a király kisasszony?
2: Megjárja. Bár elég nyafka. Nem szereti, ha húzom a haját.
1: Hát, az üveghegy?
2: Tök jó. Elképzelem, hogy valamikor te is erre kapaszkodtál. Meg kell pukkadnom.
1: Papa! Az árgyélusát! Ki nevetsz?
0: Filkó alig bírt magával. Előre-hátra hajladozva viháncolt.
2: Írtómúr is lehetett? Hát még mikor visszacsúsztál? Mondd, nadrágfékkel jöttél lefelé, vagy csak gurultál, mint a sárga dinnye?
0: Ez már sok volt tök királynak. Elfutotta a méreg.
1: Hálátlan, gézengúz vagy,
0: kiabálta.
1: Pedig a te apád nem csalt, mint ez a másik. Nem mászott szégyen szemre mezit láb, mint az agyafúrt, világcsaló zöld király.
0: Szót követett, egyre hevesebben, mert Filkó tovább kötözködött az apjával. Annyira belemerültek a feleselésbe, hogy észre sem vették, mikor tűnt el a kuka inas. Jóval később eszméltek rá, hogy meglógott az a haszontalan, holott Filkónak még csak az egyik csizmáját kefélte ki.

0: Alig kondult utolsót a déli harangszó, nagy zsibongás, tolongás támadt az erdőháti zöldablakos palotában. Udvarhölgyek, udvaroncok, vitézek és tanácsosok, szolgák és szolgálók egymás sarkát letaposva igyekeztek a trónterembe, hogy megtudják, mit kíván tudomásukra hozni ő felsége. Odakint az udvaron is annyian voltak, mint a csibefiak. A konyhán a szakács félrehúzta a tűzhely lángjáról a levest, nehogy kifusson, amíg ő is meghallgatja a nagy újságot. Mert hogy valami világra szóló esemény várható, az senki előtt sem volt kétséges az elmúlt 3 nap furcsaságai után. Nyugtalanság vibrált a levegőben, és még a napsugár is remegett, amint a nyitott ablakon benézett. Az udvarmester fel alá futkosva rendezkedett.
1: Hölgyek jobbra, daliák balra! Na, kérem, húzódjanak kissé hátrább, adjanak helyet a mese hírügynökség képviselőjének!
0: A sokaság izgatottan sugdolózott. Az is itt van. Na, ennek a felese tréfa? Nini, milyen fennhordják az orrukat a tökvitézek? Minek örülhetnek annyira, hogy fülig ér a szájuk? Ideje, hogy kiderüljön a nagy titok.
2: Az udvarmester csendet intett, és 3-at koppantott a botjával, amint jelentette.
1: Ő felsége erdőháti zöld királyék és felséges kobakházi vendégeik bevonulnak.
0: Harson a harsant, lelkes taps csattant, de amint csend lett, zöld király még szóra se nyithatta a száját, mert tök király nyomban eléje tolakodott, és mintha ő lenne a nap hőse, hajlongani kezdett erre-arra.
3: Köszönöm a forró fogadtatást. Köszönöm, erdőhátiak. Látom, alig várjátok, hogy megtudjátok, miért örömnap ez a mai. Ezért megkérem az én zöld cimborámat, hogy tüstént hirdesse ki mindannyiunkra nézve nagyszerű és bölcs határozatát.
2: Előkapott egy jókora piros tölcsért, amit a konyhából orozott el, és hangszóró helyett a zöld király kezébe akarta nyomni.
3: Parancsolj, kérlek, ezen keresztül jobban hallja a néped.
0: Zöld király félretolta. Úgy állt ott, mint akivel forog a világ. Megköszörülte a torkát először, másodszor, harmadszor, míg végre akadozva belekezdett a kényszerű mondókába.
3: Kedves népem, tudjátok meg, hogy hosszas tanácskozást folytattam Hepehupa ország uralkodójával, a most is itt előttetek álló kobakházi tök királlyal, és úgy határoztam, hogy... Miszerint, egy szóval, tudnélik, hogy...
0: Elcsuklott a hangja. Azután újból nekirugaszkodott.
3: Tehát úgy határoztam, hogy amennyiben, ugyanis mármint arról van szó, hogy...
0: Felsóhajtott, és megrázta a fejét.
3: Nem megy.
0: A teremben mozgolódás támadt. Néhány tökvitéz fütyülni kezdett.
1: Mi lesz már? Halljuk! Halljuk!
2: Kobakházi tök király ezt nem hagyhatta annyiban. Felfújta magát, nagy lélegzetet vett.
1: Az öröm elvette királyotok szavát, mert úgy határozott, hogy király kisasszony lányát Ágicát, a fél országát és az üveghegyet az én egyetlen drága Filkó fiamnak.
0: Itt egy pillanatra meg kellett állnia, mert úgy kidüllesztette a mellét, hogy nem bírta egy szuszra végigmondani. Ám ez éppen elegendő volt ahhoz, hogy a királyné átvegye tőle a szót.
3: Soha sem adja oda,
0: fejezte be erélyes hangon a mondatot. Meglepett moraj hullámzott végig a termen. Tök király nem hitt a fülének.
1: Felséges királyné asszony, mondott valamit?
3: Igen, mondtam.
0: és ha kell, százszor is megismétlem, hogy amíg él, sem Ágicát, sem a félországát, sem az üveghegyet sohasem adja oda.
4: Jaj, édes feleségem!
2: Nyögött fel a zöld király, miközben tök király még mindig elképedve tiltakozott.
1: Kár beleszólni királyok dolgába, amikor az én cimborám már határozott.
2: Nélkülem? Csattant fel a királyné.
1: Természetesen.

0: fel az üveghegyre.
1: Zöld király visszaroskadt a trónra. Elképedve nézett a feleségére. Jaj nekem, te tudtad?
2: Tök király pedig úgy érezte magát, mint akit kiütöttek a nyerekből.
3: Hogy?
2: Makogta. Filkó elhúzta a száját.
0: Papa, lelőtték az orrod elől a madarat.
4: Amit még meg sem fogott, már is kopasztani akarta,
2: bólintott a királyné.
1: Zöld király ijetten, rimánkodva fordult hozzá. Édes lelkem, ugye nem tudod, mit beszélsz?
4: Én csak azt tudom, hogy ezek a hitványak megzavarták kigyelmed eszét, és megmérgezték a szívét. De mégis rövid volt a kobakházi ész, mert arra nem gondoltak, hogy ha kigyelmed valóban csalt, akkor itt sem az ország, sem a királyság nem kigyelmedé, így hát nem is ígérheti oda senkinek.
5: Úgy van! Úgy van!
2: Hangzott fel a megkönnyebbült kiáltás mindenhonnan. Csak a tökvitézek bámultak csalódottan egymásra.
0: Hogy is ne! Füstbe megy a lagzi.
2: Uralkodójuk tehetetlen mérgében az öklét rázta.
1: Ez vérlázító! Ez felháborító!
4: Ez így igaz, mondta a királyné.
2: Most pedig én, mint csengő-bongó ország uralkodója, kihirdetem 7 országra szóló határozatomat.
0: Fel is út, le is út, kobakházi tök király. Fel is út, le is út, Filkó királyfi.
2: Felemelt kezével ajtót mutatott. A palota népe újjongott.
5: Ki velük? Ki velük? Ki a léhűtőkkel? Elegetettek ittak potyán. Ne is lássuk őket!
2: A gyáva tökvitézek, akik csak ott voltak jó katonák, ahol gombóccal lövöldöznek, már is osontak volna kifelé, hanem az ádász tök király nem mozdult, mintha gyökeret vert volna a lába.
1: Nem addig van az. A királyné asszony.
0: Mi nem úgy táncolunk, ahogy fúják. Egy tapottat sem megyünk innen. Csak a zöld király után.
2: Olyan gonosz pillantást vetett a királynéra, hogy az hirtelen összeborzott.
4: Miket beszél?
1: Ugye most leesett az áll a szép, büszke királyné. Vagy azt képzelte, hogy amíg rámuszítsa mindenki haragját, addig egy csalót elbújtathat a trónus árnyékába?
0: Nem bújok én el senki elől.
2: Egyenesedett fel zöld király, akinek végre sikerült összeszednie magát.
0: Ha már így történt, vállalom régi tettemért a büntetést. No, nézd csak! Egyszeriben milyen bátor lettél. Bánom, hogy egyszer is megijedtem, és majdnem ostobaságot cselekedtem.
2: A királyné nem tudta, örüljön-e, vagy sírjon.
4: Lelkem, édes uram, csak hogy újra csillogni látom a szemét, de mi lesz ebből? Uram fia, mi lesz?
2: Tök király felé lingült.
0: Újra úgy érezte, hogy ő az erősebb. Jöjjön hát az udvari törvénytudó, és olvassa a vétkes fejére a törvényt. Hát tudja meg a nép, hogy kit tisztelt királyának. Kis kegyet pedig?
2: Vigyorgott rá arcátlanul a királynéra.
0: Ébredjen végre rá, hogy kinek nyújtotta a kezét annak idején.
2: Mielőtt kirobbant volna a felháborodás, az udvarmester ismét erélyesen koppantott a botjával, és jelentette, hogy nagyokos domokos már is megjelent.

Fésős Éva, Csaló az üveghegyen. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa. Rendezte Varga Andrea.

0: Az elmúlt percekben Halász Judit és a Gimes felvételeit hallották. Elhangzott a varázsdoboz.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó, több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását 14. Leópápa május 12-én kelt, majd május 16-án közzétett rendeletében, írta a vatikáni média. A dokumentumot Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumának prefektusa írta alá. A koordináló intézmény feladata, hogy elősegítse az információ cserét a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tevékenységekben, és meghatározza az irányelveket a mesterséges intelligencia alkalmazására a Szentszék területén. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. A kegyelmi ügy igazságügyi minisztériumnál lévő kedden nyilvánosságra hozott dossziéjának dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét, jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli a dokumentumokat bemutató sajtótájékoztatóján. Magyar Péter azt mondta, az ügyben, amelyben K. Endre kegyelmi kérvénye is szerepelt, 49 terhelt, 48 ügye volt. K. Endre kérvényét az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztálya nem támogatta. Megtört a bizalom Friedrich Merz kormánya felé, írja a Die Welt információi alapján a híradó.hu. Az INSA friss felmérése szerint a megkérdezettek 84%-a látja borúsnak az ország helyzetét, miközben kétharmaduk úgy véli, jelenleg egyetlen politikai felállás sem lenne képes kezelni a problémákat. A felmérés az AfD kormányzati részvételére is kitért, amely erősen megosztotta a közvéleményt. A válaszadók 41%-a támogatná a politikai karantén felszámolását, míg 47%-uk inkább ellenezné azt. Új, mintegy 95 kilométeres déli elkerülő út építését készíti elő Zágráb térségében a horvát autópályákat kezelő vállalat, írta kedden a Jutarnyi List című horvát napilap. Az autópálya kezelő elállt attól a korábbi tervtől, hogy a magyar autósok által is gyakran használt zágrábi elkerülőt a Lucskó és Iványáréka csomópont közötti teljes szakaszon harmadik sávval bővítse. A Zágrábot elkerülő autópálya a Magyarország felől az Adria felé tartó forgalom egyik legfontosabb útvonala. Beomlott a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti Gradiskai határátkelőn lévő híd korlátjának egy része, emiatt teljesen leállították a jármű és gyalogos forgalmat, jelentette kedden a helyi sajtó. Egy helyi hírportál beszámolója szerint a korlátszerkezet egyelőre tisztázatlan körülmények között omlott le. Az eddigi információk szerint senki sem sérült meg. Végül az időjárásról. Az északkeleti harmadban és délnyugaton is fokozatosan csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani, a kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett. Kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő. Az északias szelet néhol élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között várható, késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, 1765-ben ezen a napon mutatták be Gluck Ifigénia Aulisban című operáját. A hangulót a műnyitányával kezdjük. A Lyoni Opera zenekarát John Eliot Gardiner vezényli.

Gluck Ifigénia Aulisban című operájának nyitánya hangzott el, amelyet 1765-ben ezen a napon mutattak be. A Lyoni Opera zenekarát John Eliot Gardiner vezényelte. Denverben az első opera közvetítésre rádióban 1921. május 19-én került sor, mely Flotó Márta című operája volt. Most ebből következik egy részlet, előadja Ágai Karola, Réti József, Palóc László.

Klotó Márta című operájából hallottak részletet. 1886. május 19-én mutatták be Londonban Saint-Saëns harmadik szimfóniáját. A hangulóban a Pannon filharmonikusok előadásában hallják. Orgonán játszik Szamosi Szabolcs, vezénnyel Hamar Zsolt.

Saint-Saëns harmadik szimfóniáját a Pannon filharmonikusok előadásában hallották. Orgonán játszott Szamosi Szabolcs, vezényelt Hamar Zsolt. A hangulót Bögös Henrietta szerkesztette.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Örülj és örvendez, Szűz Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk! Istenünk, aki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit, jó napot kívánok! Az emberi személy védelmét állítja középpontba a mesterséges intelligencia korában 14. Leó pápa első enciklikája, írta a Vatikán közlése alapján a Magyar Kurír. A Magnifica Humanitas kezdetű dokumentumot május 15-én látta el kézjegyével a pápa, és május 25-én teszik közzé. Ugyanezen a napon a Vatikánban be is mutatják a körlevelet, ahol a Szentatya és több meghívott előadó is felszólal a témában, szervezett megbeszélésem. Jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását 14. Leó pápa május 12-én kelt, majd május 16-án közzétett rendeletében, írta a vatikáni média. A dokumentumot Michael Czerny bíboros, az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumának prefektusa írta alá. A koordináló intézmény feladata, hogy elősegítse az információ cserét a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tevékenységekben, és meghatározza az irányelveket a mesterséges intelligencia alkalmazására a Szent Cég területén. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg a kegyelmi döntés. A dokumentumokból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli a dokumentumokat bemutató sajtó tájékoztatóján. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormány tagjai, írta a Fidesz frakció keddi közleményében, reagálva a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján elhangzottakra. Felháborodásukat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a Fidesz frakció közleményében. Hozzátették, K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyminiszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Jankó Laura és Martos Levente Balázs vehette át az idei Stephanus díjat a Szent István Társulat szervezésében idén 33. alkalommal megrendezett Szent István könyvhét megnyitóján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb hazai seregszemléjét május 18-a és 22-e között tartják. Farkas Olivér igazgató a megnyitón elmondta, a közel 180 éves társulat célkitűzése nem változott. Ma is a hit, az erkölcs, a hitvallás és a hitvédelem körébe tartozó tudományos és ismeretterjesztő művek kiadását és terjesztését tekintik feladatuknak. Pénzügyi nehézségek miatt idén nem rendezi meg a hagyományos sétatér fesztivált a Pécsi Önkormányzat rendezvény szervező cége, a Zsolnai Örökségkezelő, tájékoztatta a társaság kedden az MTI-t. Közleményükben a júniusra tervezett rendezvénnyel kapcsolatban azt írták, az állami támogatást nem folyósították számukra, így likviditási nehézségek léptek fel. Végül az időjárásról. Az északkeleti harmadban és délnyugaton is fokozatosan csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani, a kevés fátyol felhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett. Kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő, az északi a szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között várható. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent János könyvéből. Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták, megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők, hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. És én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább itt a világban, ők azonban a világban maradnak, én most hozzád megyek. Ezek az evangélium

0: Szent János evangéliumának 17. fejezetéből az elsőtől a 11. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czöli imája. A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A Szent Atya Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czöli imája. Urunk mennybe menetele nem eltávolodás, nem egy távoli esemény, hanem egy élő kapcsolat, amely már földi életünkben kitágítja látókörünket, és Isten szívéhez közelít bennünket. Tanította 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa az apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 20 000 hívőt, arra buzdítva, hogy növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé, az Atyával való teljes közösség felé vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit.
2: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
1: Ma a világ számos országában ünneplik az Úr mennybe menetelének ünnepét, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd utalt az apostolok cselekedeteiből vett olvasmány szavaira. Az a kép, ahogyan Jézus a bibliai szöveg szerint a földről felemelkedve a mennybe száll, azt a benyomást keltheti bennünk, hogy ez a misztérium egy távoli esemény. Valójában azonban nem így van, ugyanis Jézushoz mi egyetlen testben úgy kapcsolódunk, mint a tagok a fejhez, és mennybe menetele minket is magával vonz, ő vele együtt, az Atyával való teljes közösség felé. Szent Ágoston erről így szólt. Az a tény, hogy a fej előre halad, a tagok reményét jelenti, idézte a Hippói egyházatja tanítását Leó pápa.
2: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo.
1: Krisztus egész élete egy felfelé ívelő mozgás, amely emberi mi voltán keresztül az egész világot átöleli és magába foglalja, felemeli és megváltja az embert bűnös állapotából. Fényt, bocsánatot és reményt hoz el oda, ahol sötétség, igazságtalanság és kétségbeesés uralkodott, hogy eljusson húsvét végső győzelméhez, amelyben Isten fia halálával megsemmisítette a mi halálunkat, és feltámadásával visszaszerezte életünket. Emlékeztetett a húsvéti prefációra Leó pápa.
2: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
1: Az Úr mennybe menetele tehát nem egy távoli ígéretről szól, hanem egy élő kapcsolatról, amely minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Már földi életünkben kitágítja és felfelé irányítja látókörünket, és egyre inkább Isten szívének mértékéhez közelíti gondolkodásunkat, érzéseinket és cselekedeteinket, mutatott rá a Szent Atya. Mi ismerjük ennek a felemelkedő útnak az irányát. Megtaláljuk Jézusban, életének ajándékában, példáiban és tanításaiban. Látjuk a felemelkedésnek ezt az útját Szűz Máriában és a szentekben is. Mindazokban, akiket az egyház egyetemes példaképként kínál fel nekünk, és azokban is, akiket Ferenc pápa a mellettünk élőknek, szomszédjainknak szeretett nevezni, akikkel együtt éljük mindennapjainkat, apák, anyák, nagyszülők, mindenkorú és helyzetű emberek, akik örömmel és elkötelezettséggel őszintén igyekeznek az evangélium szerint élni.
2: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo.
1: Velük együtt, támogatásukkal és imáiknak köszönhetően mi is megtanulhatjuk, hogyan emelkedjünk nap mint nap a mennyek felé. Leó pápa idézett Szent Pálnak a Filippiekhez írt leveléből, amelyben az apostol arra buzdít, hogy irányuljanak gondolataitok mindarra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltó, ami tiszta, ami szeretetre és dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Isten segítségével valósítsuk meg a gyakorlatban azt, amit hallottunk és láttunk. Növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az Atyához vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit. 14. Leó pápa beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott. Segítsen nekünk a mennyek királynője, aki minden pillanatban megvilágítja és irányítja utunkat.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát, Leó pápa felhívása. A vasárnapi Regina Czőli-el imádkozása után Leó pápa emlékeztetett a tömegkommunikációs világnapra írt idei üzenetére, valamint a vasárnap kezdődött Laudato Si hetére, amely a teremtett világ gondozását, az átfogó ökológiát kívánja előmozdítani.
2: Ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
1: Számos országban ezen a vasárnapon tartják a tömegkommunikáció világnapját, emlékeztetett rá Leó pápa, idézve idei üzenetének témáját. Megőrizni az emberi hangokat és arcokat. A mesterséges intelligencia korában a Szentatya mindenkit arra buzdít, hogy kötelezze el magát olyan kommunikációs formák előmozdítására, amelyek mindig tiszteletben tartják az emberi személy igazságát, amelyre minden technológiai újításnak irányulnia kell.
2: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
1: Leó pápa ezután utalt rá, hogy ezen a vasárnapon kezdődött, és jövő vasárnapig tart a teremtett világ gondozásának szentelt Laudato Si hete, amely Ferenc pápa azonos nevű enciklikájából merít ihletet. Assisi Szent Ferenc jubileumi évében emlékezzünk üzenetére, amely az Istennel, a testvérekkel és minden teremtménnyel való békéről szól. A pápa sajnálattal állapította meg, hogy az elmúlt években a háborúk miatt ezen a téren jelentősen lelassult az előrehaladás. Ezért arra buzdította a Laudato Si katolikus környezetvédő mozgalom tagjait, és mindazokat, akik az átfogó ökológia érdekében tevékenykednek, hogy újítsák meg elkötelezettségüket. A békért való gondoskodás az életért való gondoskodás, hangsúlyozta a Szentatya. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A Szent Szék szombaton bejelentette a Szentatya következő nemzetközi útját, amelynek során fölkeresi az UNESCO székházát is. Spanyolország után újabb európai nemzet lesz 14. Leó pápa úti célja, Franciaország. Szombaton a Szent Szék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint 14. Leó pápa elfogadta a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatójának meghívását, ezért szeptember 25-e és 28-a között apostoli látogatást tesz Franciaországban, amelynek keretében fölkeresi az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének székházát is. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, miután tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Május 15-én 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott II. Tavadrosz kopt pápával, a kopt katolikus barátság napja alkalmából, amely 2013 óta a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatok ünnepe. A beszélgetés során mindketten kifejezték az evangélium hirdetése, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítása iránti közös felelősség tudatát. Május 4-én keltezett levelében Leó pápa arra buzdította a koptokat és a katolikusokat, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A keresztények közötti teljes egység nem csupán távoli cél, hanem sürgős feladat, amelyet elsősorban az egész világot és különösen a közel-keletet sújtó konfliktusok tesznek szükségessé. 14. Leó pápa a telefonbeszélgetés és egy levél keretében, amelyet II. Tavadrosz alexandriai kopt ortodox pápának, Szent Márk székhelye pátriárkájának írt a barátság napja alkalmából, hangsúlyozza, hogy fokozni kell az ökumenikus elkötelezettséget korunkban, amelyet háborúk és megosztottságok jellemeznek. A Szent Szék sajtóirodájának közleménye szerint a telefonbeszélgetés baráti és testvéri légkörben zajlott le. Középpontjában éppen az a vágy állt, hogy új lendületet adjanak a kopt katolikus barátság napja megünneplésének, amely az ökumenikus párbeszéd egyik legfontosabb eseménye. Leó pápa és II. Tavadrosz alexandriai pátriárka megerősítették elhatározásukat, hogy leküzdenek minden esetleges akadályt, amely felmerül a hit és a szeretet párbeszédének útján. Kifejezték továbbá közös felelősségük tudatát, amely az evangélium hirdetésére, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítására irányul, különösen az olyan sok megpróbáltatást átélő Közel-Keleten. A kopt katolikus barátság napjának gondolatát elsőként Tavadrosz pátriárka vetette fel, majd Ferenc pápa hozta létre megválasztása után 2 hónappal, hogy megemlékezzen a 6. Pál pápa és 3. Senuda kopt pátriárka között 1973-ban egy közös krisztológiai nyilatkozat aláírásával zárult történelmi találkozó 40. évfordulójáról. Ferenc pápa és a kopt egyház feje II. Tavadrosz pápa az évforduló alkalmából először 2013. május 13-án találkozott, és ekkor nyilvánították ezt a napot a kopt katolikus barátság napjának. 10 évvel később, 2023. május 10-én a két egyházfő ismét találkozott. A Szent Péter téren megtartott általános pápai audiencián együtt adták áldásukat, majd másnap az apostoli palotában megemlékeztek arról a 21 kopt keresztényről, akiket 2015-ben az iszlám állam lefejezett a líbiai tengerparton, és akiknek a nevét attól a naptól kezdve hivatalosan felvették a római mártirológiába, mint a Péter széke és a Szent Márk széke közötti lelki közösség jelképét. 14. Leó pápa május 4-én keltezett, és május 15-én közzétett levelében a húsvét örömteli fényében köszönti II. Tavadrosz pápát a koptok és katolikusok közötti barátság napjának alkalmából. Levelében utal rá, hogy a barátság napjának ötlete Tavadrosz pátriárkától származik, és egy jelentős kezdeményezés, melynek célja, hogy ünnepelje a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatokat. 14. Leó pápa csatlakozik ahhoz a nemes hagyományhoz, amelyet szeretett elődje Ferenc pápa indított el a két egyház barátságának megünneplésével, és azt kéri, hogy ez az ünnep adjon új lendületet a közös útnak, amelyet régi különvállások és félreértések, valamint új megbékélések jellemeznek. Egy olyan időszakban, amikor világunkat olyan sok konfliktus sújtja, különösen a Közel-Keleten, a keresztényeknek minden eddiginél jobban el kell kötelezniük magukat a teljes egység mellett, hogy együtt tanúskodhassunk a béke fejedelméről. Bízzunk a számtalan vértanú hatékony közbenjárásában és példájában, akik Krisztus nevéért szenvedtek, írja levelében a Szent Atya. Leó pápa már a május 10-i vasárnap déli Regina Czőli imádság során is megemlékezett a barátság napjáról, és testvéri üdvözletét küldte Tavadrosz pápának, aki előző nap néhány kopt püspökkel és pappal együtt ünnepelte az eukarisztiát a velencei Szent Márk bazilikában. A két egyházfőnek még nem volt alkalma személyesen találkozni. Tavadrosz kopt pátriárka levélben gratulálta az amerikai pápának 2025-ös megválasztás alkalmából, és telefonon is beszéltek egymással. Egy személyes találkozóra várva Leó pápa az apostoli palota ablakából mondott beszédében imádságokat kért az egész szeretett kopt egyházért, abban a reményben, hogy barátságunk útja elvezet minket a Krisztusban való tökéletes egységhez. A május 15-én közzétett levelében megismételte ezt a kívánságát, különös figyelmet fordítva magára a barátság fogalmára. Számunkra, a keresztények számára a barátság nem csupán egy homályos érzés. Életünk és hitünk legmélyebb lényegét képezi, szögezi le levelében Leó pápa, utalva János evangéliumának szavaira. Hiszen Urunk maga nevez barátainak bennünket, és azt tanítja nekünk, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Így tehát Krisztus velünk való barátságából merítve tudjuk megerősíteni a barátságot egymás között és egyházaink között, miközben továbbra is együtt tanúskodunk az egész emberiség iránti isteni szeretetről. 14. Leó kifejezi reményét, hogy a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság, amely 2003 óta rendkívül gyümölcsöző teológiai párbeszédet folytat, és amelynek eredményeként 3 dokumentum született, bizonyítva a teológiai megértés növekedését, a lehető leghamarabb folytathatja munkáját a keleti ortodox család összes egyházával, hogy válaszoljon Krisztus imájára, hogy mindnyájan egyek legyenek. Levelében a pápa köszönetet mond a kopt ortodox egyháznak azért a vendégszeretetért, amelyet a Hit és Egyház Szervezet Bizottság 6. világkonferenciáján nyújtott a résztvevőknek, közöttük számos katolikus küldöttségnek 2025. októberében a Vadiel Natrumban található Szent Bisoly kolostorban. 14. Leó pápa továbbá bizakodóan nyilatkozik arról, hogy a níceai első egyetemes zsinat 1700. évfordulója alkalmából megfogalmazott gondolatok újra felébresztik az egyház látható egységének vágyát, annak az egységnek a vágyát, amely az egyetlen keresztségben gyökerezik, és amelyet a níceai hitvallásban vallunk. Pünköst közelettével a pápa ezért a Szentlélekhez fohászkodik, aki minden ajándék forrása, hogy igazságban és szeretetben vezesse a koptokat és a katolikusokat a közös zarándokúton a teljes közösség felé. Miközben várja egy személyes találkozás lehetőségét, imáiról biztosítja II. Tavadrosz alexandriai pátriárkát, és testvéri ölelésével búcsúzik a kopt egyház pápájától, feltámadt Urunk Krisztus békéjében.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsolyasunkban a Zselic Szent Páli népdal kör énekel.

0: a Zselic Szentpáli népdalkör énekelt mai guzsolyasunkban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, amire május 20-án éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert a késve beküldött felajánlás érvénytelen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal kedden az MTI-vel. A közlemény szerint az 1+1%-os felajánlásával mindenki támogathat egy számára fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Az idén eddig már több mint 1,1 millióan rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, aki még nem tette meg online az ESJA-ban, gyorsan benyújthatja a rendelkező nyilatkozatát is. Az elmúlt két évben jelentkező szolgáltatás minőségi hiányosságok miatt 80 millió forint bírságot szabott ki a villamos energiát elosztó cégekre a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, közölte a hivatal kedden az MTI-vel. A fogyasztói jogok érvényesülése érdekében a hivatal rendszeresen ellenőrzi, többek között a villamos energia elosztói engedélyesek tevékenységére vonatkozó szolgáltatás minőségi követelmények betartását. Kiadta Bogdán Csabának és Weisz Viktornak a Magyar Péter és Tar Zoltán országgyűlési képviselővé választása okán összeférhetetlenség miatt megüresedett európai parlamenti mandátumot a Nemzeti Választási Bizottság keddi online ülésén. A 2024-es európai parlamenti választáson a Tisza listájának első helyéről szerzett mandátumot Magyar Péter és a lista harmadik helyéről Tar Zoltán, de az április 12-i parlamenti választáson mindketten országgyűlési képviselői mandátumot szereztek. Magyar Bencés trilógia címmel indult előadássorozat Rómában, melyet a Szent Benedek által alapított szerzetesrend Rómában szolgáló magyar tudósai tartanak a Szentszéki Magyar Nagykövetség rendezésében. A nyitó előadást Zátonyi Maura Bencés nővér tartotta hétfőn este a 12. századi bingeni Szent Hildegárd munkásságáról. A trilógia következő előadója Fehérvári Jákó Őrs professzor lesz, a Szent Anzelm Pápai Egyetem rektora, a templomépítészet és a liturgiai tér teológiájának szakértője, majd Simon Tamás László biblikus teológus, az Új Szövetség legújabb magyar fordításának szerzője következik. Rendkívüli telefonos ülést tart kedden a boszniai kormány a gradiskai határátkelőn történt korlátomlás miatt, annak érdekében, hogy sürgős intézkedéseket hozzon a közlekedési rend helyreállítására, közölte egy bosnyák hírportál. A Száva folyón átívelő gradiskai hidat az 1960-as évek elején építették, naponta több száz teherautó és személygépkocsi halad át rajta. A településen már építettek egy új hidat a terhelés csökkentésére, ám ezt a boszniai belpolitikai csatározások miatt még nem nyitották meg. A portál úgy tudja, hogy a boszniai kormány ideiglenes intézkedéssel akár már kedden engedélyezheti az új határátkelő megnyitását. Végül az időjárásról. Az északkeleti harmadban és délnyugaton is fokozatosan csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani, a kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett. Kisebb eső, zápor eső kevés helyen fordulhat elő. Az északi az szelet néhol élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között várható. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 13 óra 4 perc, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban Kávéház című műsoromat sugározzuk, amelyben az 50 éves Miskolci Reflex együttesről lesz szó. A zenekar frontemberével beszélgetek, és a riportok közben természetesen zenél nekünk a Miskolci Reflex együttes. Mint ahogy most is, hallgassuk először a prológ, vagyis a bevezető felvételüket.

0: Bárdos Istvánnal, a Reflex zenekar és együttes vezetőjével, frontemberével ültem le beszélgetni. Általában, ha mi ketten találkozunk, akkor az állandó témánk az utazások világa, most azonban egy teljesen más témáról beszélgetünk. A miskolci rock legendáról, a Reflex együttesről, zenekarról, mert a kezemben tartok egy könyvet, amely a közelmúltban jelent meg az Öntollából. És egy mottóval kezdem a riportunkat. Huyber Szabolcstól idézem: a dalból a zene az, ami megfogja az embert, a szöveg pedig az, ami ott is tartja. Ez a miskolci Reflex együttes mottója, ars poétikája?
1: Hát ez a két sor, ez mindent elmond. Azt, hogy miért érdemes zenélni, azt, hogy hogyan kell csinálni, azt, hogy mitől lesz esetleg érdekes, mitől kíváncsi rá a közönség. Hát gyakorlatilag ez valóban ez a zenekarnak a mottója. Én, amikor annak idején régen elköteleztem magam a különböző dolgok iránt, akkor nekem volt egy nagy álmom. Én két dolgot szerettem volna csinálni, zenélni és utazni.
0: Mind a kettő sikerült, megadatott önnek.
1: Hát igen, ilyen szempontból szerencsém volt, mert egyrészt szerencsés időszakban, szerencsés korszakban kezdett el a zenekar játszani, hiszen a 60-as években indultunk, akkor gyakorlatilag ez egy lázadás volt, minden ellen lázadtunk, amit csak éppen eszünkbe jutott, és próbálgattunk különböző zenéket, próbálgattunk különböző stílusokat, magunk is tanultunk, és hát úgy tűnik, hogy a végére sikerült egy jó zenekarnak lennünk.
0: Igen, mert hogy a miskolci Reflex együttes egy legendás együttes. Nem véletlenül előlegeztem meg azt a kifejezésemet, hogy miskolci rock legenda. Kezdjük akkor el a zenekar történetének ismertetését.
1: Hát ez a fél évszázad azért nem volt ennyire egyenes, voltak azért benne kisebb kunkorok, de arra érdemes visszaemlékezni, hogy a 60-as években, amikor megindult ez az igazán rockzenei őrület, gondoljunk a Woodstockra, és a Woodstock utáni időszakra, amikor mindenki, aki úgy gondolta, hogy képes rá, gitárt fogott a kezébe és zenekart próbált csinálni, hát mi is ekkor kezdtük, és hát az első időszakokban azért az együtteseknek nem volt olyan egyszerű és könnyű dolog, hiszen senki nem tudta, hogy hogy kell csinálni, hogy kell egy zenekart alapítani, mire kell odafigyelni, honnan lesznek hangszerek, hogyan lesznek fellépések. Tehát gyakorlatilag mindent önmagunktól autodidakta módon kellett megtanulni. Pontosabban igyekeztünk az angol száz zenekarok stílusát, kinézetét lemásolni, és hát nyilván a dalait is. Most az akkori angol tudásunkkal el lehet képzelni, hogy milyen halacsa szövegek hangzottak el a színpadokról, de aztán később ezek kisimultak, kiegyenesedtek, aztán jöttek a saját dalok és a magyar számok, és hát gyakorlatilag azok voltak a zenekaroknak a döntő sikerei és érvei, hogy milyen új dalokkal tudott jelentkezni, milyen új dalokkal tudta megfogni a közönséget. Nekünk ugye a 60-as évek végéről beszélünk, mert akkor alakult a zenekar. Én egy-két évvel korábban érettségiztem, és teljesen kezdőként belevágtunk ebbe a dologba, és azt tudni kell, hogy abban az időszakban Magyarországon a Balaton volt a legfőbb, legérdekesebb dolog, ami létezik ma a világon. Még csak nem is a főváros, hanem ugye a nyári időszakban mindenki a Balatonra indult, és hát a könnyűzenei élet is gyakorlatilag ott kezdődött, és ott folytatódott. És mi nagy bátran belevágtunk, és irdatlan nagy szerencsénk volt, mert mi a 3 évet lent gyakorlatilag kezdő zenekarként ott játszottunk olyan színpadokon, ahol az elődeink közül, vagy a nagyok közül, akár a Szörényi Fivérek, akár a Ferm, akár a Sámson, és ma nagyon sok ismert zenész ott kezdte a pályafutását. Ezek ugyan vendéglátóipari helyek voltak, de könnyű zenét és az akkori slágerzenét játszott minden zenekar, és ez messze nem vendéglátós zene volt, de ez vonzotta a közönséget, ez vonzotta a fiatalokat, dugig volt minden balatoni helyen nyáron, és hát ott, amikor több hónapon keresztül egyfolytában játszani kellett a zenekarnak, ott tényleg meg is tanult játszani.
0: Beszélgetésünk folytatásában most meghallgatjuk az együttes Hajnalról szóló dalát, hiszen egészen pontosan a felvétel címe is ez, vagyis Dala Hajnalról.

0: Segítsetek!
1: Milyen zene volt ez? Rockzene? Egyértelműen rockzene?
2: Hát az első időszakban inkább popzenéről beszélünk, mert ahogy alakultak az évek, úgy alakultak a stílusok is. Tehát először az az úgynevezett könnyen emészthető popzene volt, ami megragadta a zenekarokat. Dallamos, énekelhető, mindenki által könnyedén énekelhető, sőt, miután 2-3 akkordból állt egy szám, még a közönségből is nagyon sokan hazamentek, és megpróbálták lejátszani a dalokat, és az ment is, mert nem volt annyira nehéz. És gyakorlatilag a popzene után alakult egy kicsit komolyabbá a dolog. A popzene a beat zenébe torkolott át, a beat pedig aztán később a rocknak a különböző válfajaiba, először a könnyebbe, majd a keményebb rockba, aztán voltak szélsőséges hajtások is ebben, és aztán úgy a századfordulók előtt időszakra kialakult egy nagyon hasznos és okos stílus. Ez a rockzenének voltak emészthetői fajtái, és voltak a kicsit keményebb vagy szélsőségesebb vonalak, de gyakorlatilag innentől kezdve beszélhetünk arról, hogy rockzene volt.
1: És milyen zenét játszott ezen belül a Miskolci Reflex zenekar? Meg lehetett önöket ismerni? Volt egy sajátos stílusuk?
2: Hát hogyne, mi 1974-ben jöttünk az a Balatonról 3 év után, és sikeresen elnyertük az ifjúsági házba a pályázatot, és onnantól kezdve a mi klubunk az ifjúsági házban volt, ezek egészen 74-től 79-80-ig, és hát nyilván azokat a zenéket játszottuk, amit a fiatalok akkor hallottak a rádióból, és még itthon nem voltak lemezeken, de zenekaroktól és a rádióból lehetett ezeket hallani, és hát nyilván a zenekarok, az akkori zenekarok igyekeztek minél jobban átvenni ezeket a nótákat, és gyakorlatilag általuk ismerte meg a közönség nagyobb része ezeket a dalokat. Ezek könnyen emészthető, elsősorban slágerzenék voltak az első időszakban, és az idő haladtával aztán keményedtek. Nekünk rögtön az első pillanatoktól kezdve voltak saját dalaink. Tehát játszottuk az angol száz zenekaroknak az ismert nótáit, de mi hozzákezdtünk rögtön az elején saját nótákat is írni, és azok aztán meg is maradtak hosszú időn keresztül.
1: Kik voltak az alapító tagok?
2: Hát ez egy érdekes történet, ugyanis mi hárman, akik az annak idején a leges-legelső zenekart alapítottuk, mert az első 3 évben, tehát mi 70-ben kezdtük a Balatonon, és akkor még minket Deltának hívtak. Kolencsik Imre, Szergely, a Kovács Kálmán és én voltunk a 3 alapítótag, és mindig jöttek hozzánk, vagy mentek el tőlünk, de idők folyamán ez úgy alakult, hogy gyakorlatilag mind a mai napig ez a 3 ember, ez egybe van, barátságban van, jó kapcsolatban vagyunk, tehát tulajdonképpen itt van egy 50 éves zenei múlt és egy 50 éves baráti vonal.
1: Miért lett éppen Reflex zenekar a zenekar neve? Hogyan lett a Deltából Reflex?
2: Hát amikor 1970-71-ben lejátszottunk a Balaton, akkor még Delta néven játszottunk. 74-re úgy éreztük, hogy mi már nagy zenekar vagyunk, hosszú hajjal, megfelelő kinézettel, normális zenekari hangszerekkel és felszereléssel, mert ez nagyon fontos volt, hogy a hangzás az olyan legyen, amilyennek kell lenni. És akkor eldöntöttük, hogy akkor válaszunk egy olyan nevet, ami egy kicsit nemzetközibb, egy kicsit jobban elfogadott. Ja, mindenki hozott valami ötletet, volt, aki Edisont hozott, vagy nem is tudom már pontosan miket. Végül én hoztam a Reflexet, én találtam ki, és gyakorlatilag úgy fogadtuk el, hogy innentől kezdve a mai napig Reflex zenekar néven dolgozunk.
1: De mi miatt választotta ezt a nevet? Volt valami különleges oka erre?
2: Hát nem hinném már, én nem emlékszem rá. Azért ez néhány jó névvel ezelőtt volt. Inkább olyan nevet kerestünk, ami hangzatos. Ugye akkoriban Omega, Illés, tehát nem voltak ezek a hosszú, elnyújtott nevek, hanem inkább csak rövid szótagokból álltak a zenekarok, és abból olyat kellett találni, ami mutatós volt. Ugye akkoriban inkább az egy szavakból álló zenekar nevek voltak, és így jött a Reflex szóba.
1: A folytatásban most a legendás DVTK, vagyis a Diósgyőr induló szól a Reflex együttes előadásában, itt a Szent István Rádióban.

0: azt említette, hogy önökre jellemző igazi slágerek már az elején adtak elő saját dalokat. Hát melyek is a Reflex együttes igazi nagy slágerei? Melyek voltak a szó szerint a zászlós hajók, amelyekkel nagy-nagy sikereket értek el?
1: Hát miután a zenekarnak több korszaka volt, ugye mert a 70-es évektől a 80-as évekig volt a klasszikus Reflex, ott volt egy rövid átalakulás, és aztán 79-től jött az új Reflex, ami szinte gyakorlatilag az ország egyik legkiresebb zenekarának sikeredett, tehát akkor voltunk a legközelebb ahhoz, hogy valóban komoly sztár legyen a Reflexből. Így azt kell, hogy mondjam, hogy voltak könnyebb, slágeresebb ízű dalok a legelején, itt Artur bácsi, a Peretes bácsira gondolok, vagy az 1977-ben született Hajrá Diósgyőr, a Diósgyőr induló, ami mind a mai napig a DVTK hivatalos indulója.
0: És azt a dalt ön írta?
1: Hát azt én írtam, és a zenekar hangszerelte, tehát ezt persze a szerzője én vagyok, de gyakorlatilag olyan köntösben, hogy ma a dal megszól, a többieknek a segítségével öltöztettük fel. És a második időszakban, ugye, amikor az új Reflex jött, akkor már egy keményebb, rokkos, kőkemény rockot játszottunk, és hát akkor azért voltak már olyan dalok, amik aztán később a országos ifjúsági magazin slágerlistájára felkerültek. Itt lehet gondolni a Madári Esztőre, a Várótermek albérlője voltál, az Álmodj örökké, a Magyarország, és még sorolhatnám ezeket a dalokat. A zenekar egyébként két saját CD-t adott ki, plusz egy harmadikat, ami inkább csak egy összefoglaló volt, és gyakorlatilag ezek a dalok ott is megtalálhatók, és a zenekarnak a reflexrock.hu honlapján pedig ugyancsak ott van az összes dal, mégpedig úgy, ahogy a CD-k megjelentek, úgy a CD-k kapcsán azok a dalok ott, ha ráklikkel az ember a megfelelő borítóra, akkor ott jönnek fel azok a dalok.
0: Azt említettem a beszélgetés elején, hogy kezemben tartok egy könyvet, melynek címe Miskolci rocklegenda, Reflex, egy zenekar története. Mit lehet tudnunk erről a könyvről? Mi indokolta a megszületését? Éppen az 50 éves évforduló?
1: Nem feltétlenül. Én mindig is úgy gondoltam, és inkább onnan kezdeném, hogy tulajdonképpen ez a zenekar lokálpatrióta volt. A kihívások ellenére és a csábítások ellenére ez mindig miskolci zenekar maradt. Azt mi nagyon jól tudtuk, hogyha országos hírű banda szeretnénk lenni, akkor muszáj Pestre költöznünk, mert egyszerűen akkor ez volt a megoldás, nem lehetett más kitalálni, akkor nem úgy volt, mint a mai nap, hogy Gyulától Sopronig jönnek, és vadonatúj szép jó zenekarok születnek, akkor egy megoldás volt, Pestre kellett menni. Ezt pedig mi nem nagyon akartuk vállalni, és inkább úgy gondoltuk, hogy maradnánk miskolciak, és azért gyakran fel kellett ugye Pestre járnunk, mert a kapcsolatokat az csak ott lehetett megszerezni. És egy másik érdekes dolog a könyv születésével kapcsolatban pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy a Reflexen kívül az utóbbi jó néhány évtizedben itt rengeteg olyan nagyon jó zenész és nagyon jó zenekar született a városban, akik mind megérdemelnék, hogy hasonló könyvekben emlékezzenek meg róluk. Sajnálatos tény, hogy ugye az Eddán kívül gyakorlatilag nem jelent meg egyetlen egy zenekarról sem könyv. Ez egy hiánypótló könyv gyakorlatilag, hiszen, mint ahogy az Edda számított annak idején az egyes számú zenekarnak, Miskolcon a Reflex a kettes számú zenekarnak, annak ellenére, hogy miskolciak maradtunk, de gyakorlatilag így erről a két zenekarról maradt fel úgy a utókor számára írásos emlék, és hogyha valaki kíváncsi rá, akkor végig tudja olvasni, hogy hogyan is történt. Mi történt, ha 50 év alatt?
0: És hogyan írta meg, hogyan szerkesztette össze ezt a könyvet? Hiszen 50 évet könyvbe foglalni, közel 300 oldalas könyvbe, nem könnyű feladat.
1: Hát a könyv két részből áll. Az első részbe végigviszem az én gondolataimon keresztül a zenekar születését a mai napig. Ebben benne vannak a nagyon sikeres évek, benne vannak a kevésbé sikeres évek, és benne van a utolsó 15-20 év, amikor a zenekar talán az egyik legmagasabb szintre emelkedett. És a könyv második részébe pedig, miután ugye az első rész a szubjektív, én írtam, a második részébe lehetőséget adtam a tagoknak, hogy ők maguk mondják el, hogy ők hogy gondolják a viszonyukat a zenéhez, hogy kerültek a bandába, mit éreztek itt, miért csinálták, vagy mik a terveik, vagy egyáltalán hogyan élik az életüket. Így gyakorlatilag két egységes, de különálló szerves részből áll a könyv. Az első a zenekar története, a második pedig a tagok visszaemlékezései a saját dolgaikra. Tehát ez a könyv tulajdonképpen a zenekarnak az életpályája is, de egyúttal az én életutam is, zenei életutam is.
0: Beszélgetésünk folytatásában most szóljon ismételten egy dal a Miskolci Reflex együttestől. A felvétel címe A Miskolci villamoson.

0: Milyen példányszámban jelent meg a kiadvány?
1: Hát a Bíbor kiadóvállalata a könyvkiadását 1000 példányban jelenik meg, és meglátjuk, hogy mennyire lesz sikeres. Nyilván, akik annak idején kedvelték a zenekart, azok keresni fogják a könyvet, akik kíváncsiak egy ilyenre, azok is fognak benne nagyon sok érdekes dolgot találni, én úgy gondolom, hiszen amikor a 80-as évek végén volt a zenekarnak egy nagyobb üres járata. Ugye a 80-as évek elején, 82-ben oszlott fel az új Reflex. Ez volt egyébként, ami a legsikeresebb formáció volt olyan szinten, hogy rádió, televízió, minden budapesti fellépések, az ország összes ifjúsági parkjában jártunk, tehát gyakorlatilag az új Reflex volt az, aki előzenekarként az összes nagy ismert zenekar előtt előzenekarként játszott, a Kartágo, a Hobo Blues Band, a P-Mobile, a Balázs Fecóféle zenekar, a Korál, és még mondhatnám mások. Tehát ez a lehetőség azt kínálta fel a zenekarnak, hogy nagy helyeken, nagy közönség előtt bemutatkozhasson. Nem mi voltunk eleinte a főműsorszám, hiszen csak a zenekar bevezető zenekar volt, de ezáltal annyian megismerték, hogy gyakorlatilag utána önállóan hívták a zenekart, és végig turnéztük az országot, sőt, kikitekintettünk, mert Lengyelországba is jártunk akkoriban két alkalommal. Majd következett egy hosszabb kihagyási időszak a zenekar életébe, amikor a könnyű zenét, az élő zenét átvette a diszkó. Biztos vannak, akik erre emlékeznek, hogy gyakorlatilag az élő zenekarok, akik nem szerettek volna háttérbe szorulni, azok elkezdtek külföldre menni, akár tengerjáróhajókra, akár vendéglátóhelyekre, és ez a nagyok közül is így volt, ezt az időszakot így mentették át ezek a zenekarok. Én ugye akkor ebben az időszakban a másik nagy szerelmemnek, az utazásnak hódoltam, hiszen akkor elmentem idegenvezetőnek 12 évig, gyakorlatilag Keresztbe-Kasba jártam a világot, és a Keresztbe-Kasba alatt azt kell érteni, hogy Hawaii-tól Észak-Koreáig, gyakorlatilag Vietnámtól Amerikáig, tehát mindenütt, minden évben sikerült eljutnom, egyébként 70 országba jutottam el eddig, és ez az idegenvezetősdi korszak, ez tartott a 70-es évek derekáig, amikor Miskolcon a Nonstop Rádiónak eszébe jutott, hogy a Vintinager Party keretén belül életre hívja a régi miskolci zenekarokat. Ugye, és akkor az első alkalom az az Építők zenekarnak volt a koncertje, ez nagyon-nagyon sikeres volt, és talán a második vagy harmadik alkalommal hívták a Reflexet, és hát akkor én megkerestem a korábbi tagokat, abból a két-három formációból, amiben játszott a zenekar, hogy próbáljuk meg újraéleszteni a zenekart, és vállaljuk el, és el is vállaltuk ezt a Vintinager Partyt. De hát akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy ilyen jutalomjáték lesz nekünk, és hát mit ad Isten, kiderült, hogy nem a jutalomjáték lett, hanem az utóbbi 15-20 év az egy olyan magas szintre emelte a zenekart a színpadok világába, amire korábban csak álmodoztunk. Nyilván ebben benne volt az is, hogy maga a zenekar a saját dalaival újra visszajött, megtalálta a közönségét, meg újak jöttek hozzá, és hát a másik vonal pedig az volt, amikor ugye Zalatnaival találkoztunk, aki éppen zenekart keresett az élő koncertjeire, és gyakorlatilag a Reflexet választotta koncertzenekarának. Ez azt jelenti, hogy mi nem egy zenekar voltunk, aki Zalatnait kísérte, hanem a programnak az volt a címe, hogy Zalatnai Sarolta és a Reflex. Tehát magának a produkciónak ez volt a címe. Ezek másfél-két órás koncertek voltak, élő koncertek nagy színpadokon, fesztiválokon, városnapokon és egyebeken, ahol a zenekar az első részben a saját dolgait csinálta, majd a második részben jött Zalatnai, és ez az előadás így alkotott egy szerves egységet. Hát ezzel gyakorlatilag, ezzel a formációval odáig jutottunk, hogy az Erkel Színházat csináltuk, az Erkel Színházas koncertet, teltházas 1600 néző előtt a Zalatnai 70 koncertet pár évvel ezelőtt, a pandémia előtt, mert azt követően pedig egy 10 előadásos felvidéki turnéra indultunk, Kassától Pozsonyig, a színházakba, a téli időszakba, úgyhogy elég sikeres időszaka lett ez a zenekarnak, aztán beköszöntött a pandémia, mérhetetlen nagy csend lett a zenekarok közül, mindenki leült, várta a csodát, és hát még mindig várjuk, mert azért igazából még nem, tehát a zenei világ még mindig nem tudott annyira visszajönni, amennyire korábban volt, vagy amennyire szerette volna. Gulyás Szabinának írtam az Őrült világ című dalt,
0: amelyet most meg is hallgattunk itt a Szent István Rádióban.

0: És ebben az időben megírta ön ezt a visszaemlékezést és ezt a rock történeti könyvet, amelynek nagyon szép a megjelenése is. Most a borítóra gondolok. Egy letisztult, szép, fehér színű borító, pirossal ráírva a reflex, mert hogy ennek általában pirosak voltak a fellépő ruhái, és minden mellett még egy ezüst színű monogramot látok magam előtt. Ennek mi a története?
1: Hát ez a zenekarnak a logója. És ennek nagyon érdekes története van, ugyanis ez nem más, mint Pető János festőművész készítette. A története pedig az, hogy ugye a 70-es években a zenekar az Ifjúsági Háznak a zenekara volt, és Pető János akkor ott egy klubot vezetett. János bejárt a próbáinkra, és egyik alkalommal előállt azzal az ötlettel, hogy hát ő csinálna a zenekarnak egy logót. Hát akkor nem nagyon gondoltuk, hogy ennek fontos szerepe lehet, mert hiszen senki nem használt. És János nekiállt, és valószínűleg a mi arc berendezkedésünket, hajhosszúságunkat idézve készített egy képet, és azt mondta, hogy na fiúk, ez lesz a továbbiakban a logótok, használjátok egészséggel, és ez fog kísérni benneteket. Majd eltelt pár hónap, és János beköszöntött egy másik ötlettel, amikor azt mondta, hogy azzal együtt, hogy a logótok megszületett, ez most már egy nagyon jó ötlet, de én úgy gondolom, hogy szeretném, hogyha lenne mögöttetek valami olyan háttér, ami csak rátok jellemző. És akkor kért tőlünk 50-60 négyzetméter vásznat, neki állt festeni, és ezzel a szemmel, ami minket figyel, azzal gyakorlatilag megfestette a zenekar első háttér megjelenését, amit a továbbiakban mindig hurcoltunk magunkkal, azt mondta, hogy ez a szem ez fog vigyelni rátok, és vigyázni fog rátok. Hát sajnos az idők során mind a rajz, mind ez a háttér elveszett, pedig nem csak egy érték lenne ma, hanem egy barátságnak a jelképe is, de hál' Istennek a régi képek megőrizték mind a kettőt.
0: Köszönöm szépen önnek ezeket a történeteket, és ezeket a történeteket is többek között elolvashatjuk ebben a könyvben, amely tehát a közelmúltban jelent meg. Akikben felkeltettük az érdeklődést az ön könyve iránt, hogyan juthatnak hozzá?
1: Hát miután a Bíbor kiadó adta ki, a Bíbor kiadónak a saját honlapján online is lehet rendelni, de magában Miskolcon is és a nagyvárosokban is a Libri és a Lira kiadónak a könyvesboltjai fogják értékesíteni. Miskolcon a Génius könyvesbolt az, ahol nagyobb mennyiségben meg lehet találni a könyvet. Ott egyébként többször dedikálása is lesz a könyvnek, és még a Miskolci Antikváriumban is lehet kapni. Tehát gyakorlatilag Miskolcon az összes könyvesboltban elérhető, és az országos hálózatban pedig a Libri és a Lira könyvesboltokban érhető el. Grenella Orsolya énekli a Nem mondd el senkinek című dalt. A dalról annyit kell tudni, hogy miskolci szerző, miskolci énekes, miskolci felvételekkel, miskolci helyszíneken készült dal, hiszen videóklip is készült a dalokból.
0: Szóljon tehát most a Reflex együttes Ne mondd el senkinek című dala.

0: speciálisak, önökre jellemző fellépő ruhák voltak. Milyenek is voltak ezek a ruhák?
1: Hát én úgy gondoltam a legelső perctől kezdve, és nyilván ezt a többi zenekarok is úgy csinálták, hogy egyfajta sajátos stílust kellett kialakítani mindenkinek, nem csak zenébe, hanem kinézetre is. Nagyon fontos volt a küllem. Hogyha felmegy valaki a színpadra, akkor hiteles legyen. Lehessen látni, hogy ez a 4-5 fiú, ez egybe tartozik, ugyanarra gondolnak, ugyanazt a közösséget alkotják. Bergendi Pistának volt egyébként annak idején egy érdekes mondata, rögtön a történetek elején, hogy a zenésznek a színpadon soha nem szabad úgy kinézni, mint a közönségének. És aki ezt megfogadta, azok, ugye gondoljunk a például az Omegára, akik példamutatóak voltak, nem csak a zenében, hanem a kinézetben, a küllemben, mindenben, és hát úgy gondoltuk, hogy én mindig is ragaszkodtam hozzá, hogy a zenekarnak egységesen kell kinézni. Nem azonos ruhákba, de hasonló jelleggel, és egységesen. És a mi történetünk az arról szól, hogy mi az elején elmentünk a Miskolci Nemzeti Színházba, végig jártuk a ruhatárat, a jelmeztárat, és hát eldöntöttük, hogy akkor ezt a fajta stílust szeretnénk magunknak, úgyhogy először az első időkben onnan vettük kölcsön a fellépő ruhákat, majd aztán mindenki alakította és kialakította magának ugyanazon a stílusra a saját ruháit, de gyakorlatilag a zenekar az utolsó időszakig ebben a jellegzetes fellépő ruhában lépett fel. Ez egy ránk jellemző dolog volt, amikor azt mondták, hogy megjött a küllemében, nem tudom, a 48-as szabadságharcra hasonlító együtt tag, vagy azt mondták, hogy megjöttek a huszárok, vagy én nem tudom. A zenekar úgy nézett ki sajátos jelleggel, mint ahogy senki más.
0: Mert hogy ilyen huszáros ruhájuk volt egy ilyen váltöméssel, és két soros gombbal, aranygombokkal.
1: Igen, ezek a színházban valószínűleg valamelyik előadásnak a fellépő ruhái voltak, amiből ezt kölcsönöztük, és abból alakítgattuk ki, de úgy gondoltuk, hogy ez úgy illik ránk, és egységes képet tud a zenekar általa mutatni, úgyhogy mi ezt örömmel használtuk egész az utolsó időkig.
0: Egy arcpoétikával, egy mottóval kezdtük a beszélgetésünket, fejezzük is be, javaslom, egy mottóval. A közel 50 év után ön a zenekar frontembereként, vezetőjeként hogyan fogalmazná meg, mi is a Reflex zenekar arcpoétikája?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ha az embernek van egy olyan adottsága, amivel képes mások figyelmét felhívni, akkor azzal a lehetőséggel és feladattal élni kell. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy egy dolognak biztosan a birtokába vagyunk valaminek, ami miatt a zenekart elfogadják, és figyelnek rá, és szívesen hallgatják, és ha valakinek ilyen adottsága, vagy ilyen tulajdonságai vannak, akkor az alkotó embernek ezzel élni kell, és át kell adni a többieknek ezt a fajta lehetőséget, hogy nézzék, próbálják meg élvezni, használják, próbálják meg levonni belőle a megfelelő tanulságokat.
0: Bárdos Istvánnak, a Miskolci Reflex együttes énekesének, frontemberének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok az 50 évhez, és gratulálok a közelmúltban megjelent könyvéhez is, amelyet a zenekar történetéről írt. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Hát köszönöm szépen, reméljük, hogy még zeneileg is, meg akár írásban is, a későbbiek során folyamán is tudok majd valamit hozzátenni az eddigi munkásságomhoz, és én azt kívánom, hogyha valaki elolvassa a könyvet és talál benne érdekes gondolatot, akkor már megérte megírni. A 80-as évek nagyon kiugró zenekarának voltak olyan rock jellegű dalai, amik közül nagyon sok a slágerlistára került. Itt elsősorban mondjuk az Álmodj örökké című dalra gondolok.
0: És ezt a dalt most meg is hallgatjuk itt a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim Tóri Sarolta és Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek a viszont hallásra.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Vedres Csaba felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. A kormányfő ezt közösségi oldalán jelentette be, annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. Magyar Péter közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter miniszterelnök helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Ruf Bálint kinevezéséről. Magyar Péter kereskedelmi repülőjárattal, bécsi átszállással utazik delegációjával Krakkóba, ahonnan este vonattal megy tovább a lengyel fővárosba, Varsóba, tudósít az MTI. A delegáció tagja Orbán Anitán kívül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A miniszterelnök tájékoztatása szerint hivatalos tárgyalást folytatnak Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, találkozik Karol Navrocki lengyel köztársasági elnökkel, valamint a lengyel parlament két házának az elnökével. Magyar Péter ezt követően csütörtök reggel Varsóból Bécsbe utazik, ahol Christian Stocker osztrák kancellárral és Alexander van den Bellen államfővel is hivatalos tárgyalást folytat, majd este vonattal érkezik vissza Budapestre. 3 héttel tovább, június 14-éig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyak katonái című kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császárkorát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton, több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példányt bemutató tárlat kísérő kiállítása a nagy falon innen és túl. Ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. Május 23-a és 25-e között rendezik meg az idei pünkösdi búcsút a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen, ahova 3 nap során várhatóan 8-10 ezer zarándok érkezik az ország különböző részeiről, írja a Magyar Kurír. A program pünkösd szombatján, május 23-án szentmisével kezdődik. Délután fogadják a gyalogos zarándokokat, este pedig Mária köszöntő, a Mária Rádióval közös imádság, virrasztás és keresztút is szerepel a programban. Éjfélkor szentmisét mutatnak be az elhunytakért. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn ünnepi szentmisék, körmenetek, litániák és vesperások várják a híveket a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk a kevés fátyolfelhő és gomoly felhők mellett. Kisebb eső, záporeső elvétve fordulhat elő. Az északias szelet élénk lökések kísérhetik. Napközben 19-23, késő este 8-15 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
3: Tizennégy óra 4 perc, Hangárium, a szerkesztőműsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és kedves régi barátomat, Pese László Józét, a kiváló rock szakújságírót, a TTT Rockarchívum kurátorát és a Magyar Pink Floyd Klub elnökét többek között. Emlékműsorral készültünk a kedves hallgatóknak, hiszen egy kiváló, nagyon szerény, de annál nagyobb tehetségű, kiváló ember és remek művész, egy csodás gitáros zeneszerző, Major László boldogult meg közelmúltban, és az ő kiváló muzsikája és története természetesen José barátunk fejében, szívében él, és a remek zenéi is, úgyhogy így most hála Josinak, ahogy én csak szólítom, tudunk egy megemlékezést már is csinálni jó zenékkel és egy kis visszatekintéssel. Josikám, tiéd a szó.
1: Hát, köszönöm szépen a meghívást. Elég szomorú, hogy ez így alakult, mert arra számítottam, hogy azt tudjuk majd bejelenteni, hogy elkészült a Kugli könyv, és lesz mellé egy melléklet, amin a letiltott dalok megjelenhetnek. De hát Isten máshogy döntött, úgyhogy a könyv készítése közben elhunyt a Major Laci, a Kugli klasszikus vállásának a szólógitárosa. Ez olyannyira gyorsan haladt, hogy a betegsége, hogy épp hogy elkészültünk az életmű interjújának a letisztázásával, ami a Kugli könyv egyik fejezet értelemszerűen, hogy a tagok meg a vendégek mennek sorba, és küldött egy csomó képet, meg elkezdtük válogatni a zenéket, hogy majd megcsinálja a képaláírásokat, meg hogy a CD melléklete szánt zenéket összerakosgatjuk, és 10 napra rá már a gyászír jött.
0: Mit kell tudnunk a Kugliról és drága Major Laci barátunkról?
1: Hát Major Laci 1955-ben született, a szüleit kitelepítették a Rákosi rendszerben politikai okokból. Mondhatni, hogy hátrányból indult, aztán amikor visszakerültek Budapestre, akkor iskolazenekarokban és egyéb amatőr zenekarokban játszott, mint mindenki a beat korszakban. Azt kell tudni, hogy roppant tehetséges fiú volt, már a kiságyában is édesapja szájharmonikájával kísérte a rádióban hallott zenéket. Tehát egy Isten adta született tehetség volt. És az ismertebb zenekarai ugye a Fregatta, Victoria, a Kugli, az Orkán és az Atlantis volt. Ebből látszik, hogy nem nagyon jutott a előző rendszerbe lemez közelbe. Ennek az okait nem igazán lehet tudni, mert az ő szerzeményét, ha megnézzük mondjuk a Más álmokat, ami arról szól, hogy a fiatalok másképp zenek el, mint az édesapja, vagy a 16-os korterem, ami egy betegségnek a története, annyira általános és mindenkorra érvényes, hogy nem tudom, hogy mit találtak benne, hogy ne lehessen ezeket kiadni. Talán az is lehet, hogy hova született, az volt a probléma, vagy az, hogy nem kellett az akkori zenéknek még konkurencia, mert egy nagyon-nagyon tehetséges emberről beszélünk. Viszont a hívő emberként ezt hihetetlen méltósággal tűrte, és szerintem ez az ő pályafutásának a legnagyobb tanulsága. Például az előző rendszerben Kuglival fölvettek rádiófelvételeket, aztán valaki föntről leszólt, sosem zisítették, sose került adásba, még a rendszerváltás után se. Na most a Major Laci ezt sose hánytorgatta föl szemben a zenekar többi tagjával, vagy a technikusaival, vagy a rajongóival. Ha kérdezgették, akkor mindig olyan derűvel beszélt arról, ami összejött az életében. Vagy voltak a különböző ügynök jelentések, amire hivatkozva bezúzták a már elkészült Kugli kislemezt, és ő volt az egyetlen, aki nem átkozódott, és utólag sem mondott semmi rosszat az életmű interjúmban ezzel kapcsán. Hát megegyezte, hogy csodálkozik, meg hogy sok mindent megmagyaráz, hogy rájuk állították a belügyeseket, de nem kezdett bele a gyalázkodásba, és nem ütött vissza. Tehát egy ilyen régi vágás úriember volt, egy nagyon tapintatos, finom ember. Mellette pedig szakmailag az egyik legjobb magyar gitáros. Amikor neki állt zenekarozni, akkor ugye Uri vizsgát tettek, utána, amikor a Kuglival meg ellehetetlenítették az életét, akkor OSK vizsgát tett, és ugye az OSK tanulmányok után úgymond vendéglátó zenekarokban játszott. Ennek kapcsán aztán egyik meghívást kapta a másik után, bejárt a félvilágot, elsősorban ilyen hajókon zenélt. És hát annak ellenére, hogy nem osztottak neki lapot a magyar kultúrában, végül is ilyen módon az egzisztenciát megteremtette, és derűvel élte az életét, és én mindig nagyon fölnéztem rá, hogy, hogy ezt így is lehet.
0: Hát igazából ez lenne a normális, természetes, tehát az Úr ilyen lelkülettel bocsátott minket utunkra, hogy a hit, a bizalom, a békesség, a dolgok jó nézése és a jó optimista, derülátó és nyugodt, béketűrő hozzáállás. De hát ugye amilyen torz lett a Homo sapiensnek hála, idézőjelben, nagy idézőjelben hála az élet és a világ, amit művel az emberiség egymással és a bolygóval. Hát sajnos már szinte semmi nem döbbenünk meg, ami elég szomorú, úgyhogy aranyat érnek az ilyen lelkületek, emberek, akik megőrizték azt a gyermeki tisztaságot, amivel ide lettünk bocsátva, és nem torzította el őket ez a beteg világ, úgyhogy duplán, triplán nagy szeretettel köszönjük, hogy volt, illetve hogy te vagy, és megmutatod nekünk. Két remek dalt már hallottunk, jön még három, és hát ugye még van egy kis időnk mesélni róla, úgyhogy visszaadom a szót, hiszen te százszor többet tudsz Laciról és a Kugliról, vagy egyáltalán az életéről, meg a könyvről, hiszen akkor várhatunk könyvet, lemezt?
1: Igen, úgy néz ki, hogy 33 interjú nagyjából készen van. Ez a Kugli mindenkori tagságából, aki még életben volt és mikrofon elé volt állítható, csináltam vele egy életminterjút, illetve a Kugli állandó vendégeivel, sztár vendégeivel. Ez is egy elég nívós műsor, vagyis hogy egy szakasza a könyvnek, hiszen Viki Dál Gyulától a Varga Mikéig, a Kalapács Józsitól a Vörös Pistéig, a Szakma Színejava, aki egyébként együtt dolgozott a Kuglival és szerette őket, és fölfedezték ebbe a nívot. Ők szerepelnek a könyvbe, szerencsére Lacinak kész lett az interjúja, és hát a zenék is kapcsolódnak, az első kettő a már említett rádiófelvételből és betiltott, bezúzott kislemezből egy-egy dal, amit hát nagy nehezen meg tudtunk szerezni, ezt most nem részletezném. A vége pedig egy az elköszönésnél egy 82-es koncertfelvétel lesz. Ez egy Skorpióval közös buli volt, amit fölvettek nagy szalagra. Volt olyan terv, hogy ebből a nagy lemezt vágnak, de hát nem lehetett, egy ismét politikai okokból. Nem titok, hogy az a tervünk, hogy ebből vagy összeállítunk egy CD mellékletet, vagy a koncertből megjelenik egy 40 perces részlet nagy lemezen, amennyiben az Isten is úgy akarja, mert most már óvatosabban tervezek.
0: Hát igen, te is szoktam mondani, hogy te se Porséval jöttél, úgyhogy aki a tiszta ügyeket szívvel, lélekkel tolja, hajtja és viszi, az bizony leginkább erkölcsi elismerésre és megbecsülésre számíthat, ami rendkívül fontos, de azért megilletné az is, hogy egy kicsit úgy minden szempontból is minden kategóriában értékelve legyen, ha valaki valami tartalmasat, szépet, jót csinál, nem kimélve ugye idejét, fáradtságát, mert hogy viszi a szíve. Hát te is ilyen vagy, ezért is szeretünk. Hát akkor azt hiszem, hogy jöhet is a minőségi muzsika, ahogy azt tőled is, meg a műsorunkban is már megszokhatták a drága hallgatók. Visszavárjuk Bese László Józét természetesen, hiszen nem csak a Rock Informban írja a tartalmas szakírásait, cikkeit, interjúit, riportjait, hanem hát nagyon sokat fáradozik azon, hogy csodálatos kiadványok jelenjenek meg, lemezek, könyvek, és hát ehhez kívánunk sok erőt a jövőre nézve is, és természetesen visszavárunk, és most pedig akkor Major László és Kugli. Köszönöm, José.
1: Én is köszönöm.
2: Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.

0: legyél egy.
1: A pofonokat már rég elfelejtettem. Na sok jót, amit velem tettél sohasem. Most tudom csak igazán, mennyire hiányzol, mikor távol vagy tőlem, jó anyám.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc, a rádiós regénytár következik.
5: Arany János, Buda halála, Hunrege.

Reggel Buda nője mene a férjéhez, ríjongva sirályként, mely zivatart érez. Vén ember, ne aludj, szóval neki monda, fújják oda át a követ alattomba. Táltosok és bölcsek, javas, oltárnéző, gyűl oda bűbájos, énekkel igéző, iraló, varázsló, ha ki tud, ráolvas, papok, álomfejtők, egész sereg oljas. Mondom is én váltig, de hiába volt a... Most ihon elnézem már víradat olta. Dolognak öcsédnél kell lenni ma nagynak, és te, király, téged hisz alunni hagynak. Kél Buda mindjárást, szemeit dörzsölvén. Mi? Micsoda? Így szó rebegett a nyelvén. Azután eltámolyg, megtudni, mi készül, ha sejtene abban, jó detrevitésztül. Csak ugyan, etelhez gyűlnek vala jósok, jelre jövendőket hímezni tudósok. Ősztordát legelébb, s mind összehivatta, csuda látomását így elibök adta. Bölcs öregek, mondá, tudomány ajtói, Istennek e földön kapuján állói. Halljátok az álmom tiszteletes vének, jó-e, rossz-e, nyitját vegyem értelmének. Álmomban az éjjel, régi dolog, mintha játszom vala játék hadaim ifjonta. Nem nyírt fiatalság szép zsenge korában, hős Bendegúz atyám zajos udvarában. Ott vala pajtásom, Aécios gyermek, fejedelmi sarja római embernek. Nagy hadat a húnok fiaiból ketten, ő szembe hadammal, én rája vezettem. Egy darabig játszánk sebnemütőszerrel, tompa fakónyillal, gyermeki fegyverrel. Vezéri fogásban, cselben vetekedtünk, majd római, majd húnmódra verekedtünk. Egyszer azonban kard valamennyi éles, igazándi harctól locsogó fű véres. Támad nagy üvöltés, egek elborulnak, dördülve hadisten kék nyilai gyúlnak. S ím, ősz öregember, tiszta fehér fényben, ereszkedik onnan egyenest elémben. Övezi nagy karddal derekam hajlását, érzettem nehezét, a szíjjal nyomását. Akkor pillanatig, mintha imett volnék, tapintom a kardot, derekamon volt még. Fényben az ősz ember ágyam előtt álla, megláttam a sátor mennyezetét nála. De borult az álom, s én egyedül távol tapodám a léget, mint ki vizet lából, szárny nélkül magosan a levegőt szeltem. Mesztelen a kardot, jobb kézbe viseltem. Alattam az erdők koronája zúgott, folyó nagy vizei terelé napnyúgott, emberi kéz földet túrvala, mint hangya, fekete a rónák legeletlen hantja. Nagy városok ottan tűntek elé kőbül, és én, leleszállva, mind kicsapám tőbül. Egyszerre levágtam karddal egy-egy várost. Mit jósol ez álom, bölcs öregek, már most? E szóra beállott nagy hézag a csendnek. Maga szakállába kiki elmélyednek. Etele kérdően nézi vala sorba, végtére közülök, szót emele torda. Úgy van. Idők óta, idők elejétől, száma szerint mondván háromszor a héttől, firól fira jóslat mi közöttünk száldos,
hagyja utódjának minden öreg táltos. Elmémben, mi alatt az elép hallgattam, hosszú sor esztendők folyamát forgattam. S íme a hármas hét ez idén betelve, nincs kötve tovább a táltos igaz nyelve. Hét százvala, hét tíz, s hét azon esztendő, mikor Isten kardja napfényre jövendő. A hős, kinek Isten csuda által adja, mind az egész földet vele megbírhatja. Örvendj! Az egen is vídám jelek úsznak, te vagy a hős, fia bendeg úsznak. Nem tudom, a kard hol s hogy, de tied lészen, mielőtt e szent év elfogyna egészen. Alig, hogy az ősz pap ajakát bezárta, lebben az ajtónál etelének sátra. Bulcsú vezér jött be, egy szolga suhanccal, nagy dolgot előre mondani költ arccal. Kardval a jobbjában, mesztelen és görbe. Ez az, robbant etele kitörve. Zúgás, valamint szél a pagonyt, ha rázza lőn, azután bulcsú íszót magyaráza. Király, jöve hozzám az imént egy gyermek, gondold baromőrző hitvány sühedernek, kengyelemig elsőbb köszönt lehajoltan, amint legelőjén által lovagoltam. Azután beszéle hihetetlen dolgot. Csordája ma reggel, hogy a mezőn bolygott, veszi észre, sántít egy kedves ünője, vérnyom is a füvön harmatozik tőle. Nyomra, okát tudni, vissza legott mégyen, gondolja tövis, kő, valami csont légyen. Ím vasat a fűben végtére találla, mint hadiszerszámnak érc hegye kiállva. Ott hagyja először, térül egyet, fordul, fölvenni szegénység jele vaskót porbul, de viszont megbánván siet oda is még, nehogy a jószágban kára megint esnék. Hát ihol, a kardhegy két annyira nőlve, nyúlni akar hozzá, láng csap ki belőle, megriad és elfut. Szűnvén riadása harmadszor is arra közelít, hogy lássa. Közelít lábújjon, széve dobog szörnyen. Óva megáll sokszor, menjen-e, ne menjen. Ágaskodva tekint, s nyújtózik előre, úgy mondom el, amint hallám vala tőle. Messzire már látja, mint a vizek sását, magoslani fűből szép kard ragyogását. Penész aranyán nincs, acélán nincs rozsda, mintha csiszárkézből jött volna ki most a. Ekkor a fegyverhez járulni sem mervén, hozzám fut, lovamat messze megismervén. Elmondja, riasztom, igazat beszéle, bátran hís vezet, én megyek oda véle. Ó, emberi szemnek így csuda látatja, földben alig volt már, csak a markolatja. Láng nem üté jobban, engede is könnyen. Itt van, te viseld azt, te királyom, fennyen. Szól vala, s a bojtár bizonyítá hévvel, vertereá naptól kesely üstökével. Nagy jutalom bezzeg tenyerét is verte. Most a jövendőlők eloszoltak szerte. Maga pedig fordul a fegyveres házba. Hüvellyel a kardot etele ruházza. Legszebb hüvelyébe illett csodaképen. Felköti, kivonja, forgatja kezében. Vág vele háromszor a négy anyaszélnek, keletre, nyugatra, észak fele, délnek. Vasa, mint zúgattyú a levegőt szelte, s így szól a etelből tornyosodó lelke. Csillag esik, föld reng, jött éve csodáknak. Ihol én,
ihol én pörölje világnak. Sarkam alá én a nemzeteket hajtom, nincs a kerek földnek ura kívül rajtam. Mondván, deli kincsét függeszti szegére, s ment hada szemlélni a húnok vezére. Tudja egész had már csodáit az égnek, s leborul előtte, mint egy istenségnek.

Mindenkit örömmel itat e nagy újság, csak Buda szívének józan szomorúság. Csak gyöngyvér ijedez búnevelő gondon, és hajtja szünetlen, de hiába mondom. Ilda pedig, munkán ülvén odaáltal, hallvala minden szót szőnyek falon által, s hagyja tűjét, melyel gyönge keze vart ott, ura elmentével leveszi a kardot. És mond a fiának, jössz ide kicsínyem, még kicsi, de szárba eredő reményem, viruló sudárkám, aranyos sugárkám, itt van örökséged, megnézd, aladárkám. Ó, mert az anyának férje erős támasz, ideig óráig, de kidőlhet álmaz. Veti reménységét fiú gyermekében, bizodalma él s nő magzata nőttében. Szerencse ölén is megtanulám, féljek, hamar én mellőlem hullnak el a férjek. Uramat, az elsőt, mi hamar elveszném, férfi ölelését jaj szomorún kezdém. Kit a kígyó megmart, remeg az gyíktól is, gyászban feketült szív csupa árnyéktól is. Engemet a kígyók, rokonaim martak, menyasszonyi fővel mély gyászba takartak. Ó, mit cselekedtek Dalia férjemmel, kit élve szerettem leány szerelemmel. Szeretem holtan is, szeretem még most is, ha sírba lezárnak, szeretem még ott is. Vadászni kicsalták, és megölék orvul, ajtómhoz a testét odaveték torzul, kincseit őrvényes rajnába süllyezték, mi alatt én sírtam édes uram vesztét. Azután férjekkel gyászomba kínoztak, kérőt oda nékem minden időn hoztak. Legutóbb a húnok királyfia külde, ez volt, ami bosszúm gondolatát szülte. Sárkánynak alítám emberi formában, sívó fenevadnak idegen pusztában. Így férjet ohajték, s kezet adtam rája, hogy testvéreimen bosszúmat ez állja. De találtam nagynak etelét, nemesnek, Siegfried után, akit szeretve szeressek. Asszonyi szívem már vele boldog volna, ne lenne szerelmem régi koporsója. Bosszúmat etele becsületes haddal, tudom, meg is állná, nem akarom azzal. Akarom álszínben, lépre ide csalva, véres tetemöket rútítani halva. Vagy Gunther az álnok, szép harcon elessék, Gernotnak Odinho gazlelke vitessék, Hagen, ki oroszba döfte uram hátul, tisztelve kimújjon etele karjátul. Nem Rajna királya, két drága fivérem, nem Hagen, a díjat én igazán mérem. Valamint a bűn volt, legyen az is undok, s vesszenek árulva mind a Nibelungok. Poharukban vérré alakoma váljon, vendégágyba kihál, koporsó.

veled azt a terhet viseltem örökké, szívedbe szívemből plántáltam örökké. Közelébb vagy hozzám, mint Etel a férjem, tested az én testem, véred az én vérem. Bosszút az anyádért bár iszonyút vennél, nincs nemesebb tetted, nincs igazabb ennél. Csak ugyan nem érté az anyja beszédét, hurcolt a nehéz kard szíjra kötött végét sátorban a gyermek kis kocsi módjára, s nevetett némelykor Krimhilda szavára. Anyja pedig osztán kedvkereső gonddal fúrta meg a szíjat közepén egy ponttal. Csatolt a fiának kicsi derekára, örült aladár, hogy zörömből utána. Sátorban alás fel, ki is a mezőre, le a völgyhajláson, fel a dombtetőre. Kardját puha fűben úsztatja örömmel, eresz alól anyja kísérgeti szemmel. Már nem vala messzi a Buda sátrátul, ím gáncsot a fegyver ad a neki hátul, nagyot esék, arcát vérig üték kőben. Ott járni Budáné talált ez időben. Meglátta, erősen a szíve megindult, szánalom a lelkén, s harag egyszer s mind gyúlt. Odaszalad mindjárt, s földről felemelvén, egyszerre ilyen szó mérgesedik nyelvén. Bolond anya nézi, bolond anya hagyja, bolond ki gyerekét ilyenre kapatja, kezébe is adja, vele még játszatja, nincs is az olyannak igaz indulatja. Fenevad módjára egyszer veti kölkét, azután nem bánja, vesse kicsiny lelkét, csak egyszer a vágya, teljesüljön ágya, fia veszedelmét azután nem bánja. Így hangon ez a nő csattanva üvölte, mi alatt a sok vért fátylába törölte. Ilda futott mindjárt, látván fia estét, mérgesen elrántá amoz elől testét. Ne nyúj a fiamhoz, vágja szavát kettő, ne taníts gyermekkel te bánni, te meddő, mert neked is volna jóféle, ha volnál, nincs rútabb előttem magtalan asszonynál. Meddő nem vagyok én, te se gúnyolj annak, szolgálóimat is engedtem uramnak, sikoltá Budáné betakarva képét, zokogás folytá el további beszédét. Ilda miként győztes, kacagval a fennyen, hallá Buda e zajt, oda kell, hogy menjen. Látja nejét sírni, amaszt hahotázni, oda sem ért, hogy már így kezde vitázni. Mi dolog ez, húgom? Ma is úgy, mint tennap? Így lesz ez örökké? Így lesz-e minden nap? Jó ember vagyok én, de ha megharagszom... Na tehát, békét hagyj az enyémnek, asszony! Tegnap ugyan szegényt meghurítám, érted? De tovább nem tűröm, nem én soha, érted? Király vagyok én még, s úr a magam házán! Monda, kövér öklét fenyegetve rázván. Visszareá pattant Ilda királynő is, azután mérgében sírva fakadt ő is. Így észre se vették a vita septében, hogy maga Etele közeledik éppen. Jöve, mint váratlan égi vihar feljő, megszálla megettök, mint fekete felhő. Teszi kezét Hilda szép válla hegyére, visszaborult a nő ura hős keblére. Egy darabig némán állva nem is moccan, tekintete mélyen hömpölyg valas hosszan. Gyöngyvérre Budáról, s Budára viszontag. Végre nyugodt ajki szóval ilyet mondtak. El haza, jó Ildám, indulni fogunk ma. Még ez nap, ez órán, királyi lakunkba. Ott te vagy az első fejedelmi asszony. Ki merészelné ott, hogy sírva fakasszon? Hanem ezt még tűrjük, ő a hibás,

Buda királlyal nincs közöm eztán semmi. Én majd leszek otthon ura jóhadamnak. Buda is parancsol, akinek tud, annak. Ezt mondva, ölébe fiát emelinté, köszönni Budának fejét se gyökinté, csak Menehildával. De soká ott állván nézte üres helyét Buda, mint egy bálvány. Még aznap, az órán, tarka szövött rendek, etelet tornyodzó sátrai lippentek. Estig, odaáltal, udvara távoztán nagy halom és nagy völgy marad vala pusztán.

Arany János, Buda halála. A hatodik rész hangzott el. Felolvasta Jónás Gabriella, hangmester Biksa Levente, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Joseph Haydn numero 2-es F-dur vonós négyesének első tételét a Tátrai Kvartett játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Magyar Péter kereskedelmi repülőjárattal, bécsi átszállással utazik delegációjával Krakkóba, ahonnan este vonattal megy tovább a lengyel fővárosba, Varsóba, tudósít az MTI. A delegáció tagja Orbán Anitán kívül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A miniszterelnök tájékoztatása szerint hivatalos tárgyalást folytatnak Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, találkozik Karol Navrocki lengyel köztársasági elnökkel, valamint a lengyel parlament két házának az elnökével. Magyar Péter ezt követően csütörtök reggel Varsóból Bécsbe utazik, ahol Christian Stocker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen államfővel is hivatalos tárgyalást folytat, majd este vonattal érkezik vissza Budapestre. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. A kormányfő ezt közösségi oldalán jelentette be, annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. Magyar Péter közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter miniszterelnök helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Rúf Bálint kinevezéséről. Donald Trump múlt heti látogatását követően Vlagyimir Putyin kedden és szerdán teszi tiszteletét délkeleti szomszédjánál Kínánál, és találkozik Xi Jinping kínai elnökkel. Az orosz elnök már több mint 20 alkalommal járt Kínában, és 2013 óta több mint 40 alkalommal találkozott személyesen kínai kollégájával. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Örök lét őrei, az első kínai császár agyak katonái című kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy év ezredét átfogó tárlaton, több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Május 23-a és 25-e között rendezik meg az idei pünkösdi búcsút a Mátra-Verebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyen, ahova 3 nap során várhatóan 8-10 ezer zarándok érkezik az ország különböző részeiről, írja a Magyar Kurír. A program pünköst szombatján, május 23-án szentmisével kezdődik. Délután fogadják a gyalogos zarándokokat, este pedig Mária köszöntő, a Mária Rádióval közös imádság, virrasztás és kereszt út is szerepel a programban. Éjfélkor szentmisét mutatnak be az elhunytakért. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn ünnepi szentmisék, körmenetek, litániák és vesperások várják a híveket a Mátra-Verebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyen. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk a kevés fátyolfelhő és gomoly felhők mellett. Kisebb eső, záporeső elvétve fordulhat elő. Az északi szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között várható. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 16 órakor lesz. 15 óra 4 perc.

Kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Tóth Zsófia. Összeállításunkban hallhatnak a közép-európai népek irodalmát egymás nyelvére fordítók találkozójáról. Továbbá szólunk a Vasvári Pál Kamaraszínházról, illetve erdélyi előadásáról. Mindezek előtt pedig az idei versmaraton egyik résztvevője lesz a beszélgető társunk. Érdemes lesz bennünket hallgatni.

0: Magyar Költészet napját április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük. Ekkor tartják immár hagyományosan a vers maratont is, melynek már tavaly is és idén is rádiónk volt a házigazdája. Azóta jelent meg az egyik résztvevőnek, Lázár Balázsnak a legújabb verses kötete, melyről a színész költővel a szerkesztő beszélgetett.
1: Beszélgető társam Lázár Balázs, egyetemi adjunktus, Bella István díjas költő, a Színház és Filmművészeti Egyetem osztályvezető tanára, tehát van egy kettős látása, ha mondhatom így, egy színpadi és egy a létezést költője megközelítő. Beszélgetésünk apropója ez utóbbi, hiszen a 8. kötetével jelentkezik már, de azért az előzményekről is szóljunk. Hogy alakult ez a kettős látás így a pálya kezdetétől, így volt ez?
2: Egy dátumhoz mennék vissza. 1997. júniusában vettem kézbe a színész diplomámat, és ebben a hónapban jelent meg az első komoly irodalmi publikációm is, és azóta is ilyen szimbiózisba megy a színház és a költészet bennem, és hát nem véletlenül, hogy a szereplíra az felfelbukkanó kis forrásként feltör itt a kötetekben, ugye üzenet Helsingőrből.
1: Ez a legújabb kötet címe.
2: Így van, ami hát egy Hamlet parafrázis, egy 21. századi Hamlet alter ego figurája gondolkodik a 21. század kihívásáról egyéni és kollektív szempontból is. Volt ennek a verses kötetnek már előzménye, a H.Úr hagyatéka.
1: Talán arról beszélgettünk utoljára.
2: Így van, pedig az, hogy mikor is 2016-ban jelent meg az a 6. verseskötet, de például a 2. verseskötet, ami 2006-ban jelent meg, a Nézd Lír Papa, ott pedig a Lír Király Bohócának a szerepébe, a kis bolond sipkájába bújtam, és abból próbáltam reflektálni önmagamra és a világra.
1: Természetesen nem csak verses kötetekben lehetett találkozni Lázár Balázs verseivel. Magyar Napló, Mozgóvilág, Parnasszus, Jelenkor, Irodalmi Jelen számos helyen publikált, és úgy tudom, hogy a színészi pályát pedig Pécsen kezdte, és Pécsen találkozott mesterével, Bertók Lászlóval.
2: Igen, 97 júniusától, amit már említettem, folyamatosan publikálok irodalmi lapokban és folyóiratokban, és úgy hozta az élet, hogy Pécsre szerződtem akkor 97-ben, amikor végeztem színészként, és ott összeismerkedtem Bertók Lászlóval, illetve a Pécsi Jelenkor folyóirat körével, és igazából az adott egy lökést, hogy folytassam a versírást. Kamasz korában úgymond mindenki ír verseket, aztán a szerencsésebbek abba hagyják, a szerencsétlenebbek meg folytatják, ahogy mondta ezt nekem kicsit élcel Bertók László költő, aki Pécsen valóban mesteremmé vált, mind költészetileg, mind mindemberileg egy nagy példakép számomra, de megemlíteném még, hogy az egyetemen annak idején még volt ilyen tárgyunk, színész szakon végeztem, először a Színművészeti Egyetemen, volt ilyen tárgyunk, hogy költészettan, amit Lator László tanár úr tanított nekünk egy éven át.
1: Élmény lehetett.
2: Így van, hát ez is nagy hatással volt rám, hogy ott a főiskolán is már írogattam, és Pécsen pedig tényleg ilyen hasonló lelki alkatúak voltunk Bertók Lászlóval, hasonlóan láttuk a világot, a költészetet a nagy korkülönbségünk ellenére is, és engem annyira megragadott a költészete, hogy nem csak egyik fő költészeti inspiráló forrásommá, mentorommá vált, hanem színészként pedig készítettem a verseiből költői Estet is deszkatavasz címmel, amit aztán később valahol valami címmel újítottunk fel, már Tallián Marian színművész író hegedűssel, akivel meg több mint 20 éve hozunk létre klasszikus és kortárs költői esteket.
1: Térjünk rá akkor a legújabb kötetre, az üzenet Helsingörből című verses kötetre, ami elsősorban helsingöri feljegyzéseket tartalmaz, de mást is, tehát például az említett Bertók László emlékére is több vers van benne, és vannak cinikus versek is, vagy humorosak, de elsősorban Helsingör jelenik itt meg, amire már utalt is Lázár Balázs. Azt gondolom, hogy a talán legtöbbet idézett dráma, a Hamlet helyszíne talán nem csupán földrajzi hely vagy irodalmi utalás itt.
2: Igen, tehát ez a világunk, azon belül kicsit Magyarország szimbóluma, így az egyes embernek a szimbóluma is, hogy tulajdonképpen mi is így az életünkben sokszor önmagunkban, az önmagunk helsingőri várában kóborló kérdéseket feltevő emberek vagyunk. Tehát ez egy sokrétű szimbólum, ez a Helsingör, miközben persze egy jó játék lehetőség is egyben ez a szereplíra, amiben olyan kérdéseket lehet úgy feltenni, ami ettől válik erőssé, hogy ebből a szerepből fogalmazzuk meg. Tehát ha nincs ez a szerep, akkor túl direkt valahogy ez a kérdés. Tehát olyan dolgokról tud beszélni, olyan dolgokat tud megmutatni ez a figura, amit mondjuk a költő szemérmesen mondjuk nem mondana ki.
1: Korábban is, idén is Lázár Balázs verseiből bekerült. Korábban is többször volt már rá példa, és így volt ez idén is, az év versei antológiába több verssel bekerült Lázár Balázs. Ezt nálunk a Magyar Költészet napján fel is olvasta, elő is adta, úgyhogy ebből majd a riportunk végén egy verset be is fogunk játszani, de előtte azért a kötetről, aminek négy nagy blokkja van, beszélgessünk még egy kicsit. A helsingőri feljegyzések mellett több rész is van, ami szintén fontos, ugye itt említettem, hogy Bertók László, de hát mellette Tandori Dezső, Csukás István, több jeles alkotónak a munkássága inspirálta egy-egy versre, vagy többre is.
2: Így van, és még Olá János nevét emelném ki is a Magyar Napló szellemi körét, de van Parnasszus emlékvers is a 25. évforduló kapcsán. Tehát a második ciklusban olyan költőkről, olyan irodalmi lapokról szólok, akik hatással voltak a pályámra.
1: A második ciklus címe Roncstavasz.
2: Roncstavasz, igen, mert az első két vers az meg apám haláláról szól, illetve rá emlékezik, és hát az valahogy egy olyan erős kép volt abban a versben a Roncstavasz, hogy végül is ez lett a ciklusnak a címe, de hát ebben benne van az a fájdalom is, ahogy ugye elveszítjük a szeretteinket, hogy elveszítjük a mestereinket, tehát ezzel az emlékezéssel próbáljuk valamennyire enyhíteni ezt a fájdalmat.
1: Talán a legerősebb impulzus a szüleink elvesztése, vagy az igazi felnőttkor kezdete.
2: Így van. És épp ezért van, hogy a harmadik ciklus, az pedig egy egész más hang, az pedig humoros, ironikus vers átiratok. Az emlékezés és a tisztelet mellett fontos egy kicsit néha kifordítani a dolgokat, fontos egy kicsit nevetni magunkon is, egymáson is, nem túl komolykodva a dolgokat, mert ezzel lehet, azt hiszem, sok mindent oldani, mind a magánéletünkben, mind a tágabb közösségünkben.
1: És a negyedik etap is ezt az oldást szolgálja, ha jól gondolom.
2: Igen, az nem egyféle tematikára épül fel, mint az első három. Inkább azt mondanám, hogy annak egyfajta koncentrációja, eszenciája talán. Tehát ott is vannak fanyarabb versek, mondjuk a August Bohócnak a szemszögéből, szereplírájából szóló vers, de azért vannak benne komoly, úgymond ilyen helsingőrös versek, amikor a mesterséges intelligenciával próbál a lok párbeszédbe lépni, próbálom azt értelmezni, próbálom annak a hatásait kiírni magamból, feltérképezni, úgyhogy ott egy óda formában is szól például a mesterséges intelligenciáról egy vers, de magáról a vers írásról is van két árszpoétikus vers, amivel záródik a kötet, tehát itt tulajdonképpen ez foglalja keretbe a kötetet, ez a két árszpoétikus vers.
1: Ennek az Üzenet a Helsingőrből című legújabb kötetnek a bemutatója május 28-án lesz. Hogyan készül erre a költő?
2: Nos, igen, május 28-án 18 órakor a Bab Galériában Budapesten a Kossuth Lajos utca 10-es szám alatt lesz a könyvbemutató.
1: Ez közel van a Ferenciek teréhez.
2: Így van, és úgy készülök, hogy várom majd Erős Kinga, az Orpheus kiadó vezetőit, itt jelent meg a könyvem. Illetve közreműködik majd az Est folyamán Talján Mariam hegedűn, és az SFE dráma instruktor osztályának két hallgatója, Kernya Sarolta Margit és Rácz Balázs, akik az egyik versemből készítenek egy performanszot, ami számomra is meglepetés lesz, úgyhogy izgatott várakozással készülök erre a bemutatóra, és úgy alakult, hogy június 11-én pedig a Andrássy úti Scruton szalomban, június 12-én pedig a Szolnoki Versegi Könyvtárban lesz még kötet bemutató, június 13-án pedig a könyvhéten fogok dedikálni az Orpheus kiadó standjánál.
1: Hiszen a 97. ünnepi könyvhétre jelenik meg a kötet. Befejezésül akkor az említett versek közül melyik hangozzon el most?
2: Az Íme hát a vers című...
1: Ez a záróvers.
2: Ez a záróvers a kötetben, ez is ez poétikus vers. Ha esetleg több időnk van, akkor pedig az egyik helsingőri feljegyzés talán.
0: Lázár Balást hallották Üzenet Helsingőrből című könyvéről. Most pedig következzen az ígért vers a kötetből, a szerzőtől.
3: Íme hát a vers. Íme hát a vers, ami nincs. Sosem volt, sosem lesz. Nem létezésével tölti ki a lapot. Akár a csend, ahogy felfüggeszti a teret. Az idő a tökéletes illúzió. Minden üresség ígéret, szédülés, születés. Mindig lehet jobb verset írni annál, amit épp. Végül a lemondásban jutni el szavak passziójából a szó passziójába, a kimondás keresztjét cipelve a papír Golgotára.
0: Lázár Balázs Íme hát a vers című költeményét hallották a szerző előadásában.

0: Itt a Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk az Akvarált, a közép-európai népek irodalmát egymás nyelvére fordítók munkaközössége az utóbbi években rendszeresen találkozik hazánkban. Májusban 5 helyszínen tartottak kerekasztalbeszélgetést. A találkozó főszervezőjével a május 14-i hévízi rendezvényük előtt Szerdahelyi Csongor beszélgetett.
1: Csesztai Gizella a beszélgetőtársam, Bábel csendje, közép-európai költők bemutatkozása és kerekasztal beszélgetése 5 színhelyen, köztük Hévízen is. Bábel csendje. Ez egy pozitívum, mert a bábeli zűrzavar az ellentetje ennek. Most ez egy reménykedő cím, vagy egy pessimista cím?
2: Isten áldja Ács Mara Kossuth Díjas írónőt, az ő ötlete volt, hogy adjuk ezt a címet a rendezvényünknek, mert az írók a csendet, az alkotást, a békét szeretnék, nem akarnak egyetlen nagyhatalom háborújába se részt venni, ezért Bábel csendje.
1: Bábel az oka egyébként annak, hogy fordítani kell, mert nem érti mindenki ugyanazt a nyelvet. Milyen állapotban van a műfordítás a szomszédos országok között?
2: 90 után ugye megcsappant a közép-európai költők egymás iránti érdeklődése, de mi azon dolgozunk, és még sokan mások is, hogy ismerjük meg Közép-Európát, a hazánkat, amelyet szeretünk, és különböző magánkezdeményezések, kis fesztiválok, találkozók során mi például ezt évek óta csináljuk, Alexander Navroszky lengyel költő, hogy is mondtam, nyomán, aki 20 évig szervezte Varsóba a közép-kelet-európai költők konferenciáját, elhunyt sajnos 3 éve, és mi az ő nyomdokaim próbáljuk, és 4 éve csináljuk, közép-kelet-európai költőket hívunk meg, egymást fordítjuk, kiadjuk egymás verseit, itt van Böszörményi Zoltán, az irodalmi jelennek a tulajdonosa, könyvkiadó, folyóirat tulajdonos, aki maga is babérkoszorús költő, ő adta ki a jelenlévő orosz, lengyel, német, román költőket.
1: A kerekasztal beszélgetések május 10, 11, 12, 13, 14 Hévízen van beszélgetésünk pillanatában.
2: Igen,
1: az összejövetel.
2: Eddig volt az Írószövetségben, a MUG-ba,
1: Babgalériában.
2: A villába, az MMA villájába, ezektől a szervezetektől kaptunk helyiséget, rendezvénybiztosítást, mert amúgy teljesen szponzor nélkül vagyunk, ez magánkezdeményezés.
1: 5 alkalommal, ez egy roadshow, ugyanarról beszélgetnek, ugyanazok beszélgetnek? Vagy...
2: Ugyanazok a költők, de a költők váltakoznak, mert például nagy sajnálatunkra volt itt egy szor költő, Dresdából, a szorbok a legkisebb szláv népcsoport, Szászországba, Morvországba és Nyugat-Lengyelországba élnek, és például szorb költő, nem emlékszem, hogy valaha megfordult-e Magyarországon, ő eljött, de sajnos 4 napig volt szabadsága, és vissza kellett mennie. Ma már nem jött Hévízre.
1: Nagyon fontos, hogy ismerjük meg egymás irodalmát, egymás gondolkodását, mert akkor tudunk testvérek lenni, ha ismerjük egymást.
2: Így van. Tejtestvérek, ahogy Németh László mondta. Nincs támogató, mi szervezzük, mi fordítjuk. Én a lengyel-orosz költőket, a férjem pedig egy csomó nyelven tud, Mandis György, József Attila Díjas író. Ő a németeket, az románokat, a szerbeket és az egyéb közép-európai nyelvek költőit.
1: Régebben volt a nagyvilág, amely olyan folyóirat volt,
2: ahol
1: ezek megjelenhettek, de hát nagyvilág már elég régóta.
2: Régen nincs.
1: Mi az, ami van? Hol tudnak publikálni?
2: Az irodalmi jelenben például. Ezek a költők, ezeknek majdnem mindegyiknek kötetük is van már Magyarországon, és mind az irodalmi jelen. papír alapú és online folyóirat adja ki a könyveket.
1: Legutóbb Kerényi Grácia nagy lengyel fordító, illetve magyar-lengyel oda-vissza fordító 100. születésnapján beszélgettünk, akkor is Gizella volt a motorja ennek az összefogásnak, és hát az lenne jó, hogyha az irodalmi jelennek a szószoros értelmében része lenne a szomszédos irodalmak ismerete, és hát a magyar irodalom is jó lenne, hogyha
2: a
1: ismert lenne.
2: Lényegében, és ne felejtsük el, hogyha nem lenne ez a könyvkiadó, akkor az Erdély könyvkiadás sokkal szegényebb lenne, mert az irodalmi jelennek köszönhetik a fiatal erdélyi írók, hogy egyáltalán megjelenhetnek a könyveik, az írásaik a folyóiratokba.
1: Milyen reménykedés és aggodalom származik most az irodalmi élet résztvevőinek a fejében, szívében, hogy hatalomváltozás, kormányváltozás van?
2: Hát biztos jön az új csapat, a régi csapat biztos, hogy háttérbe lesz állítva, de hát eddig se dicsekedhetett a nemzeti kulturális élet nagy támogatással. Bocsánat, eddig is a folyóiratok épp hogy fenntartották magukat, az írók épp hogy megvoltak, úgyhogy csak abba lehet reménykedni, hogy talán nem rosszabb lesz, hanem még életbe maradnak.
1: Mondja meg Gizella nekem, hogy most miket fordít, és mik azok a, gondolom, a lengyel irodalomban olyan értékek, amelyek nagyon jó lenne, hogyha ismertek lennének nálunk.
2: Hát az az igazság, hogy már én is idős vagyok, és az időseket fordítom. Odojevszkit, akik már nagyjából kimentek a divatból, és én nagyon szeretem az orosz irodalmat, bár magyar-lengyel szakos voltam, de orosz irodalomból is doktoráltam, és orosz költőnőket fordítok, hát azok nem igen tudnak manapság eljönni ilyen találkozókra, mert különböző megszorítások miatt ezen kívül nincs repülőjárat, Törökországon keresztül tudnak csak jönni. Én két orosz költőnőt említenék, Elena Isajevát és Elena Ivanovnát, kiválóak mind a kettő. Ők voltak már Budapesten 8 évvel ezelőtt, akkor a idegen nyelvű könyvtárba mutattuk be őket nagy sikere, és szintén az irodalmi jelen hozta le a verseiket.
1: Ez egy évenként ismétlődő...
2: Évenként szeretnénk, negyedszer csináljuk. Hát reméljük, bár elég idősek vagyunk, reméljük, a fiatalok is majd besegítenek. Itt van mellettem Lőrinc P. Gabriella, József Attila díjas költőnő, és mondta, hogy hát bizony még technikai segítség lenne szükség, mert itt a sok-sok egymás nyelvét nem igen értő költő nem érti sokszor, hogy mit... Magyarra fordítjuk az oroszt, a szerbet, és akkor a románok nem értenek semmit, és az oroszoktól tanultuk, hadd dicsekedjek, hogy egy tavaly egy Budapesten élő költő barátunk, Sergej Pancirev, meghívta a brüsszeli orosz emigráns írószövetséget, eljött 20 orosz költő, moszkvaiak is voltak köztük, akik nem emigrációba élnek, hanem otthon, és 120 ember vett részt a MUK Magyar Újságíró Közösség helyiségében az akkori rendezvényünkön, és bevetették magukat technikailag, ott ment magyarul, oroszul a kivetítőn a szöveg.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor jó értekezést kívánok, meg egymás
2: köszönjük
1: megismerését,
2: szépen.
1: És reméljük lesz folytatás.
2: A Katolikus Rádiónak, hogy érdeklődik ennyire a kultúra iránt.
0: Csesztai Gizella műfordítóval Szerdahelyi Csongor beszélgetett.

0: A Vasmári Pál Kamara Színház alapításától kezdve küldetésének tekinti, hogy akár a hazánk legkisebb településein élőknek, akár a határon túlra került magyaroknak színházi előadásokat hozzon létre magyar szerzők műveiből, közelhozva a mai emberekhez a régmúlt korokat. Legutóbbi színdarabjuk három korábban játszott előadásukból áll össze, melyekben történelmünk fényes alakjait idézik meg. A Magyarok csillaga című előadással legutóbb Erdélyben jártak. Pelsőci László színművészt, a Vasvári Pál Kamaraszínház színész igazgatóját és Kovács Éva Rebeka színésznőt kérte mikrofon elé Zsoldos Szilvia.
1: A Vasvári Pál Kamaraszínház ebben az évben kezdte meg ezen a néven a tevékenységét. Ez tulajdonképpen az Új Nemzeti Kamaraszínháznak a folytatása, amely 2018-ban alakult, és ugyanazzal a feladattal folytatjuk, tehát elsősorban magyar szerzők műveit játsszuk, és a legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy a színház előadásait eljuttassuk a legkisebb településekre is, legyenek azok a határon belül, vagy éppen a határon kívül az elszakított ország részeken. Azért váltottunk nevet, mert ettől kezdve a Vasvári Pál Polgári Egyesület égisze alatt dolgozunk tovább. Az ő kérésük volt az, hogy készüljön egy színdarab Vasváriról. Tudjuk, hogy a március 15-i ifjak egyike volt, Petőfi Jókai Vasvári, az előző kettőről szinte mindent tudunk, Vasváriról nagyon keveset. Így született meg egy előadás, és azért is, mert ebben az évben 200 éve úgy született Vasvári Pál. Így kezdte meg aztán a Vasvári Pál Kamaraszínház a munkáját.
2: Történelmi alakokat idéznek fel, és ilyen színdarabban járják a határon túli területeket és a kis településeket. Érdekli-e ma az embereket a történelem ilyen módon?
3: Nem csak, hogy érdekli őket, hanem keresik is ezeket az előadásokat. Ugyanis az embereknek a legjava a történelmet már nem a tankönyvekből tanulja. A fiatalok meg végképp nem. Ahol érik, ott kapják az információt, nagyon sokan az internetről, de jobban szeretik azt, amikor valami történelmi dolog közel kerül hozzájuk. És egy ilyen történelmi előadás, amit mondjuk a mi színházunk játszik, sokkal közelebb kerül hozzájuk, mert élő. Van rá lehetőség, hogy utána kérdezzenek, és mindig ki szokták használni a lehetőséget.
2: És most itt fiatalokról beszélünk, vagy az idősebb korosztályról, vagy bárkiről?
3: Én azt hiszem, hogy bárki. Volt olyan, amikor a Rákóczi előadásunkat általános iskolásoknak játszottuk hatalmas nagy sikerrel. Nem olyan régen Balatonfüszfön volt például egy előadásunk, ahol a gyerekek utána jöttek és gratuláltak nekünk. Ez meglepő. De a mostani előadásunk például a Magyarok csillaga, amit most mutattunk be, szintén hatalmas nagy sikert aratott, pedig azok a gyerekek nem is nagyon találkoznak magyar történelemmel, mert a bemutató az kint volt Erdélyben, és az ott lévő gyerekek a magyar történelemhez nem is jutnak hozzá.
1: A harmadik előadásunkat pedig egy olyan kis településen játszottuk Erdélyben, Görgény Üvegcsűr, egy egészen kicsi 1400-as település, azt hiszem 1200 magyar lakja, teltház, és körülbelül a 30%-a fiatal volt, gyerek volt. Egészen másképpen nézték az előadást egyébként, mint az itthoniak, teljes áhítattal, csöndben. Ugye olyan csillagokat mutatunk be, akik történelmünk meghatározói voltak. Három színdarabból vettük ki ezeket az úgynevezett csillagokat, István király, Rákóczi és az imént említett Vasvári Pál.
2: Pontosan mik voltak ezek a művek, amikből összeállt a Magyarok csillaga?
1: Dráma részletek hangzanak el ebben az előadásban, Sík Sándor István király című drámájából. A második Rákóczi a bujdosó fejedelem. Ebben a színdarabban egyébként Rákóczi nem jelenik meg a színen, hanem az idős Mikes Kelemen visszaemlékezéseiből, ugye a törökországi híres leveleit vettük alapul. Így gondol vissza a történelemben lépésről lépésre feltárva azokat a társadalmi politikai viszonyokat, amik jellemezték az egész Rákóczi időszakot, egészen Rodostóig. A harmadik pedig Vasvári Pál, akiről, mint mondtam, elég keveset tudunk, most már talán többet, hogy ez a színdarab is létrejött, amelyből két komoly jelenetet vettünk alapul ebben az előadásban.
3: És ezt az előadást pedig az egyik kollégánk, Lénárt László írta.
2: Belsőci László milyen szerepekben jelenik meg ebben a Magyarok csillaga előadásban?
1: Szerencsém volt 14 évvel ezelőtt játszani István királyt a Síksándor féle drámában, és akkor az éppen említett vasvári darab szerzője Lénárt László volt Vazul, most is ő volt. Tulajdonképpen itt István utolsó napjáról van szó, amikor a koronát felajánlja Szűz Máriának. Pontosabban nem tudja eldönteni először, hogy kinek is adja, az alapvetően katolikus, ám kevésbé magyar szívű Orzeoló Péternek, vagy pedig a pogány, de árpádházi Vazulnak. Gyakorlatilag idáig tart a történet, megjelenik a színen természetesen Gizella királyné, Kovács Éva Rebeka megszemélyesítésében, vagy Vazul feleségeként Gyöngy, Pelsőci Luca játssza ezt a szerepet. A Rákócziban pedig az idős Mikes vagyok, a vasvári darabban pedig tulajdonképpen három szerepem is van. Ezek most itt nem igazán nevesíthetők, mert senki nem ismeri őket, de magában a teljes előadásban ott Horváth István történész professzort játszom, egy idős huszártisztet, Klauzál Gábort.
3: És a narrátor szerepét.
1: És a narrátort.
2: Az önéletét azért végigkíséri Szent István. Igen. Hogyha visszagondolunk még a 1983-as István a királyra is. Mi az, ami a mai embernek István királyból, Szent Istvánból fontos?
1: Amit én át szeretnék adni, az mindenképpen a felelősségtudat és a hit. Mert hit nélkül az ember nem igazán cselekvőképes, én úgy gondolom, és azt a szabadságvágyat is, amelyet István fogalmazott meg. Ha összetartozunk, akkor tudunk megmaradni, mi több erősek maradni nyelvünkben, tartásunkban, gyökereinkben.
2: Hogyan lehet váltogatni a szerepeket, vagy pedig egymás után kronológikus rendben következnek?
3: Belsőci László, aki szerkesztette az előadást, nagyon jól áttekinthetően csinálta meg. Egymás után jönnek a korszakok és az előadásban a részletek, úgyhogy tudja követni a néző.
1: Történelmi ívet igyekeztünk bemutatni.
2: Rebeka, te is különböző nőket formálsz meg, akik ilyen erős nők voltak, kik voltak ők?
3: Két női alakot személyesítek meg ebben az előadásban.
1: Nem akárkiket.
3: Első István feleségét, Boldog Gizellát, és Zrínyi Ilonát. Két fontos személyiség a történelemben, két igazi nagyasszony. Vannak hasonlóságok az életükben, és vannak különbségek is. Boldog Gizella, aki Bajorországból jött, nagyon-nagyon nagy tudású, fejedelem asszonynak nevelt nő volt. A darabban is látszik, amit én próbáltam kifejezni vele, hogy mennyire fontos neki a hit, a tudás, a család, és mennyire fontos neki István. Ráadásul ő az összes gyermekét elvesztette, úgyhogy ez egy meghatározó pont az ő életében.
2: Ezt ugye nehéz egy mai nőnek átélni, neked ez hogyan sikerült?
3: Mivel nekem is gyermekem van, ezt az érzést nem szeretném átélni az életben, elég a színpadon. Nem könnyű feladat egy színésznőnek. Azt hiszem, hogy nagyon mélyre kell ásnia ahhoz, hogy ezeket a dolgokat föl tudja hozni. Tudjuk, hogy aztán utána, a gyermekei elvesztése után milyen történelmi, fantasztikum dolgokat hozott még létre. Zrínyi Ilona, aki nem vesztette el konkrétan a gyerekét, de mégis elvesztette, mert második Rákóczi Ferencet nem ő nevelte fel.
1: 16 éves korában.
3: 16 éves korában elvették tőle, úgyhogy ezek nagy-nagy nehéz sorsok. A kettő közötti különbség talán annyi, hogy Gizella egy sokkal nyugodtabb ember lehetett, mert őt erre felkészítették, őt már királynőnek nevelték. Zrínyi Ilona viszont mégsem egy olyan kategória, mint amikor egy országot kell vezetni. Az egyiket inkább úgy mondanám, hogy az oroszlán szívű Zrínyi Ilona és a boldog, méltóságos Gizella. Talán tudom így érzékeltetni a különbséget.
1: Zrínyi Ilonának valójában harcolnia kellett, tehát ő háborúban
3: veszett.
1: 3 évig védte asszony létére sikerrel Munkácsvárát a császári túraerőben szemben.
3: Mindegyik karakter hatalmas nagy gondolatokat hozott bele a történelembe, amit aztán el is hangzik magába az előadásba is. És így Zrínyi Ilonát idézve annyi, hogy csak tanulj szorgalmasan, s ne feledd. Nincs a világon szebb, dicsőbb dolog, mint a becsületes név s a jó hír. Ez soha meg nem hal. hanem örökkön örökké él. A földi javak elveszhetnek, azokért nem nagy kár, de aki becsületét veszti, az mindenét elvetette.
2: Mai embernek a becsület megfogható, mint fogalom?
3: Én azt hiszem, hogy már a felnőtteket is tanítani kell erre. De az előadás is segít, hogy ezeket az örök érvényű igazságokat, dolgokat, ezeket közelebb hozzuk hozzájuk. Nagyon fontos, hogy ebben a virtuális valóságban ember közelivé hozzuk a történelmet.
2: Kicsit a szereplőkről, ugye már említette Pelsőci Lucát, elhangzott Lénárd László neve, aki szerző is, és játszik is a darabban. Ki az, akit még kihagytunk esetleg?
1: Berencsi Martin. Ő most végez, a mestervizsgát most teszi le Marosvásárhelyen. Ő játsza Vasvári Pál szerepét, és itt még megtanulta az ifjú Mikes Kelemen szövegét is, Kőszegi Zsuzsika Mikes Kelemen kettőshöz. Ő is énekel, gitározik, tehát itt valóban csak élő zene van, mindketten énekelünk, gitározunk, illetve énekelni mindenki énekel. Úgy próbáltuk összehozni az előadást, és mindegyik előadást úgy próbáljuk, hogy a mély tartalmon és történelmi hitelességen kívül azért legyen benne humor is, lehetőleg zene is.
2: Az előadást mikor lesz még látható?
1: Minél többet szeretnénk játszani, sok mindentől függ. A turnéinkat támogatásokra építjük, hiszen ott nem szedünk belépő díjat, pályázunk általában.
2: Tegyük fel, hogy meg lesz a pénz, akkor ez hogyan dől el, hogy hova mennek?
1: Tulajdonképpen vannak bejáratott helyeink, hát Erdélyben elsősorban a Maros mente, de eljutottunk mi már Sepsiszentgyörgyre is, sőt bejártuk gyakorlatilag a Felvidéket, Kárpátalját.
3: És itt Magyarországon is vannak olyan települések, akik nagyon szeretnék, hogyha elvinnénk

0: kint voltunk Csángó földön, egy olyan faluba mentünk el, amiért nagyon sokat kellett utazni. Én nem gondoltam, hogy ilyen még van, hogy olajkályhával fűtenek egy iskolába, román gyerekek, Csángó gyerekek együtt, és a magyar gyerekek, akik otthon tanulnak magyarul, ők fordították a román gyerekeknek le, miközben az előadás ment. Ez egy olyan előadás volt, amit azt hiszem, hogy ritkán él meg egy színész, hogy ennyire közösségi, ennyire együttműködő dolog, csak a legszebb dolgokat lehet róla elmesélni, úgyhogy ez tényleg egy misszió.
1: A Vasvári Pál Kamaraszínház Magyarok csillaga című előadásáról Kovács Éva Rebekával és Belsőci Lászlóval Zsoldos Szilvia beszélgetett. Kedves hallgatóink, a mai akvarell véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Bögös Henrietta és a szerkesztő Tóth János András nevében is a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Kedves hallgatóink, műsorajánlóval folytatjuk adásunkat. Itt ül velem szemben a stúdióban kollégám Sányi András, a 17 óra 5 perckor kezdődő Kerengő szerkesztője. Milyen témákkal érkezel?
1: Talán kezdjük azzal, hogy hihetetlenül izgalmas lesz mindkét műsor. 17 óra 04-től és 17 óra 30 perc.
0: Igen.
1: Az első
0: rész, szokott lenni.
1: A magyar történelem egy különös fejezete szól a csángókról. A 20. század második felében egészen a rendszerváltásig nem sok szó esett róluk. Elcsángáltak, ahogy a népnyelv mondja, Erdélyből keletre, a viharos évszázadok nyomán, hol a törökök elől menekülve, hol a Habsburgok elől. A különlegességük az, hogy egészen a legutolsó időkig, és a mai helyzetet nem ismerem egész pontosan, megőrizték idegen környezetben is a nyelvüket és a vallásukat. Tehát a román nyelvi környezetben a magyar nyelvet, ami egyébként egy sajátos, a mi fülünkkel olyan archaikus magyar
0: nyelv. Ez a csángó magyar.
1: Igen, igen. A vallásuk pedig a római katolikus vallás ortodox környezetben. A történészek körében mindig kérdés, hogy ez hogyan maradhatott meg egyáltalán

0: hogyan éltek, milyenek voltak. Tudni kell, hogy a csángók időben, több hullámban, és nem is egy irányba vándoroltak el az idők során. Amiről szó lesz a műsorban, az igazából a moldvai csángók. A történészek, mondom, tudták, hogy kell valami magyarázatnak lenni, és gondolták, hogy léteznek források, de nem találták meg egészen a legutóbbi időkig. Az a könyv, ami a mai műsor apropójául szolgál, a tudományos világban igazi szenzáció, mondom a címét, úgy szól, hogy a moldvai magyarság felekezeti kultúrák válaszútján a Kutnári zsinat 1642 és a katolikus reform kezdetei a kora újkori Moldvában. Azért érdekes az évszám, az 1642, mert a csángókhoz talán a legtöbben a Madifalvi veszedelem eseményeit kapcsolják, 1642, ha minden igaz, amikor Mária Terézia be akarta vezetni a kötelező katonaságot, de a mai műsorban nem erről lesz szó, tehát nem ezekről, hanem a moldvai csángók identitásáról és annak megőrzéséről. Molnár Antal, az ELTE Humántudományok Központja Történettudományi Intézetének az igazgatója lesz a vendégem. Ez az irat egyébként, amit ő megtalált, a Vatikáni Levéltárban volt, és a könyv első kiadása is vatikáni kiadás, de Magyarországon is kapható. Nemzetközi értelemben is igen-igen figyelemre méltó a kötet.
1: Ez egy friss kiadvány, a magyarországi legalábbis?
0: Tavaszi talán.
1: Hát az friss.
0: Ami érdekes a dologban, meg amit ki szoktak emelni, hogy a román meg a magyar történetírás ezekben a kérdésekben elég különböző utakat jár be.
1: Hát nem is tudom, hogy szívesen foglalkoznak ezzel a témával arra felé.
0: Csak mindenki a saját szája íze szerint. És azt mondják, hogy a kötet valamennyire túl tudott lépni ezeken a megközelítéseken. Hozzáteszem, hogy véleményem szerint a magyar történettudomány megközelítése áll sokkal közelebb a valósághoz. Na, ennyit. Szóval a csángók, akik léteztek, léteznek, egy nagyon, nagyon érdekes világ lehet. Na, ez az első fél óra, mondom, nagyon izgalmas lesz. A második fél óra az influencer. Kicsoda az influencer, korunk hőse. És ma már elmondhatjuk azt, hogy a nagypolitikában, a nemzetközi nagypolitikában is vannak influencerek, vezető államférfiak, akik elintéznek dolgokat egy-egy üzenettel a Twitteren, vagy a TikTokon, vagy a nem tudom hol, és ez mintha működne, nem tudom, hogy működik-e. De egyáltalán ki az influencer? És mit akar, mi a célja? Egyébként maga a szó nyilván angol eredetű, de befolyás, befolyásolás, ezt jelenti. Tehát az influencer az befolyásolni akarja a követőit, és a cél nyilván az, hogy minél több követője legyen. De nagyon érdekes, hogy mivel foglalkoznak. Tehát adott egy influencer, aki a legbanálisabb dolgokat mondja el videón, mondjuk
1: sokszor,
0: a YouTube-on,
1: igen.
0: És százezrek nézik, és nem mond semmit. Tehát csupa olyan dolog, ami dögunalmas, érdektelen, de valamiért mégis érdekes az embereknek, hogy miért, talán azért, mert a leghétköznapi dolgokban is vannak olyanok, amelyekről nem szoktunk beszélni, de előfordul, ott találkozunk vele nap, mint nap. Na, szóval egy influencer lesz a vendégem, ifja Birher Nándor, Nándor Royal, 110 ezer követője van, és én biztos vagyok benne, hogy amikor ezt a műsort majd megnézik a követők, akkor rögves csatlakoznak hozzám, és nekem is lesz legalább 110 ezer, vagy ki tudja, lehet, hogy milliós követőtáborom. Nem tartom lehetetlennek, sőt, szinte biztos vagyok benne.
1: Hát az adást minden esetre lehet majd követni képben is.
0: Képben is, a YouTube-on is, a Facebookon is, aztán lesz podcast is természetesen, és hihetetlenül érdekes lesz. Tehát meg fogom kérdezni például azt is, hogy ebből meg lehet élni.
1: Ez örök kérdés egyébként.
0: Milyen autóval érkezett? Tehát valami csili-vili luxus, vagy egy egyszerű, és már megvan a rózsadombi luxus garzon, vagy még nincs meg.
1: Hát a látszat mindig az próbál lenni, hogy nagyon sok mindent lehet gyűjteni.
0: Hát, és a multikat preferálja, vagy hogyan? És, na, szóval influencerek, Lehet, hogy csatlakozom. Hát te is csatlakozhatsz. Nincsenek ilyen szándékaid?
1: Hát még nincsenek, de meghallgatom az adást is, elgondolkodom. És feltétlen,
0: főleg akkor, hogyha kiderül belőle, hogy anyagilag ez valami hihetetlen kedvező dolog. És
1: kicsit szkeptikus vagyok, de hallgassuk meg.
0: Összeírom azokat a hétköznapi teljesen érdektelen dolgokat, amikkel egyébként senki nem foglalkozik, és mártódulnak az emberek. Na, komolyra fordítva a szót, 17 óra 4 perctől és 17 óra 30 perctől kerengő, a YouTube-on és a Facebookon is látható. Ilyenkor szokták mondani a kereskedelmi rádióban, hogy lájkoljanak, de ezt csak így csendben mondom. Itt tartunk.
1: Köszönöm, András.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 16 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Jelentős változásokat helyezett kilátásba a magyar filmipar működésében Tar Zoltán, a kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere egy brit filmes magazinnak adott interjújában. A miniszter hangsúlyozta, a támogatások elbírálásánál elsősorban a rendezők munkája, valamint a forgatókönyvek minősége számíthat majd. Céljuk egy nyitottabb, kulturális értékeket előtérbe helyező filmes közeg kialakítása. A tárcavezető kiemelte, a jövőben a filmipar vezető pozícióiba olyan szakemberek kerülhetnek, akik szakmai eredményeik alapján alkalmasak a feladatra, írja a híradó.hu. Magyar állami cég nyerte a 124 milliárdos szerb olajvezeték projektet. A magyar határtól Újvidékig épülő új olajvezeték kivitelezését egy magyar kötődésű vállalat vezette konzorcium, az MVM Juzná Bácska, azaz az MVM Délbácska végzi majd. A vállalat 60%-ban a magyar állami energetikai óriás az MVM tulajdonában van. A fennmaradó 40% a szerb Manex cégnél maradt. Szerda éjfélig még benyújtható az SZIA bevallás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint eddig több mint 2.200.000 bevallás érkezett, ezért hosszított ügyfélfogadással és telefonos segítséggel támogatják az adózókat. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 20-áig reggel 8.30 és este 18 óra között tartanak nyitva, míg a 18-19-es infóvonal szerdán egészen 20 óráig hívható. A hivatalnál személyesen is lehet módosítani vagy elfogadni az SZIA tervezetet, illetve segítséget kérni az Ügyfélkapu Plusz ügyintézéshez. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagjai, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei május 18-án megtartották fél évente szokásos találkozójukat, melynek végén a következő közleményt fogalmazták meg. A magyarországi történelmi egyházak küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet örömét éljék és hirdessék. Olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása. Az élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyöngék iránti szolidaritás és kitüntetett szeretet. Ezeket az értékeket törekszenek megvalósítani a közösségeikben, az általuk fenntartott oktatási, kulturális és szociális intézményekben, karitatív tevékenységeikben. Az orosz hadsereg 209 csapás mérő és álca drónnal támadott ukrajnai célpontokat kedre virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban legalább egy ember meghalt, többen megsebesültek, továbbá civil infrastruktúrális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, jelentettek katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva híradó.hu. Közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban lassú a haladás a pesti alsó rakparton az Erzsébet hídnál északra, a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északi irányban és a Margit hídtól délre, valamint a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra. Mától a negyedik kerületben a Homoktömis utcában a külső Szilágyi útnál az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra számítsanak, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Lezárták a 9. kerületben a Viola utcát az Üllői út és a Tűzoltó utca között gázvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
3: Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk a kevés felhő és gomoly felhők mellett. Kisebb eső, záporeső elvétve fordulhat elő. Az északias szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. Késő este 8-15 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. 16 óra 5 perc. Következik a koszorúk, emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
5: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégemet, Liszkai Zoltán írót, akinek a közelmúltban jelent meg egy kötete a Cédrus Művészeti Alapítvány gondozásában. A címe Könyv a Szentlélek boldog szegényeiről. Számos egyéb írást is tartalmaz a kötet, például Gyökösi Endréről, Blankenstein Györgyről, a Koptok budapesti közösségéről, Baka Györgyi verses kötetéről, Orhán Pamukról és a török kapcsolatról, de amiért igazából ez a könyv megíródott, az az első esszé a Szentlélek boldog szegényeiről szóló. Pünkösd előtt nagyon is aktuális ez a téma. A hegyi beszéd, ami Krisztusnak a legszentebb, leghitelesebb és személyesebb tanítása, a következő mondattal kezdődik Máté evangéliumában. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Liszkai Zoltán érvelése szerint a beszédnek a szakrális ünnepélyességét mindjárt az elején valamiképpen megtöri egy ünneprontás. Mintha azt jelenteni a mondás, hogy a lélekben, szellemben gyatrák, vagyis bugyuták azért lehetnek boldogok, mert az agyműködésük igen szerény. Ez elég rosszul hangzik, de a valószínűség szerint ez nem is így értendő. Menjünk vissza a görög eredetihez. Makari iptohi top nevmati. Mit jelent ez a mondat, és mi történhetett a tanítás nyitó mondatával, illetve annak a lefordításával?
6: Lényegében, ugye sokat elmondtál már, Kati, a...
5: Bocsánat, hogy belekontárkodtam a mondani valóba.
6: Nem, nagyon is köszönöm, és még szerettem volna, hogy tovább folytasd, de sokkal gördülékenyebben beszélsz nyilván, mint én. No, tehát az öt szónak a jelentése, makári, ugyebár boldogok, azzal nincs probléma, iptohi, a szegények, ez már ugye három, és akkor a végén ott van ez a két szó, hogy topnevmati, a Szentlélekért, ez azt jelenti a Szentlélek által. Na most lehet kérdezni, hogy hol van itt a szent szó az utolsó kettő elemből. Hát az így konkrétan nincsen benne, de a görög nyelvben a pneuma az maga azt jelenti, hogy Szentlélek. És ki lehet ugyan tenni elé a szent jelzőt, hogy ájopnevma? Van is erre példa a görög szentírásban. Először is azt mindig el kell mondani, hogy a görög a szentírásnak a nyelve, nem a latin, a görög. Ezt hangsúlyozni kell, és a tiszta forrás a szentírás esetében az a görög nyelv. Nem az arámi, meg tudom is én milyen hegyi, akár a szent görög nyelv. Ezen a nyelven alapul több milliárd embernek a hite. A görög nyelvnek ezt az állapotát is nevezhetjük szentnek, szent görög nyelv. Szóval tehát topnevmati az teljesen szó szerint azt jelenti, hogy a szent lélekért, a lélekért. ami hát a Szentlélek ebben az értelmezésben. Ezt egyébként Baka Györgyinek a verses kötetében olvastam, ezt a megoldást, ez nagyon csodálatos megoldás. Így szól, hogy boldogok a lélekért szegények. Na most ehhez én azt mondtam a minap Sajgó Szabolcs jezsuita költő és hát természetesen pap barátomnak, hogy hát jobb ez a megoldás, mint az eredeti, de hát ilyet nem lehet mondani, mire Szabolcs mondta, hogy hát dehogy nem, hiszen most az előbb te magad mondtad, tehát
5: Amit szabad a költőnek, nem biztos, hogy szabad a teológusnak.
6: Hát igen, na de most jezsuita engedéllyel merem dicsérni Baka Györgyének a megoldását, sőt, még aztán Baka Györgyivel megegyeztünk abban, hogy ezt is azért ki lehet egészíteni a szent szóval, tehát boldogok a szent lélekért szegények, mert övék a mennyek országa, óti afton, estini, vasziliaton, uranon. Ezzel nincs probléma a mondat második részében.
5: Sokunkat zavar némelykor a szentírásban néhány ilyen félrefordítás, ami nehezíti, vagy pedig egyáltalán nem jó irányba tereli a megértést, hiszen nyilvánvalóan nem az értelmükben korlátozottakra gondolt Jézus Krisztus, amikor a lelki szegényekről, pontosabban a szent lélekben boldog szegényekről beszélt.
6: Gondolt viszont nyilván a saját szegénységére is, hiszen ő is szegény volt, és nem véletlen volt szegény, és nem győzte lebeszélni a tömeget, hogy ne nevezzék ki Izrael királyának.
5: De... Az elóták meg egyenesen hadvezérnek szerették volna őt látni, de hát ő a jó hírt, az evangéliumot Persze. hirdette.
6: És a belső gazdagságot, nem azt, hogy jó bugyutának lenni.
5: Tudom rólad, hogy magyar-német szakos voltál a Debreceni Egyetemen, és számos nyelvben járatos vagy, görögöt és latint is tanultál, de a törökben is otthon vagy, és az angol nyelvtudásod is figyelemre méltó, vagyis amatőr nyelvtudóként és nyelvészként is elkönyvelhetünk téged. Vigyázat, nem dilettáns a jelző, amit mondtam, hanem amatőr.
6: Hát nem tudom, hogy van-e olyan nyelvész, aki rühelli a nyelveket, hát akkor régen rossz. Tehát a nyelveket csak szeretni lehet, én azt hiszem. Ilyen szempontból mindenki amatőr talán.
5: Milyen bizonyítékokat találtál arra a már eddig felsoroltakon kívül, hogy itt bizony félrefordításról van szó, amit most már nagyon nehéz megváltoztatni, pedig szükség lenne rá. Például a Károli Gáspárféle Biblia fordítás, amit alapnak fogadunk el. Milyen megoldást alkalmaz is, vajon miért?
6: Hát ez a lelki szegények, valójában ez a két kulcs szó, ami nagyon-nagyon rosszul hangzik. Egyébként annyit megjegyezhetünk, hogy a lelki szegények az azért egy határeset, tehát azt lehet helyesen is értelmezni. Gondoljunk egy olyan szerkezetre, hogy mondjuk az esztergomi szegények. Ezt alakítsuk át birtokos szerkezetté, akkor kijön, hogy Esztergom szegényei, vagy a külvárosi szegények, a külváros szegényei, a folyóparti szegények, a folyópart szegényei, stb. Stb. Tehát a lelki szegények átalakítható úgy, hogy a lélek szegényei. A lélek, és azt hozzátetjük, hogy a Szentlélek. Annál inkább ez furcsa, hogy Károly nem ezt írja, mert hiszen egyébként mindig ő a lélek szót nagy ellel írja, amikor az a Szentlélekre vonatkozik, és az írásban teljesen egyértelmű. Na most itt Károly lemond arról, hogy ezt a nagybetűs megoldást használja, hiszen ugye magyarul a melléknevet kisbetűs. Elírjuk. Itt el lehet gondolkozni, hogy miért választotta ezt a kicsit szerencsétlen megoldást. Hát egyszerű a válasz, hogy nyilvánvalóan számos egyéb nyelven is megnézte a Bibliákat, és az, hogy mindenütt lényegében a név előtt kihagyták a lélek szó előtt, ettől ő elbizonytalanodott, és ezt a meglehetősen szerencsétlen megoldást választotta. A fő probléma a nemzetközileg rossz fordításokban, hogy a Szentlélek elől, illetve a lélek, hogyha a görögből kilépünk, akkor már következik az, hogy egyet süllyedtünk az értelmezésben, mert a legtöbb nyelvben nincs külön szó a Szentlélekre. Tehát az már egy süllyedés.
5: Hát ezért van az, hogy a latin is hozzáteszi a Spiritus Sanctus.
6: Hát igen, Sanctus, de ebben Spiritus. A mondatban nincsen.
5: De benne. Ahogy elmondtad az előbb, ez a Bauper szó, ez nem azonos a pszichével. Tehát ez a szent lelket jelenti, a lelked.
6: Pneuma, természetes.
5: És igen. Nem a pszichológusok és pszichiáterek által felfejtett lelkületi problémákra utal.
6: Egyáltalán nem. Speciálisan a szent lelket jelenti. Nagyon érdekes az Úr Jézusnak ez a személyes üzenete, amit Nikodémosznak mondta, pneuma pnei opus eli, ami ugye azt jelenti, hogy a, így van fordítva, hogy a szél ott fúj, ahol akar. Ez is egy szegényítés, le van szegényítve az eredeti jelentés, mert a pneo az ugye fújni azt is jelenti, és pneuma lehet szél jelentésű is, és a pneuma pnei az egy abszolút szójáték. Tehát szent is ez a mondat, és csodálatos. Egyébként nemrég döbbentem rá, hogy Bródy Jánosnak és Kondz Zsuzsának is maximális tisztelet jár ki, hogy fiatal korukban ugye megírták azt a gyönyörű, a Szél című kis dalt ugye, amiről hát senki nem tudta akkor, úgy na mi is ez, és úgy átcsúszhatott, pedig hát ez egy szakrális, nagyon-nagyon szép megnyilvánulás volt tőlük.

0: A nemzetközi fordításokban a katasztrófát az okozza, hogy a lélek szó elé nem teszik ki a névelőt. Na most ez a latinnal kezdődött, latinul így van, beati pauperes in spiritu. Quoniam ipsorum est regnum celorum, ez nem érdekes. Tehát beati pauperes in spiritu, ami magyarra pontosan fordítva, így hangzik, hogy boldogok, szegények lélekben. Hol vannak itt a névelők, kérdem én. Hol vannak, Katikám?
1: Nincsen névelő a latinban?
0: Így van, nem beszéltünk össze le a kalappal, ugye, mert ezt illik tudni azért minden bölcsésznek, hogy a latinban nincs névelő, és amikor ezt tovább fordították
1: a nemzeti nyelvekre,
0: olaszra, akkor ez lemaradt. Megmagyarázhatatlan módon. Nekem van egy olasz biblia fordításom, így szól ez az ominózus mondat, sajnos így kell mondanom, beati, az ugyanaz, i poveri, a szegények, többes szám nem névelő, i poveri, és úgy folytatódik, hogy in spirito. Tehát ez a latin in spirituhoz képest szinte semmi különbség, in spirito, u-ból könnyen lesz ó, ugye, mint lú és ló, stb. A magyarban is akár ezek rokon hangok, nyíltabb állás, in spirito. Tehát nincs névelő, az a tó, a pneumatinak a tó névelője, ami egyébként ott birtokos eset, részes eset akartam mondani. Ó, megával van írva, az nem érdekes most ilyen szempontból. Lényeges maga a névelő. Tehát azután, hogy ipoveri, az in spiritóból kiállt a hiány, a névelő hiánya. Na most spirito, olaszul annak a névelője az SP miatt lo. La Spirito, olaszban hím nem van és nő nem, meg ez a különleges ejtési sajátosság, ebben nem kell belemenni, Lo Spirito. Na most ez a Lo Spirito, ez kötelezően összevonandó az innel, ha in van előtte, és akkor ennek úgy kellene hangoznia, hogy Nello Spirito. Tehát beati i poveri nello spirito, boldogok a szegények a lélekben, ami értelmezhető szentlélekként is, főleg ha nagy betűvel írjuk, mint például a szél ott fúj, ahol akar kezdetű mondatban, érdekes módon, ez nemzetközileg jól van írva, és ott a lélek szót naggyal írják. Ott tudták valamilyen módon. Ekkor állt elő az a helyzet, hogy boldogok a szegények lélekben. Ott már összecsúszik a lélek és a szegénység, és ugye a grammatikai sátán incselkedik ebben a mondatban, tehát akik azt magyarázzák, hogy ez azt jelenti, hogy az együgyűek állnak első helyen a bebocsátásra várva a mennyországba, azok nem a krisztusi szót magyarázzák, hanem az együgyű szót, de azt is rosszul, mert együgyű az magyarul együgy, az nem számnév, az nem számot jelent, hanem az ugyanazt jelenti, mint a félcédulás vagy félnótás. Írhatjuk külön, egybe, egymás alá, fölé, teljesen mindegy, együgyű,
1: a lényeg
0: ugyanaz. Az magyarul azt jelenti, hogy idióta.
1: Három stációt különböztettél meg, az egyik ugye boldogok a lelki szegények,
0: igen,
1: ez a hibás megoldás.
0: Igen.
1: A második boldogok a szegények lelki értelemben.
0: Igen,
1: ez nem rossz, de
0: ez a
1: körülményes.
0: Ez a lehető legrosszabb.
1: És a harmadik végül is, boldogok a szegények lélekben, a lélekben, vagyis a szent lélekben, akik abban hisznek.
0: Ami nincs kitéve egyébként. A harmadik megoldásból is hiányzik a névelő, az a lélekben. Na most boldogok a szegények lelki értelemben, az katasztrofálisan rossz.
1: Ez körülményeskedő,
0: teljesen.
1: Igen.
0: De nem az a baj, hogy körülményes, hanem hogy ez is bugyuta. Lelki értelemben, hát hol van ez, hogy értelemben? A
1: sehol, hát azért mondom, hogy ez
0: szószaporítás. Tudálékosan a rossz, buta értelmezést, mert névelő nélkül a lélek az ember lelkét jelenti. Névelővel meg a szent lelket.
1: Most, ha Lukács evangéliumával összevetjük, akkor kiderül a te igazságod. imádságot, hogy hogyan értelmezte, értette ezt Krisztus Urunk. A hegyi beszéd első boldogságát nyilván még Károlyi Gáspárt is megtévesztve így fordították a nemzeti nyelvekre, hogy boldogok a lelki szegények. A könyv hátsó borítóján Michelangelo híres Mózes szobra látható két változatban. Szarvacskákkal, ahogy a valóságban is látható, és szarvacskák nélkül, de ez utóbbi csak fikció. Hogyan kerülhettek ezek a kis nyúlványok Mózes fejének a tetejére? Az olasz reneszánsz egyik legnagyobb művészének Carrarai márvány kompozíciójában.
0: Ugyanezen okból ott is elrontották a fordítást, hogy a dicsfény, a héber dicsfény szót úgy fordították, hogy szarv. És Michelangelo ezt elfogadta, és csinált egy ilyen kicsit ördögi Mózest, ugye, a szarvashiba. Hát én emlékszem gyerekkoromban...
1: Ja, ez a szarvashiba szólásunk is innen ered.
0: Hát ezt nem tudom, de én arra tippelek.
1: A szobor most már így marad, de a fordítási hibát a Bibliában talán könnyebb lenne kiigazítani, csak hogy egy kanonizált szöveget megváltoztatni ehhez nagy elszántság, majd azt mondtam bátorság szükségelt, óriási apparátus, mindenek előtt valami közmegegyezés, vatikáni jóváhagyás. Te látsz erre valamilyen esélyt?
0: Sajnos nagyon-nagyon lesújtó tapasztalatokat szereztem az első időkben. Azt vártam, hogy na majd kigörgetik előttem a piros szőnyeget a Vatikánig, és akkor ott majd...
1: Te próbálkoztál ezzel egyházi körökben?
0: Hogy próbálkoztam, hát úgy gyakorlatilag magánemberként nem olyan nagy hívű kísérletek voltak ezek, de azok bizony nagyon szomorúak és elkeserítőek voltak. Rá kellett döbbennem, hogy végül is arról van szó, hogy igen, a tehetetlenségi erő hat, és akkor azokat, akik azt magyarázzák, hogy azt mondta az Úr Jézus, hogy boldogok a bugyuták, mert tövék a mennyek országa, hogy ezeket védik, nem akarnak
1: konfliktust.
0: Na de megint hadd hivatkozzam Sajgó Szabolcsra. Természetesen ugye, mint nagy szellem, ugye,
1: személyiség.
0: Persze megértette, és támogatja az én változatomat. Azt mondta, hogy jól tettem, hogy megírtam a könyvet, de hát ugye...
1: Ő is óvatosságra intett, gondolom.
0: Igen, és hogy nagyon figyeljek oda, hogy milyen csomagolásban próbálom eladni az árumat. Én azt mondtam neki, hogy én a hegyi beszéd első mondatát az elmúlt 2000 év egyik legfontosabb mondatának tartom. És ezt Szabolcs helyben hagyta. Na már most... Én azért örülök ennek a megfogalmazásnak, mert így nem kell a saját személyemet előre tolni, önmagamat dicsérni, ez tényleg egy diplomatikus megoldás, de azért bocsánat, hogyha a hegyi beszéd az elmúlt 2000 év egyik legfontosabb mondata, és én megtaláltam, hogy ezt hol rontották el, azért az se egy pitiáner ügy.
1: Nem kellene figyelmen kívül hagyni.
0: Igen, hogyha azokat védjük, akik továbbra is ilyen kisztitkári szellemben magyarázgatják, hogy jó hülyének lenni, ők akkor kinek a pártján vannak? Nem az Úr Jézus Krisztus tiszta szava az, ami számít, hanem az, hogy mit mondott a kolléga, meg mit írnak a könyvek. A Sapientia Egyetemen direkt a könyvtárban kihoztam az ide vonatkozó összes magyarázatot, amit így el tudtam érni, kivétel nélkül mindegyik azt mondja, ezt a jó hülyének lenni megoldást magyarázza, pedig közben jöttem rá például arra is, hogy hát ez az Úr Jézusnak a belső világa is, ez a szegénységből következő lelki gazdagság, és hogy hát nem véletlen volt.
1: Ezt nem
0: volt.
1: Szabad meghamisítani.
0: Hát persze, nem véletlen volt ő szegény.
1: Hát bízunk benne, hogy valamit majd idővel el lehet érni ebben az ügyben. Nem könnyű mondjuk például egy katolikus papnak misézés közben esetleg ezt a megváltoztatott formulát használni. Lehet, hogy nem is szabad a liturgia kötöttségei miatt. De nem hát tudom. Mi felvetettük a dolgot, és köszönöm szépen, hogy előadtad az elméletedet.
0: Én köszönöm igazán.
1: Vendégem volt a stúdióban Liszkai Zoltán író, akinek könyve a Szentlélek boldog szegényeiről című új kötetét mutattuk be a szerzővel. Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje előtt, Balassi Bálint szavaival szólva, éppen aktuális volt ez a téma. Remélem, hogy nem botránkoztattunk meg senkit, mert jó szándékunk vezérelte a kérdés felvetését. Munkatársai Bögös Henriett a zenei szerkesztő, Bixa Levente hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszön a szerkesztő. A koszorúban Liptai Katalint hallották.
2: Áld

0: Elhangzott a koszorúk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Következik a dallamív.
4: Tisztelt hallgatóink, májusban keddenként a dallamívben a szerelem arcainak bemutatását ígértem önöknek. Marton Árpád vagyok, köszöntöm önöket, és ha már a szerelem arcainál tartunk, akkor hol kutakodhatnánk jobb helyen, mint az opera irodalomban, hiszen szinte minden operának az alapja, cselszövésének a hátterében a szerelem áll, és minden operában minden szerelmes legalább egyszer szerelmet val. Következzék a végtelen választékból az egyik legszebb, Radames románca, az Aidából Placido Domingótól halljuk a berlini német operazenekar élén Nello Santi

A szerelem persze nem minden esetben őszinte, vannak hivatásos csábítók, akik minden esetben azon a hangon szólalnak meg, ahogyan a hölgy hallani szeretné, talán már tudják. Don Giovanni szerenádja következik az opera második felvonásából. Melis György mellett a Magyar Állami Operaház zenekara vezényel Kóródi András.

A bálok világában van egy kifejezés, hölgyválasz. Ez arra vonatkozik, amikor a táncos nők kérnek föl urakat táncpartnerképpen. Az operában ez ritkábban esik meg, de van rá példa méghozzá Puskin és Csajkovszki Anyeginyében, amikor Tatjana az, aki megvallja a szerelmét. Tatjana levelét halljuk Váradi Júlia előadásában a Müncheni Rádió zenekarának élén Roman Kaufmann.

A szerelem pedig olykor önfeláldozó, akár az élet feláldozásáig, Liu halálának jelenete következik Puccini Turandottjából. Liu szerepében Mirella Freni, Kalafherceg José Carreras, Timur, Paul Piska, a Strasburgi Kamarazenekar és kórus élén Alain Lombard.

és mint hogy a szerelem kiváltképp az opera színpadon minden végletet magába foglal, következik a Carmen zárójelenete, mesteri dramaturgiával a Bika viadal és a gyilkosság egy pillanatban zajlik le. Carmen Giulietta Simeonato, Don José Nicolai Gedda, a bécsi zenebarátok kórusát és a bécsi szimfonikus zenekart Herbert von Karajan vezéli. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra.

0: Frédéric Chopin zongoradarabját Borós Misi szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent. Az esőkből a vízügy a kezdeményezett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott víz mennyiségét, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ keddi ülése után az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az ülésen részt vett Gajdos László élő környezetért felelős miniszter és Bögi Viktória parlamenti államtitkár is. Szabályos, de nem szokásos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára az MT-nek. A volt parlamenti államtitkár, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, megerősítette azt, amit az ügy 2024. februári nyilvánosságra kerülése után Tuzson Bence akkori tárca vezetőnek írt, és a kormány.hu-n most nyilvánosságra hozott feljegyzésében is szerepel, hogy az ellenjegyzés gyakorlására az idő szűkösségére figyelemmel, nem a megszokott módon a szolgálati út betartásával került sor. Ugyanakkor hangsúlyozta, az eljárás nem volt szabálytalan, csak nem a szokások szerint történt. Jelentős változásokat helyezett kilátásban a magyar filmipar működésében Tar Zoltán, a kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere egy brit filmes magazinnak adott interjúban. A miniszter hangsúlyozta, a támogatások elbírálásánál elsősorban a rendezők munkája, valamint a forgatókönyvek minősége számíthat majd. Céljuk egy nyitottabb, kulturális értékeket előtérbe helyező filmes közeg kialakítása. A tárcavezető kiemelte, a jövőben a filmipar vezető pozícióiba olyan szakemberek kerülhetnek, akik szakmai eredményeik alapján alkalmasak erre a feladatra, írja a híradó.hu. 25 magyarországi és külhoni középiskola 300 diákja indul a csíksomjói pünkösdi búcsúba a Rákóczi Szövetség meghívására a Boldogasszony zarándok vonattal. Évtizedes hagyomány, hogy a szövetség középiskolai szervezeteinek diákságának zarándoklatot szervez a csíksomjói búcsúba, azzal a céllal, hogy a fiatalok megtapasztalják az együvé tartozás élményét, és együtt imádkozhassanak jövőjükért és a keresztény Magyarországért. Két támadó tüzet nyitott a kaliforniai San Diegóban egy mecsettel egybeépült iszlám központnál az ott tartózkodókra. A támadásban legkevesebb 3 ember meghalt. Szülői bejelentésre már a lövöldözés előtt keresték az elkövetőket, egy 17 és egy 18 éves fiatalt. A lövöldözést követően a két támadó is meghalt. Halálukat az előzetes vizsgálat szerint öngyilkosság okozta. Közlekedési hírek következnek. Az erős teherforgalom miatt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya környékén mindkét sávban torlódik a forgalom. A 61-es kilométertől kezdődő kocsisor már több mint 3 kilométer hosszú. Az M1-es autópályán Budapest felé az átterelt sávban Óbarok környékén egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat, ezért a forgalom lassulva halad. Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon Zamárdi környékén baleset történt, a korlátozás már megszűnt, de lassulásra érdemes számítani. Végül az időjárásról. Este a záporos gócok megszűnését és a gomoly felhők feloszlását követően jobbára derült vagy gyengén felhős lesz az ég. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, de északkeleten még lehetnek élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz. Tizenhét óra öt perc. Kerengő, közéleti beszélgetések.

0: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Kik azok a csángók? A magyar történelem egy különös fejezete. Elcsángáltak Erdélyből keletre a legkülönbözőbb időkben, hol a török, hol a Habsburgok elől menekülve. Az egyik jellegzetességük az, hogy idegen környezetben is megőrizték talán a legutóbbi időkig a nyelvüket és a vallásukat. Hogyan? Miért? Erről is szól ez a következő fél óra. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Molnár Antalt, az ENTE HTK Történettudományi Kutatóintézetének igazgatóját. Köszönöm, hogy itt van.
1: Én köszönöm a lehetőséget, jó napot kívánok.
0: Ez a könyv, amiről szó van, és aminek az a címe, hogy a moldvai magyarság felekezeti kultúrák válaszútján a Kutnári zsinat 1642 és a katolikus reform kezdetei a korai újkori Moldvában. Jó hosszú címet választott.
1: Igen, igen, hát van egy alcím, meg egy főcím és egy alcím.
0: Igen, én az alcímet is mondtam.
1: Igen, igen, igen, igen. Hát ugye a főcím az megjelöli a tágabb kontextust, az alcím pedig pontosítja. Tehát ez szokott lenni a címadási taktika.
0: Én úgy olvastam, hogy ez a könyv a tudományos világban egy igazi szenzáció volt. Egy olyan iratot talált, amit már régóta kerestek, mindenki kereste, de nem találta. De ön hogy találta meg?
1: Igen, az, hogy szenzáció, az ugye hát, szenzáció annak, aki ezt keresi, akik ezt keresték, nyilvánvalóan a nagy közönség számára nem egy olyan szenzáció, mintha például kiderülne, hogy a Mohácsi csatát megnyertük, tehát az lenne talán az igazán szenzáció.
0: Ez volt a kötelező szerénység, igen, de hát azért igen. Tudományos körökben ennek nagy visszhangja volt, azt így igen, olvastam.
1: Igen, igen, azt hiszem, hogy a kötelező szerénység mellett is mondhatjuk, hogy ez ilyen, mondjuk azok számára, akiket a korai-kori Dél-Kelet-Európa egyháztörténete érdekel, akit Moldva egyház kultúrtörténete érdekel, annak a számára, és itt hangsúlyosan nem kizárólag magyarokról, vagy a magyar kutatásról beszélek, azok számára ez valóban érdekes volt. Ez egy olyan dokumentum, 1642-ben az akkori olasz misszionárius, a missziónak a vezetője, egy Bartolomeo Bassetti nevű olasz minorita szerzetes, összehív egy zsinatot, pontosabban papi gyűlést, mert ugye a zsinatnak más a kánonjogi definíciója, egy papi gyűlést, ami tulajdonképpen mégiscsak zsinatként működik, amelynek az a törekvése, hogy Moldvában az egyházfegyelmet és a liturgiát egységesítse, mégpedig olyan elvek alapján, amelyek az ottani papságnak és híveknek megfelelnek, erre még nyilván visszatérünk, hogy melyek ezek az elvek, és erről összeállítanak egy kis kézikönyvet, ami egy ilyen lelkipásztori kézikönyv lett volna, ennek a címe az, hogy Speculum Ordinis, és ezt Rómában szeretnék a hitterjesztési kongregáció, Congregatio de Propaganda Fide nyomdájába kinyomtatni.
0: Egy pillanatra megszakítom. Mert értem én, hogy 1642-ben összehívtak egy ilyen papi gyűlést, de egy picit induljunk tágabbról, mert a tisztelt hallgatók, akik a YouTube-on meg a Facebookon is követnek minket, remélhetőleg, meg visszanézhetik, ők nem biztos, hogy értik feltétlenül. Tehát kikről van szó? Kik azok a csángók? Induljunk el innen, és aztán eljutunk odáig.
1: Igen, a fő kérdésig, hogy miért szenzáció.
0: Hogy miért szenzáció. Igen, kik igen. Azok a csángók? Csak nagyon röviden, hogy mégis el tudjuk helyezni.
1: Igen, rögtön egy kicsit ilyen pontosítással kell kezdenem, amelyet a könyvben is megtettem, hogy igazából a csángók kifejezést én így történelmileg nem annyira szeretem. Ezzel nem vagyok egyedül, például a nyelvész Péntek János, vagy pedig a néprajzkutató Jankó Laura is sem szereti, és igazából én az ő nyugban haladok ebben a kérdésben, ugyanis a csángó az egy 18. század végén megjelenő fogalom. Erre a mondjuk így etnikai, vagy most ez is divatos, ez a kifejezés, szubetnikai csoportra, a magyarságnak, magyar katolikusoknak egy csoportjára, amelyik történetesen Moldvában él. Én jobban szeretem azt a kifejezést, ha az etnikumot hangsúlyozom és a magyar nyelvűséget, akkor az, hogy moldvai magyarság, ha pedig a vallásukat hangsúlyozom, akkor az, hogy moldvai katolikus. Ennek a kettőnek az egyesítése lenne a csángó, de a csángó egy kicsit olyan fogalom, mint ami több ilyen van egyébként itt a régiónkban, amikor egy adott nemzetiségnek az etnikai, nemzeti karakterét szeretnék egy harmadik fogalom bevezetésével gyengíteni. Tehát például, amikor a bácskai horvátok bunyevácságát hangsúlyozzák, az sokszor azért történik, mert akkor a horvát nemzetből ki lehet őket valahogy
0: jó, értem.
1: Pakolni, és akkor nem véletlen, hogy a bácskai, a ma ugye a Szerbiához tartozó Bácskában a bunyevác identitás legnagyobb promotora a szerb nemzetpolitika. A csángó kifejezésnek a szerelmese az a román nemzetpolitika, amely ezzel azt mondja, hogy igazából ezek nem, is, nem magyarok, is magyarok, ez egy harmadik valami, aminek, ami, és mindig felsorolják, hogy amely román, lengyel, szász, és esetleg magyar gyökerekre vezethető vissza, de ez egy külön dolog. Tehát vannak a magyarok, vannak a románok, és vannak a csángók, akik hát igazából bizonyos román nézetek szerint a románokhoz állnak közelebb. Bizonyos román történészek elismerik, hogy az etnogenezisükben magyar szálak is felfedezhetők. Ugyanakkor ők etnikailag magyarok, nagyon sokáig magyar nyelvűek is voltak. Nyilvánvalóan egy nagyon erős asszimilációs folyamat működött közöttük már a 17. században is, és ez ma már elért egy kritikus szintet, tehát ezek ténykérdések. Nekik sincs már nagyon sokszor magyar identitásuk, de a 17. században beszélünk róluk, akkor én próbáltam elkerülni a csángó kifejezést, hanem azt használtam, hogy moldvai katolikusok, vagy moldvai magyarok. Tudnélik, minden ellenkező vélemény ellenére ez a katolikus népesség Moldvában 80-90%-ban a részben a Partiumból, a középkorból, részben pedig Erdélyből is, leginkább a Székelyföldről a koraújkorban és az újkorban Moldvába kivándorolt katolikusokat jelenti.
0: Még egy szót a csángókról, hogy a csángók, hát ezt akkor most nem tudom, milyen kifejezést használjak, hogy nem egy egységes valami, hogy különböző korszakokban indultak, különböző okok miatt, és különböző helyeken, tehát három csoportjukat szokták megkülönböztetni, amiről mi beszélünk, azok a moldvai csángók, talán a legismertebb ilyen esemény az a Mária Terézia nevéhez köthető 1764-es vérengzés, amikor katonaságra akarták erőszakkal kényszeríteni a székelyeket, és akkor az is egy külön vándorlást okozott. De mi most a moldvai csángókról beszélünk, és a 17. századról, amikor egyébként török uralom, Habsburg uralom, még a török fennhatóság Erdélyre különösen igaz. Ezt jól mondom körülbelül?
1: Abszolút. Igen. Bár Moldvában ez a török, tehát igazából véve Erdély, Moldva és Havasalföld, ez a három államalakulat, ezek török vazallus államok voltak. Tehát nem voltak betagolva az oszmán birodalomba, úgy, mint mondjuk a hódolt Magyarország, vagy Szerbia, vagy Bulgária, tehát nem volt oszmán közigazgatás, nem volt érvényes az oszmán vallásjog, nem épültek mecsetek, nem volt oszmán török lakossága ezeknek a területeknek, ugyanakkor oszmán adófizetők voltak, önálló külpolitikát nem folytathattak, és hát különböző mértékben voltak alávetve az oszmánoknak, Erdély a legkevésbé, Moldva már erősebben, Havasalföld pedig még sokkal erősebben.
0: És Erdélyben ez nagyjából a Rákóciak kora, a Rákóczi fejedelemségek kora körülbelül.
1: Hát igazából véve ez az oszmán vazallusság nagyjából Erdély fejedelemség kialakulása, tehát 16. század közepe, és lényegében a nagy visszafoglaló háborús időszakig, tehát az 1680-as évek végéig tartott. Utána ez megszűnt, de Moldva és Havasalföldők nyilván a 19. századig ebben a helyzetben voltak.
0: Amiről ön írt a könyvben, ez a bizonyos zsinatnak mondott papi gyűlés, 1642, jól mondom, igen, ugye? Igen. Mi volt a jelentősége, és egyáltalán ez Rómából indult egy ilyen kezdeményezés, hogy ott valamit csináljanak az ottani katolikusokkal?
1: Igen. Itt akkor visszatérünk az első
0: kérdésre.
1: Kérdésre, tehát ugye összehívja 1642-ben az olasz misszionárius azokat a papokat és világi lelkipásztorokat, akik Moldvában dolgoztak. A kezdeményezés nem Rómából indult, hanem ez abszolút az ő részükről indult, mégpedig az olasz misszionáriusok, aki 2-3 fő tartózkodott Rómában, tehát nem kell egy nagy csapatot elképzelni, illetve ott a magyar papok közül volt egy Bellinus Pál nevű nagyon érdekes figura, aki ezen kezdeményezés mellé állt, és igazából őt tekinthetjük ennek a zsinati és liturgikus korpusznak a megalkotójának. Nem Rómából indult a kezdeményezés, ezt ők akarták tudni, aki, és nem véletlen, hogy ez pont 1642-ben történik, ugyanis a misszió vezetője, ez a bizonyos Bartolomeo Bassetti, ez egy nagyon képzett szerzetes volt, korábban rendben vezetőtisztségeket is töltött be, illetve inkvizíciós vikárius volt.
0: Nem hangzik jól, de ugyanakkor,
1: tehát tulajdonképpen ő egy ilyen vidéki tisztviselője volt a római inkvizíciónak Toszkánában. Erről azt kell tudni, hogy ehhez azért egy nagyon jól képzett szerzetesnek kellett lennie, és azzal, hogy ő ezt a feladatot kört is betöltötte, nyilvánvalóan neki volt egy nagyon komoly érzéke arra, hogy a visszaéléseket akár a liturgia terén, akár az egyházfegyelem terén azt valamilyen módon orvosolni kellene, és ezt igazából ő találta ki, hogy az egyházfegyelmet és a liturgiát egységesítsék. Például egyetlen példát mondok, az ő leveleibe találkozunk azzal, hogy a moldvai katolikusok, ugye a világi lelkipásztorok, akiket diákoknak, kántoroknak hívnak a későbbiekben, de már a diák ekkor is előfordul, szóval ezeknek a világi lelkipásztorok, ezek magyar énekeket énekelnek a hívekkel, és hogy azoknak az énekeknek úgymond a tisztaságáról, a hit tisztaságáról, ő mint olasz, ő nem tud meggyőződni, ezért igazából nem kellene, hogy magyarul énekeljenek. Ez ugye nagyon fontos adat, mert ez azt mutatja, hogy már a 17. században is a magyar ének tartja meg a moldvai magyarokat a katolicitásukban és a magyar
0: mi voltukban,
1: így van.
0: Na de két kérdés akkor. Egyrészt ez a szerzetes. Hogy jut el odáig, hogy moldva egyszer, másrészt, ha nehezményezi a magyar nyelvű éneket, akkor ő valójában egy negatív hős, aki nem akarja, hogy magyarul énekeljenek, és ezért kezdeményezi ezt az egész papi gyűlést?
1: Igen. Igazából maga az ének az egész történetnek egy abszolút mellékszála, csak ugye számunkra érdekes, mert ugye hát néprajzilag, történelmileg ez egy érdekes adat. Hogyan jut el Moldvába? 1623-ban alapítja meg az akkor még egy éves, tehát csecsemőkorú propaganda fide kongregáció, a moldvai apostoli misszió.
0: Ez is olyan propaganda, ez igen.
1: Igen, hát ez sem hangzik jól, de igazából az, hogy a neve az, hogy kongregáció de propaganda fide. Tehát a hit terjesztésnek a kongregációja. Tehát a propaganda nem az a propaganda, amit ma értünk politikai propagandán, hanem igazából a hitnek a terjesztése. Ami egyébként a Balkánon nem hit terjesztést, hanem hit őrzést jelentett praktikusan a katolikus kisebbségeknek a hitben való megtartását. Tehát nem a muszlimok és az ortodoxok katolizálása volt a fő cél.
0: Itt a moldvai, hát most megint mondom, a moldvai magyarok, a katolikus magyarok egy szigetben éltek, körülöttük ortodox népességét.
1: Igen. Tehát hogyan jutott ide Bartolomeo Bassetti? 1623-ban megalapítják a missziót, és ettől kezdve 2-3-4 misszionális működik Moldvában, és nagyjából ugyanennyi Havasalföldön, és ami az érdekes, hogy ők a konstantinápolyi minorita házfőnökhöz tartoznak, ez megint egy hosszú történet. Valószínűleg erre a fél óra nem lesz elegendő, hogy ezt a szálat is kibontsuk, de térjünk vissza Bassettihez, és rekrutálják ugye a misszionáriusokat, ez egy csomó előnnyel jár. Ez körülbelül olyan, mint bizonyos típusú katonai szolgálat ma, ha valaki ezt megcsinálja, akkor könnyebben felveszik az egyetemre, kap pluszpontokat, stb. A rendben is, aki missziós küldetést vállal, az kapott ilyen plusz lehetőséget. Például megkapta 3 év missziós munka után doktori fokozatot a rendben. A Bassetti egy érdekes figura, melynek erre nincs szüksége, ő egy viszonylag komoly karriert hagyott ott, ezért valószínűleg, és nincs okunk ebben kételkedni, ő benne tényleg egy missziós buzgalom lángolt, és ki akarta próbálni ezt a munkateret is, és ebbe a bizonyos
0: Moldvába.
1: Elment Moldvába, de mehetett volna máshova, voltak nekik Ázsiában missziójuk, a úgynevezett oroszor, a Ruszban, ami ugye az ukrán területe. Tehát volt egy csomó missziójuk a minoritáknak, ő egyszerűen Moldvát választott, a Moldva nem volt annyira népszerűtlen, ugyanis az köztudott volt a minoriták között, hogy a román hasonlít az olaszhoz, tehát hogy ott viszonylag még elboldogulnak. És azt mondott egyébként, ezek pront magyar anyanyelvűek, hát ez azért onnan Firenzéből nem látszott annyira.
0: De amikor odaért, akkor érzékelte, hogy
1: mindegyik koppant egyet, persze, hogy azért tulajdonképpen ez nem lesz annyira egyszerű. És így került ő oda Moldvába. És igazából véve a az a fajta mondjuk ilyen tisztázó, összegző, hogy neki ezt itt meg kell csinálni, az vélhetően az ő korábbi tapasztalataiból, mert a többiekben nem mozgott ez a furor.
0: Az inkvizitori lét.
1: Az inkvizitori lét, de egyébként egy nagyon pozitív dolgot csinált, mert ugye mi csinál? Csinálhatta volna azt, hogy egyszerűen fog egy itáliai valami rituálét, vagy a rituálé románumot, és az mondja, hogy ettől kezdve ez a kötelező, de nem. Ő a Bellinus Pállal, ezzel a pappal, akivel egyébként, akit ő nagyon támogatott, aki magyar volt, és aki furcsa körülmények között került Moldvába, ő egyébként eredetileg gráci diák volt, aztán Bécsben élt, aztán Győregyház megyés volt, és egyre sodródott keletre, hódoltság, Erdély hódoltság, és a végén Moldva, és nagyjából Csöbörcsökön tűnik el, ez ugye az az utolsó falu a világ vége
0: még
1: után kettővel. Ez egy,
0: hát
1: igazából ez már nem úgy a Kárpátokon túl van, de ez már igazából Moldván is kívül van, amire azt szokták írni a korabeli térképek, hogy Hic Dragones, itt már a sárkányok laknak. Na, ez ott volt egy ilyen magyar kis határőr falu, és ott volt lelkész, oda már csak a legzűrösebbek jutottak el a papok közül is. Na most ez a Bellinus, ez rábeszéli a Bassettit, hogy ennek a liturgikus és kánonjogi egyházfegyelmi rendezésnek az alapját a magyar liturgia és a magyar egyházfegyelmi zsinati szabályozás adja meg, mégpedig a Pázmány Péterféle esztergomi rituálé, amit ugye 1625-ben ad ki Pázmány, és ez nyilván ott volt Bellinusnál, és ennek a függelékében ott van Forgács Ferenc esztergomi érsek 1611. évi nagyszombati zsinatának a határozatai, amely lényegében az alapját adja ennek a rendezésnek. Tehát amikor az a kérdés, hogy miért van ennek jelentősége, az a jelentősége, hogy az olasz misszionárius által irányított papi gyűlésen végül is a magyar liturgikus és kánonjogi szabályozást fogadják el alapnak. Persze, vesznek át a moldvai, vagy a római rituáléból, vesznek át a lengyel rituáléból bizonyos elemeket, például bizonyos benedikciós gyakorlatokat, onnan vesznek át, vesznek át moldvai szokásokat is, például kifejezetten megtiltanak bizonyos olyan szokásokat, amelyek az ortodoxokkal való
0: párhuzamot jelentik?
1: Párhuzamot jelentik, pontosan. Tehát, hogy egy nagyon kreatív munka születik.
0: Na most két kérdés. Az egyik az, hogy akkor ez egy pozitív dolog volt abban az értelemben, hogy erősítette a moldvai magyaroknak a magyarságát. Itt magyar nyelven folyta az Isten tisztelet, ami sem magyar nyelvű lehetett, az nem lehetett.
1: Az azért
0: a 17. században.
1: Az ez, a második vatikáni zsinatig ugye
0: az előtt nem volt. De akkor mi volt magyar?
1: A magyar a következő volt. Az összes liturgikus könyv, tehát a misekönyv, a breviárium, a főpapi szertartáskönyv, azokat a római szentszék a trienti zsinat után folyamatosan egységesíti. Ezek ugye latin nyelvek voltak a középkorban is, de a középkorban voltak egyházmegyei szokások. És ezeket tulajdonképpen néhány szokás kivételével, például a milánói ambrózián liturgia, vagy a spanyolországi mozarab liturgia, ezeket...
0: Van dolgokat, amikre fogalmam nincs, de mindegy majd.
1: Tehát lényeg az, hogy a misekönyv az a 16. század második felétől, ugye a Missale Románum megjelenésétől kezdve, az lényegében egy-két ilyen kivételt leszámítva az egész Európában, pontosabban az egész katolikus világban egységesen latin nyelvű volt. Ugyanis vonatkozik a breviáriumra és más szertartáskönyvekre egy kivételével a rituále. A rituále azok a szentségkiszolgáltatással és a benedikciókkal és a körmenetekkel kapcsolatos liturgikus liturgiát írják le, ahol 5. Pál, amikor 1614-ben a Rituale Románumot kiadja, a bevezetőjében a Rituale Románumnak kifejezetten leírja, hogy ott az helyi szokásokat beépíthetik. És ezen aztán kapva kapott egész Európa, nem csak Magyarország, bárki, és azt mondta, hogy na, akkor ez az a lehetőség, ahol a helyi egyházhoz való kötődést a liturgián keresztül lehet biztosítani, és ebbe például Magyarországon is, nem csak Magyarországon, Lengyelországban, meg mindenhol máshol, egy sor anyanyelvi betétet betesznek, például a keresztelésnél, a keresztülők válaszai, a házassági eskü, a házasság szerint, ott a Pázmány rituáléjában ott van latinul, ott van németül, ott van magyarul, és ott van szlovákul. És ezzel, és ez maradt fenn egészen tulajdonképpen napjainknak a házasságkötési szertartásában is nagyon sok elem megvan, például a gyűrű újrahúzása, hogy azt a házasfelek egymásnak, stb. Akkor az eskü, hogy Isten engem úgy segéljen, ezek ebben már benne vannak. És átvehették volna teljesen a lengyel rituálét, vagy átvehették volna a római rituálét, de ők a pázmányféle magyart egy sor magyar szöveggel vették át, tehát hogy igazából ez bizonyíték arra, hogy az ottani hívek magyarul beszéltek, hiszen a magyar nyelvű liturgikus szövegeket. Tehát nem a mise folyt magyarul, az ugye képtelenség is lett volna, hanem ezek a szentségkiszolgáltatások.
0: Gondolom én, hogy ezek fontos dolgok, amikor valaki megházasodik, és azt mondja a jövendő férje, a jövendő feleségének, hogy nem tudom micsoda, azt elég nehezen mondta volna ott Moldvában valaki latin nyelven.
1: Ennek ellenére de, 5. pár rituáléjában csak latin van. Tehát ő...
0: Két kérdés a következő másfél percben. Végére érünk a műsoridőnek, hogy egyrészt ez a moldvai magyarság szempontjából mit jelentett? Ez a fő kérdés. Az alkérdés az, hogy ez az olasz pap, aki inkvizitor volt annó, hát bocsánat, hogy leegyszerűsítem, hogy ment ebbe bele?
1: Tehát az első kérdés, tehát hogy hosszú távú jelentősége igazából sajnos nem lehetett, tudnélik, és itt visszatérnek a fő kérdésre, hogy ez igazából elviszi Rómába, hogy kinyomtassák a kongregáció nyomdájába, de a kongregáció félreteszi, mert akkor neveznek ki egy új missziós érseket. Újjá szervezik a hierarchiát, és azt mondták, hogy majd érsekatya meglátja, hogy ezt kinyomtassuk-e, vagy sem. Érsekatyához valószínűleg ez el sem jutott, mert ez Moldvában elkallódik. Vagy Rómában, bocsánat, Rómában elkallódik. És ezért kellett ezt keresni évszázadokig, és így került ez elő 1989 őszén.
0: Ez az irat.
1: Lefénymásolják, elküldik Budapestre, Budapesten hagyatékról hagyatékra vándorol, én ahol megtaláltam.
0: Hol találtam?
1: Tóth István György hagyatékában, az Open Society Archives-ban.
0: Tóth István György történész, Ausztráliából hazatérve.
1: Térve, így van, ő az pontosan. Ő az is, akinek nagyon nagy érdemei vannak a
0: ferencesekről írt például így van,
1: Így van, az ő hagyatékában van ez a fénymásolat, és tehát, hogy igazából véve, és az eredeti azóta sincs meg, az lappang, tehát az nincs meg, viszont tehát, hogy így, mivel, hogy nem nyomtatták ki, nem vezették be, stb., hát, ha megteszik, akkor lehet, hogy most nem itt tartanánk, ez csak egy zárójeles megjegyzés, mert ugye ez történelmietlen ebben a formában. Az inkvizitorra visszatérve, ez meg pont az bizonyítja, amit én sok más tanulmányomban is leírtam, hogy ezek rendkívül leegyszerűsített dolgok. Az, hogy valaki inkvizitor, az nem azt jelenti, hogy a patás ördög, és hogy csak rosszat akar mindenkinek. Ő egész egyszerűen, az ő törekvése egy rendezett egyházfegyelmi és liturgikus szabály szerint élő moldvai katolikus közösség, ami az ő alapfeladata volt. És ő nem azt mondta, hogy nem magyarul, meg hogy le a magyarokkal, meg hogy nincs magyar identitás. Ezek a fogalmak, ezek a gondolatok, ezek a 19-20. Századi román nacionalizmusnak a gondolatvilága, és nem a 17. századi olasz papnak a gondolatvilága. Tehát ez tulajdonképpen az egyik fő tanúsága a kötetnek, meg ennek az egész kutatásnak, hogy ne vetítsük már vissza a 20. századi nacionalizmust a 17. századra. Tehát amikor Rómát okoljuk el románosításának a moldvai magyaroknak, akkor valószínűleg ez nem igaz, hiszen itt van egy pap, akinek semmi problémája nem volt azzal, hogy a magyar egyház, a magyar kánonjogi és liturgikus tájhoz igazodjon Róma, és nem mondjuk a lengyelhez, vagy bármi máshoz.
0: El kell olvasni a kötetet, 600 oldal?
1: Nem, a 600 oldal az az angol nyelvű Vatikánban kiadott változat, a forrásokkal együtt, a magyar az csak 200 körül van, tehát az lényegében a bevezető tanulmánynak egy átdolgozott magyar nyelvű változata.
0: Ó, hát kedves hallgatók, akkor itt a lehetőség. Hát valahol itt folytatjuk. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Molnár Antal, az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézetének az igazgatója volt. Köszönöm, hogy itt volt. Tényleg folytassuk.
1: Így van, köszönöm szépen.
0: Technikus kollégám Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket. A YouTube-on és a Facebookon is visszanézhetik. A viszonthallásra.

0: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Korunk hőse az influencer, de kicsoda az influencer? Ma már ott tartunk, hogy a nemzetközi nagypolitikában is vannak influencerek, komoly politikusok. De mit akar egy influencer? Erről is szó lesz a következőkben, és ne felejtsék, az influencer szó az az angolból ered, és hogy mit jelent, arra is kitérünk majd. Szeretettel köszöntöm vendégemet, ifjú Birher Nándort, influencert, Nándor Royal, és egyébként direkt mondta az előbb, hogy matematikus. Mit akar egy influencer?
1: Igazából hány influencer mindenki mást akar, tehát ugye nagyon sokan ebből főállásban ebből élnek, és nagyon nagy csapatokkal dolgoznak, és készítik a tartalmakat. De alapvetően egy influencer az tartalmat készít az online térbe. És ezáltal...
0: Már azt sem tudom, mi az, hogy tartalom.
1: A tartalom az elsősorban videós tartalmak, tehát videókat készít, felveszi saját magát, ez az élet minden területéről. Tehát említette ön a politikát, így van, tehát politikai választások dőlnek el az influencereken, de ezen kívül a sokkal kisebb témákban is készítenek tartalmat, autós influencerek, gasztronómiai influencerek, vagy az egyik legnagyobb szegmens a videójáték. Az olyan influencerek, akik videójátékokkal játszanak, és mások azt nézik, hogy ők hogyan játszanak egy videójátékkal. Tehát lényegében az
0: és
1: élet...
0: És ezt valaki nézi?
1: Ezt több tízezer, vagy több millió ember is nézi külföldi szinten. Az én esetemben, én 5 éve ilyen videójátékokkal játszottam, és ezt közvetítettem élőben. Van, hogy 2000 ember nézte élő adásban a YouTube-on azt, hogy én hogyan játszok. A videóimat átlagosan 30-40 ezer ember nézte meg, havi szinten több milliós nézettséggel.
0: Egy napja hogy telik? Föl kell 6-kor, 5-kor, 5-kor, hajnalban?
1: Most már ugye az elmúlt időben én abba hagytam, tehát én elmentem és az egyetemre fókuszáltam, és most kezdtem újra influencerként videókat posztolni, de én nem főállásban csinálom, mert nekem fontosabb a tudományos élet, mert az influencerség egy kiszámíthatatlan bevételszerzés.
0: Na most akkor meghívtam egy influencert, aki nem is igazi influencer?
1: Alapvetően én ugye azért az voltam sok éven keresztül, és a mai napig csinálok tartalmakat, amiket milliók néznek. Tehát influencer vagyok, de nem főállásban vagyok influencer. Tehát, hogy lehetnék, tehát, hogy meg tudnék belőle élni, hogy szeretnék ebből élni.
0: Akartam kérdezni, milyen autóval jött? Biztos föld alattival jött.
1: Elektromos autóval jöttem, szerintem maradjunk ennyiben.
0: Ó, hát akkor azért az influencerségből meg lehet élni.
1: Abszolút, tehát hogy én is meg tudnék ebből élni, de kiszámíthatatlan. Tehát az influencerség az úgy működik, hogy hónapról hónapra más összeget keresnek az influencerek. Nincs egy fix összeg, tehát olyan, mint egy cégvezetés. Beszéltem viszonylag sok influencerrel az elmúlt időben, meg az influencerek jóban vannak egymással. 5-6 fős csapatokat tartanak fent, tehát egy közepes méretű influencernek 5-6 alkalmazottja van már legalább.
0: Magának is vannak alkalmazottai?
1: Nekem azért, amely cégem van, ami ezzel foglalkozik, de alapvetően én ugye most értem vissza az influencerségbe, de mondjuk én sem magamnak vágom a videókat, van technikus, tehát természetesen nem mindent egyedül csinálok.
0: Arra gondoltam, hogy meghívok egy influencert, akinek van hány ezer követője van?
1: 110 000 a legnagyobb csatornámon, de több csatornám is van.
0: Több csatornája is van, akkor összejön egy milliós?
1: De egy millió követő nem jön össze, mondjuk ilyen 150-200 000 lehet összesen.
0: Nem, arra gondoltam, hogy én meghívom, és akkor azok a követők meglátnak engem, és automatikusan én leszek az influencer, akihez csatlakoznak. Ez így nem működik?
1: Ez valamilyen szinten működik. Én például most azt csinálom a saját csatornámon, hogy meghívom vendégnek a híres influencereket, és ezáltal a nézőközönség az megnő, mert az ő nézőközönsége, meg az én nézőközönségem is megnézi a videót, és így 5 év visszatérés után visszatudtam úgy térni, hogy sokan nézik a videóimat. És nekem azért van ezzel célom, tehát én most nem azért kezdtem újra, hogy híres legyek, vagy hogy sok pénzt keressek, hanem szeretnék egy missziós tevékenységet folytatni ezzel, egy online evangelizációt, mert azt gondolom, hogy nincsen igazán keresztény influencer. Az elmúlt időben én sokat beszéltem tévében, rádióban erről, és podcastekben, tehát más műsorokban.
0: Csak mondom, hogy a legjobb helyen van ebből a szempontból.
1: És azt gondolom...
0: Itt a rádió, Magyar Katolikus Rádióban, igen.
1: Reggel a Mária Rádióba kezdtem egy hasonló interjúval.
0: Nem kellett volna mondani más rádiókat, csak a... Tehát,
1: így van.
0: Igen, tehát Magyar Katolikus Rádió, igen.
1: Így van, így van. Tehát, hogy én most azt csinálom, hogy meghívok egy nagyon híres influencert vendégnek, azt a videót nagyon sokan megnézik, mert közösen posztoljuk, és azáltal az ő nézőközönsége is átjön hozzám, utána pedig kirakok egy keresztény témával foglalkozó videót, amit most még kevesebben néznek meg, de így azokat az embereket is el tudom érni, akiket alapvetően nem érdekeli a keresztény tartalom.
0: Nem mondta el, hogy mit csinál egy nap.
1: Igen,
0: az,
1: igen.
0: Az, hogy is mondjam, az olyan téma, amiről ne beszéljünk.
1: De beszélhetünk, csak ugye beszélhetünk róla, hogy én nem főállásban ebből élek, tehát én sok mindent csinálok.
0: Hát igen, na de hát 110 ezer követője van, ahogy én láttam, fölmentem a honlapra, vagy legalábbis valamit megnéztem belőle, tehát azért ahhoz kell idő.
1: Abszolút kell
0: tehát
1: idő.
0: Akkor úgy is kérdeztem, hogy hány órát tölt naponta az influencerkedéssel?
1: Alapvetően ez változó, tehát én mondjuk hetente két hosszú videót, tehát egy órás videót posztolok. Ennek egy előkészítése az úgy néz ki, hogy meg kell szervezni a vendéget, el kell mennem a stúdiómban, tehát az...
0: Van stúdiója.
1: Van egy saját stúdióm, így van. Ami csak arra van, hogy én készítsek benne tartalmakat. Ez egy videó stúdió.
0: Majd én is megyek, csak mondom, de majd megbeszéljük utána.
1: Rendben, igen. Köszönöm. És akkor ott is, tehát, hogy sok kamerával, tehát, hogy abszolút egy profi környezetben, oda-oda el kell mennem, fogadni kell a vendéget, beállítani a kamerákat, leülünk, beszélgetünk, körülbelül egy órát szoktam beszélgetni egy vendéggel, majd ezt az egy órát kirakom, ehhez kell csinálni indexképet, az a legfontosabb. Tehát
0: az mit jelent?
1: A videónak a borítóképe. Ja. Az, hogy mi a borítóképe, meg a címe, egy videónak sokkal többet számít a nézettség szempontjából, mint hogy mi a tartalom. A tartalom nagyon sokszor másodlagos ahhoz nézve, hogy hány embert ér el.
0: Most akkor mi legyen a mi nyitóképünk?
1: Hát alapvetően ez...
0: Tehát érti, a mi beszélgetésünk
1: nyitóképe. Ide egy olyat csinálnék, hogy én fogom a YouTube díjamat, tehát aki 100 000 követőt elér, az
0: hát
1: kap egy
0: YouTube-díjat. Nem hoztál?
1: Nem, de ezt meg lehet szerkeszteni, tehát a képnek nem kell benne lenni a tartalomban.
0: Na de hát figyelj, a múltkor volt itt egy mérnök, aki a Magyar Koronával a Magyar Szent Koronával foglalkozik, ő elhozta azt a makettet, amit teljesen úgy néz ki, mint a Magyar Szent Korona, ide kiraktuk, és lehetett látni színesbe. Hát legalább azt a hát szóval akkor igen. Ezt elrontottam, mert kellett volna mondanom.
1: És akkor például én vagy ilyen képet csinálnék neki, és akkor ezen múlik igaziból a nézettség, és ezután, ami nagyon fontos, hogy kis rövid videókat vágunk ki az adásokból.
0: Hány tehát perc? Egy?
1: Kevesebb, 20 másodperc.
0: Aha.
1: 20 másodperces rövid jeleneteket vágunk ki, amiket effektekkel, vágóképekkel, zenével, hangeffektekkel, ilyen nagyon pörgősre csinálunk, és azokat még kiposztoljuk. Olyanban napi 3-at szoktam posztolni körülbelül, van, hogy 4-et, néha kevesebbet, és nagyjából nekem így néz ki most a csatornám, minden rövid videó az kimegy TikTok, a összes nagy platformra, a hosszú adások meg csak a YouTube-ra mennek ki.
0: Bocsánat, ezekben a kis rövid videókban, remélem azért készít ebből a műsorból valami hasonlót.
1: Természetesen csak ugye, tervezek.
0: Hogy hol leszek én? Már mondta, hogy maga benne lesz, de én hol leszek? Hát én vagyok a kérdező. Én vagyok a, hát nem a főszereplő, de majdnem.
1: Hát de ön a főszereplő szerintem.
0: Nem, mindig a vendég. Nem így van? Ez influencerén nem így van, hogy a vendég a főszereplő?
1: Hát ez nem, ez tartalomtól is függ. Tehát attól függ, hogy valaki egy beszélgetős műsort csinál, ahol ő egyenlő rangú a vendéggel, és ő is elmondja a saját oldalát, vagy valaki egy interjút készít.
0: Na de ön miért csinál?
1: Én változó attól függ, hogy ki érkezik hozzám, tehát van olyan, hogy beszélgetek valakivel, és akkor mondjuk van, hogy akár én beszélek többet benne, de van olyan, hogy valakivel egy nagy interjút készítek, és akkor ő az érdekes, tehát hogy ez abszolút eltér nálam.
0: És mondjuk egy órás videót megnéznek?
1: Megnéznek.
0: Tehát, és végignézik? Mert lehet látni, hogy hány másodpercet néztek belőle.
1: Én mondjuk most raktam ki körülbelül 5 napja egy órás videót, ezt mostan 40 ezer ember nézte meg a nagy videót belőle, és ezt a körülbelül 30% nézte végig, teljesen egy elejétől a végéig, de mondjuk ugye van, aki lemorzsódik közben. De ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok ember végignéz egy órát folyamatosan, amit beszélgetünk.
0: Ennyi idejük van?
1: Alapvetően ugye sokan úgy hallgatják, ami nagyon érdekes, hogy a legtöbben ezt tévéről nézik. Tehát ezt a...
0: Tehát ülnek a képernyő előtt és nézik?
1: Így van, de nem, berakják a nappaliba. Tehát megy a tévén, nem a különböző nagy csatornákat rakják be, hanem mondjuk az én műsoromat rakják be.
0: És közben a mama varja a nem tudom micsodát.
1: Bár engem elsősorban a mondjuk 18 és 30 év közöttiek néznek és követnek. Én azt gondolom, hogy mindenki nagyjából azt a korosztályt tudja megszólítani, amennyi idősű. Nyilván ez a felnőtteknél már eltér, mert ott már a felnőttek az jobban egy blokk.
0: Hát én szerintem én mindenkit meg tudnék
1: szólítani.
0: Igen,
1: ezt mondom, tehát hogy mivel...
0: Megerősít, igen, köszönöm.
1: Hogy azáltal, hogy én fiatal vagyok, én mondjuk nehezebben szólítom meg a, 65 éveseket, mert én ahhoz értek, hogy hogyan tudok olyan tartalmakat csinálni, ami az én korosztályomat megszólítja. Azt tudom, hogy nekik milyen sebességgel kell vágni egy videót, azt pontosan tudom már, hogy ők mit néznek szívesen, mire kattintanak. Ugye nagyon sok rövid videót készítek, ami direkt csak rövid videó. Mondjuk egy olyan témát, hogy miért van a templomokban fejjel lefele kereszt, ugye sok esetben a sátának a jelképe. És ilyen kis apró videókat is posztolok, vagy a cölibátusról, és akkor ezek nagyon népszerűek a fiatalok körében, mert így ugye nem is keresztények a legtöbben. A legtöbb fiatal sajnos nem az, viszont ilyen apróságok így, egy apáca cölibátusban él, hogy bírja ki?
0: És akkor lefilmezte mondjuk a sátán lábnyomát a strasburgi, nem tudom melyik templom, katedrálisban?
1: Nem, annyit csináltam, hogy elmondtam a stúdióba, hogy én mit gondolok erről, 20 másodpercben, és vágóképeket gyűjtöttem az internetről hozzá. Összevágta a vágó kollégám, a posztoló kollégám kiposztolta, és utána megnézte több százezer ember.
0: De nagyon kényelmes élet így.
1: Nem, azért alapvetően nagyon sok munka van. Látszólag egy influencer nagyon kevés dolgot csinál, és nagyon egyszerű, de valójában rengeteg munka van.
0: Éjjel fölriadt, hogy hú, itt van az ötlet.
1: Abszolút.
0: De tudja, hogy akkor le kell írni.
1: Le is írom, hogy ne.
0: Leírja.
1: Így van, természetesen.
0: Mert különben elfelejti az ember.
1: Így van.
0: Aha, ezt egy pszichológus mondta nekem, hogy le kell írni, de akkor ön is tudja.
1: Így van. Tehát, hogy alapvetően az influencerek nagyon sokat dolgoznak, főleg akik ugye főállásban ebből élnek, mert nekik nem mindegy, hogy abban a hónapban mondjuk 5 millióan nézték, vagy 25 millióan, mert egyik esetben 5 milliót keres, a másik esetben 25 milliót keres. Szóval, hogy és neki ugye fent kell tartani a teljes csapatot.
0: Azt mondja, hogy határozott célja van.
1: Így van.
0: Két kérdés. Minden influencernek határozott célja van, és mennyire lehet befolyásolni az embereket? Ez a két kérdés.
1: Alapvetően nekem ugye, nekem olyan helyzetben vagyok, hogy nekem nem a pénz a célom. Sose volt a pénz a célom a social médiával. De nagyon sok influencer, mint amit mondtam, nálam sokkal kisebbek, tehát 50 ezer követővel, 40 ezer követővel főállásban ebből élnek. Tehát, hogyha nem csinálják a tartalmat, nem tudnak mit tenni.
0: És akkor leszerződnek cégekkel, vagy ilyesmi?
1: Persze, cégekkel is, a reklámbevételben nagyon sok rétűjműből jön a bevétel, és a legtöbbjüknek ugye van vele valami célja. Azt gondolom, hogy olyan influencer, aki mondjuk egy társadalmi cél miatt csinálja, az kevés van, aki be is tud futni, és fent tudja ezt tartani. Mi volt, bocsánat, a második? Befolyásolás.
0: Igen, hogy mennyire befolyásolás.
1: Én mindig megdöbbenek, hogy mennyire jól működik a befolyásolás. Ha megnézzük a választásokat Magyarországon, Romániában, lényegében Romániában, majdnem, hogy a TikTok miatt megnyerték a teljes választást. Amerikában a teljes kampánynak a jelentős része a social media alapult, vagy a New Yorki választás. Tehát a social media az választásokat dönt el, sőt, a cégek esetében, már Magyarországon is, a cégek 70%-a aktívan kommunikál videókkal a social médián, de rendszeresen napi több videóval, azért, mert így tudják a legtöbb profitot, így tudják a profitot maximalizálni.
0: Azt mondta nekem egyszer nagyon régen egy menedzser, a világ egyik legnagyobb italgyártójának a menedzsere, amikor mondtam neki, hogy ott azon a nagy plakáton az a szöveg, az magyarul teljesen értelmetlen, mert egy tükörfordítás volt angolból, és azt mondta, hogy mindegy, sokat nyomjuk, átmegy. Ez így van?
1: Ez abszolút így van, meg az influencernél az a legfontosabb, hogy neki egyetlen egy dolog van, ami miatt ő értékes, és nem más, mint hogy hiteles. Az emberek sokkal könnyebben kapcsolódnak és hisznek el dolgokat egy olyan embertől, akit látnak minden nap, aki egy hétköznapi személynek tűnik, aki egy egyszerű ember, úgymond, aki kiáll a kamera elé, látszólag a telefonja elé, és elmondja a véleményét dolgokról. Valójában nagy stávok vannak mögöttük, de nagyon sok esetben, de hogy látszólag ő a mindennapi ember.
0: Azért csinál az öccsével videókat? Mert ilyet is láttam, hogy öcsém és én, és nem, ezt csináljuk, azt csináljuk, amazt csináljuk, öcsém meg én.
1: Így van.
0: Hát az öccse is egy influencer már.
1: Hogyne, tehát az öcsémtől sokkal több autogramot kértek mindig, mint tőlem. Tehát, hogy az öcsémmel kezdtem el csinálni a videókat, amikor ugye aktívan csináltam a videójátékos vonalat. És az öcsém kb. Ha kilépett az utcára, kivétel nélkül többen megállították közös fényképért. Ha elment egy pingpong versenyre, sorba álltak nála a fényképért meg aláírásért. Engem is azért viszonylag sokan felismertek, de az öcsém, ő ilyen téren valahogy mindig féltékeny is voltam rá egy kicsit, hogy ő sokkal többen ismerték fel.
0: Na de ő akkor önálló influencer lett?
1: Ő most már áttérte a saját csatornára, tehát hogy ő most már egy horgász meg sport csatornát csinál, és én pedig áttértem a keresztény per komolyabb ilyen beszélgetős műsorokra, ő pedig egy ilyen sportvonalra áttért, és mindketten ott hagytuk a videójátékot.
0: Na most például itt az előző műsorban a vendégem egy történész volt. Lehet olyan csatornát csinálni, ahol mondjuk tudományos emberek értekeznek arról, hogy a CERN-ben mi történik ott a makasadás során, meg a rák elleni küzdelem, lehet ilyen csatornát, és ezt megnézik?
1: Ezt megnézik, ha jól van eladva, akkor nagyon sokan megnézik, tehát tudományos csatornák, több is van akár magyar viszonylatban is, meg nemzetközi viszonylatban is, amiknek hihetetlen magas elérésük van.
0: Azt mondta nekem egy ember, hogy 600 ezer néző volt a YouTube felvételen, de az átlagos idő, amit ott eltöltöttek a látogatók, az 8,5 másodperc volt. Tehát ezen hogyan lehet változtatni?
1: Ez ugye rövid videó volt valószínűleg.
0: Nem, ez egy hosszú videó volt.
1: Hát akkor... Az érdekes, mert az
0: algoritmus... Ha legalábbis úgy tudom.
1: Mert ha 8 másodperc, akkor nagyon ritkán dobja ki az algoritmus, mert az algoritmus úgy működik, hogy azokat a videókat dobja ki a felhasználóknak, azokat javasolja, amiket hosszú ideig néznek az emberek. Tehát ugye fontos a nézési idő nagyon. Tehát hogyha egy hosszú videót, még egy órás videót csak 8 másodpercig néznek átlagosan, akkor azt valószínűleg nem fogja kidobni a legtöbb embernek, szóval ritkán lesz az népszerű. Tehát az én esetemben ugye mondjuk ilyen 30% végignézed egy órás adást.
0: Az algoritmus, mert a közösségi média kapcsán mindig előjön az algoritmus, különösen politikai választások kapcsán meg egyebeknél.

0: politikusok, de most ugye, ha mondjuk magyar viszonylatban nézzük, a jobb oldalról többet hallottuk, hogy ők le voltak tekerve. De ha megnézzük a számokat, meg megnézzük a statisztikát, akkor én azt gondolom, hogy ez azzal, ahogy ők ezt beállították, úgy ez nem volt igaz, hanem csak nehezebben tudták megszólítani az embereket. Ennek sok oka van, hogy miért nem tudták.
1: Mert hogy kell megszólítani? Hogy szólítsam meg? Kedves hallgatók, tisztelt uraim és hölgyeim, ott. Na,
0: ez egy nagyon jó példa. Például, ha már így kezdődik egy rövid videó, hogy kedves hallgatók, már elpörgették.
1: Há, persze.
0: Egyből a téma közepébe.
1: Influencer. Itt ül mellettem. Villamos autóval jött. Ez így jó? Valamilyen féle?
0: Aha, igen, igen, igen.
1: Havi 2 millió, vagy 5, vagy 12.
0: Ez nem. Hát ez nyilván, ez jól hangzik, az, hogy mindegy, mondtam, nekem nem a pénz a motivációm, tehát én nem is használom ki egy nagyon sok bevételszerzési lehetőséget.
1: Azt mondta, még mielőtt elkezdtünk beszélgetni, és kigyulladt a piros lámpa, hogy matematikát tanul, és azzal foglalkozik, hogy a közösségi média.
0: Így van.
1: Milyen tanulságokat szűr le? Tehát most az algoritmusról beszéltünk. Én nem hiszem, hogy az algoritmus az csak úgy magában van. Én azt gondolom, hogy vannak tulajdonosok, akik meghatározzák, hogy mit akarnak, és a közösségi média ennek megfelelően dob fel valakit, vagy ejtel. Ez stimmel matematikus szemmel?
0: Ez olyan téren stimmel, hogy egy valós céljuk van ezeknek a cégeknek, hogy minél több embert, minél több ideig lekössenek az applikációjukon.
1: Nincs olyan, hogy vannak világmegváltó terveim, és én azt akarom, hogy a világ ilyen legyen, és ennek megfelelően intézem az ügyeket?
0: Erre volt valamilyen szinten példa. Ugye mielőtt Trump megnyerte volna a választást, volt egy olyan rendszer a Facebookon, hogy tényellenőrök. Ez egy nagy intézmény volt, amit úgy kell elképzelni, ott ültek emberek, és a megosztó tartalmakat, valójában a jobboldali politikai tartalmakat kézzel ők korlátozták.
1: De ezt nem lehet automatizálni?
0: Ez volt az egyik első intézkedése, amint megnyerte a választást, hogy ezt megszüntette.
1: De nem lehet ezt automatizálni? Úgyhogy nem is veszük észre. Automatikusan.
0: Nyilvánvalóan lehet, de például most ugye azt mondjuk, hogy a jobb oldaliak voltak letekerve. De ugye Trump meg ugye most jobban van a Facebooknak a tulajdonosával, vagy jobban van, vagy... Tehát, hogy én alapvetően, ha megnézzük a számokat, meg hogy hogyan mennek a görbék, az alapján én azt gondolom, hogy ezt, hogy nagyon durván nem nyúlnak bele, mert nagyon sokszor ez organikusan működik annyira, hogy igaziból nem lehet beletekerni. Vagy nyilván bele lehetne, de azzal maguknak szerintem többet ártanának hosszú távon.
1: De azért azt érti, hogyha tamáskodom.
0: Értem. Tehát például nagyon jó példa. A különböző AI-ok, mesterséges intelligenciák. Igen. Tehát ott, ha én egy AI-tól megkérdezem azt, hogy mi a véleménye a volt magyar kormányról, akkor el fogja mondani, hogy
1: azt a baloldali narratívát, van, amit mindenki hall. Igen.
0: Viszont ha megkérdezem...
1: Tehát csupa rosszat magyarul.
0: Csupa rosszat. Vagy igen. Hogy, sőt, én csináltam olyan videót, hogy megkérdeztem az AI-tól, hogy kire szavazzak. És szemrebben és nélkül megmondta,
1: hogy
0: kire szavazzak.
1: Most nem mondja meg, hogy kit mondott.
0: Ne, igen, igen, igen.
1: De én kitalálom.
0: Igen, hát ki lehet találni, és én ezen meg voltam döbbenve, hogy ilyet hogy lehet. Szóval, hogy ezáltal felmerül bennem, hogy ezek az összeesküvés elméletekben lehet, hogy van valóság, bár én a social media elérésekben én azt nem ezzel magyaráznám, hogy miért maradt alul a jobb oldal.
1: Most a politikától függetlenül én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy a közösségi médiát hogyan lehet manipulálni. Uh-huh. És az influencer ennek mennyire eszköze, vagy mennyire alakítója?
0: Alapvetően azért alakítója. Tehát egy influencer át tud vinni üzeneteket, tehát hogy nagyon erős üzeneteket át tud vinni, viszont ha egyszer elveszíti a hitelességét, onnantól kezdve, ha már ő mond valamit, az kontraproduktív. Tehát egy addig bíznak egy influencerben, ami hiteles. Ha azt egyszer elveszít egy influencer, mondjuk elfogad egy rossz szponzorációt, vagy egyszer olyat állít, ami nem igaz, vagy félig igaz, onnantól kezdve nem hisznek neki. Ugye egy tévécsatornánál, vagy egy rádiónál, hogyha valaki mond egy nem igaz állítás, vagy butaságot, akkor azt mondják, hogy jó, majd a másik műsorvezető az majd jól csinálja. De egy influencer esetében egy dobása van az embernek a legtöbb esetben, elveszíti a hitelességét, onnantól kezdve neki igaziból nincs más.
1: A bukás az egy ilyen fenyegető rém az influencer számára?
0: Én azt gondolom, hogy igen, meg a legtöbb influencer, akivel beszéltem, ők, meg én is rá tudunk függni a nézettségre. Tehát, hogy ha esik a statisztika, az
1: pánik?
0: Az pánikszerű. Tehát, hogy ha már egy videó rosszabbul teljesít, nem nézi meg annyi ember, attól,

0: attól nagyon-nagyon meg tudnak ijedni az emberek, és beleértve engem is, tehát főleg amikor még gimiben csináltam, és mondjuk ez volt a diák munkám, hívhatjuk így, és láttam azt, hogy mondjuk fele annyian néztek ebbe a hónapba, mert teljesen normális folyamat, hogyha fele annyian néznek egyik hónapról a másikra, akkor az nagyon-nagyon rossz érzés az embernek, és rá lehet erre nagyon erősen függni. Beszéltem több nagy influencerrel, akik ebből élnek, és mondták, hogy nekik a legnagyobb félelmük az az, amikor csökken a statisztika.
1: És ha csökken a statisztika, utána hogyan lehet visszatornászni?
0: Ez alapvetően egy törvényszerűség, tehát én azt gondolom, hogy korrekció nélkül semmi nem tud fölfele menni. Tehát ha megnézzük a részvénypiacot, ott is ugyanezt látjuk, meg kb. Bárhol a világban.
1: Az inga ide leng meg oda.
0: Így van. Tehát, hogy ha az a nehéz, nagyon sokszor az influencereknek meg kell újulni, mert lehet, hogy most valakit néznek, több százezeren, több millióan, viszont mondjuk 5 év múlva az, amit csinál, az már senkit nem fog érdekelni. Például, ha valaki játszik egy videójátékkal, amivel mondjuk én játszottam, az, ha most az ugyanazt elkezdeném csinálni, azt már nem sokan néznék, mert az a videójáték most már nem népszerű, nem trendi. És folyamatosan meg kell tudni újulni egy influencernek, és ezt nagyon sokan nagyon jól csinálják, és nagyon sokan nem tudják megtenni, és elveszítik a közönségüket.
1: Hogyan akar megújulni?
0: Én ugye megújultam most teljesen, tehát hogy én most egy...
1: Hát a következő, hát azon mindig újra és
0: így
1: újra.
0: Van. Így van. Hát mivel azáltal, hogy nekem nincs rajtam olyan nyomás, hogy én ebből élek, meg nekem van egy polgári szakmám matematikusként, így nem vagyok rászorulva erre, hanem én azt gondolom, hogy most van egy küldetésem, hogy a magyar internetre, a magyar social médiába legyen egy keresztény arc, akihez, hogyha a keresztények, akit meg tudják nézni, hogy ő mit gondol adott keresztény témáról, aki fiatal, aki ezt tudnak azonosulni, és ez most én nagyképűen hangzik, de hogy én ezt szeretném kicsit felépíteni, hogy legyen Magyarországon keresztény influencer, akire azt lehet mondani, hogy ő bátran felvállalja a hitét, és ezt tudom, hogy most így nagyon nagyképűen hangzik, de azt gondolom, hogy erre szükség van, és az elmúlt években ezt nem csinálta meg senki magas eléréssel.
1: Sikeres?
0: Én elégedett vagyok azzal, amiket elértem eddig, ahhoz, hogy büszke legyek magamra, ahhoz több kell, ahhoz mindig több kell, én mindig többet szeretnék elérni, ahhoz, hogy büszke legyek magamra, ahhoz legalább édesapukám szintjét szeretném majd megugrani, így a tudományos életben, havi szinten több millióan néznek, tehát ez sikernek számíthat, meg több százezer követőm van, de ez kinek mi a siker, tehát van ismerősöm, akit mondjuk 15-szer ennyien néznek, mint én.
1: Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége ifja Birher Nándor influencer volt, azaz Nándor Royal, ugye jól mondom?
0: Igen.
1: Technikus kollégám Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Mikor folytatjuk ezt a beszélgetést? Amikor megnézzük, hogy ezt az adást, amit majd továbbad, ezt hány ember nézi meg, és akkor beállok a sorba az influencerséghez. Lehet ilyesmit?
0: Megbeszéljük abszolút.
1: Megbeszéljük, kedves hallgatók. A viszonthallásra a szerkesztő Sályi András volt.

0: Megismételtük a kerengő délutáni adását.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra levelező képzésben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés célja olyan munkatársak képzése, akik a felelős lelkipásztoruk vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. További részletek és jelentkezés a főiskola honlapján www.eshf.hu. A meghosszabbított jelentkezési határidő 2026. május 27-e.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Szabályos, de nem szokásos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára az MTI-nek. A volt parlamenti államtitkár, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztérium, megerősítette azt, amit az ügy 2024. februári nyilvánosságra kerülése után Tuzson Bence akkori tárca vezetőnek írt, és a kormány.hu-n most nyilvánosságra hozott feljegyzésében is szerepel, hogy az ellenjegyzés gyakorlására az idő szűkösségére figyelemmel, nem a megszokott módon a szolgálati út betartásával került sor. Ugyanakkor hangsúlyozta, az eljárás nem volt szabálytalan, csak nem a szokások szerint történt. Az orosz elnök május 19-én és 20-án Pekingbe látogat, a delegáció tagjai között miniszterelnök helyettesek, miniszterek, valamint a Kínával kapcsolatban álló állami és magáncégek képviselői is ott lesznek, jelentette be Dmitri Peszkov orosz elnöki szóvivő. Hangsúlyozta, Moszkva jelentős várakozásokkal tekint a közelgő útra. Vladimir Putyin és Xi Jinping megbeszélésein a világ legégetőbb válság helyzeteit is napirendre tűzik. A gazdasági és humanitárius együttműködés fejlesztése, a nemzetközi kapcsolatok aktuális helyzete, továbbá az iráni és ukrajnai események is szerepelnek majd a témák között. Az Európai Unió a jövőben politikai lojalitáshoz kötheti a fejlesztési támogatások egy részét. Erről beszélt Brüsszelben Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Az uniós vezető szerint azok az országok, amelyek Oroszországot vagy Irán támogatják, elveszíthetik az európai támogatások egy részét, miközben a jövőben előnyben részesítenék az európai vállalatokat a támogatásokat. Finanszírozott beruházások során. 2026 májusában a monoki sarlós boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésével ismét megrendezésre kerül a tokai Szent Orbán zarándoklat, amikor a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének ünnepéhez kötődően a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre. Május 23-án szombaton monokra várják a híveket, ahol a sarlós boldogasszony templomban a Szent Misét követően az utazó erekje útra bocsátásával körmenetet tartanak, majd a monoki kálváriára közös zarándoklatra hívják az érteklődőket. Végül az időjárásról. Este a záporos gócok megszűnését és a gomoly felhők feloszlását követően jobbára derült vagy gyengén felhős lesz az ég. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, de északkeleten még lehetnek élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. 18 óra 4 perc. Következik a Pannon panoráma.
4: A Pannon panoráma készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban egy nagyszabású sportnapról számolunk be önöknek, és arról tudósítunk, hogy rekordot döntött a legutóbbi Virágos Kaposvár pályázat. A környezetszépítő kezdeményezésre ugyanis több mint 40 nevezés érkezett. A Somogyi Vármegyeszékhely fődíját ezúttal a Cserenda Hungary ZRT nyerte el, amelynek Zsille Gábor a vezérigazgatója.
5: Környezetszépítése már generációk óta fontos nálunk. Még nagypapám, amikor megalapította a Szeágyzsille Kft-t, már akkoriban is nagyon fontos volt számára is a környezetszépítés. Édesapám utána át is vette tőle, úgymond ezt a szokást, és ő is mindig rendkívül fontosnak tartotta a környezetszépítést, még lent a Városház utcába is, amikor ott volt az irodánk, ott is egy szép környezetünk volt. Most viszont igyekeztünk egy még nagyobbat, vagy még szebbet alkotni. Köszönjük a városnak ezt a megtisztelő díjat, illetve a lehetőséget, hogy ezt megvalósíthattuk. Fontos a növény kiválasztása, ebbe szakembereket vontunk be, hogy milyen növényeket, milyen éghajlatnak megfelelő növényeket telepíthetünk egyáltalán ebbe a környezetbe. Nagyon fontos volt az öntözőrendszer kialakítása, illetve tényleg a szakembereknek a bevonása, mert nagyon sokat segítettek benne, illetve a város is, hogy mik azok a növények valójában, amik itt szépek lesznek, évelők lesznek, tehát egy nagyon sokat gondozzuk. Nyáron főképp nagy hangsúlyt kell belefektessünk, illetve ősszel ugye a falevelek, amikor lehullanak a növényzetre, akkor nagyon fontos, hogy levegőt kapjon és tisztán tartsuk. Úgyhogy van bejáratott ember, aki csak ezzel foglalkozik, és csak ott szépíti a környezetet, lefújatja a járdát, felszedi a levelet, öntöz, metsz, tehát csak erre van, hogy ő ezt gondoz, úgyhogy Péternek innen is nagyon szépen köszönjük a munkáját.
4: Díjat kapott Kocsis Istvánné is, aki a Füredi utcai panelházak környékén alakított ki egy kis zöld szigetet.
6: Hát számomra azt jelenti a kertészkedés, hogy az ember kijön a négy emeletes vagy a tíz emeletes házból, ne csak betontömböket lásson, hanem valami gyönyörű, virágos környezetet. Hogy az embernek mindjárt felcsillannak a szemei, hogy milyen szép az a tulipán, milyen szép az a jácint, vagy milyen szép az a rózsa, és mindjárt feldobja az embernek a lelkét. Azt vettem észre, hogy a házban lakók is nagyon-nagyon örülnek, hogy ennyire szép lett a környezetük, és amikor ott kint kertészkedem, és jönnek arra az emberek, sétáltatják a kutyát, vagy éppességgel arra mennek, akkor mindenki megdicséri a kertet, és ez egy olyan melegséggel tölti el a lelkemet, hogy nem csak saját magamé, hanem másokért is csinálom, és hogy örvendeztetem az embereket ezzel a szép környezettel.
4: A harmadik Ferdinánd Hagyományőrző Huszár Egyesület elnöke Máj Péter is a díjazottak között volt.
7: Kiderző, elég sok szenvedély van, ugye gondolom indulunk a huszárságtól és egyébként a hagyományőrzőstől, de ebben nagyon jó belefér, nagy szerencsénk van, a város legszebb helyén lakunk egyébként, a Színház Parknál. Úgy mellesleg a Színházpark társadalmi őre vagyok, úgyhogy ez eleve egy motivum. Vigyázok az ottani virágokra is természetesen, mi pedig a 15-ös szám alatt lakunk. Nagy szerencsénk van, mert együtt a családdal, a magas földszint 3-ba és a 2x2-be. Tehát dupla lehetőség is van a virágozásra. A földszint az egy gyönyörű, egy függő folyosó, ami több mint 10 méter hosszú, és virág balkonokkal van tele. Tehát az önmagában adja a lehetőséget. Most már mióta itt lakunk, évek hosszú során rendszeresen. És kitaláltam a 4 évszakos erkélyt. Ugyanis hát az egy nyári virágokkal könnyen el lehet bánni, de azt, hogy január 1-től december 31-ig minden nap legyen valami, azért nem olyan egyszerű történet. Adta magát a dolog. Nézegettem egész télen ezeket a fagyöngyöket, mondják, hogy fakíny. gyönyörűen. Tehát a téli időszakban ezekből szedek, belerakom, megoldott a probléma. Tavasszal természetesen jönnek a tavaszi virágok, aztán a nyári, és a nyári kicsit átmegy őszbe, és akkor így a 4 évszak megvan gyakorlatilag.
4: A díjátadó Szita Károly polgármester arról beszélt, most olyan kaposváriakat köszönhetnek, akik nem csak elvárják a rendezettséget, de tesznek is érte.
8: Olyan kaposváriakat köszönhetek ma itt, akik nem csupán elvárják azt, hogy házukban, házuk előtt a közterületen rend legyen, hanem tesznek is annak érdekében, hogy a saját maguk portája is kiváló legyen, és valóban szemet gyönyörködtető lehessen. Ez egy olyan összefogás, ez egy olyan jelzés számunkra, amely azt mutatja, hogy nekünk még többet kell tennünk annak érdekében, hogy ne csak önöknél, hanem az a rend, amit önök megteremtenek, az a rend az uralkodjék el a városnak az egészén. Hogy ezért mi sokat teszünk, vagy kevesebbet, azt nem tudom önöknek megmondani. Én mindig elégedetlen vagyok, mert mindig többet szeretnék, de az a kép, ami a Kaposvár városáról kialakult, az az önök munkája nélkül az elképzelhetetlen lenne. Mert nem csupán tesznek, hanem beszélnek is arról, hogy milyennek szeretnék látni szeretett városunkat, Kaposvárt, és bemutatják saját maguk szűkebb lakókörnyezetébe, hogy na, így is kéne kinézni a város többi pontja is. És ezt azért tartom rendkívül fontosnak, mert a mi városunk, ha végig tekintünk a történelem során, büszkélkedhet azzal elsőként Magyarországon, aki megkapta a virágos kaposvári jelzőt. Akkor nem osztogatták ezeket a címeket. Akkor nem különböző versenyeken kellett elindulni, hogy ki is érdemelje ki a virágos kaposvári jelzőt. Hanem azok az emberek, akik ide látogattak, azok az emberek, akik itt éltek, kezdték elterjeszteni azt, hogy minek is gondolják Kaposvárt virágosnak.
4: Nagyszabású sportág népszerűsítő napot szervezett a közelmúltban a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola. A rendezvény sztárvendége Storc Botond, háromszoros olimpiai bajnok kajakozó volt.
9: Én azt látom, hogy tényleg nekem az a tapasztalat, a visszajelzés fiataloktól, idősebbektől, hogyha mi most tényleg olimpiai bajnokok nevében mondom azt, vagyunk jelen egy sportrendezvényen, szerintem azáltal kicsit hitelesebbé válik az, hogy ténylegesen fontos a sport. Nagyon örülök annak is, és amikor azt látom, már én is azért jóval túl vagyok a sport sikereimen, hiszen 2000-ben meg 2004-ben nyertem olimpiai aranyérmeket, de ugyanúgy fontos számomra a sport, és tényleg büszkén állok ki emellé, hogy fiataloknak is legyen fontos. És túl ezen szerintem egy kicsit azt gondolják, akik még nem találkoztak olimpiai bajnokkal, egy kicsit ilyen megfoghatatlan az, hogy milyen is az, hogyha valaki olimpiai bajnok, és én örülök neki, hogyha személyem által egy kicsit több erőt, lendületet, hitet adok nekik a sportban. A sport az szerintem azért jó, mert játszva tanít meg küzdeni. Tehát én is, hogyha visszagondolok a gyerekkoromra, hogy kezdtem el kajakozni, tudom azt, hogy mit kellett, tehát felnőtt fejjel tudom azt, hogy mit kellett tennem, de az egy játék volt, túráztunk, játszottunk a vizen, versenyeztünk egyik hídig, a nagy fáig, a kiszögelésig, és így szép lassan belevitt minket abba a sport, megtanított bennünket küzdeni, amit most én felnőtt fejjel is a civil életben úgy látom, hogy nagyon nagy segítség. A sport az szerencsére nagyon aktív része mindennapjaimnak, tehát én is igyekszem, ha nem is minden nap, de tényleg rendszeresen sportolni, 4-5-ször egy héten, tényleg attól függ, hogy épp egészségileg van-e valamilyen sportból fakadó apró sérülésem, vagy nincs, de tényleg tehát mindennapoknak a része számomra a sport. Az 5 próba mozgalom keretén belül ezt hírül is igyekszem hírül vinni, minél többek számára.
4: Az ifjú sportolókat és a rendezvény résztvevőit a Somogyi Vármegye székhely nevében Kárpáti Tímea alpolgármester köszöntötte.
10: Én azt gondolom, hogy a Kasinak egy volt a célja, amikor 61 évvel ezelőtt létrehozták, hogy Kaposváron egy olyan sportiskola működjön, ahova jó tartozni, ahova jó eljárni, ahova jó közösségben lenni. És én azt gondolom, hogy ez a cél mára megvalósult. A mostani sportiskola vezetőinek volt az a kívánsága, hogy az ő vezetése alatt a Kasi folyjon a csapból is. Szerintem ez megvalósult. A Kasi minden sporteseményen ott van, mindenhol képviselteti magát. Legyen az évsport, versenysport, szabadidősport, teljesen mindegy, és ezért nagy hálával tartozunk ezért a város részéről is, hiszen tényleg az a lényeg, hogy képviseljék magukat, hogy lássuk őket, hogy mutassanak példát. Egészséges Kaposvár, ez a mottónk. 2030-ra a legegészségesebb város szeretnénk lenni az országban. És ehhez az ilyen sportnapok, az ilyen elszánt sportolók, akik ti vagytok itt velem szemben, szükségesek, hiszen ti mutatjátok a példát minden egyes nap. Először a családotokban, a szüleiteknek, amikor jönnek értetek, és aztán a versenyeken, a szabadidős sportnapokon, és ti fogjátok egyszer majd azt a felnőtt nemzedéket képviselni, akik tesznek magukért, hiszen ha a gyerekkorban a rendszeres sportot megszeretitek, ha megérzitek azt, hogy mennyivel jobb egy kicsit levezetni az iskolai feszültséget egy-egy sportolással, akkor ugyanez a vágy meg lesz bennetek majd felnőtt korotokban is. A magyar sportnak talán megvan az a szép élménye a világban, hogy úgy néznek ránk, mint egy csodaország. Hiszen olyan sporteredményeket érünk el a világban, aminek csodájára járnak, hasonló sportolók miatt, mint Storz Botond, és hasonló sportolók, mint akik ti vagytok, és akik lehettek majd. Legyen ez előttetek, és ha valamit nem értünk, talán még ma, hogy ilyen szép sportsikerekkel, ilyen elszánt sportolókkal, hogy nem rendeztünk még olimpiát. Én azt kívánom, hogy az alatt az idő alatt, amíg ti sportoltok, legyen itthon egy olimpiánk, és tudjátok, érezzétek át azt, hogy ez egy milyen magasztos érzés. Mit ad pluszba az embernek?
4: A fórumon a Kaposvári Sportközpont és sportiskola szakosztálya is bemutatkoztak. Ezek közül az egyik legfiatalabb a vízügyi SC-vel részben közös kajakkenu. Itt a szakmai munkát Aludi András irányítja.
11: 40-45 gyerek sportol nálunk a Kasi keretein belül, majdnem ugyanennyi a vízügyben is, ugye az idősebbek. Az edzés helyszíneink azok tényleg nagyon jók, köszönhető a Kasi tényleg széles körű lehetőségeinek, a krioszaunától kezdve a konditerem használat, az úszoda használat, illetve a csónakházban lévő maximális kiszolgálásnak. A sportágunk, ahogy most elmondtam ezeket a helyszíneket, ugye hallottátok, elég széles körű képzést ad, hiszen tornatermi edzések vannak, futóedzések, kondicionális edzések, úszóedzések, és a lényeg, amikor már az idő engedi, akkor kint a tavon, csodálatos környezetben, a Deseda tavon végezzük a munkát, és tényleg az adja meg a sava borsát. Télen sajnos ugye a szárazföldi rész az kicsit unalmasabb, de ezzel mindenki átesik. És ugye, hogy a mellettem álló sportoló Storz Botond is mutatja, sportágunkban lehet nagyot álmodni, és ha szerencséd van, kitartásod van, tehetséged van, és olyan szakemberek foglalkoznak veled, amire most ugye lehetőség van itt a Kasin belül is, akkor akár a legmagasabb csúcsra is el lehet jutni, és ebbe ugye a városba is alpolgármesterünk Borhi Zsombor világbajnok, és a jelenbe pedig ugye Szerafin Zsófia, aki Európa bajnok és világbajnok versenyzőnk. Tehát bátran tudom ajánlani mindenkinek.
4: Az atlétikás tehetségek fejlődéséért pedig Cipó Gabriella felel.
12: Közel 200 igazolt versenyzőnk van, és a kölyök atlétikai programmal több bázisiskolában is jelen vagyunk. A Kisfaludi iskolában, a Berzsenyiben, a Református, a Katolikus iskolában és Taszáron is találkozhattok edzőinkkel. A nagyobb korosztályok pedig már itt a gyönyörű új elkészült atlétika pályán készülhetnek. U8-tól U20-ig vannak versenyzőink, az idei évben már több válogatott atlétánk van, és talán az EIOF-ra is esélyünk van kijutni, úgyhogy azt gondolom, hogy az elmúlt időben 9 kollégám nagyon jó és nagyon szakmailag felkészült munkát fektetett bele az atlétika szakosztályunknak a felépítésében.
4: A jégkorong szakosztályt egy olyan sportember mutatta be, aki évekkel korábban a Kasi színeiben húzott először korcsolyát.
13: Varga Tamás vagyok, én is itt kezdtem Kaposváron a jégkorongot, 13 éve csinálom, jelenleg a Budapest Jégkorong Akadémiánál voltam, ott osztrák U20-os bajnokságban szerepelhettem. A tanulmányaim miatt visszatértem a gyökerekhez Kaposvárra, és jelen pillanatban edzőként dolgozok a Kasiban. És a jégkorongról röviden annyit, hogy jelen pillanatban 6 szakosztályban működünk. Évközben javarészt 7 hónapban jeges edzések vannak, illetve azt kiegészítő száraz edzések. Nyáron ez kicsit nyilván nehezebb megoldani, úgyhogy akkor száraz edzésekre, illetve inline-on görkori is edzésekre kerül a hangsúly. Jelen pillanatban rengeteg Kaposváron edződő és tanuló fiatal került ki külföldre, illetve nagyobb budapesti csapatokhoz, és nekünk is ez a célunk, hogy minél több gyereket toborozzunk, illetve hogy minél több játékos neveljünk ki akadémiákra, illetve külföldi egyesületekre.
0: Elhangzott a Pannon panoráma.

0: Csáklőbb felvételeiből válogattunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Május 19-e van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Bolyás János, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert a kormányfő. Magyar Péter miniszterelnök Lengyelországba utazott. Szerda éjfélig lehet benyújtani a személyi jövedelem adóbevallást. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. A kormányfő ezt közösségi oldalán jelentette be, annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. Magyar Péter közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter miniszterelnök helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Ruf Bálint kinevezéséről. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban kedden. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lenni. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta ezt. A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy vélekedett, egyértelmű feladat áll előttük, helyre kell állítani a haderőben az állomány bizalmát, javítani a morált, meg kell teremteni a harmonikus működést a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium között. Szabályos, de nem szokásos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápalátogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára az MT-nek. A volt parlamenti államtitkár, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztérium, megerősítette azt, amit az ügy 2024. februári nyilvánosságra kerülése után Tuzson Bence, akkori tárca vezetőnek írt, és a kormány.hu-n most nyilvánosságra hozott feljegyzésében is szerepel, hogy az ellenjegyzés gyakorlására, az idő szűkösségére figyelemmel, nem a megszokott módon, a szolgálati út betartásával került sor. Ugyanakkor hangsúlyozta, az eljárás nem volt szabálytalan, csak nem a szokások szerint történt. Szerda éjfélig még benyújtható az SZIA bevallás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint eddig több mint 2 millió 200 ezer bevallás érkezett, ezért hosszított ügyfélfogadással és telefonos segítséggel támogatják az adózókat. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 20-áig reggel 8:30 és este 18 óra között tartanak nyitva, míg a 18-19-es infóvonal szerdán egészen 20 óráig hívható. A hivatalnál személyesen is lehet módosítani vagy elfogadni az SZIA tervezetet, illetve segítséget kérni az Ügyfélkapu Plusz ügyintézéshez. A KDNP 13 éves kor alatt nem engedné használni a közösségi médiát, az MTI összefoglalóját Reichlin Krisztina ismerteti.
4: A Kereszténydemokrata Néppárt törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűlésnek, amelynek értelmében megfelelő életkor azonosítás után 13 év alatt nem lenne megengedett a közösségi média felületekre történő regisztráció. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke jelezte, már az előző kormányzati ciklusban is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és zajlottak egyeztetések az unió tisztségviselőivel is. Meggyőződésük szerint olyan javaslatot nyújtottak be az országgyűlésnek, ami megfelel az uniós irányelveknek, és hasonló szabályozás van érvényben Dániában, illetve Ausztráliában is. Máté Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselőjének ismertetése szerint a törvényjavaslatuk két lábon áll. Rögzíti, hogy 6 éven aluli gyermekek fokozott védelme érdekében minden digitális eszközön helyezzenek el olyan felhívást, amely szerint ezen eszközök használata ebben az életkorban nem ajánlott. Arra kérik továbbá a törvényhozást, olyan szabályozást fogadjanak el, ami arra kötelezi a tech cégeket, hogy megfelelő életkor azonosítást tegyenek lehetővé annak érdekében, hogy ne tudjanak a gyerekek 13 év alatt regisztrálni a közösségi média felületekre. Megteremtenék továbbá a 16 éven aluli gyermekek fokozottabb védelmét is ezeken a felületeken. Kiemelte, a digitális gyermekvédelem kérdése nem tűr halasztást, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek régóta kongatják a vészharangot, és a szülők sok esetben tehetetlenül állnak a kihívásokkal szemben. Az Orbán kormány szabályozta az okos eszközök iskolai használatát, de onnan kilépve a gyerekek védtelenül állnak. Máté Zsuzsa bízik benne, hogy nemzeti konszenzus övezi ezt a javaslatot, amelyhez várják a véleményeket.
0: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagjai, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei május 18-án megtartották fél évente szokásos találkozójukat, melynek végén a következő közleményt fogalmazták meg. A magyarországi történelmi egyházak küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet örömhírét éljék és hirdessék. Olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása. Az életvédelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyöngék iránti szolidaritás és kitüntetett szeretet. Ezeket az értékeket törekszenek megvalósítani a közösségeikben, az általuk fenntartott oktatási, kulturális és szociális intézményekben, karitatív tevékenységeikben. Magyar állami cég nyerte a 124 milliárdos szerb olajvezeték projektet. A magyar határtól Újvidékig épülő új olajvezeték kivitelezését egy magyar kötődésű vállalat vezette konzorcium, az MVM Júzná Bácska, azaz az MVM Délbácska végzi majd. A vállalat 60%-ban a magyar állami energetikai óriás, az MVM tulajdonában van. A fennmaradó 40% a Szerb Manex cégnél maradt. Az orosz elnök május 19-én és 20-án Pekingbe látogat, a delegáció tagjai között miniszterelnök helyettesek, miniszterek, valamint a Kínával kapcsolatban álló állami és magáncégek képviselői is ott lesznek, jelentette be Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. Hangsúlyozta, hogy Moszkva jelentős várakozásokkal tekint a közelgő útra. Vladimir Putyin és Xi Jinping megbeszélésein a világ legégetőbb válság helyzeteit is napirendre tűzik. A gazdasági és humanitárius együttműködés fejlesztése, a nemzetközi kapcsolatok aktuális helyzete, továbbá az iráni és ukrajnai események is szerepelnek majd a témák között. Az Európai Unió a jövőben politikai lojalitáshoz kötheti a fejlesztési támogatások egy részét. Erről beszélt Brüsszelben Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Az uniós vezető szerint azok az országok, amelyek Oroszországot vagy Iránt támogatják, elveszíthetik az európai támogatások egy részét, miközben a jövőben előnyben részesítenék az európai vállalatokat a támogatásokból finanszírozott beruházások során. A diakóniai szolgálat szakmai és lelki megerősítése volt a célja annak a tematikus napnak, amelyet Mezőváriban szerveztek a Kárpátaljai Református Önkéntes Szolgálattevők számára. A Kárpátaljai Református Egyház és a Presbiteri Szövetség közös programján a résztvevők az együttműködés és a különleges ellátás hatékonyságának növeléséről tanácskoztak, amelyekre a háborús időkben nagy szükség van. Nyíri Kata jelenti.
5: A diakóniai szolgálatnak a Kárpátaljai Református Egyház minden szintjén meg kell erősödnie. A háborús hétköznapokban ez a hálózat jelenti a közvetlen kapcsolatot a rászorulókkal, hangsúlyozta Danku Gábor főgondnok.
6: Amikor a Biblia azt írja, hogy egymás hite által épüljetek, talán ezt is bele lehet venni az ilyen alkalmakat. Mindig is nagyon fontos volt a Bibliában a közösségi munka, a közösségi étkezések. A Biblia korában sokkal több idejük volt az embereknek. Tehát amikor Gedeon meglátogatja az angyal, elmegy, készít neki, levágja a jószágot, elkészíti. Végig gondoltam, hogy milyen sok idő volt ez, mi meg a rohanó világunkban nem nagyon érkezünk ilyesmire. Úgyhogy azért különlegesek ezek az alkalmak, mert itt összejöhetünk, együtt lehetünk, tudunk beszélgetni, elmondjuk a gondjainkat, és nagyon fontos, hogy ne csak a gondokat mondjuk el, hanem vigasztaljuk is egymást.
5: Baksa Zsolt lelkipásztor előadóként hangsúlyozta, a gyülekezeti tagoknak is szerepet kell vállalniuk az önkéntes szolgálatból.
7: Tudatában kell lenni annak, hogy a mindenható Szent Istennek a szolgálatában állunk, és valójában Jézus Krisztusnak a szolgálatát visszük tovább ebben a világban, mert Jézus Krisztus nem csak igét hirdetett ebben a világban, evangéliumot hirdetett, hanem ugyanúgy törődött a betegeknek, szegényeknek, a különböző megszállottságban lévő embereknek a bajaival, és ugyanúgy elmondtam, hogy nekünk is ezzel a lelkülettel kell végezni a szolgálatot, ami a lelkülettel az Úr Jézus Krisztus fordult a rászoruló emberek felé, és ezért újra és újra meg kell éreznünk egyrészt az alkalmatlanságunkat, másrészt kérnünk kell az Úrtól azt a kegyelmet, hogy tisztítson meg bennünket, tegyen készül a szolgálatra, és hogy nyissa meg a szemünket olyan emberek felé, akik körülöttünk élnek, de közben sokféle problémákkal küzdenek.
5: Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, az önkéntes szolgálat hatalmas felelősség és teher, amit közösen kell viselni, másképp össze lehet roppanni a súlya alatt.
8: Az intézményes rendszer az mindig nagyobb terhet jelent, és nagyon sokszor a személytelenség jellemző rá. Na, mi ezt nem szeretnénk. Ezért meghívtuk a kárpátaljai diakónusokat Mezőváriba, a Ne Felejts központba, ami fejlesztő és nevelő központ, speciális igényű gyerekek számára hoztuk létre, és itt láthatják az itteni munkakörülményeket, tudhatják a küldetést, megerősödhetnek abban, hogy igenis a gyülekezeti diakóniából nől ki az intézményi diakónia, amikor egy gyülekezet már nem tud ellátni egy speciális feladatot, akkor intézményre van szükség.
5: A segélyszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a háború elhúzódásával még több lesz az elszegényedő, segítségre szoruló család és egyedül élő ember.
0: 25 magyarországi és külhoni középiskola 300 diákja indul a csíksomjói pünkösdi búcsúban a Rákóczi Szövetség meghívására a Boldogasszony zarándok vonattal. Évtizedes hagyomány, hogy a szövetség középiskolai szervezetei diákságának zarándoklatot szervez a csíksomjói búcsúba, azzal a céllal, hogy a fiatalok megtapasztalják az együvé tartozás élményét, és együtt imádkozhassanak jövőjükért és a keresztény Magyarországért. Május 23-a és 25-e között rendezik meg az idei pünkösdi búcsút a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen, ahova három nap során várhatóan 8-10 ezer zarándok érkezik az ország különböző részeiről, írja a Magyar Kurír. A program pünkösd szombatján, május 23-án szentmisével kezdődik. Délután fogadják a gyalogos zarándokokat, este pedig Mária köszöntő, a Mária Rádióval közös imádság, virrasztás és keresztút is szerepel a programban. Éjfélkor szentmisét mutatnak be az elhunytakért. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn ünnepi szentmisék, körmenetek, litániák és vesperások várják a híveket a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Továbbra sem körvonalazódik megoldás a romániai kormányválságra, noha valamennyi parlamenti párt bemutatta elképzeléseit, feltételeit az új kormány létrehozására a román köztársasági elnöknek, Gáspár Sándor tudósít.
9: Hétfőn ugyan valamennyi romániai parlamenti párt jelentkezett az államfőnél, de újdonságnak csak annyit tekinthetünk, miszerint Diana Sasalkă, a 8%-os szélsőséges párt elnöke, akinek mentelmi jogát most függesztették föl az Európai Parlamentben, fölajánlotta, hogy vállalná a miniszterelnöki megbízást. A fiatal emberek eddig szintén szélsőségesként megjelent pártjának elnöke, Anna Maria Gavrilă, viszont irányt váltott és nyugatbarátként jellemezte magukat, ennek alapján 6%-kal vállalná az új kormány többség létrehozását. A megoldás egyik lehetséges kulcsának tekinthető PSD, Sorin Grindeanu elnök révén úgy nyilatkozott, hogy ők a 22%-uk mellé ugyan képesek lennének kormány többséget biztosítani, létrehozni, de ez nem felelne meg az államfő által igényelt feltételeknek. Ez csak is a 18%-os áur beemelésére vonatkozhat, amely pedig azzal ment az államelnökhöz, hogy nem járul hozzá olyan kormány megalakításához, amelyben nem kap szerepet. A liberális párt is 14%-kal, meg a Mentsétek meg Romániát 12%-kal továbbra is köti magát, hogy a PSD-vel nem fog együtt kormányozni, inkább ellenzékbe vonul. Az RMDS továbbra is kizárja az együttműködés lehetőségét a szélsőséges AUR-ral, és a megbuktatott négy párti koalíció újjáélesztését szorgalmazza. Összességében egyfelől az látható, hogy a román politikai paletta árnyalataiban tovább töredezett, másfelől pedig a PSD nyíltan is közeledik az AUR-hoz, amit eddig tagadott. A múlt héten viszont PSD-s képviselők is aláírták azt a törvénytervezetet, amelynek a szenátus jogi bizottsága már is zöld utat adott, miszerint mégse legyen tilos a fasiszta, antiszemita, vasgárdista jelképek használata a román nemzeti méltóság megünneplése érdekében. Nikus Ordán államelnök hamarosan mégis kénytelen lesz valakinek miniszterelnöki megbízást adni, mert a jelenlegi ügyvivő kormánynak már alig 30 napja maradt.
10: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Többszörösére nőtt a medvék miatti riasztások száma az egyik székelyföldi megyében, írta a Krónika. Május 1-e és 18-a között 60 lakossági bejelentés érkezett a Hargita megyei csendőrfelügyelőséghez lakott területek közelében megjelent medvékről, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. Az intézmény adatai szerint 2025 azonos időszakában 14, az idei év eleje óta pedig összesen 114 segélyhívást regisztráltak. Amint az Adger Press megírta, a 112-es számra érkezett lakossági bejelentések nyomán 20 esetben vonultak ki a csendőrök a vadállatok elűzésére, többek között Csíkborzsován, Székelyudvarhely,

0: a közösségépítő programokba és az értékőrző kezdeményezésekbe. A műhely munka célja ezúttal is az volt, hogy a résztvevők közösen fogalmazzák meg a kárpátaljai magyarságot érintő legégetőbb problémákat, valamint lehetséges megoldásokat keressenek azokra. A kétnapos program vendége volt Sipos József tiszakeresztúri lelkipásztor, a Kegyes Alapítvány elnöke is, aki előadásában hangsúlyozta, hogy a nehéz társadalmi helyzetekben különösen fontos az elesettek támogatása, a közösségi szolidaritás és az önkéntes segítségnyújtás. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
1: A várható időjárásról. Az előttünk álló éjszaka derült vagy gyengén felhős lesz az ég, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad, de északkeleten még lehetnek élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között valószínű. Szerdán napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert a kormányfő. Magyar Péter miniszterelnök Lengyelországba utazott. Szerda éjfélig lehet benyújtani a személyi jövedelem adó bevallást. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: 18 óra 51 perc, múlt idéző című rovatunk következik, Tóth János Andrást hallják.
3: 2026. május 19-e, kedd van. Isten éltesse a ma ünneplő Ivó és Milán Kereszt nevű hallgatóinkat. Az Ivó germán, illetve szláv eredetű név, jelentése tiszafa. A Milán szláv eredetű név, jelentése kedves. 723 éve e napon hunyt el 49 évesen Szent Ivó, a jogászok védőszentje, eredeti nevén Yves Ölori, francia teológus, aki nagy bölcsességgel és szeretettel védelmezte a szegények ügyeit az egyházi és a világi bíróságok előtt. 1284-ben szentelték pappá, de plébánosként is folytatta a szegények segítését jogi ügyeikben. A pereskedő felek megbékítésére törekedett, az ügyek intézésében igazságos és méltányos volt. A források kiváló hitszónokként emlékeznek meg róla, az erényes életre, a szentek példájának követésére buzdított. Szent Ivó sokat és elmélyülten imádkozott, szigorú önmegtagadásokat vállalt. 415 éve jötte világra boldog 11. Ince, a 240. római pápa, a 17. század legjelentősebb pápája, a törököt Magyarországról kiverő Szent Liga megszervezője. 1676. szeptember 21-én lett pápa, és első intézkedéseivel felszámolta a nepotizmust, megszüntette az államháztartás hiányait, sőt, a Kongó pápai kincstárat is sikerült megtöltenie. Fő politikai céljának az európai politikai egyensúly helyreállítását, az összehangolt török ellenes felszabadító háború megszervezését tartotta. A török elleni fellépés jegyében békítette ki 14. Lajos francia királyt első Lipót császárral, sőt, Lipótot és Sobieski János lengyel királyt 1.200.000 aranyforintnyi összeggel is támogatta, s így ő is nagyban hozzájárult Bécs felszabadításához. Ő nyilvánította keresztes hadjárattá Magyarország felszabadítását, és ezzel a török hazai kiűzéséből is jócskán kivette a részét. A török elleni harc sikerei persze a pápaság nemzetközi tekintélyét is növelte.

0: ünnepelték. Boldog 11. incét, annál is inkább jó emlékkel őrizhetjük meg emlékezetünkben, mert politikája egyensúlyozta a császári politika magyar ellenességét. Az egyik legkitűnőbb pápa egyébként remeteként élt, mély vallásosság jellemezte, másoktól levett reverendákban járt, amíg azok szét nem mállottak a mosástól. Lakosztálya mindössze egy hálófülkéből és egy dolgozó szobából állt. A török kiűzésében szerzett érdemeiről könyvek is írottak hazánkban. Boldoggá avatásának folyamatát 1691-ben 12. Ince pápa kezdte, majd 11. Kelemen és 12. Kelemen is folytatta, de a francia befolyás és a janzenizmus vágya miatt 14. Benedek pápa 1744-ben felfüggesztette. Végül 12. Pius pápa 1956. október 7-én boldoggá avatta. 155 évvel ezelőtt, 1871. május 19-én született, és 92 évesen, ugyanezen a napon halt meg, Walter Russell, amerikai festő, szobrász, író, filozófus, Nikola Tesla barátja. Russell többféle tudományt is tanulmányozott, és elméleti következtetésekre jutott az idő, a fény és az univerzum természetéről. Nikola Tesla saját magánál nagyobb tudósnak és felfedezőnek tartotta. 113 éve, hogy elhunyt báró Tolcsvai Korányi Frigyes belgyógyász, egyetemi tanár. A hazai orvostudomány egyik korai meghatározó alakja, az MTA levelező tagja. Nevét több közintézmény is viseli, mint például a Nagykállói Gimnázium, a SOTE Korányi Frigyes szakkollégiuma, illetve az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet. Fiai, ifjabb báró Korányi Frigyes, aki 1931-ben és 32-ben volt pénzügyminiszter, és Korányi Sándor orvosprofesszor. Ma 31 éve hunyt el a József Attila, Kossuth és Magyar Örökség díjas Páskándi Géza. Az erdélyi magyar író, költő, drámaíró, publicista, a Nemzeti Színház irodalmi tanácsadója, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja, akinek termékeny irodalmi munkásságáról itt csak a színre vitteket, illetve megfilmesítetteket említjük. Az 500 sírásó, avagy a Jutalomjáték című gyászbohózatát 1988-ban a Móricz Zsigmond Színház mutatta be Léner Péter rendezésében, a Nemzetiben pedig Sík Ferenc rendezésében ment a Tornyot választok. A műveiből készült legismertebb filmjei pedig a Holnap lesz fácán Sára Sándor rendezésével, illetve a Bacsó Péter által rendezett Hány az óra, Vekker úr című játékfilm. S a földi pályafutását ma 31 éve befejező Páskándi Géza épp tegnap töltötte volna be a 93. életévét.
1: A múlt idézőt Tóth János András készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden.

0: meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszony.

0: Mária kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, ki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk,

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: A

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta. Asszony.

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszony...

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, Szent Léleknek,
1: miként

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk,

0: Márián, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszony,

0: Amen, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úristen, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titokról megemlékezve megértsük, amit magukba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban kedden. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lenni. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Szerda éjfélig még benyújtható az SZIA bevallás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint eddig több mint 2.200.000 bevallás érkezett, ezért hosszított ügyfélfogadással és telefonos segítséggel támogatják az adózókat. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 20-áig reggel 8.30 és este 18 óra között tartanak nyitva, míg a 18-19-es infóvonal szerdán egészen 20 óráig hívható. A hivatalnál személyesen is lehet módosítani vagy elfogadni az SZIA tervezetet, illetve segítséget kérni az Ügyfélkapu Plusz ügyintézéshez. Vlagyimir Putyin orosz elnök helyi idő szerint kedden este megérkezett Pekingbe, ahol Xi Jinping kínai elnök meghívására állami látogatáson vesz részt szerdáig, jelentette a kínai állami média. Vlagyimir Putyin és Xi Jinping megbeszélésein a világ legégetőbb válság helyzeteit is napirendre tűzik. A gazdasági és humanitárius együttműködés fejlesztése, a nemzetközi kapcsolatok aktuális helyzete, továbbá az iráni és ukrajnai események is szerepelnek majd a témák között. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagjai, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei május 18-án megtartották fél évente szokásos találkozójukat, melynek végén a következő közleményt fogalmazták meg. A Magyarországi Történelmi Egyházak küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet örömhírét éljék és hirdessék. Olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása, az élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyöngék iránti szolidaritás és kitüntetett szeretet. Ezeket az értékeket törekszenek megvalósítani a közösségeikben, az általuk fenntartott oktatási, kulturális és szociális intézményekben, karitatív tevékenységeikben. Végül az időjárásról. Szerdán napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Fésűs Éva. Csaló az üveghegyen. Negyedik rész.

0: Tök király kicsípte magát. Úgy érezte, eljött élete nagy napja. Kopasz feje búbját kifényesítette, hadd lássák, mekkora ész sugárzik belőle. Ha nem röstelte volna, talán még az irítségtől örökösen sárga képét is kipirosítja. Lompos fiát is igyekezett ráncba szedni.
1: Legalább mosakodj meg, ha már bársonynadrágos vőlegényt csinálok belőled.
0: Filkó fekete körmein a kefesem segített. Inkább mindkét kezét hanyagul zsebrevágta, ott senki sem látja. A tróntermet már jól megnézte, titokban a trónust is kipróbálta. Ócskának és kényelmetlennek találta. Elhatározta, hogy mihely teheti, kicserélteti forgószékre, csak esnének már túl azon a nagy hűhón, amit az apja leánykérésnek nevez. Ő soha semmit sem szokott kérni. Most is elég lenne annyit mondani, hogy hozzi nekem a király kisasszonyt meg a hozományt, és kész. De az öregek szeretnek mindennek nagy feneket keríteni.
2: Papa, meddig zongorázol még az idegeimen?
0: Kérdezte nyűgösen öltözködés közben.
1: Türelem, fiacskám, türelem! Előbb tartsd oda a csizmádat ennek a kuka kisinasnak. Hadd keféje tükörfényesre, mire dél lesz.
0: Icipici Palkó ki tudott volna ugrani a bőréből örömében, amiért nem ismerték fel, de féken tartotta magát, és feketére mázolt kis pofiával egészen ráhajolt az orra elé tartott csizmára, úgy kente-fente kefélte lázas buzgalommal. Filkó közben tovább nyaggatta az apját.
2: Egészen biztosan megkapom, amit ígértél. Ez a zöld király nagyon barátságtalan.
1: Ne izgulj, Filkó, ne izgulj. Ha nem adja neked ágicát a fél országgal és az üveghegyel, szedheti a sátorfáját.
2: Igazán árulkodni akarsz, papa?
1: Esztendők óta begyemben van a szerencséje, a boldog királysága, a vidám országa.
0: Filkó elvigyeztette a száját.
2: Ugyan, hol itt a boldog királyság, a vidámság? Hiszen mióta megérkeztünk, senki sem nevet, mindenkinek földig lóg az orra.
1: Mert sikerült elvennem a jó kedvüket.
2: Miért jó az neked, papa?
1: A sárkányölő kiskésit, fiam, mert az én jó kedvem mindig akkor jön meg, amikor a másé elmegy.
0: Tök királyból úgy tört ki az irigység, mint fortyogó fazékból a gőz. Pöfögve, dunnyogva, keservesen kántálva panaszolta el hitvány lelkének minden fájdalmát.
1: Mint fából a rejtett szú, almában a féreg, vájkál bennem a titkos bú, ameddig csak élek. Kezdetben csak a nagyobb szem cukrot irigyeltem, később a más örömétől szinte beteg lettem. Bárki kapott új cipőt, új ruhát, az én szívem nagyon fájt, jaj, de nagyon fájt. Nincsen kínzóbb gyötrődés, mint mely engem éget, míg más ember boldog és szerencsével ébred. Semmi egyéb nem enyhíti sárga irigységem. Kár öröm az orvosságom, csak az oltja mérgem. Más se kapjon új cipőt, új ruhát, inkább egy kis nyavaját. Kínzó nyavaját.
0: Olyan szánalmas alakká omlott össze, hogy icipici Palkó majdnem elárulta magát, mert a szája is tátva maradt. Szerencsére pillantásra sem méltatták. Filkó felvihogott.
2: Szegény papa! Remélem, miattam nem esz meg az irigység, ha meglelem a szerencsémet.
0: Tök király gyorsan megtalálta a hangját, összeszedte magát.
2: Szerény vagyok, fiacskám. Megelégszem azzal, hogy a zöld királyét elvegyem. Különben, hogy tetszik a király kisasszony?
3: Megjárja. Bár elég nyafka. Nem szereti, ha húzom a haját.
2: Hát, az üveghegy?
3: Tök jó. Elképzelem, hogy valamikor te is erre kapaszkodtál. Meg kell pukkadnom.
2: Papa! Az árgyírusát! Ki nevetsz?
0: Filkó alig bírt magával. Előre-hátra hajladozva viháncolt.
3: Írtómúr is lehetett? Hát még mikor visszacsúsztál? Mondd, nadrágfékkel jöttél lefelé, vagy csak gurultál, mint a sárga dinnye?
0: Ez már sok volt tök királynak. Elfutotta a méreg.
2: Hálátlan, gézengúz vagy,
0: kiabálta.
2: Pedig a te apád nem csalt, mint ez a másik. Nem mászott szégyen szemre mezít láb, mint az agyafurt, világcsaló zöld király.
0: Szót követett, egyre hevesebben, mert Filkó tovább kötözködött az apjával. Annyira belemerültek a feleselésbe, hogy észre sem vették, mikor tűnt el a kuka inas. Jóval később eszméltek rá, hogy meglógott az a haszontalan, holott Filkónak még csak az egyik csizmáját kefélte ki.

0: Alig kondult utolsót a déli harangszó, nagy zsibongás, tolongás támadt az erdőháti zöldablakos palotában. Udvarhölgyek, udvaroncok, vitézek és tanácsosok, szolgák és szolgálók egymás sarkát letaposva igyekeztek a trónterembe, hogy megtudják, mit kíván tudomásukra hozni ő felsége. Odakint az udvaron is annyian voltak, mint a csibefiak. A konyhán a szakács félrehúzta a tűzhelylángjáról a levest, nehogy kifusson, amíg ő is meghallgatja a nagy újságot. Mert hogy valami világra szóló esemény várható, az senki előtt sem volt kétséges az elmúlt 3 nap furcsaságai után. Nyugtalanság vibrált a levegőben, és még a napsugár is remegett, amint a nyitott ablakon benézett. Az udvarmester fel alá futkosva rendezkedett.
1: Hölgyek jobbra, daliák balra! Na kérem, húzódjanak kissé hátrább, adjanak helyet a mese hírügynökség képviselőjének!
0: A sokaság izgatottan sugdolózott. Az is itt van. Na, ennek a felesett réfa. Nini, milyen fennhordják az orrukat a tökvitézek? Minek örülhetnek annyira, hogy fülig ér a szájuk? Ideje, hogy kiderüljön a nagy titok. Az udvarmester csendet intett, és 3-at koppantott a botjával, amint jelentette.
1: Ő felsége erdőháti zöld királyék és felséges kobakházi vendégeik bevonulnak.
0: Harson a harsant, lelkes taps csattant, de amint csend lett, zöld király még szóra se nyithatta a száját, mert tök király nyomban eléje tolakodott, és mintha ő lenne a nap hőse, hajlongani kezdett erre-arra.
2: Köszönöm a forró fogadtatást. Köszönöm, erdőhátiak. Látom, alig várjátok, hogy megtudjátok, miért örömnap ez a mai. Ezért megkérem az én zöld cimborámat, hogy tüstént hirdesse ki mindannyiunkra nézve nagyszerű és bölcs határozatát.
0: Előkapott egy jókora piros tölcsért, amit a konyhából orozott el, és hangszóró helyett a zöld király kezébe akarta nyomni.
2: Parancsolj, kérlek, ezen keresztül jobban hallja a néped.
0: Zöld király félretolta. Úgy állt ott, mint akivel forog a világ. Megköszörülte a torkát először, másodszor, harmadszor, míg végre akadozva belekezdett a kényszerű mondókába.
2: Kedves népem, tudjátok meg, hogy hosszas tanácskozást folytattam Hepehupa ország uralkodójával, a most is itt előttetek álló kobakházi tök királlyal, és úgy határoztam, hogy... Miszerint, egy szóval, tudnélik, hogy...
0: Elcsuklott a hangja. Azután újból neki rugaszkodott.
2: Tehát úgy határoztam, hogy amennyiben, ugyanis mármint arról van szó, hogy...
0: Felsóhajtott, és megrázta a fejét.
2: Nem megy.
0: A teremben mozgolódás támadt. Néhány tökvitéz fütyülni kezdett.
1: Mi lesz már? Halljuk! Halljuk!
0: Kobakházi tök király ezt nem hagyhatta annyiban. Felfújta magát, nagy lélegzetet vett.
1: Az öröm elvette királyotok szavát, mert úgy határozott, hogy király kisasszony lányát Ágicát, a fél országát és az üveghegyet az én egyetlen drága Filkó fiamnak.
0: Itt egy pillanatra meg kellett állnia, mert úgy kidüllesztette a mellét, hogy nem bírta egy szuszra végigmondani. Ám ez éppen elegendő volt ahhoz, hogy a királyné átvegye tőle a szót.
2: Soha sem adja oda,
0: fejezte be erélyes hangon a mondatot. Meglepett moraj hullámzott végig a termen. Tök király nem hitt a fülének.
1: Felséges királyné asszony, mondott valamit?
2: Igen, mondtam.
0: és ha kell, százszor is megismétlem, hogy amíg él, sem Ágicát, sem a félországát, sem az üveghegyet sohasem adja oda.
1: Jaj, édes feleségem!
0: Nyögött fel a zöld király, miközben tök király még mindig elképedve tiltakozott.
2: Kár beleszólni királyok dolgába, amikor az én cimborám már határozott.
0: Nélkülem? Csattant fel a királyné.
2: Természetesen, hiszen Csengő-Bongó országban ő uralkodik.
0: Mekkora tévedés ez, tök király! Ebben a palotában és ebben a

0: tett a feleségére. Jaj, nekem! Te tudtad? Tök király pedig úgy érezte magát, mint akit kiütöttek a nyerekből.
1: Hogy? Hogy? Hogy?
0: Makogta. Filkó elhúzta a száját.
2: Papa, lelőtték az orrod elől a madarat. Amit még meg sem fogott, már is kopasztani akarta,
0: bólintott a királyné. Zöld király ijetten rimánkodva fordult hozzá. Édes lelkem, ugye nem tudod, mit beszélsz?
2: Én csak azt tudom, hogy ezek a hitványok megzavarták kigyelmed eszét, és megmérgezték a szívét. De mégis rövid volt a kobakházi ész, mert arra nem gondoltak, hogy ha kigyelmed valóban csalt, akkor itt sem az ország, sem a királyság nem kigyelmedé, így hát nem is ígérheti oda senkinek.
3: Úgy van! Úgy van!
0: Hangzott fel a megkönnyebbült kiáltás mindenhonnan. Csak a tökvitézek bámultak csalódottan egymásra.
2: Hogy is ne! Füstbe megy a lagzi.
0: Uralkodójuk tehetetlen mérgében az öklét rázta.
1: Ez lázító! Ez felháborító!
2: Ez így igaz,
0: mondta a királyné. Most pedig én, mint csengő-bongó ország uralkodója, kihirdetem 7 országra szóló határozatomat.
2: Fel is út, le is út, kobakházi tök király. Fel is út, le is út, Filkó királyfi.
0: Felemelt kezével ajtót mutatott. A palota népe újjongott.
3: Ki velük? Ki velük? Ki a léhűtőkkel? Elegetettek ittak potyán. Ne is lássuk őket!
0: A gyáva tökvitézek, akik csak ott voltak jó katonák, ahol gombóccal lövöldöznek, már is osontak volna kifelé, hanem az ádász tök király nem mozdult, mintha gyökeret vert volna a lába.
1: Nem addig van az. A királyné asszony. Mi nem úgy táncolunk, ahogy fújják. Egy tapottat sem megyünk innen. Csak a zöld király után.
0: Olyan gonosz pillantást vetett a királynéra, hogy az hirtelen összeborzadt.
2: Miket beszél?
1: Ugye most leesett az áll a szép büszke királyné. Vagy azt képzelte, hogy amíg rámuszítja mindenki haragját, addig egy csalót elbújtathat a trónus árnyékába? Nem bújok én el senki elől.
0: Egyenesedett fel zöld király, akinek végre sikerült összeszednie magát.
1: Ha már így történt, vállalom régi tettemért a büntetést. No, nézd csak! Egyszeriben milyen bátor lettél! Bánom, hogy egyszer is megijedtem, és majdnem ostobaságot cselekedtem.
0: A királyné nem tudta, örüljön-e, vagy sírjon.
2: Lelkem, édes uram, csak hogy újra csillogni látom a szemét, de mi lesz ebből? Uram fia, mi lesz?
0: Tök király felélénkült.
2: Újra úgy érezte, hogy ő az erősebb. Jöjjön hát az udvari törvénytudó, és olvassa a vétkes fejére a törvényt. Hadd tudja meg a nép, hogy kit tisztelt királyának. Kis kegyet pedig?
0: Vigyorgott rá arcátlanul a királynéra.
2: Ébredjen végre rá, hogy kinek nyújtotta a kezét annak idején.
0: Mielőtt kirobbant volna a felháborodás, az udvarmester ismét erélyesen koppantott a botjával, és jelentette, hogy nagyokos domokos már is megjelent.

Fésős Éva, Csaló az üveghegyen. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa. Rendezte Varga Andrea.

Kis kezemet összetéve szépen hozzád szólok, jó Isten az égben. Imádkozom szívemből te hozzád, hallgasd meg jó gyermeket fohászát. Este van már kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apámnak, anyámnak, jó éjszakát az egész világnak. Ámen.

0: a Kolompos Együttes muzsikált.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban kedden. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lenni. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Szerda éjfélig még benyújtható az SZIA bevallás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint eddig több mint 2.200.000 bevallás érkezett, ezért hosszított ügyfélfogadással és telefonos segítséggel támogatják az adózókat. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 20-áig reggel 8.30 és este 18 óra között tartanak nyitva, míg a 18-19-es infóvonal szerdán egészen 20 óráig hívható. A hivatalnál személyesen is lehet módosítani vagy elfogadni az SZIA tervezetet, illetve segítséget kérni az Ügyfélkapu Plusz ügyintézéshez. Vlagyimir Putyin orosz elnök helyi idő szerint kedden este megérkezett Pekingbe, ahol Xi Jinping kínai elnök meghívására állami látogatáson vesz részt szerdáig, jelentette a kínai állami média. Vlagyimir Putyin és Xi Jinping megbeszélésein a világ legégetőbb válság helyzeteit is napirendre tűzik. A gazdasági és humanitárius együttműködés fejlesztése, a nemzetközi kapcsolatok aktuális helyzete, továbbá az iráni és ukrajnai események is szerepelnek majd a témák között. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagjai, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei május 18-án megtartották fél évente szokásos találkozójukat, melynek végén a következő közleményt fogalmazták meg. A Magyarországi Történelmi Egyházak küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet örömhírét éljék és hirdessék. Olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása, az élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyöngék iránti szolidaritás és kitüntetett szeretet. Ezeket az értékeket törekszenek megvalósítani a közösségeikben, az általuk fenntartott oktatási, kulturális és szociális intézményekben, karitatív tevékenységeikben. Végül az időjárásról. Szerdán napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Henny.
3: Következtem én. Berzsenyi és a Magyarországi Latin Iskola. Tudtam, most, ha valaha, rendkívül itt dobok. Kibédi tudta, mit kérjen tőlem. Ha valakit, a Kölcsei által kisemizett két csodát, Berzsenyit és Csokonait naponta olvastam a latinjaim mellett. Nem szabályos életrajzzal kezdtem, hanem az irodalmi kritika megszégyenülésével, mikor az alkotó halhatatlansága rácáfol arra, amit az esztéta képtelen felfogni vagy megérteni. Szeretettel köszöntöm Önöket! Egy régi olvasmányélményem jutott eszembe a napokban. Május volt akkor is, amikor olvastam, és akkor 18-20 évesen elvarázsolt. Egy írói pálya indulásának lehetünk tanulni a regénylapjain. Gyermek és ifjúkora történetét írta meg a Füreliza című regényében Szabó Magda. A felnőtt korba lépéséig kísérhetjük őt, pontosabban az érettségi vizsgáig. És hogy miért választottam éppen ezt az érettségiről szóló részt a regényből? Egyrészt, mert május van most is, érettségik ideje. Másrészt emlékezünk ezzel a 250 évvel ezelőtt, 1776 májusában született Berzsenyi Dánielre. A regénybeli irodalom érettségi tárgya az ő pályája és életműve. Róla ad elő feleletet a gimnáziumi éveit záró Szabó Magdolna az 1930-as évek közepén. Sokat megtudunk ebből a nem éppen szabályos feleletből a régi költőnkről, akinek versnyelve és költeményei tartalma egyre nagyobb messzeségből szólnak, zengenek felénk. Nézzünk most rá Berzsenyi Dánielre az egykori érettségiző, egy fiatal lány, egy leendő író optikáján keresztül. Kibédi, tudnélik az irodalomtanár, olvasok tovább, kicsit idegesen szugerálta nézésével, tartsam vissza indulataimat. Volt oka az izgalomra, csak rá ne kezdjen meggyőzni főtiszteletű urat, sem az államtitkárt kioktatni, milyen illetlenség egy szatmári követtől, ha beleszólnál a nagyobb költők stilisztikájába, és kivégzi a zseniális Berzsenyit ugyanúgy, mint Csokonaiban a magyar rokokót és a népnyelv tündérleleményét. Halljuk, vakmerő, sőt kihívó gondolatok ezek, és a felelet is az. Szenvedélyes. Nem középiskolás fokon megszólaló. Izgalmas a párbeszéd is, amely közben a vizsgasztal két oldalán ülők között zajlik. Folytatom az olvasást. Nem tévedett, nem akármilyen Berzsenyi képet rajzoltam a bizottságnak. Mindazokkal a reflexiókkal együtt, amelyeket Kibédi már többször hallott tőlem. Főtisztelendő urat egy kicsit bénította a hőség, de az államtitkár megszégyenítően friss volt, nagy figyelemmel végighallgatta a kívánt életrajzot, pillája se rebbent, mikor a himnusz szerzőjét enyhe, de tagadhatatlan bírálattal illettem. De azért megjegyezte. A kisasszony túl gyorsan és könnyen minősít halhatatlanokat. Jogásznak készül, ha leérettségizik? Klasszika filológusnak, államtitkár úr, és persze magyar szakra. Egyébként nem hiszem, hogy könnyen minősítenék, mikor védem a költőt, aki olyan hihetetlenül sokat adott verseivel a nemzetnek. Kölcsei azért ideges, mert nem tudja követni, különbözik az ízlésük, a képlátásuk. Államtitkár urat nem hagyja meg Berzsenyi látomásos építkezése? Micsoda villanások a sötétben? A szörnyetegek lábnyomai, a gonosz cudarok dagája. Senki így és ezt nem érzékeli. Ismét megállok, hogy fölfedjük ezen utalások, sötétségbeli villanások versbeli szövegkörnyezetét. A gonosz cudarok dagája Veselényi Hanvaihoz című versben olvasható. Csupán egy szakaszt olvasok. Te, mint az orkán, s mint az olümpi láng, megráztad a gőztorlatok éjjelét, s villámszavad megszégyeníti a gonoszok s cudarok dagáját. A metaforák, orkán, olümpi láng, villám, melyekkel Berzsenyi az elhunytat azonosítja, valóban nem hétköznapi léptékűek. Ahogy a második versor sugalta, életpálya sem. Megráztad a gőztorlatok éjjelét. Nagyszerű romantikus képek és látomások. Az ember hatalmas, és hatalmas, amire képes. De hatalmas az ellenállás is, amiben nagy tettei beleütközhetnek. Lépjünk tovább. A szörnyetegek nyomdokaira a balatoni nimfa emlékezteti gróf Teleki Lászlót, midőn az a Balatonra száll. Két szakaszt idézek e versből, a másodikban szállóigének illő tömörséggel mondatik ki a vers fő üzenete a népről és hazáról. Lásd a tájakat is, melyeket a napon kormányodra bízott a hazaistene. Nézd a puszta virányt, stunguzi vadlakost, s a szörnyek fene nyomdokit. Nem tenger, nem egyéb helyhezet alkotál nagy népeket és nagy birodalmakat. Minden nép hajavát ismeri, nagy, szabad, s boldog, minden időn s helyen. Szokatlan képek, optika, ez való. Ön érti a szavak jelentését? Térek vissza Szabó Magda regényéhez. Ezt a kérdést szegezik most az érettségiző fiatal hölgynek. Aki így válaszol. Hogyne? Sok ma már elavult szót használ a mester. A dagály az ő korában a gőg, a hencegés. Ha valaki, ő igazán lehetett volna akár gőgös is. Szép férfi volt, férfias férfi. Ilyen tekintetben is nyertes versenytársa kölcseinek. Folytassa csak, kisasszony. Ön szerint kik a szörnyetegek? Mik a szörnyetegek lábnyomai? Vadak között élünk, államtitkár úr. Bestiák, gonosz lelketlenek azok, akiket a mester cudaroknak keresztel. A gazok, akik lelkünkbe gázolnak, s az okozott sérülések jelzéseit ott hagyják tudatunk szövetén. Igazságtalan sértés ütötte sebb, minden erőszak, gonoszság nyomot hagy rajtunk, mint láblépése a havon. Ha ennyire érti és ismeri Berzsenyit, érdekelne, melyik verse adott önnek személy szerint a legtöbbet? Az-e, amelyben egy szemöldökív szerepel, vagy amelyben egy kertépítészeti egység? Nem kellett várnia a válaszra, már feleltem neki. Egy harmadik államtitkár úr, az, amelyben Grönland hidege és a sivatag forró homokja szerepel a Kamőnának nevezett múzsával. Lolli szemöldöke nem elég erős védelem a halál ellen. A rózsás labirintot is lebírja a tél. De az irodalmi tehetség, a művész ajándéka, az is, amit ő kapott, az is, amit ő ad másnak, elpusztíthatatlan és örök, több, mint a szerelem, az ifjúság vagy a siker. Ez konkrétum, Kölcsei észrevehette volna, hiszen most is észrevette itt mindenki. Berzsenyi él, itt van most a teremben. Tetszenek érezni a jelenlétét? Így ezzel a nagyszerű kérdéssel zárul ez a nem mindennapi irodalom érettségi felelet. Ma esti irodalmi perceinket pedig zárjuk eme bizonyos harmadik, tanulmányainkból mindannyiunk által ismert nagyszerű verssel. Berzsenyi Dániel, osztályrészem. Partra szálltam, levonom vitorlám. A szelek mérgét nemesen kiálltam. Sok kárőbb diszközt, sok ezer veszélyben izzad a orcám. Béke már részem, lekötöm hajómat. Semmi tündérkép soha fel nem oldja. Ó, te elzárt hely, te fogad dőledbe a heves ifjút. Bár nem oly gazdag mezeim határa, mint Tarentum vagy gyönyörű Larissa, s nem ragyog szentelt ligetek homályán tíbúri forrás. Van kies szőlőm, van aranykalásszal biztató földem. Szeretett szabadság lakja hajlékom. Kegyes Istenimtől kérjek-e többet? Versen a végzet valamerre tetszik, csak nehéz szükség ne zavarja kedvem. Mindenütt boldog megelégedéssel nézek az égre. Csak te légy vélem, te szelíd Kamőna. Itt is áldást hintkezed életemre, s a vadon tájék kiderült virány lesz gyenge dalodra. Ez sem a Grönland örökös havára, ez sem a forró szerecsen homokra. Ott meleg keblet fedez, ó Kamőna, itt híves ernyőd. Nemes Nagy Ágnes szerint a vers, sőt az egész magyar irodalom egyik legszebb helye ez a záróverszak. Idézem. Ez az, amit nem felejtünk el, ez az, ami mindig visszacseng a fülünkbe. Grönland örökös hava, forró szerecsen homok, eltéveszthetetlenül karakteres, igazán, de igaz Berzsenyi szavak. Ugyancsak ő, Nemes Nagy Ágnes teszi föl aztán a kérdést. Vajon a boldog megelégedés verse az osztály részem? Ez a létösszegző vers, mely egy nagyon fiatal költő tollából született. És ezt a választ találjuk a Szőke Big Fák című verselemzéstárban. Nem hiszem. Inkább az elfödött, öntudatlan, aranyszavakkal eltakart elégedetlenségé, valamely rejtett tragikumé. Az ilyen rejtett tartalom aztán igen mélyen szokta érinteni az olvasót, anélkül, hogy tudná miért. A költő mögöttes tartalmai szólnak a befogadó mögöttes tartalmaihoz, a versen át. S az öntudatlan hatástényező nagyon erős tud lenni. Köszönöm a figyelmüket!
0: Borsodi Henit hallották. Következik Liszt Ferenc Fantázia magyar népi témákra című műve. Előadja a Budapesti Fesztivál Zenekar Fischer Iván vezényletével.

0: Elhangzott Liszt Ferenc fantázia magyar népi témákra. Előadta a Budapesti Fesztivál zenekar Fischer Iván vezényletével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, ma ünnepli 81. születésnapját Pete Townshend, többszörös, díjnyertes, brit, rockgitáros, énekes, dalszövegíró, zeneszerző, aki a Who együttes tagjaként vált ismerté. A hangolóban most válogatást hallanak felvételeiből.

0: A születésnapos Pete Townshend többszörös díjnyertes, brit rockgitárost, énekest, dalszövegírót, zeneszerzőt köszöntöttük, aki a Who együttes tagjaként vált ismerté. A hangolóban Bögös Henriett a válogatott felvételeiből.
1: Hogyan lehetünk emberségesek a mai teljesítményközpontú, fogyasztói kultúrát építő, technológia függő világban? Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a teremtés koronájáról, az emberről. Mi az ember? Ki az ember? Műsorunk beszélgető társainak rövid válasza szerint megismételhetetlen ajándék. Ember az emberért. Inspiráló beszélgetés az emberséges világért. Hallgassák meg 4 hetente szerdán, 16:05-től.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban kedden. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lenni. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. Közösségi oldalán közzétett bejelentésében közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter miniszterelnök helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Ruf Bálint kinevezéséről. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta azt. A miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy vélekedett, egyértelmű feladat áll előttük, helyre kell állítani a haderőben az állomány bizalmát, javítani a morált, meg kell teremteni a harmonikus működést a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium között. Szerda éjfélig még benyújtható az SZIA bevallás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint eddig több mint 2.200.000 bevallás érkezett, ezért hosszított ügyfélfogadással és telefonos segítséggel támogatják az adózókat. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 20-áig reggel 8.30 és este 18 óra között tartanak nyitva, míg a 18-19-es infóvonal szerdán egészen 20 óráig hívható. A hivatalnál személyesen is lehet módosítani vagy elfogadni az SZIA tervezetet, illetve segítséget kérni az Ügyfélkapu Plusz ügyintézéshez. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagjai, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei május 18-án megtartották találkozójukat. A Magyarországi Történelmi Egyházak küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet öröm hírét éljék és hirdessék. Olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása, az életvédelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyöngék iránti szolidaritás és kitüntetett szeretet. Ezeket az értékeket törekszenek megvalósítani a közösségeikben, áll a közleményükben. Végül az időjárásról. Szerdán napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták, megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők, hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább itt a világban, ők azonban a világban maradnak, én most hozzád megyek. Ezek az evangélium

Szent János evangéliumának 17. fejezetéből, az elsőtől a 11. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Keddi műsorunk tartalmából Magnifica Humanitas, Csodálatos emberség címmel pünkös hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. A Szent Atya egy amerikai segélyszervezethez. A gyengék és a szegények megsegítése az ősegyház buzgóságát igényli. Leó pápa a cilíciai örmény katolikoszhoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Szent IV. Nerszész örmény katolikusz életrajza. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban.
1: Magnifica Humanitas. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, amelyet a Szent Atya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 12:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én a következő személyek végzik majd. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, Anna Rowlands teológus, az angliai Durham Egyetem oktatója, Christopher Olá, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója. Továbbá Leocadie Lusombo, a kaliforniai Szent Klára Jezsuita Egyetem politikai teológia és katolikus társadalmi gondolkodás oktatója. Ezután Pietro Parolin bíboros szólal föl, majd Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. Leó pápa. Életerős keresztény közösségeket kell ma építeni és segíteni a szegényeket. A Szent Atya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Catholic Extension Society nevű amerikai pápai jótékonysági alapítvány tagjait és hozzátartozóikat római zarándoklatuk alkalmából. A 120 éve alapított szervezet az USA elmaradott régióiban és a karibi térségben is segíti a hátrányos helyzetű közösségeket. Az egyetemes egyház szeretetét tolmácsolja, amiért a pápa háláját fejezte ki. A Katolikus Kiterjesztési vagy Missziós Társaság 1905-ben alakult azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsön a szegényebb katolikus közösségek javára. Tizedik Pius által pápai jóváhagyást nyert a szervezet, mely számos projekttel támogatja a missziós egyházmegyéket az Amerikai Egyesült Államokban. Tevékenységi köre kiterjed templomépítésre, épületek felújítására, ösztöndíj folyósítására, papságra, szerzetességre vagy lelkipásztori munkára készülők számára. Május 18-án hétfőn délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota konzisztórium termében audiencián fogadta a társulat vezetőségét, akik családjukkal együtt Rómában és a Vatikánban tartózkodnak zarándoklaton. A Szent Atya örömmel köszöntötte őket, majd imáit ajánlotta fel azért, hogy ez az időszak lehetőséget adjon arra, hogy imádkozzanak az apostolok sírjánál, megerősítsék kötelékeiket Péter utódával és az egyetemes egyházzal.
2: Peter and the Universal Church.
1: Ez különösen jelentős alkalom egy pápai jogú társulat számára. Római látogatásuk a pünkösdöt megelőző napokra esik, és ez az ünnep kulcsfontosságú az egyház életében, és ma is rendkívül lényeges számunkra. Az apostolok ugyanis csak a Szentlélek ígéretét megkapva kezdték hirdetni a názáreti Jézust az embereknek, terjeszteni az üdvösség és a Krisztusban való új élet jó hírét. Ezt követte az ősegyház és az evangélium terjedésének története, előbb Jeruzsálemben, majd a környező térségekben. Szép lassan növelte a számukat az Úr, és elkezdtek közösségeket alapítani, melyek a testvéri egységen és az apostolok tanításán alapultak, az eukarisztia és az ima élet tápláló erejével. Ugyanaz a buzgalom, ami az ősegyház keresztényeit hajtotta, hogy megosszák az emberekkel Jézus Krisztus örömhírét és a lélek ajándékát, ihlette az Amerikai Katolikus Missziós Társaság alapítóját, Francis Clement Kelly atyát, több mint 120 évvel ezelőtt. Igyekezett elérni az USA legeldugottabb hitközösségeit is, hogy elvigye nekik Krisztus életét a szentségeken keresztül. És egy szélesebb körű keresztény közösség támogatását nyújtsa. Ma is szükség van erre a missziós lelkesedésre, állapította meg Leó pápa, majd köszönetet mondott a szervezetnek, amiért állandóan segíti a szegényebb katolikus közösségeket, mind az USA-ban, mind azon túl. Különösen ígéretes a Kubában és Puerto Ricóban végzett munkájuk. Az ottani közösségeket támogatva jelenítik meg az egyház egyetemességét, tanúskodva arról, hogy a felebarát iránti szeretet az Isten iránti szeretet kézzelfogható bizonyítéka. Ugyanígy bátorította a pápa a hátrányos helyzetű személyeknek nyújtott lelkipásztori ellátást, mint ahogy a sok bevándorló család segítését az Egyesült Államokban. Elengedhetetlen, hogy ezek a testvéreink megtapasztalják egy olyan közösség melegségét, melyet Krisztus jelenléte határoz meg. Az ősegyház megmutatta, hogy egy valódi hitközösségben a keresztény szeretet arra indítja az embereket, hogy enyhítsék mások szenvedését, és gondoskodjanak a rászorulókról, különösen a szegényekről. A szegények iránti szeretetet az Isten szívéhez hű egyház evangéliumi biztosítékának foghatjuk föl, és így az általunk segítettek jobban megismerhetik az Urat, míg mi tanúskodunk az ő szeretetéről. 14. Leó pápa arra is rámutatott, hogy a jótékonysági szervezet tevékenysége nem áll meg az anyagi támogatásnál, hanem az élő katolikus közösségek építését is segíti, amire ma különösen nagy szükség van. A hittel teli közösségek lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy megtapasztalják a Krisztusban való új élet örömét a hétköznapokban is. Támaszt nyújtanak a szegényeknek, de erőt is adnak, amire szükségünk van ahhoz, hogy hittel nézzünk szembe az élet kihívásaival. Ezek a közösségek jó táptalajt jelentenek új hivatások ébresztéséhez, a papságra és a szerzetes életre, hogy új munkások érkezzenek a jövőben az Úr szőlőjébe, mondta Leó pápa, majd a Szeplőtelen Mária szerető közbenjárására bízta a társulat tagjait, apostoli áldását adva rájuk a feltámadt Úrban való béke és öröm zálogaként.
0: Leó pápa a cilíciai örmény katolikoshoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Leó pápa hétfőn délelőtt a dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta első aram katolikost, a cilíciai örmény apostoli egyház vezetőjét és kíséretét. Hozzájuk intézett beszédében elismeréssel szólt arról, hogy a különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő cilíciai örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. A beszédek után Leó pápa együtt imádkozott első aram katolikussal a 8. Orbán kápolnában. A cilíciai örmény apostoli egyház az ősi Ecsmiadzini székhelyű örmény apostoli egyház önálló része, székhelye a libanoni Antelias, miután 1441-től önálló egyházzá lett. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Pál apostol e szavaival köszöntötte Szent Atya a cilíciai örmény katolikost. Lehet-e nagyobb lelki kötelék egyházaink között, mint az a kötelék, amely Pál apostollal, a tarzuszi Pállal fűzi össze őket, aki a te székhelyed Cilícia földjén született, és itt Rómában nyerte el a vértanúság koronáját? Szólt Leó pápa az örmény katolikushoz, majd így folytatta. Szent Pálra, az egyházak közösségének legkiválóbb apostolára bízom a római zarándoklatodat. És hogyan is hagyhatnám ki a nagy egyházi szenteket, akik a keresztények egységéért fáradoztak? A pápa gondolatban Szent Nerzész, Cilícia katolikusa felé fordult, akit az ökumenizmus úttörőjének lehet tekinteni, és akit a közelmúltban felvettek a római martirológiumba, a vértanok névtárába, ez pedig újabb példája annak a szentek ökumenizmusának, amely már is egyesíti az egyházokat. A különböző népek és kulturál találkozási pontján fekvő Cilícia, örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. Egyházaink között ez a különleges kapcsolat a középkorban rendkívül intenzív volt, míg a 20. században is főként a II. Vatikáni zsinat után új fejleményekkel gazdagodott. Leó pápa jól tudja, hogy vendégének tiszteletre méltó elődje első korán katolikus volt, az első keleti ortodox egyházfő, aki a zsinat után már 1964. májusában Rómába látogatott. Első Aram, mostani katolikus pedig fáradhatatlan buzgalmával tűnt ki, mind helyi szinten, mind a közel-keleti egyházak tanácsának egyik alapítója, mind pedig nemzetközi szinten, így az ökumenikus egyházak tanácsában, ahol fontos tisztségeket töltött be. Leó pápa mélységesen hálás mindazért, amit első Aram katolikus a katolikus egyházzal való kapcsolatok előmozdításáért tett, valamint a római egyház iránti közelségéért, amelyet katolikusként először 1997-ben a keresztények egységéért tartott imáit alkalmával látogatott meg, és amit azóta is számos alkalommal megtisztelt jelenlétével. A Szent Atya különösen hálás a katolikusnak a teológiai párbeszéd előmozdítására irányuló személyes elkötelezettségéért, amely 2003-ban a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéddel létrehozott vegyes nemzetközi bizottság keretében valósult meg. Ez a párbeszéd, amelyhez örmény küldöttek és értékesen hozzájárultak, már három fontos dokumentumot tett közzé az egyház természetéről és küldetéséről, az őskeresztény egyház közösségeiről, valamint a szentségekről. A pápa őszintén reméli, hogy a közelmúltbéli nehézségek ellenére ez a párbeszéd megújult erővel folytatódik, hiszen a hit egysége nélkül nem lehet helyreállítani a közösséget az egyházak között. Leó pápa szívesen emlékezett a tavaly decemberben tett libanoni látogatására, amely a cilíciai örmények hazája is. Libanon azért is oly kedves számára, mert ez az ország sokáig megmutatta az egész világnak, hogy különböző kultúrájú és vallású emberek is képesek egy nemzetként együtt élni, miközben most nehéz próbatételékkel néznek szembe. A jelen időszakban, amikor Libanon egységét és integritását ismét fenyegetés éri, egyházainknak meg kell erősíteniük azokat a testvéri kötelékeket, amelyek nem csak összeköti a keresztényeket egymás közt, hanem más közösségek testvéreit is a közös hazájukban. Leó pápa libanoni népért és a közel-keleti egyházakért mondott napi imáiról biztosította vendégeit, amely egyházak szerepéről éppen első Aram katolikus szervez egy konferenciát mostani római tartózkodása alatt. A pünkös ünnepét megelőző napokban, miközben a Szentlélek kiáradásának befogadására készülődik az egyház, Leó pápa azért hálás, hogy a találkozójuk után együtt imádkozhatnak a Szentlélekhez, az Úrhoz és Éltetőhöz, az élet adományozójához, hogy adja meg az egység ajándékát, a tartós békét, és hogy újítsa meg a föld színét. Szent IV. Nerzész örmény katolikus életrajza. Szent IV. Nerzész 1102-ben született Kis Örményországban és Cilíciában halt meg 1173-ban. Az örmény apostoli egyház egyik legsokoldalúbb, a latin kultúrkörben is elismert képviselője. Nem véletlenül kapta a Snorhali kegyes, tehetséges nevet, mert nem csak kiváló pátriárka, hanem teológus, író, rétor, fordító, zeneszakértő és szépíró kalligráfus is volt. Előkelő örmény nemzetség sarja, aki bátyja a romklai harmadik Krikor katolikus udvarában nevelkedett. 1120-ban pappá, majd 1127-ben püspökké szentelték, és a katolikus titkáraként szolgált, majd 1166-ban katolikusszá nevezték ki. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretet szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án szerdán este Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentjégi Nagykövetségének szervezésében és a Hungaricum programiroda non-profit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára. A Hungaricum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Miklós Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentjéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel a rászorulóknak. A vacsorának otthont adó befogadóház a Szent Egyet közösség által fenntartott hajléktalanokat és nehéz sorsú embereket segítő intézmény, amely közvetlenül a Szent Péter tér mellett a bazilikára néző Palazzo Migliori-ban működik. A ház Ferenc pápa kívánságára jött létre, amelyet a Szent Atya személyesen avatott fel 2019-ben. Azóta a Palazzo Migliori a szegények szolgálatának egyik különleges helyszíne Róma szívében. Szállást, közösséget és mindennapi segítséget nyújt a rászorulóknak. A szeretett vendégsége jelen volt dr. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet. Az este közös imádsággal kezdődött, amelyet Luis Marín de San Martín a szentjék szeretett szolgálatáit feledő dikasztériumának prefektusa vetetett. A prefektus nagy szeretettel köszöntötte a jelenlévőket, és háláját fejezte ki a nagylelkű felajánlásért. Az est során mintegy 50 rászoruló vendég számára szolgáltak fel hagyományos magyar menüt, kakaspörköltet galuskával, desszertként pedig almás pitét. A közös vacsora során a résztvevők nem csupán éltelt, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A magyar vacsora és a szívélyes vendéglátás nagy örömet és megbecsülést váltott ki jelenlévők körében. A Hungaricum programiroda non-profit Kft. Hosszú évek óta dolgozik a magyar kulturális értékek és hagyományok népszerűsítésén, különös figyelmet fordítva a nemzeti örökség közösségépítő és értékközvetítő szerepére. Az iroda tevékenysége túlmutat a kulturális bemutatkozáson. Kiemelt célja, hogy a magyar hagyományok a keresztény szolidaritás és a társadalmi felelősségvállalás szolgálatába is álljanak. A mostani alkalom különleges jelentőséggel bírt, hiszen immár második alkalommal nyílt lehetősége a Hungaricum programirodának arra, hogy a Szentjéki Magyar Nagykövetség közreműködésével karitatív szolgálaton keresztül kapcsolódjon a pápa szegényeit segítő kezdeményezésekhez. Az est családias és meghitt légkörben telt, ismét tanúságot téve arról, hogy a keresztény szeretet nyelve minden ember számára érthető és közös. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Handel A-moll koncerto grosszójának részletét a Liszt Ferenc kamarazenekar szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
2: Arany János, Buda halála, Hunrege.

Reggel Buda nője mene a férjéhez, ríjongva sirályként, mely zivatart érez. Vén ember, ne aludj, szóval neki monda, fújják oda át a követ alattomba. Táltosok és bölcsek, javas, oltárnéző, gyűl oda bűbájos, énekkel igéző, iraló, varázsló, aki tud, ráolvas, papok, álomfejtők, egész sereg oljas. Mondom is én váltig, de hiába volt a... Most ihon elnézem, már víradat olta. Dolognak öcsédnél kell lenni ma nagynak, és te, király, téged hisz alunni hagynak. Kél Buda mindjárást, szemeit dörzsölvén. Mi? Micsoda? Így szó rebegett a nyelvén. Azután eltámolyg, megtudni, mi készül, ha sejtene abban, jó detrevitésztül. Csak ugyan, etelhez gyűlnek vala jósok, jelre jövendőket hímezni tudósok. Ősztordát legelébb, s mind összehivatta, csodalátomását így elibök adta. Bölcs öregek, mondá, tudomány ajtói, Istennek e földön kapuján állói. Halljátok az álmom tiszteletes vének, jó-e, rossz-e, nyitját vegyem értelmének. Álmomban az éjjel, régi dolog, mintha játszom vala játék hadaim ifjonta. Nem nyírt fiatalság szép zsenge korában, hős Bendegúz atyám zajos udvarában. Ott vala pajtásom, Aécios gyermek, fejedelmi sarja római embernek. Nagy hadat a húnok fiaiból ketten, ő szembe hadammal, én rája vezettem. Egy darabig játszánk sebnemütőszerrel, tompa fakónyillal, gyermeki fegyverrel. Vezéri fogásban, cselben vetekedtünk, majd római, majd húnmódra verekedtünk. Egyszer azonban kard valamennyi éles, igazándi harctól locsogó fű véres, támad nagy üvöltés, egek elborulnak, dördülve hadisten kék nyilai gyúlnak. S ím, ősz öregember, tiszta fehér fényben, ereszkedik onnan egyenest elémben, övezi nagy karddal derekam hajlását, érzettem nehezét, a szíjjal nyomását. Akkor pillanatig, mintha imett volnék, tapintom a kardot, derekamon volt még. Fényben az ősz ember ágyam előtt álla, megláttam a sátor mennyezetét nála. De borult az álom, s én egyedül távol tapodám a léget, mint ki vizet lából, szárny nélkül magosan a levegőt szeltem. Mesztelen a kardot jobb kézbe viseltem. Alattam az erdők koronája zúgott, folyó nagy vizei terelé napnyúgott, emberi kéz földet túr vala, mint hangya, fekete a rónák legeletlen hangya. Nagy városok ottan tűntek elé kőbül, és én, leleszállva, mind kicsapám tőbül. Egyszerre levágtam karddal egy-egy várost. Mit jósol ez álom, bölcs öregek, már most? E szóra beállott nagy hézag a csendnek. Maga szakállába kiki elmélyednek. Etele kérdően nézi vala sorba, végtére közülök, szót emele torda. Úgy van. Idők óta, idők elejétől, száma szerint mondván háromszor a héttől, firól fira jóslat mi közöttünk száldos,
hagyja utódjának minden öreg táltos. Elmémben, mi alatt az elép hallgattam, hosszú sor esztendők folyamát forgattam. S íme a hármas hét ez idén betelve, nincs kötve tovább a táltos igaz nyelve. Hét száz vala, hét tíz, s hét azon esztendő, mikor Isten kardja napfényre jövendő. A hős, kinek Isten csuda által adja, mind az egész földet vele megbírhatja. Örvendj, az egen is vidám jelek úsznak, te vagy a hős, fia bendeg úsznak. Nem tudom, a kard hol s hogy, de tied lészen, mielőtt e szent év elfogyna egészen. Alig, hogy az ősz pap ajakát bezárta, lebben az ajtónál etelének sátra. Bulcsú vezér jött be, egy szolga suhanccal, nagy dolgot előre mondani költ arccal. Kard vala jobbjában, mesztelen és görbe. Ez az, robbant etele kitörve. Zúgás, valamint szél a pagonyt, ha rázza lőn, azután bulcsú íszót magyaráza. Király, jöve hozzám az imént egy gyermek, gondold baromőrző hitvány sühedernek, kengyelemig elsőbb köszönt lehajoltan, amint legelőjén által lovagoltam. Azután beszéle hihetetlen dolgot. Csordája ma reggel, hogy a mezőn bolygott, veszi észre, sántít egy kedves ünője, vérnyom is a füvön harmatozik tőle. Nyomra, okát tudni, visszalegott mégyen, gondolja tövis, kő, valami csont légyen. Ím vasat a fűben végtére találla, mint hadiszerszámnak érchegye kiállva. Ott hagyja először, térül egyet, fordul. Fölvenni szegénység jele vaskót porbul, de viszont megbánván siet oda is még, nehogy a jószágban kára megint esnék. Hát ihol, a karthegy két annyira nőlve, nyúlni akar hozzá, láng csap ki belőle, megriad és elfut. Szűnvén riadása harmadszor is arra közelít, hogy lássa. Közelít lábújjon, széve dobog szörnyen. Óva megáll sokszor, menjen-e, ne menjen. Ágaskodva tekint, s nyújtózik előre, úgy mondom el, amint hallám vala tőle. Messzire már látja, mint a vizek sássát, magoslani fűből szép kard ragyogását. Penész aranyán nincs, acélán nincs rozsda, mintha csiszárkézből jött volna ki most a. Ekkor a fegyverhez járulni se mervén, hozzám fut, lovamat messze megismervén. Elmondja, riasztom, igazat beszéle, bátran hís vezet, én megyek oda véle. Ó, emberi szemnek így csuda látatja, földben alig volt már, csak a markolatja. Láng nem üté jobban, engede is könnyen. Itt van, te viseld azt, te királyom, fennyen. Szól vala, s a bojtár bizonyítá hévvel, verterejá naptól kesely üstökével. Nagy jutalom bezzeg tenyerét is verte. Most a jövendőlők eloszoltak szerte. Maga pedig fordul a fegyveres házba, hüvellyel a kardot etele ruházza. Legszebb hüvelyébe illett csodaképen. Felköti, kivonja, forgatja kezében. Vág vele háromszor a négy anyaszélnek, keletre, nyugatra, észak fele, délnek. Vasa, mint zúgattyú a levegőt szelte, s így szól a etelből tornyosodó lelke. Csillag esik, föld reng, jött éve csodáknak. Ihol én,
ihol én pörölje világnak. Sarkam alá én a nemzeteket hajtom, nincs a kerek földnek ura kívül rajtam. Mondván, deli kincsét függeszti szegére, s ment hada szemlélni a húnok vezére. Tudja egész had már csodáit az égnek, s leborul előtte, mint egy istenségnek.

Mindenkit örömmel itat e nagy újság, csak Buda szívének józan szomorúság. Csak gyöngyvér ijedez búnevelő gondon, és hajtja szünetlen, de hiába mondom. Ilda pedig, munkán ülvén odaáltal, hallvala minden szót szőnyek falon által, s hagyja tűjét, melyel gyönge keze vart ott, ura elmentével leveszi a kardot. És mond a fiának, jössz ide kicsínyem, még kicsi, de szárba eredő reményem, viruló sudárkám, aranyos sugárkám, itt van örökséged, megnézd, aladárkám. Ó, mert az anyának férje erős támasz, ideig óráig, de kidőlhet ámaz. Veti reménységét fiú gyermekében, bizodalma él s nő magzata nőttében. Szerencse ölén is megtanulám féljek, hamar én mellőlem hullnak el a férjek. Uramat az elsőt mi hamar elveszném, férfi ölelését jaj szomorún kezdém. Kit a kígyó megmart, remeg az gyíktól is, gyászban feketült szív csupa árnyéktól is. Engemet a kígyók, rokonaim martak, menyasszonyi fővel mély gyászba takartak. Ó, mit cselekedtek Dalia férjemmel, kit élve szerettem leány szerelemmel. Szeretem holtan is, szeretem még most is. Ha sírba lezárnak, szeretem még ott is. Vadászni kicsalták, és megölék orvul, ajtómhoz a testét odaveték torzul. Kincseit őrvényes rajnába süllyezték, mi alatt én sírtam édes uram vesztét. Azután férjekkel gyászomba kínoztak, kérőt oda nékem minden időn hoztak. Legutóbb a húnok királyfia külde, ez volt, ami bosszúm gondolatát szülte. Sárkánynak alítám emberi formában, sívó fenevadnak idegen pusztában. Így férjet ohajték, s kezet adtam rája, hogy testvéreimen bosszúmat ez állja. De találtam nagynak etelét, nemesnek, Siegfried után, akit szeretve szeressek. Asszonyi szívem már vele boldog volna, ne lenne szerelmem régi koporsója. Bosszúmat etele becsületes haddal, tudom, meg is állná, nem akarom azzal. Akarom álszínben, lépre ide csalva, véres tetemöket rútítani halva. Vagy Gunther az álnok, szép harcon elessék, Gernotnak Odinho gazlelke vitessék, Hagen, ki oroszba döfte uram hátul, tisztelve kimújjon etele karjátul. Nem Rajna királya, két drága fivérem, nem Hagen, a díjat én igazán mérem. Valamint a bűn volt, legyen az is undok, s vesszenek árulva mind a Nibelungok. Poharukban vérré alakoma váljon, vendégágyba kihál, koporsóba háljon, bizodalmas hajlék éjszaka lobbanva, férjem gyilkosait temesse be hamva. Jer-jer, kicsi szolgám, ezt még te nem érted, csak játszol a karddal, övezni kísérted. Majd, ha király lészesz, veled együtt, hosszú feledés árnyékán nőjön fel a bosszú. Mert szültelek arra kínos szeretetben, nem ment ki eszemből foganó percedben, veled azt a terhet viseltem örökké, szívedbe szívemből plántáltam örökké. Közelébb vagy hozzám, mint etel a férjem, tested az én testem, véred az én vérem. Bosszút az anyádért bár iszonyút vennél, nincs nemesebb tetted, nincs igazabb ennél. Csak ugyan nem érti az anyja beszédét,
Hurcolt a nehéz kard szíjra kötött végét, sátorban a gyermek, kiskocsi módjára, s nevetett némelykor Krimhilda szavára. Anyja pedig osztán kedvkereső gonddal fúrta meg a szíjat, közepén egy ponttal. Csatolt a fiának kicsi derekára, örült aladár, hogy zörömből utána. Sátorban alás fel, ki is a mezőre, le a völgyhajláson, fel a dombtetőre. Kardját puha fűben úsztatja örömmel, eresz alól anyja kísérgeti szemmel. Már nem vala messzi a Buda sátrátul, ím gáncsot a fegyver ada neki hátul, nagyot esék, arcát vérig üték kőben. Ott járni Budáné talált ez időben. Meglátta, erősen a szíve megindult, szánalom a lelkén, s harag egyszer s mind gyúlt. Odaszalad mindjárt, s földről felemelvén, egyszerre ilyen szó mérgesedik nyelvén. Bolond anya nézi, bolond anya hagyja, bolond ki gyerekét ilyenre kapatja, kezébe is adja, vele még játszatja, nincs is az olyannak igaz indulatja. Fenevad módjára egyszer veti kölkét, azután nem bánja, vesse kicsiny lelkét. Csak egyszer a vágya, teljesüljön ágya, fia veszedelmét azután nem bánja. Így hangon ez a nő csattanva üvölte, mi alatt a sok vért fátylába törölte. Ilda futott mindjárt, látván fia estét, mérgesen elrántá amoz elől testét. Ne nyúj a fiamhoz, vágja szavát kettő, ne taníts gyermekkel te bánni, te meddő, mert neked is volna jóféle, ha volnál, nincs rútabb előttem magtalan asszonynál. Meddő nem vagyok én, te se gúnyolj annak, szolgálóimat is engedtem uramnak, sikoltá Budáné betakarva képét, zokogás folytá el további beszédét. Ilda, miként győztes, kacag vala fennyen, hallá Buda e zajt, oda kell, hogy menjen. Látja, nejét sírni, amaszt hahotázni, oda sem ért, hogy már így kezde vitázni. Mi dolog ez, húgom? Ma is úgy, mint tennap? Így lesz ez örökké? Így lesz-e minden nap? Jó ember vagyok én, de ha megharagszom, na tehát, békét hagyj az enyémnek, asszony. Tegnap ugyan szegényt meghurítám, érted? De tovább nem tűröm, nem én soha, érted? Király vagyok én még, s úr a magam házán. Monda, kövér öklét fenyegetve rázván. Visszareá pattant Ilda királynő is, azután mérgében sírva fakadt ő is. Így észre se vették a vita septében, hogy maga Etele közeledik éppen. Jöve, mint váratlan égi vihar feljő,

királyi lakunkba. Ott te vagy az első fejedelmi asszony. Ki merészelné ott, hogy sírva fakasszon? Hanem ezt még tűrjük. Ő a hibás, nem mi. Buda királlyal nincs közöm eztán semmi. Én majd leszek otthon ura jó hadamnak. Buda is parancsol, ha kinek tud, annak. Ezt mondva, ölébe fiát emelinté, köszönni Budának fejét se gyökinté, csak Menehildával. De soká ott állván nézte üres helyét Buda, mint egy bálvány. Még aznap, az órán, tarka szövött rendek, etelet tornyodzó sátrai lippentek. Estig, odaáltal, udvara távoztán nagy halom és nagy völgy marad vala pusztán.

Arany János, Buda halála. A hatodik rész hangzott el. Felolvasta Jónás Gabriella. Hangmester Miksa Levente. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Rendező Sváros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Elhangzott tánczene a krakói Jagelló könyvtár kéziratából. Cidra László feldolgozását a Kamerata Hungarica adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége tisztelettel kéri minden kedves tagtársát és támogatóját, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával idén is támogassa a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségét. Adószám 180-62-269, kötőjel 1, kötőjel 41. Köszönjük! Készült a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reitling Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban kedden. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lenni. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. Közösségi oldalán közzétett bejelentésében közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter miniszterelnök helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Ruf Bálint kinevezéséről. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta azt. A miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy vélekedett, egyértelmű feladat áll előttük, helyre kell állítani a haderőben az állomány bizalmát, javítani a morált, meg kell teremteni a harmonikus működést a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium között. Szerda éjfélig még benyújtható az SZIA bevallás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint eddig több mint 2.200.000 bevallás érkezett, ezért hosszított ügyfélfogadással és telefonos segítséggel támogatják az adózókat. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 20-áig reggel 8.30 és este 18 óra között tartanak nyitva, míg a 18-19-es infóvonal szerdán egészen 20 óráig hívható. A hivatalnál személyesen is lehet módosítani vagy elfogadni az SZIA tervezetet, illetve segítséget kérni az Ügyfélkapu Plusz ügyintézéshez. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagjai, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei május 18-án megtartották találkozójukat. A Magyarországi Történelmi Egyházak küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet öröm hírét éljék és hirdessék. Olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása, az életvédelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyöngék iránti szolidaritás és kitüntetett szeretet. Ezeket az értékeket törekszenek megvalósítani a közösségeikben, áll a közleményükben. Végül az időjárásról. Szerdán napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc, megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Kik azok a csángók? A magyar történelem egy különös fejezete. Elcsángáltak Erdélyből keletre a legkülönbözőbb időkben, hol a török, hol a Habsburgok elől menekülve. Az egyik jellegzetességük az, hogy idegen környezetben is megőrizték talán a legutóbbi időkig a nyelvüket és a vallásukat. Hogyan? Miért? Erről is szól ez a következő fél óra. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Molnár Antalt, az ENTE HTK Történettudományi Kutatóintézetének igazgatóját. Köszönöm, hogy itt van.
1: Én köszönöm a lehetőséget, jó napot kívánok.
0: Ez a könyv, amiről szó van, és aminek az a címe, hogy a moldvai magyarság felekezeti kultúrák válaszútján a Kutnári zsinat 1642 és a katolikus reform kezdetei a korai újkori Moldvában. Jó hosszú címet választott.
1: Igen, igen, hát van egy alcím, meg egy főcím és egy alcím.
0: Igen, én az alcímet is mondtam.
1: Igen, igen, igen, igen. Hát ugye a főcím az megjelöli a tágabb kontextust, az alcím pedig pontosítja. Tehát ez szokott lenni a címadási taktika.
0: Én úgy olvastam, hogy ez a könyv a tudományos világban egy igazi szenzáció volt. Egy olyan iratot talált, amit már régóta kerestek, mindenki kereste, de nem találta. De ön hogy találta meg?
1: Igen, az, hogy szenzáció, az ugye hát, szenzáció annak, aki ezt keresi, akik ezt keresték, nyilvánvalóan a nagy közönség számára nem egy olyan szenzáció, mintha például kiderülne, hogy a Mohácsi csatát megnyertük, tehát az lenne talán az igazán szenzáció.
0: Ez volt a kötelező szerénység, igen, de hát azért igen. Tudományos körökben ennek nagy visszhangja volt, azt így olvastam.
1: Igen, igen, azt hiszem, hogy a kötelező szerénység mellett is mondhatjuk, hogy ez ilyen, mondjuk azok számára, akiket a korai Dél-Kelet-Európa egyháztörténete érdekel, akit Moldva egyház kultúrtörténete érdekel, annak a számára, és itt hangsúlyosan nem kizárólag magyarokról vagy a magyar kutatásról beszélek, azok számára ez valóban érdekes volt. Ez egy olyan dokumentum, 1642-ben az akkori olasz misszionárius, a missziónak a vezetője, egy Bartolomeo Bassetti nevű olasz minorita szerzetes összehív egy zsinatot, pontosabban papi gyűlést, mert ugye a zsinatnak más a kánonjogi definíciója, egy papi gyűlést, ami tulajdonképpen mégiscsak zsinatként működik, amelynek az a törekvése, hogy Moldvában az egyházfegyelmet és a liturgiát egységesítse, mégpedig olyan elvek alapján, amelyek az ottani papságnak és híveknek megfelelnek, erre még nyilván visszatérünk, hogy melyek ezek az elvek, és erről összeállítanak egy kis kézikönyvet, ami egy ilyen lelkipásztori kézikönyv lett volna. Ennek a címe az, hogy Speculum Ordinis, és ezt Rómában szeretnék a hitterjesztési kongregáció, Congregatio de Propaganda Fide nyomdájába kinyomtatni.
0: Egy pillanatra megszakítom. Mert értem én, hogy 1642-ben összehívtak egy ilyen papi gyűlés, de egy picit induljunk tágabbról, mert a tisztelt hallgatók, akik a YouTube-on meg a Facebookon is követnek minket, remélhetőleg, meg visszanézhetik, ők nem biztos, hogy értik feltétlenül. Tehát kikről van szó? Kik azok a csángók? Induljunk el innen, és aztán eljutunk odáig.
1: Igen, hogy, a fő kérdésig, hogy miért szenzáció.
0: Hogy miért szenzáció. Igen, kik igen. Azok a csángók? Csak nagyon röviden, hogy mégis el tudjuk helyezni.
1: Igen, rögtön egy kicsit ilyen pontosítással kell kezdenem, amelyet a könyvben is megtettem, hogy igazából a csángók kifejezést én így történelmileg nem annyira szeretem. Ezzel nem vagyok egyedül, például a nyelvész Péntek János, vagy pedig a néprajzkutató Jankó Laura is sem szereti, és igazából én az ő nyugban haladok ebben a kérdésben, ugyanis a csángó az egy 18. század végén megjelenő fogalom, erre a mondjuk így etnikai, vagy most ez is divatos, ez a kifejezés, szubetnikai csoportra, a magyarságnak, magyar katolikusoknak egy csoportjára, amelyik történetesen Moldvában él. Én jobban szeretem azt a kifejezést, ha az etnikumot hangsúlyozom és a magyar nyelvűséget, akkor az, hogy moldvai magyarság, ha pedig a vallásukat hangsúlyozom, akkor az, hogy moldvai katolikus. Ennek a kettőnek az egyesítése lenne a csángó, de a csángó egy kicsit olyan fogalom, mint ami több ilyen van egyébként itt a régiónkban, amikor egy adott nemzetiségnek az etnikai nemzeti karakterét szeretnék egy harmadik fogalom bevezetésével gyengíteni. Tehát például, amikor a bácskai horvátok bunyevácságát hangsúlyozzák, az sokszor azért történik, mert akkor a horvát nemzetből ki lehet őket valahogy pakolni, és akkor nem véletlen, hogy a bácskai, a ma ugye a Szerbiához tartozó Bácskában a bunyevác identitás legnagyobb promotora a szerb nemzetpolitika. A csángó kifejezésnek a szerelmese az a román nemzetpolitika, amely ezzel azt mondja, hogy igazából ezek nem is magyarok, ez egy harmadik valami, és mindig felsorolják, hogy amely román, lengyel, szász, és esetleg magyar gyökerekre vezethető vissza, de ez egy külön dolog. Tehát vannak a magyarok, vannak a románok, és vannak a csángok, akik hát igazából bizonyos román nézetek szerint a románokhoz állnak közelebb. Bizonyos román történészek elismerik, hogy az etnogenezisükben magyar szálak is felfedezhetők. Ugyanakkor ők etnikailag magyarok, nagyon sokáig magyar nyelvűek is voltak. Nyilvánvalóan egy nagyon erős asszimilációs folyamat működött közöttük már a 17. században is, és ez ma már elért egy kritikus szintet, tehát ezek ténykérdések. Nekik sincs már nagyon sokszor magyar identitásuk, de a 17. században beszélünk róluk, akkor én próbáltam elkerülni a csángó kifejezést, hanem azt használtam, hogy moldvai katolikusok, vagy moldvai magyarok. Tudnélik, minden ellenkező vélemény ellenére ez a katolikus népesség Moldvában 80-90%-ban a részben a Partiumból, a középkorból, részben pedig Erdélyből is, leginkább a Székelyföldről a koraújkorban és az újkorban Moldvába kivándorolt katolikusokat jelenti.
0: Még egy szót a csángókról, hogy a csángók, hát ezt akkor most nem tudom, milyen kifejezést használjak, hogy nem egy egységes valami, hogy különböző korszakokban indultak, különböző okok miatt, és különböző helyeken, tehát három csoportjukat szokták megkülönböztetni, amiről mi beszélünk, azok a moldvai csángók, talán a legismertebb ilyen esemény az a Mária Terézia nevéhez köthető 1764-es vérengzés, amikor katonaságra akarták erőszakkal kényszeríteni a székelyeket, és akkor az is egy külön vándorlást okozott. De mi most a moldvai csángókról beszélünk, és a 17. századról, amikor egyébként török uralom, Habsburg uralom, még a török fennhatóság Erdélyre különösen igaz. Ez jól mondom körülbelül?
1: Abszolút. Igen. Bár Moldvában ez a török, tehát igazában véve Erdély, Moldva és Havasalföld, ez a három államalakulat, ezek török vazallus államok voltak. Tehát nem voltak betagolva az oszmán birodalomba, úgy, mint mondjuk a hódolt Magyarország, vagy Szerbia, vagy Bulgária, tehát nem volt oszmán közigazgatás, nem volt érvényes az oszmán vallásjog, nem épültek mecsetek, nem volt oszmán török lakossága ezeknek a területeknek, ugyanakkor oszmán adófizetők voltak, önálló külpolitikát nem folytathattak, és hát különböző mértékben voltak alávetve az oszmánoknak, Erdély a legkevésbé, Moldva már erősebben, Havasalföldben még sokkal erősebben.
0: És Erdélyben ez nagyjából a Rákóciak kora, a Rákóczi fejedelemségek kora körülbelül.
1: Hát igazából ez az oszmán vazallusság nagyjából Erdély fejedelemség kialakulása, tehát 16. század közepe, és lényegében a nagy visszafoglaló háborús időszakig, tehát az 1680-as évek végéig tartott. Utána ez megszűnt, de Moldva és Havasalföldők nyilván a 19. századig ebben a helyzetben voltak.
0: Amiről ön írt a könyvben, ez a bizonyos zsinatnak mondott papi gyűlés, 1642, jól mondom, igen, ugye? Igen. Mi volt a jelentősége, és egyáltalán ez Rómából indult egy ilyen kezdeményezés, hogy ott valamit csináljanak az ottani katolikusokkal?
1: Igen. Itt akkor visszatérünk az első
0: az
1: kérdésre.
0: Első kérdésre.
1: Az első kérdésre, tehát ugye összehívja 1642-ben az olasz misszionárius azokat a papokat és világi lelkipásztorokat, akik Moldvában dolgoztak. A kezdeményezés nem Rómából indult, hanem ez abszolút az ő részükről indult, mégpedig az olasz misszionáriusok, aki 2-3 fő tartózkodott Rómában, tehát nem kell egy nagy csapatot elképzelni, illetve ott a magyar papok közül volt egy Bellinus Pál nevű nagyon érdekes figura, aki ezen kezdeményezés mellé állt, és igazából őt tekinthetjük ennek a zsinati és liturgikus korpusznak a megalkotójának. Nem Rómából indult a kezdeményezés, ezt ők akarták tudni, aki, és nem véletlen, hogy ez pont 1642-ben történik, ugyanis a misszió vezetője, ez a bizonyos Bartolomeo Bassetti, ez egy nagyon képzett szerzetes volt, korábban rendben vezetőtisztségeket is töltött be, illetve inkvizíciós vikárius volt.
0: Nem hangzik annyira jól, de ugyanakkor,
1: tehát tulajdonképpen ő egy ilyen vidéki tisztviselője volt a római inkvizíciónak Toszkánában. Erről azt kell tudni, hogy ehhez azért egy nagyon jól képzett szerzetesnek kellett lennie, és azzal, hogy ő ezt a feladatot kört is betöltötte, nyilvánvalóan neki volt egy nagyon komoly érzéke arra, hogy a visszaéléseket akár a liturgia terén, akár az egyházfegyelem terén, azt valamilyen módon orvosolni kellene, és ezt igazából ő találta ki, hogy az egyházfegyelmet és a liturgiát egységesítsék. Például egyetlen példát mondok, az ő leveleibe találkozunk azzal, hogy a moldvai katolikusok, ugye a világi lelkipásztorok, akiket diákoknak, kántoroknak hívnak a későbbiekben, de már a diák ekkor is előfordul, szóval hogy ezeknek a világi lelkipásztorok, ezek magyar énekeket énekelnek a hívekkel, és hogy azoknak az énekeknek úgymond a tisztaságáról, a hit tisztaságáról, ő mint olasz, ő nem tud meggyőződni, ezért igazából nem kellene, hogy magyarul énekeljenek. Ez ugye nagyon fontos adat, mert ez azt mutatja, hogy már a 17. században is a magyar ének tartja meg a moldvai magyarokat a katolicitásukban és a magyar
0: mi voltukban,
1: így van.
0: Na de két kérdés akkor. Egyrészt ez a szerzetes. Hogy jut el odáig, hogy moldva egyszer, másrészt, ha nehezményezi a magyar nyelvű éneket, akkor ő valójában egy negatív hős, aki nem akarja, hogy magyarul énekeljenek, és ezért kezdeményezi ezt az egész papi gyűlést?
1: Igen, igazából maga az ének az egész történetnek egy abszolút mellékszála, csak ugye számunkra érdekes, mert ugye hát néprajzilag, történelmileg ez egy érdekes adat. Hogyan jut el Moldvába? 1623-ban alapítja meg az akkor még egyéves, tehát csecsemőkorú propaganda fide kongregáció, a moldvai apostoli misszió.
0: Ez is olyan propaganda, ez igen.
1: Igen, hát ez sem hangzik jól, de igazából az, hogy a neve az, hogy kongregáció de propaganda fide. Tehát a hit terjesztésnek a kongregációja. Tehát a propaganda nem az a propaganda, politikai propagandán, hanem igazából a hitnek a terjesztése. Ami egyébként a Balkánon nem hit terjesztést, hanem hit őrzést jelentett, praktikusan a katolikus kisebbségeknek a hitben való megtartását. Tehát nem a muszlimok és az ortodoxok katolizálása volt a fő cél.
0: Itt a moldvai, hát most megint mondom, a moldvai magyarok, a katolikus magyarok egy szigetben éltek, körülöttük ortodox népességét.
1: Igen. Tehát hogyan jutott ide Bartolomeo Bassetti? 1623-ban megalapítják a missziót, és ettől kezdve 2-3-4 misszionális működik Moldvában is, nagyjából ugyanennyi Havasalföldön, és ami az érdekes, hogy ők a konstantinápolyi minorita házfőnökhöz tartoznak, ez megint egy hosszú történet, valószínűleg erre a fél óra nem lesz elegendő, hogy ezt a szálat is kibontsuk, de térjünk vissza Bassettihez, és rekrutálják ugye a misszionáriusokat, ez egy csomó előnnyel jár, ez körülbelül olyan, mint bizonyos típusú katonai szolgálat ma, ha valaki ezt megcsinálja, akkor könnyebben felveszik az egyetemre, kap pluszpontokat, stb. A rendben is, aki missziós küldetést vállal, az kapott ilyen plusz lehetőséget. Például megkapta 3 év missziós munka után doktori fokozatot a rendben. A Bassetti egy érdekes figura, mert neki erre nincs szüksége, ő egy viszonylag komoly karriert hagyott ott, ezért valószínűleg, és nincs okunk ebben kételkedni, ő benne tényleg egy missziós buzgalom lángolt, és ki akarta próbálni ezt a munkateret is, és ebbe a bizonyos
0: elment Moldvába,
1: de mehetett volna máshova, voltak nekik Ázsiában missziói, úgynevezett oroszor, a Ruszban, ami ugye az ukrán terület. Tehát volt egy csomó missziójuk a minoritáknak. Ő egyszerűen Moldvát választott. A Moldva nem volt annyira népszerűtlen, ugyanis az köztudott volt a minoriták között, hogy a román hasonlít az olaszhoz, tehát hogy ott viszonylag még elboldogulnak. És azt mondja, hogy egyébként ezek pont magyar anyanyelvűek, hát ez azért onnan Firenzéből nem látszott annyira.
0: De amikor odaért, akkor
1: mindegyik koppant egyet, persze, hogy azért tulajdonképpen ez nem lesz annyira egyszerű. És így került ő oda Moldvába. És igazából véve a az a fajta mondjuk ilyen tisztázó, összegző, hogy neki ezt itt meg kell csinálni, az vélhetően az ő korábbi tapasztalataiból, mert a többiekben nem mozgott ez a furor.
0: Az inkvizitori lét.
1: Az inkvizitori lét, de egyébként egy nagyon pozitív dolgot csinált, mert ugye mit csinál? Csinálhatta volna azt, hogy egyszerűen fog egy itáliai valami rituálét, vagy a rituálé románumot, és az mondja, hogy ettől kezdve ez a kötelező, de nem. Ő a Bellinus Pállal, ezzel a pappal, akivel egyébként, akit ő nagyon támogatott, aki magyar volt, és aki furcsa körülmények között került Moldvába. Ő egyébként eredetileg gráci diák volt, aztán Bécsben élt, aztán Győregyház megyés volt, és egyre sodródott keletre, Hódoltság, Erdély, Hódoltság, és a végén Moldva, és nagyjából Csöbörcsökön tűnik el. Ez ugye az az utolsó falu a világ vége
0: még
1: után soha kettővel.
0: Nem hallottam, igen.
1: Ez egy, hát igazából ez már nem úgy a Kárpátokon túl van, de ez már igazából Moldván is kívül van, amire azt szokták írni a korabeli térképek, hogy Hik Dragónész, itt már a sárkányok laknak. Na, ez aha. Ott volt egy ilyen magyar kis határőr falu, és ott volt lelkész, oda már csak a legzűrösebbek jutottak el a papok közül is. Na most ez a Bellinus, ez rábeszéli a Bassettit, hogy ennek a liturgikus és kánonjogi egyházfegyelmi rendezésnek az alapját a magyar liturgia és a magyar egyházfegyelmi zsinati szabályozás adja meg, mégpedig a Pázmány Péterféle esztergomi rituálé, amit ugye 1625-ben ad ki Pázmány, és ez nyilván ott volt Bellinusnál, és ennek a függelékében ott van Forgács Ferenc esztergomi érsek 1611. évi nagyszombati zsinatának a határozatai, amely lényegében az alapját adja ennek a rendezésnek. Tehát amikor az a kérdés, hogy miért van ennek jelentősége, az a jelentősége, hogy az olasz misszionáris által irányított papi gyűlésen végül is a magyar liturgikus és kánonjogi szabályozást fogadják el alapnak. Persze, vesznek át a moldvai, vagy a római rituáléból, vesznek át a lengyel rituáléból bizonyos elemeket, például bizonyos benedikciós gyakorlatokat, onnan vesznek át, vesznek át moldvai szokásokat is, például kifejezetten megtiltanak bizonyos olyan szokásokat, amelyek az ortodoxokkal való
0: párhuzamot jelentik?
1: Párhuzamot jelentik, pontosan. Tehát, hogy egy nagyon kreatív munka születik.
0: Na most két kérdés. Az egyik az, hogy akkor ez egy pozitív dolog volt abban az értelemben, hogy erősítette a moldvai magyaroknak a magyarságát. Itt magyar nyelven folyta az Isten tisztelet, ami se magyar nyelvű lehetett, az nem lehetett.
1: Az nem
0: tehát
1: lehetett.
0: Az azért a 17. században.
1: Az a második vatikáni zsinatig ugye
0: az előtt volt. Nem volt. De akkor mi volt magyar?
1: A magyar a következő volt. Az összes liturgikus könyv, tehát a misekönyv, a breviárium, a főpapi szertartáskönyv, azokat a római szentszék a trienti zsinat után folyamatosan egységesíti. Ezek ugye latin nyelvek voltak a középkorban is, de a középkorban voltak egyházmegyei szokások. És ezeket tulajdonképpen néhány szokás kivételével, például a milánói ambrózián liturgia, vagy a spanyolországi mozarab liturgia, ezeket...
0: Mond dolgokat, amikről fogalmam nincs, de mindegy majd.
1: Tehát lényeg az, hogy a misekönyv az a 16. század második felétől, ugye a Missale Románum megjelenésétől kezdve, az lényegében egy-két ilyen kivételt leszámítva az egész Európában, pontosabban az egész katolikus világban egységesen latin nyelvű volt. Ugyanis vonatkozik a breviáriumra és más szertartáskönyvekre egy kivételével a rituále. A rituále azok a szentségkiszolgáltatással és a benedikciókkal és a körmenetekkel kapcsolatos liturgikus liturgiát írják le, ahol 5. Pál, amikor 1614-ben a Rituale Románumot kiadja, a bevezetőjében a Rituale Románumnak kifejezetten leírja, hogy ott az helyi szokásokat beépíthetik. És ezen aztán kapva kapott egész Európa, nem csak Magyarország, bárki, és azt mondta, hogy na, akkor ez az a lehetőség, ahol a helyi egyházhoz való kötődést a liturgián keresztül lehet biztosítani, és ebbe például Magyarországon is, de nem csak Magyarországon, Lengyelországban, meg mindenhol máshol, egy sor anyanyelvi betétet betesznek, például a keresztelésnél, a keresztülők válaszai, a házassági eskü, a házasság szerint, ott a Pázmány rituáléjában ott van latinul, ott van németül, ott van magyarul, és ott van szlovákul. És ezzel, és ez maradt fenn egészen tulajdonképpen napjainknak a házasságkötési szertartásában is nagyon sok elem megvan, például a gyűrű újrahúzása, hogy azt a házas felek egymásnak, stb. Akkor az eskü, hogy Isten engem úgy segéljen, ezek ebben már benne vannak. És átvehették volna teljesen a lengyel rituálit, vagy átvehették volna a római rituálit, de ők a pázmányféle magyart egy sor magyar szöveggel vették át, tehát úgy igazából ez bizonyíték arra, hogy az ottani hívek magyarul beszéltek, hiszen a magyar nyelvű liturgikus szövegeket. Tehát nem a mise folyt magyarul, az ugye képtelenség is lett volna, hanem ezek a szentségkiszolgáltatások.
0: Gondolom én, hogy ezek fontos dolgok, amikor valaki megházasodik, és azt mondja a jövendő férje, a jövendő feleségének, hogy nem tudom micsoda, azt elég nehezen mondta volna ott Moldvában valaki latin nyelven.
1: Ennek ellenére de, 5. pár rituáliában csak latin van. Tehát ő...
0: Két kérdés a következő másfél percben. Végére érünk a műsoridőnek, hogy egyrészt ez a moldvai magyarság szempontjából mit jelentett? Ez a fő kérdés. Az alkérdés az, hogy ez az olasz pap, aki inkvizitor volt annó, hát bocsánat, hogy leegyszerűsítem, hogy ment ebbe bele?
1: Tehát az első kérdés, tehát hogy olyan hosszú távú jelentősége igazából sajnos nem lehetett, tudnélik, és itt visszatérek a fő kérdésre, hogy ez igazából elviszi Rómába, hogy kinyomtassák a kongregáció nyomdájába, de a kongregáció félreteszi, mert akkor neveznek ki egy új missziós érseket. Újjászervezik a hierarchiát, és azt mondták, hogy majd érsekatya meglátja, hogy ez kinyomtassuk-e, vagy sem. Érsekatyához valószínűleg ez el se jutott, mert ez Moldvában elkallódik. Vagy Rómában, elkallódik. És ezért kellett ezt keresni évszázadokig, és így került ez elő 1989 őszén.
0: Ez az irat.
1: Lefénymásolják, elküldik Budapestre, Budapesten hagyatékról hagyatékra vándorol, én ahol megtaláltam.
0: Hol találtam?
1: Tóth István György hagyatékában, az Open Society Archives-ban.
0: Tóth István György történész, aki Ausztráliából hazatérve.
1: Térve, így van, ő az pontosan, ő az is, akinek nagyon nagy érdemei vannak. A
0: ferencesekről írt például
1: így van, az ő hagyatékában van ez a fénymásolat, és tehát, hogy igazából, és az eredeti azóta sincs meg, az lappang, tehát az nincs meg, viszont tehát, hogy így, mivel, hogy nem nyomtatták ki, nem vezették be, stb., hát, ha megteszik, akkor lehet, hogy most nem itt tartanánk, ez csak egy zárójeles megjegyzés, mert ugye ez történelmietlen ebben a formában. Az inkvizitorra visszatérve, ez meg pont az bizonyítja, amit én sok más tanulmányomban is leírtam, hogy ezek rendkívül leegyszerűsített dolgok. Az, hogy valaki inkvizitor, az nem azt jelenti, hogy a patás ördög, és hogy csak rosszat akar mindenkinek. Ő egész egyszerűen, az ő törekvése egy rendezett egyházfegyelmi és liturgikus szabály szerint élő moldvai katolikus közösség, ami az ő alapfeladata volt. És ő nem azt mondta, hogy ne magyarul, meg hogy le a magyarokkal, meg hogy nincs magyar identitás. Ezek a fogalmak, ezek a gondolatok, ezek a 19-20. Századi román nacionalizmusnak a gondolatvilága, és nem a 17. századi olasz papnak a gondolatvilága. Tehát ez tulajdonképpen az egyik fő tanúsága a kötetnek, meg ennek az egész kutatásnak, hogy ne vetítsük már vissza a 20. századi nacionalizmust a 17. századra. Tehát amikor Rómát okoljuk el románosításának a moldvai magyaroknak, akkor valószínűleg ez nem igaz, hiszen itt van egy pap, akitnek semmi problémája nem volt azzal, hogy a magyar egyház, a magyar kánonjogi és liturgikus tájhoz igazodjon Róma, és nem mondjuk a lengyelhez, vagy bármi máshoz.
0: El kell olvasni a kötetet 600 oldal?
1: Nem, a 600 oldal az angol nyelvű Vatikánban kiadott változat, a forrásokkal együtt, a magyar az csak 200 körül van, tehát az lényegében a bevezető tanulmánynak egy átdolgozott magyar nyelvű változata.
0: Ó, hát kedves hallgatók, akkor itt a lehetőség. Hát valahol itt folytatjuk. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Molnár Antal, az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézetének az igazgatója volt. Köszönöm, hogy itt volt. Tényleg folytassuk.
1: Így van, köszönöm szépen.
0: Technikus kollégám Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket. A YouTube-on és a Facebookon is visszanézhetik. A viszonthallásra.

0: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Korunk hőse az influencer, de kicsoda az influencer? Ma már ott tartunk, hogy a nemzetközi nagypolitikában is vannak influencerek, komoly politikusok. De mit akar egy influencer? Erről is szó lesz a következőkben, és ne felejtsék, az influencer szó az az angolból ered, és hogy mit jelent, arra is kitérünk majd. Szeretettel köszöntöm vendégemet, ifjú Birher Nándort, influencert, Nándor Royal, és egyébként direkt mondta az előbb, hogy matematikus. Mit akar egy influencer?
1: Igazából hány influencer mindenki mást akar. Tehát ugye nagyon sokan ebből főállásban ebből élnek, és nagyon a csapatokkal dolgoznak, és készítik a tartalmakat. De alapvetően egy influencer az tartalmat készít az online térbe. És ezáltal...
0: Már azt sem tudom, mi az, hogy tartalom.
1: A tartalom az elsősorban videós tartalmak. Tehát videókat készít, felveszi saját magát, ez az élet minden területéről. Tehát említette ön a politikát, így van, tehát politikai választások dőlnek el az influencereken, de ezen kívül a sokkal kisebb témákban is készítenek tartalmat. Autós influencerek, gasztronómiai influencerek, vagy az egyik legnagyobb szegmens a videójáték. Az olyan influencerek, akik videójátékokkal játszanak, és mások azt nézik, hogy ők hogyan játszanak egy videójátékkal. Tehát lényegében az
0: és
1: élet...
0: És ezt valaki nézi?
1: Ezt több tízezer, vagy több millió ember is nézi külföldi szinten. Az én esetemben, én 5 éve ilyen videójátékokkal játszottam, és ezt közvetítettem élőben. Van, hogy 2000 ember nézte élő adásban a YouTube-on azt, hogy én hogyan játszok. A videóimat átlagosan 30-40 ezer ember nézte meg, havi szinten több milliós nézettséggel.
0: Egy napja hogy telik? Föl kell 6-kor, 5-kor, 5-kor, hajnalban?
1: Most már ugye az elmúlt időben én abba hagytam, tehát én elmentem és az egyetemre fókuszáltam, és most kezdtem újra influencerként videókat posztolni, de én nem főállásban csinálom. Mert nekem fontosabb a tudományos élet, mert az influencerség egy kiszámíthatatlan bevételszerzés.
0: Na most akkor meghívtam egy influencert, aki nem is igazi influencer?
1: Alapvetően én ugye azért az voltam sok éven keresztül, és a mai napig csinálok tartalmakat, amiket milliók néznek. Tehát influencer vagyok, de nem főállásban vagyok influencer. Tehát, hogy lehetnék, tehát, hogy meg tudnék belőle élni, hogy szeretnék ebből élni.
0: Akartam kérdezni, milyen autóval jött? Biztos föld alattival jött.
1: Elektromos autóval jöttem, szerintem maradjunk ennyiben.
0: Ó, hát akkor azért az influencerségből meg lehet élni.
1: Abszolút, tehát hogy én is meg tudnék ebből élni, de kiszámíthatatlan. Tehát az influencerség az úgy működik, hogy hónapról hónapra más összeget keresnek az influencerek. Nincs egy fix összeg, tehát olyan, mint egy cégvezetés. Beszéltem viszonylag sok influencerrel az elmúlt időben, meg az influencerek jóban vannak egymással. 5-6 fős csapatokat tartanak fent, tehát egy közepes méretű influencernek 5-6 alkalmazottja van már legalább.
0: Magának is vannak alkalmazottai?
1: Nekem azért, amely cégem van, ami ezzel foglalkozik, de alapvetően én ugye most értem vissza az influencerségbe, de mondjuk én sem magamnak vágom a videókat, van technikus, tehát természetesen nem mindent egyedül csinálok.
0: Arra gondoltam, hogy meghívok egy influencert, akinek van hány ezer követője van?
1: 110 000 a legnagyobb csatornám, de több csatornám is van.
0: Több csatornája is van, akkor összejön egy milliós?
1: De egy millió követő nem jön össze, mondjuk ilyen 150-200 000 lehet összesen.
0: Nem, arra gondoltam, hogy én meghívom, és akkor azok a követők meglátnak engem, és automatikusan én leszek az influencer, akihez csatlakoznak. Ez így nem működik?
1: Ez valamilyen szinten működik. Én például most azt csinálom a saját csatornámon, hogy meghívom vendégnek a híres influencereket, és ezáltal a nézőközönség az megnő, mert az ő nézőközönsége, meg az én nézőközönségem is megnézi a videót, és így 5 év visszatérés után visszatudtam úgy térni, hogy sokan nézik a videóimat. És nekem azért van ezzel célom, tehát én most nem azért kezdtem újra, hogy híres legyek, vagy hogy sok pénzt keressek, hanem szeretnék egy missziós tevékenységet folytatni ezzel, egy online evangelizációt, mert azt gondolom, hogy nincsen igazán keresztény influencer. Az elmúlt időben én sokat beszéltem tévében, rádióban erről, és podcastekben, tehát más műsorokban.
0: Csak mondom, hogy a legjobb helyen van ebből a szempontból.
1: És azt gondolom...
0: Itt a rádió, Magyar Katolikus Rádióban, igen.
1: Reggel már a rádióba kezdtem egy hasonló interjúval.
0: Nem kellett volna mondani más rádiókat, csak a... Tehát,
1: így van.
0: Igen, tehát Magyar Katolikus Rádió, igen.
1: Így van, így van. Tehát, hogy én most azt csinálom, hogy meghívok egy nagyon híres influencert vendégnek, azt a videót nagyon sokan megnézik, mert közösen posztoljuk, és azáltal az ő nézőközönsége is átjön hozzám, utána pedig kirakok egy keresztény témával foglalkozó videót, amit most még kevesebben néznek meg, de így azokat az embereket is el tudom érni, akiket alapvetően nem érdekeli a keresztény tartalom.
0: Nem mondta el, hogy mit csinál egy nap. az olyan téma, amiről ne beszéljünk.
1: De beszélhetünk, csak ugye beszélhetünk róla, hogy én nem főállásban ebből élek, tehát én sok mindent csinálok.
0: Hát igen, na de hát 110 ezer követője van, ahogy én láttam, fölmentem a honlapra, vagy legalábbis valamit megnéztem belőle, tehát azért ahhoz kell idő.
1: Abszolút kell
0: tehát
1: idő.
0: Akkor úgy is kérdeztetem, hogy hány órát tölt naponta az influencerkedéssel?
1: Alapvetően ez változó, tehát én mondjuk hetente két hosszú videót, tehát egy órás videót posztolok. Ennek egy előkészítése az úgy néz ki, hogy meg kell szervezni a vendéget, el kell mennem a stúdiómban, tehát az...
0: Van stúdiója.
1: Van egy stúdióm, így van, ami csak arra van, hogy én készítsek benne tartalmakat. Ez egy videó stúdió.
0: Majd én is megyek, csak mondom, de majd megbeszéljük utána.
1: Rendben, köszönöm. És akkor ott is, tehát, hogy sok kamerával, tehát, hogy abszolút egy profi környezetben, oda-oda el kell mennem, fogadni kell a vendéget, beállítani a kamerákat, leülünk, beszélgetünk, körülbelül egy órát szoktam beszélgetni egy vendéggel, majd ezt az egy órát kirakom. Ehhez kell csinálni indexképet, az a legfontosabb.
0: Tehát az mit jelent?
1: A videónak a borítóképe. Ja. Az, hogy mi a borítóképe meg a címe, egy videónak sokkal többet számít a nézettség szempontjából, mint hogy mi a tartalom. A tartalom nagyon sokszor másodlagos ahhoz nézve, hogy hány embert ér el.
0: Most akkor mi legyen a mi nyitóképünk?
1: Hát alapvetően ez...
0: Tehát érti, a mi beszélgetésünk
1: nyitóképe. Ide egy olyat csinálnék, hogy én fogom a YouTube díjamat. Tehát aki 100 000 követőt elér, az hát kap egy
0: nem hozta el?
1: Nem, de ezt meg lehet szerkeszteni, tehát a képnek nem kell benne lenni a tartalomban.
0: Na de hát figyelj, a múltkor volt itt egy mérnök, aki a Magyar Koronával a Magyar Szent Koronával foglalkozik, ő elhozta azt a makettet, amit teljesen úgy néz ki, mint a Magyar Szent Korona, ide kiraktuk, és lehetett látni színesbe. Hát legalább azt a díj, hát szóval akkor igen. Ezt elrontottam, mert kellett volna mondanom.
1: És akkor például én vagy ilyen képet csinálnék neki, és akkor ezen múlik igaziból a nézettség, és ezután, ami nagyon fontos, hogy kis rövid videókat vágunk ki az adásokból.
0: Hány tehát perc? Egy?
1: Kevesebb, 20 másodperc.
0: Aha.
1: 20 másodperces rövid jeleneteket vágunk ki, amiket effektekkel, vágóképekkel, zenével, hangeffektekkel, ilyen nagyon pörgősre csinálunk, és azokat még kiposztoljuk. Olyanban napi 3-at szoktam posztolni körülbelül, van egy 4-et, néha kevesebbet, és nagyjából nekem így néz ki most a csatornám, minden rövid videó az kimegy az összes nagy platformra, a hosszú adások meg csak a YouTube-ra mennek ki.
0: Bocsánat, ezekben a kis rövid videókban remélem azért készít ebből a műsorból valami hasonlót.
1: Természetesen csak úgy, tervezek.
0: Hogy hol leszek én? Már mondta, hogy maga benne lesz, de én hol leszek? Hát én vagyok a kérdező.
1: Igen.
0: Én vagyok a, hát nem a főszereplő, de majdnem.
1: Hát de ön a főszereplő szerintem.
0: Nem, mindig a vendég. Nem így van? Ez influencerin nem így van, hogy a vendég a főszereplő?
1: Hát ez nem, ez tartalomtól is függ. Tehát attól függ, hogy valaki egy beszélgetős műsort csinál, ahol ő egyenlő rangú a vendéggel, és ő is elmondja a saját oldalát, vagy valaki egy interjút készít.
0: Na de ön miért csinál?
1: Én változ attól függ, hogy ki érkezik hozzám. Tehát van olyan, hogy beszélgetek valakivel, és akkor mondjuk van, akár én beszélek többet benne, de van olyan, hogy valakivel egy nagy interjút készítek, és akkor ő az érdekes. Tehát, hogy ez abszolút eltér nálam.
0: És mondjuk egy órás videót megnéznek?
1: Megnéznek.
0: Tehát, és végignézik? Mert lehet látni, hogy hány másodpercet néztek belőle.
1: Én mondjuk most raktam ki körülbelül 5 napi egy órás videót. Ezt mostan 40 ezer ember nézte meg a nagy videót belőle, és ezt a körülbelül a 30% nézte végig, teljesen elejétől a végéig, de mondjuk ugye van, aki lemorzsódik közbe. De ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok ember végignéz egy órát folyamatosan, amit beszélgetünk.
0: Ennyi idejük van?
1: Alapvetően ugye sokan úgy hallgatják, ami nagyon érdekes, hogy a legtöbben ezt tévéről nézik. Tehát ezt a...
0: Tehát ülnek a képernyő előtt és nézik?
1: Így van, de nem berakják a nappaliba. Tehát megy a tévén, nem a különböző nagy csatornákat rakják be, hanem mondjuk az én műsoromat rakják be.
0: És közben a mama varja a nem van. Tudom micsodát.
1: Bár
0: és...
1: engem elsősorban a mondjuk 18 és 30 év közöttiek néznek és követnek. Én azt gondolom, hogy mindenki nagyjából azt a korosztályt tudja megszólítani, amennyi idős ő. Nyilván ez a felnőtteknél már eltér, mert ott már a felnőttek az jobban egy blokk.
0: Hát én szerintem én mindenkit meg tudnék
1: igen,
0: szólítani.
1: Igen, ezt mondom, tehát hogy mivel...
0: Megerősít, igen, köszönöm.
1: Hogy azáltal, hogy én fiatal vagyok, én mondjuk nehezebben szólítom meg a 65 éveseket, mert én ahhoz értek, hogy hogyan tudok olyan tartalmakat csinálni, ami az én korosztályomat megszólítja. Azt tudom, hogy nekik milyen sebességgel kell vágni egy videót, azt pontosan tudom már, hogy ők mit néznek szívesen, mire kattintanak. Ugye nagyon sok rövid videót készítek, ami direkt csak rövid videó. Mondjuk egy olyan témát, hogy miért van a templomokban fejjel lefele kereszt, ugye sok esetben a sátának a jelképe. És ilyen kis apró videókat is posztolok, vagy a cölibátusról, és akkor ezek nagyon népszerűek a fiatalok körében, mert így ugye nem is keresztények a legtöbben. A legtöbb fiatal sajnos nem az, viszont ilyen apróságok így, egy apác a cölibátusban él, hogy bírja ki?
0: És akkor lefilmezte mondjuk a sátán lábnyomát a strasburgi, nem tudom melyik templom, katedrálisban?
1: Nem, annyit csináltam, hogy elmondtam a stúdióban, hogy én mit gondolok erről, 20 másodpercben, és vágóképeket gyűjtöttem az internetről hozzá. Összevágta a vágó kollégám, a posztoló kollégám kiposztolta, és utána megnézte több százezer ember.
0: Ez nagyon kényelmes élet így.
1: Nem, azért alapvetően nagyon sok munka van. Látszólag egy influencer nagyon kevés dolgot csinál, és nagyon egyszerű, de valójában rengeteg munka van.
0: Éjjel fölriadt, hogy hú, itt van az ötlet.
1: Abszolút.
0: De tudja, hogy akkor le kell írni.
1: Le is írom, hogy ne.
0: Leírja.
1: Így van, természetesen.
0: Mert különben elfelejti az ember.
1: Így van.
0: Aha, ezt egy pszichológus mondta nekem, hogy le kell írni, de akkor ön is tudja.
1: Így van. Tehát, hogy alapvetően az influencerek nagyon sokat dolgoznak, főleg akik ugye főállásban ebből élnek, mert nekik nem mindegy, hogy abban a hónapban mondjuk 5 millióan nézték, vagy 25 millióan, mert egyik esetben 5 milliót keres, a másik esetben 25 milliót keres. Szóval, hogy és neki ugye fent kell tartani a teljes csapatot.
0: Azt mondja, hogy határozott célja van.
1: Így van.
0: Két kérdés. Minden influencernek határozott célja van, és mennyire lehet befolyásolni az embereket? Ez a két kérdés.
1: Alapvetően nekem ugye, nekem olyan helyzetben vagyok, hogy nekem nem a pénz a célom. Sose volt a pénz a célom a social médiával. De nagyon sok influencer, mint amit mondtam, nálam sokkal kisebbek, tehát 50 ezer követővel, 40 ezer követővel főállásban ebből élnek. Tehát, hogyha nem csinálják a tartalmat, nem tudnak mit tenni.
0: Alapvetően leszerződnek cégekkel, vagy ilyesmi?
1: Persze, cégekkel is, a reklámbevételben nagyon sok rétű, miből jön a bevétel, és a legtöbbjüknek ugye van vele valami célja. Azt gondolom, hogy olyan influencer, aki mondjuk egy társadalmi cél miatt csinálja, az kevés van, aki be is tud futni, és fent tudja ezt tartani. Mi volt, bocsánat, a második? Befolyásolás.
0: Igen, hogy tehát mennyire a befolyásolás.
1: Én mindig megdöbbenek, hogy mennyire jól működik a befolyásolás. Ha megnézzük a választásokat Magyarországon, Romániában, lényegében Romániában, majdnem, hogy a TikTok miatt megnyerték a teljes választást. Amerikában a teljes kampánynak a jelentős része a social media alapult, vagy a New Yorki választás. Tehát a social media az választásokat dönt el, sőt a cégek esetében, már Magyarországon is, a cégek 70%-a aktívan kommunikál videókkal a social médián, de rendszeresen napi több videóval, azért, mert így tudják a legtöbb profitot, így tudják a profitot maximalizálni.
0: Azt mondta nekem egyszer nagyon régen egy menedzser, a világ egyik legnagyobb italgyártójának a menedzsere, amikor mondtam neki, hogy ott azon a nagy plakáton az a szöveg, az magyarul teljesen értelmetlen, mert egy tükörfordítás volt angolból, és azt mondta, hogy mindegy, sokat nyomjuk, átmegy. Ez így van?
1: Ez abszolút így van. Meg az influencernél az a legfontosabb, hogy neki egyetlen egy dolog van, ami miatt ő értékes, és nem más, mint hogy hiteles. Az emberek sokkal könnyebben kapcsolódnak és hisznek el dolgokat egy olyan embertől, akit látnak minden nap, aki egy hétköznapi személynek tűnik, aki egy egyszerű ember, úgymond, aki kiáll a kamera elé, látszólag a telefonja elé, és elmondja a véleményét dolgokról. Valójában nagy stávok vannak mögöttük, de nagyon sok esetben, de hogy látszólag ő a mindennapi ember.
0: Azért csinál az öccsével videókat? Mert ilyet is láttam, hogy öcsém és én, és nem, ezt csináljuk, azt csináljuk, amazt csináljuk, öcsém meg én.
1: Így van.
0: Hát az öccse is egy influencer már.
1: Hogyne, tehát az öcsémtől sokkal több autogramot kértek mindig, mint tőlem. Tehát, hogy az öcsémmel kezdtem el csinálni a videókat, amikor ugye aktívan csináltam a videójátékos vonalat. És az öcsém kb. Ha kilépett az utcára, kivétel nélkül többen megállították közös fényképért. Ha elment egy pingpongversenyre, sorba álltak nála a fényképért meg aláírásért. Engem is azért viszonylag sokan felismertek, de az öcsém, ő ilyen téren valahogy mindig féltékeny is voltam rá egy kicsit, igen? Hogy ő sokkal többen ismerték fel.
0: Na de ő akkor önálló influencer lett?
1: Ő most már áttérte saját csatornára, tehát hogy ő most már egy horgász meg sport csatornát csinál, és én pedig áttértem a keresztény per komolyabb ilyen beszélgetős műsorokra, ő pedig egy ilyen sportvonalra áttért, és mindketten ott hagytuk a videójátékot.
0: Na most például itt az előző műsorban a vendégem egy történész volt. Lehet olyan csatornát csinálni, ahol mondjuk tudományos emberek értekeznek arról, hogy a CERN-ben mi történik ott a makasadás során, meg a rák elleni küzdelem, lehet ilyen csatornát? És ezt megnézik?
1: Ezt megnézik. Ha jól van eladva, akkor nagyon sokan megnézik. Tehát tudományos csatornák, több is van akár magyar viszonylatban is, meg nemzetközi viszonylatban is, amiknek hihetetlen magas elérésük van.
0: Azt mondta nekem egy ember, hogy 600 ezer néző volt a YouTube felvételen, de az átlagos idő, amit ott eltöltöttek a látogatók, az 8,5 másodperc volt. Tehát ezen hogyan lehet változtatni?
1: Ez ugye rövid videó volt valószínűleg.
0: Nem, ez egy hosszú videó volt.
1: Hát akkor az érdekes, mert az
0: algoritmus... Legalábbis úgy tudom.
1: Mert ha 8 másodperc, akkor nagyon ritkán dobja ki az algoritmus, mert az algoritmus úgy működik, hogy azokat a videókat dobja ki a felhasználóknak, azokat javasolja, amiket hosszú ideig néznek az emberek. Tehát ugye fontos a nézési idő nagyon. Tehát hogyha egy hosszú videót, még egy órás videót csak 8 másodpercig néznek átlagosan, akkor azt valószínűleg nem fogja kidobni a legtöbb embernek, szóval ritkán lesz az népszerű. Tehát az én esetemben ugye mondjuk ilyen 30% végignézi egy órás adást.
0: Az algoritmus, mert a közösségi média kapcsán mindig előjön az algoritmus. Különösen politikai választások kapcsán, meg egyebeknél. Az algoritmus valójában diktál, ha az algoritmus holnap azt mondja, hogy Nándor Royal holnap után már nem kell nekünk, akkor ön elbukott?
1: Ez így van. Az azért egy kicsit érdekes, mert ugye sokan mondják, hogy engem nem szeret az algoritmus, azért engem letilt. Ez alapvetően nem így működik. Mindenkire ugyanaz az algoritmus van, azonban tanul.
0: Tamáskodom, bocsánat. Legalábbis politikus esetében egész biztos, hogy nem így van. A jelenlegi amerikai elnök ezt sokszor elmondta.
1: Igen, ezt sokat mondják a politikusok, de most ugye, ha mondjuk magyar viszonylatban nézzük, a jobb oldalról többet hallottuk, hogy ők le voltak tekerve. De ha megnézzük a számokat, meg megnézzük a statisztikát, akkor én azt gondolom, hogy ez azzal, ahogy ők ezt beállították, úgy ez nem volt igaz, hanem csak nehezebben tudták megszólítani az embereket. Ennek sok oka van, hogy miért nem tudták.
0: Mert hogy kell megszólítani? Hogy szólítsam meg? Kedves hallgatók, tisztelt uraim és hölgyeim,
1: ez egy nagyon jó példa. Például, ha már így kezdődik egy rövid videó, hogy kedves hallgatók, már elpörgették egyből a téma közepébe.
0: Influencer. Itt ül mellettem. Villamos autóval jött. Ez így jó? Valamilyen féle?
1: Aha, igen.
0: Havi 2 millió, vagy 5, vagy 12.
1: Ez
0: így nem?
1: Hát ez nyilván, ez jól hangzik, de az, hogy ugye mindegy, mondtam, nekem nem a pénz a motivációm, tehát én nem is használom ki egy nagyon sok bevételszerzési lehetőséget.
0: Azt mondta, még mielőtt elkezdtünk beszélgetni, és kigyulladt a piros lámpa, hogy matematikát tanul, és azzal foglalkozik, hogy a közösségi média.
1: Így van.
0: Milyen tanulságokat szűr le? Tehát most az algoritmusról beszéltünk. Én nem hiszem, hogy az algoritmus az csak úgy magában van. Én azt gondolom, hogy vannak tulajdonosok, akik meghatározzák, hogy mit akarnak, és a közösségi média ennek megfelelően dob fel valakit, vagy ejt el. Ez stimmel matematikus szemmel?
1: Ez olyan téren stimmel, hogy egy valós céljuk van ezeknek a cégeknek, hogy minél több embert, minél több ideig lekössenek az applikációjukon.
0: Nincs olyan, hogy vannak világmegváltó terveim, és én azt akarom, hogy a világ ilyen legyen, és ennek megfelelően intézem az ügyeket?
1: Erre volt valamilyen szinten példa. Ugye mielőtt Trump megnyerte volna a választást, volt egy olyan rendszer a Facebookon, hogy tényellenőrök. Ez egy nagy intézmény volt, amit úgy kell elképzelni, ott ültek emberek, és a megosztó tartalmakat, valójában a jobboldali politikai tartalmakat kézzel ők korlátozták.
0: De ezt nem lehet automatizálni?
1: Ez volt az egyik első intézkedése, amint megnyerte a választást, hogy ezt megszüntette.
0: De nem lehet ezt automatizálni? Úgyhogy nem is veszük észre. Automatikusan.
1: Nyilvánvalóan lehet, de például most ugye azt mondjuk, hogy a jobb oldaliak voltak letekerve. De ugye Trump meg ugye most jobban van a Facebooknak a tulajdonosával, vagy jobban van, vagy... Tehát, hogy én alapvetően, ha megnézzük a számokat, meg hogy hogyan mennek a görbék, az alapján én azt gondolom, hogy ezt, hogy nagyon durván nem nyúlnak bele, mert nagyon sokszor ez organikusan működik annyira, hogy igaziból nem lehet beletekerni. Vagy nyilván bele lehetne, de azzal maguknak szerintem többet ártanának hosszú távon.
0: De azért azt érti, hogyha tamáskodom.
1: Értem. Tehát például nagyon jó példa a különböző AI-ok, mesterséges intelligenciák. Igen. Tehát ott, ha én egy AI-tól megkérdezem azt, hogy mi a véleménye a volt magyar kormányról, akkor el fogja mondani, hogy
0: azt a baloldali narratívát, amit mindenki hall. Igen.
1: Viszont ha megkérdezem,
0: csupa rosszat,
1: vagy igen. Hogy sőt, én csináltam olyan videót, hogy megkérdeztem az AI-tól, hogy kire szavazzak. És szemrebben és nélkül megmondta,
0: hogy kire szavazzak. Most nem mondja meg, hogy kit mondott.
1: Igen.
0: De én kitalálom.
1: Igen.

0: át tud vinni üzeneteket, tehát hogy nagyon erős üzeneteket át tud vinni, viszont ha egyszer elveszíti a hitelességét, onnantól kezdve, ha már ő mond valamit, az kontraproduktív. Tehát egy addig bíznak egy influencerben, amíg hiteles. Ha azt egyszer elveszít egy influencer, mondjuk elfogad egy rossz szponzorációt, vagy egyszer olyat állít, ami nem igaz, vagy félig igaz, onnantól kezdve nem hisznek neki. Ugye egy tévécsatornánál, vagy egy rádiónál, hogyha valaki mond egy nem igaz állítást, vagy butaságot, akkor azt mondják, hogy jó, majd a másik műsorvezető az majd jól csinálja. De egy influencer esetében egy dobása van az embernek a legtöbb esetben, elveszíti a hitelességét, onnantól kezdve neki igaziból nincs más.
1: A bukás az egy ilyen fenyegető rém az influencer számára?
0: Én azt gondolom, hogy igen, meg a legtöbb influencer, akivel beszéltem, ők, meg én is rá tudunk függni a nézettségre. Tehát, hogy ha esik a statisztika, az pánikszerű. Tehát, hogy ha már egy videó rosszabbul teljesít, nem nézi meg annyi ember, attól nagyon-nagyon meg tudnak ijedni az emberek, és beleértve engem is, tehát főleg amikor még gimiben csináltam, és mondjuk ez volt a diák munkám, hívhatjuk így, és láttam azt, hogy mondjuk fele annyian néztek ebbe a hónapba, mert teljesen normális folyamat, hogyha fele annyian néznek egyik hónapról a másikra, akkor az nagyon-nagyon rossz érzés az embernek, és rá lehet erre nagyon erősen függni. Beszéltem több nagy influencerrel, akik ebből élnek, és mondták, hogy nekik a legnagyobb félelmük az az, amikor csökken a statisztika.
1: És ha csökken a statisztika, utána hogyan lehet visszatornászni?
0: Ez alapvetően egy törvényszerűség, tehát én azt gondolom, hogy korrekció nélkül semmi nem tud fölfele menni. Tehát ha megnézzük a részvénypiacot, ott is ugyanezt látjuk, meg kb. Bárhol a világban.
1: Az inga ide leng meg oda.
0: Így van. Tehát, hogy ha az a nehéz, nagyon sokszor az influencereknek meg kell újulni, mert lehet, hogy most valakit néznek, több százezeren, több millióan, viszont mondjuk 5 év múlva az, amit csinál, az már senkit nem fog érdekelni. Például, ha valaki játszik egy videójátékkal, amivel mondjuk én játszottam, az, ha most az ugyanazt elkezdeném csinálni, azt már nem sokan néznék, mert az a videójáték most már nem népszerű, nem trendi. És folyamatosan meg kell tudni újulni egy influencernek, és ezt nagyon sokan nagyon jól csinálják, és nagyon sokan nem tudják megtenni, és elveszítik a közönségüket.
1: Hogyan akar megújulni?
0: Én ugye megújultam most teljesen, tehát hogy én most egy...
1: Hát a következő, hát azon mindig újra és
0: így
1: újra.
0: Van. Így van. Hát mivel azáltal, hogy nekem nincs rajtam olyan nyomás, hogy én ebből élek, meg nekem van egy polgári szakmám matematikusként, így nem vagyok rászorulva erre, hanem én azt gondolom, hogy most van egy küldetésem, hogy a magyar internetre, a magyar social médiába legyen egy keresztény arc, akihez, hogyha a keresztények, akit meg tudják nézni, hogy ő mit gondol adott keresztény témáról, aki fiatal, aki ezt tudnak azonosulni, és ez most én nagyképűen hangzik, de hogy én ezt szeretném kicsit felépíteni, hogy legyen Magyarországon keresztény influencer, akire azt lehet mondani, hogy ő bátran felvállalja a hitét, és ezt tudom, hogy most nagyon nagyképűen hangzik, de azt gondolom, hogy erre szükség van, és az elmúlt években ezt nem csinálta meg senki magas eléréssel.
1: Sikeres?
0: Én elégedett vagyok azzal, amiket elértem eddig, ahhoz, hogy büszke legyek magamra, ahhoz több kell, ahhoz mindig több kell, én mindig többet szeretnék elérni, ahhoz, hogy büszke legyek magamra, ahhoz legalább édesapukám szintjét szeretném majd megugrani, így a tudományos életben. Havi szinten több millióan néznek, tehát ez sikernek számíthat, meg több százer követőm van, de ez kinek a siker, tehát van ismerősöm, akit mondjuk 15-szer ennyien néznek, mint én.
1: Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége ifja Birher Nándor influencer volt, azaz Nándor Royal, ugye jól mondom?
0: Így van.
1: Technikus kollégám Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Mikor folytatjuk ezt a beszélgetést? Amikor megnézzük, hogy ezt az adást, amit majd továbbad, ezt hány ember nézi meg, és akkor beállok a sorba az influencerséghez. Lehet ilyesmit?
0: Megbeszéljük abszolút.
1: Megbeszéljük, kedves hallgatók. A viszonthallásra a szerkesztő Sályi András volt.

0: Megismételtük a kerengő délutáni adását.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Huszonhárom óra van. Következik a Pannon panoráma.
3: A Pannon panoráma készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban egy nagyszabású sportnapról számolunk be önöknek, és arról tudósítunk, hogy rekordot döntött a legutóbbi Virágos Kaposvár pályázat. A környezetszépítő kezdeményezésre ugyanis több mint 40 nevezés érkezett. A Somogyi Vármegyeszékhely fődíját ezúttal a Cserenda Hungary ZRT nyerte el, amelynek Zsille Gábor a vezérigazgatója.
4: Környezetszépítése már generációk óta fontos nálunk. Még nagypapám, amikor megalapította a Gyille Kft-t, már akkoriban is nagyon fontos volt számára is a környezetszépítés. Édesapám utána át is vette tőle úgymond ezt a szokást, és ő is mindig rendkívül fontosnak tartotta a környezetszépítést, még lent a Városház utcába is, amikor ott volt az irodánk, ott is egy szép környezetünk volt. Most viszont igyekeztünk egy még nagyobbat, vagy még szebbet alkotni. Köszönjük a városnak ezt a megtisztelő díjat, illetve a lehetőséget, hogy ezt megvalósíthattuk. Fontos a növény kiválasztása, ebbe szakembereket vontunk be, hogy milyen növényeket, milyen éghajlatnak megfelelő növényeket telepíthetünk egyáltalán ebbe a környezetbe. Nagyon fontos volt az öntözőrendszer kialakítása, illetve tényleg a szakembereknek a bevonása, mert nagyon sokat segítettek benne, illetve a város is, hogy mik azok a növények valójában, amik itt szépek lesznek, évelők lesznek, tehát egy nagyon sokat gondozzuk. Nyáron főképp nagy hangsúlyt kell belefektessünk, illetve ősszel ugye a falevelek, amikor lehullanak a növényzetre, akkor nagyon fontos, hogy levegőt kapjon és tisztán tartsuk. Úgyhogy van bejáratott ember, aki csak ezzel foglalkozik, és csak ott szépíti a környezetet, lefújatja a járdát, felszedi a levelet, öntöz, metsz, tehát csak erre van, hogy ő ezt gondoz, úgyhogy Péternek innen is nagyon szépen köszönjük a munkáját.
3: Díjat kapott Kocsis Istvánné is, aki a Füredi utcai panelházak környékén alakított ki egy kis zöld szigetet.
5: Hát számomra azt jelenti a kertészkedés, hogy az ember kijön a négy emeletes vagy a tíz emeletes házból, ne csak betontömböket lásson, hanem valami gyönyörű, virágos környezetet. Hogy az embernek mindjárt felcsillannak a szemei, hogy milyen szép az a tulipán, milyen szép az a jácint, vagy milyen szép az a rózsa, és mindjárt feldobja az embernek a lelkét. Azt vettem észre, hogy a házban lakók is nagyon-nagyon örülnek, hogy ennyire szép lett a környezetük, és amikor ott kint kertészkedem, és jönnek arra az emberek, sétáltatják a kutyát, vagy éppenséggel arra mennek, akkor mindenki megdicséri a kertet, és ez egy olyan melegséggel tölti el a lelkemet, hogy nem csak saját magamé, hanem másokért is csinálom, és hogy örvendeztetem az embereket ezzel a szép környezettel.
3: A harmadik Ferdinánd Hagyományőrző Huszár Egyesület elnöke Máj Péter is a díjazottak között volt.
6: Kiderült, elég sok szenvedély van, ugye gondolom indulunk a huszárságtól és egyéb ilyen hagyományőrzőségtől, de ebben nagyon jó belefér, nagy szerencsénk van, a város legszebb helyén lakunk egyébként, a Színház Parknál. Úgy mellesleg a Színházpark társadalmi őre vagyok, úgyhogy ez eleve egy motivum. Vigyázok az ottani virágokra is természetesen. Mi pedig a 15-ös szám alatt lakunk. Nagy szerencsénk van, mert együtt a családdal, a magas földszint 3-ba és a 2x2-be. Tehát dupla lehetőség is van a virágozásra. A földszint az egy gyönyörű, egy függő folyosó, ami több mint 10 méter hosszú, és virág balkonokkal van tele. Tehát az önmagában adja a lehetőséget. Most már mióta itt lakunk, évek hosszú során rendszeresen. És kitaláltam a 4 évszakos erkélyt. Ugyanis hát az egy nyári virágokkal könnyen el lehet bánni, de azt, hogy január 1-től december 31-ig minden nap legyen valami, azért nem olyan egyszerű történet. Adta magát a dolog. Nézegettem egész télen ezeket a fagyöngyöket, mondják, hogy fakíny. Gyönyörűen. Tehát a téli időszakban ezekből szedek, belerakom, megoldott a probléma. Tavasszal természetesen jönnek a tavaszi virágok, aztán a nyári, és a nyári kicsit átmegy őszbe, és akkor így a 4 évszak megvan gyakorlatilag.
3: A díjátadó Szita Károly polgármester arról beszélt, most olyan kaposváriakat köszönhetnek, akik nem csak elvárják a rendezettséget, de tesznek is érte.
7: Olyan kaposváriakat köszönhetek ma itt, akik nem csupán elvárják azt, hogy házukban, házuk előtt a közterületen rend legyen, hanem tesznek is annak érdekében, hogy a saját maguk portája is kiváló legyen, és valóban szemed gyönyörködtető lehessen. Ez egy olyan összefogás, ez egy olyan jelzés számunkra, amely azt mutatja, hogy nekünk még többet kell tennünk annak érdekében, hogy ne csak önöknél, hanem az a rend, amit önök megteremtenek, az a rend az uralkodjék el a városnak az egészén. Hogy ezért mi sokat teszünk, vagy kevesebbet, azt nem tudom önöknek megmondani. Én mindig elégedetlen vagyok, mert mindig többet szeretnék, de az a kép, ami a Kaposvár városáról kialakult, az az önök munkája nélkül az elképzelhetetlen lenne. Mert nem csupán tesznek, hanem beszélnek is arról, hogy milyennek szeretnék látni szeretett városunkat, Kaposvárt, és bemutatják saját maguk szűkebb lakókörnyezetébe, hogy na, így is kéne kinézni a város többi pontja is. És ezt azért tartom rendkívül fontosnak, mert a mi városunk, a végig tekintünk a történelem során, büszkélkedhet azzal elsőként Magyarországon, aki megkapta a virágos Kaposvár jelzőt. Akkor nem osztogatták ezeket a címeket. Akkor nem különböző versenyeken kellett elindulni, hogy ki is érdemelje ki a virágos Kaposvár jelzőt. Hanem azok az emberek, akik ide látogattak, azok az emberek, akik itt éltek, kezdték elterjeszteni azt, hogy minek is gondolják Kaposvárt virágosnak.
3: Nagyszabású sportág népszerűsítő napot szervezett a közelmúltban a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola. A rendezvény sztárvendége Storc Botond háromszoros olimpiai bajnok kajakozó volt.
8: Én azt látom, hogy tényleg nekem az a tapasztalat, a visszajelzés fiataloktól, idősebbektől, hogyha mi most tényleg olimpiai bajnokok nevében mondom, azt vagyunk jelen egy sportrendezvényen, szerintem azáltal kicsit hitelesebbé válik az, hogy ténylegesen fontos a sport. Nagyon örülök annak is, és amikor azt látom, már én is azért jóval túl vagyok a sport sikereimen, hiszen 2000-ben meg 2004-ben nyertem olimpiai aranyérmeket, de ugyanúgy fontos számomra a sport, és tényleg büszkén állok ki emellé, hogy fiataloknak is legyen fontos. És túl ezen szerintem egy kicsit azt gondolják, akik még nem találkoztak olimpiai bajnokkal, egy kicsit ilyen megfoghatatlan az, hogy milyen is az, hogyha valaki olimpiai bajnok, és én örülök neki, hogyha személyem által egy kicsit több erőt, lendületet, hitet adok nekik a sportban. A sport az szerintem azért jó, mert játszva tanít meg küzdeni. Tehát én is, hogyha visszagondolok a gyerekkoromra, hogy kezdtem el kajakozni, tudom azt, hogy mit kellett, tehát felnőtt fejjel tudom azt, hogy mit kellett tennem, de az egy játék volt, túráztunk, játszottunk a vizen, versenyeztünk egyik hídig, a nagy fáig, a kiszögelésig, és így szép lassan belevitt minket abba a sport, megtanított bennünket küzdeni, amit most én felnőtt fejjel is a civil életben úgy látom, hogy nagyon nagy segítség. A sport az szerencsére nagyon aktív része mindennapjaimnak, tehát én is igyekszem, ha nem is minden nap, de tényleg rendszeresen sportolni, 4-5-ször egy héten, tényleg attól függ, hogy épp egészségileg van-e valamilyen sportból fakadó apró sérülésem, vagy nincs, de tényleg tehát mindennapoknak a része számomra a sport. Az 5 próba mozgalom keretén belül ezt hírül is igyekszem hírül vinni, minél többek számára.
3: Az ifjú sportolókat és a rendezvény résztvevőit a Somogyi Vármegyeszékhely nevében Kárpáti Tímea alpolgármester köszöntötte.
9: Én azt gondolom, hogy a Kasinak egy volt a célja, amikor 61 évvel ezelőtt létrehozták, hogy Kaposváron egy olyan sportiskola működjön, ahova jó tartozni, ahova jó eljárni, ahol jó közösségben lenni. És én azt gondolom, hogy ez a cél mára megvalósult. A mostani sportiskola vezetőinek volt az a kívánsága, hogy az ő vezetése alatt a Kasi folyjon a csapból, és szerintem ez megvalósult. A Kasi minden sporteseményen ott van, mindenhol képviselteti magát, legyen az évsport, versenysport, szabadidősport, teljesen mindegy, és ezért nagy hálával tartozunk ezért a város részéről is, hiszen tényleg az a lényeg, hogy képviseljék magukat, hogy lássuk őket, hogy mutassanak példát. Egészséges Kaposvár ez a mottónk. 2030-ra a legegészségesebb város szeretnénk lenni az országban. És ehhez az ilyen sportnapok, az ilyen elszánt sportolók, akik ti vagytok itt velem szemben, szükségesek, hiszen ti mutatjátok a példát minden egyes nap. Először a családotokban, a szüleiteknek, amikor jönnek értetek, és aztán a versenyeken, a szabadidős sportnapokon, és ti fogjátok egyszer majd azt a felnőtt nemzedéket képviselni, akik tesznek magukért, hiszen ha a gyerekkorban a rendszeres sportot megszeretitek, ha megérzitek azt, hogy mennyivel jobb egy kicsit levezetni az iskolai feszültséget egy-egy sportolással, akkor ugyanez a vágy meg lesz bennetek majd felnőtt korotokban is. A magyar sportnak talán megvan az a szép élménye a világban, hogy úgy néznek ránk, mint egy csodaország. Hiszen olyan sporteredményeket érünk el a világban, aminek csodájára járnak hasonló sportolók miatt, mint Storz Botond, és hasonló sportolók, mint akik ti vagytok, és akik lehettek majd. Legyen ez előttetek, és ha valamit nem értünk, talán még ma, hogy ilyen szép sportsikerekkel, ilyen elszánt sportolókkal, hogy nem rendeztünk még olimpiát. Én azt kívánom, hogy az alatt az idő alatt, amíg ti sportoltok, legyen itthon egy olimpiánk, és tudjátok, érezzétek át azt, hogy ez egy milyen magasztos érzés. Mit ad pluszba az embernek?
3: A fórumon a Kaposvári Sportközpont és sportiskola szakosztálya is bemutatkoztak. Ezek közül az egyik legfiatalabb a vízügyi SC-vel részben közös kajakkenu. Itt a szakmai munkát Aludi András irányítja.
10: 40-45 gyerek sportol nálunk a kasi keretein belül, majdnem ugyanennyi a vízügyben is, ugye az idősebbek. Az edzés helyszíneink azok tényleg nagyon jók, köszönhető a kasi tényleg széles körű lehetőségeinek, a krioszaunától kezdve a konditerem használat, az úszoda használat, illetve a csónakházban lévő maximális kiszolgálásnak. A sportágunk, ahogy most elmondtam ezeket a helyszíneket, ugye hallottátok, elég széles körű képzést ad, hiszen tornatermi edzések vannak, futóedzések, kondicionális edzések, úszóedzések, és a lényeg, amikor már az idő engedi, akkor kint a tavon, csodálatos környezetben, a Deseda tavon végezzük a munkát, és tényleg az adja meg a sava borsát. Télen sajnos ugye a szárazföldi rész az kicsit unalmasabb, de ezzel mindenki átesik. És ugye, hogy a mellettem álló sportoló Storz Botond is mutatja, sportágunkban lehet nagyot álmodni, és ha szerencséd van, kitartásod van, tehetséged van, és olyan szakemberek foglalkoznak veled, amire most ugye lehetőség van itt a kasin belül is, akkor akár a legmagasabb csúcsra is el lehet jutni, és ebbe ugye a városba is alpolgármesterünk Borhi Zsombor világbajnok, és a jelenbe pedig ugye Szerafin Zsófia, aki Európa bajnok és világbajnok versenyzőnk. Tehát bátran tudom ajánlani mindenkinek.
3: Az atlétikás tehetségek fejlődéséért pedig Cipó Gabriella felel.
11: Közel 200 igazolt versenyzőnk van, és a kölyök atlétikai programmal több bázisiskolában is jelen vagyunk. A Kisfaludi iskolában, a Berzsenyiben, a Református, a Katolikus iskolában és Taszáron is találkozhattok edzőinkkel. A nagyobb korosztályok pedig már itt a gyönyörű új elkészült atlétika pályán készülhetnek. U8-tól U20-ig vannak versenyzőink, az idei évben már több válogatott atlétánk van, és talán az EIOF-ra is esélyünk van kijutni, úgyhogy azt gondolom, hogy az elmúlt időben 9 kollégám nagyon jó és nagyon szakmailag felkészült munkát fektetett bele az atlétika szakosztályunknak a felépítésében.
3: A jégkorong szakosztályt egy olyan sportember mutatta be, aki évekkel korábban a kasi színeiben húzott először korcsolyát.
12: Varga Tamás vagyok, én is itt kezdtem Kaposváron a jégkorongot, 13 éve csinálom, jelenleg a Budapest Jégkorong Akadémiánál voltam, ott osztrák U20-os bajnokságban szerepelhettem. A tanulmányaim miatt visszatértem a gyökerekhez Kaposvárra, és jelen pillanatban edzőként dolgozok a kasiban. És a jégkorongról röviden annyit, hogy jelen pillanatban 6 szakosztályban működünk. Évközben javarészt 7 hónapban jeges edzések vannak, illetve az kiegészítő száraz edzések. Nyáron ez kicsit nyilván nehezebb megoldani. Úgyhogy akkor száraz edzésekre, illetve inline-on görkori is edzésekre kerül a hangsúly. Jelen pillanatban rengeteg Kaposváron edződő és tanuló fiatal került ki külföldre, illetve nagyobb budapesti csapatokhoz, és nekünk is ez a célunk, hogy minél több gyereket toborozzunk, illetve hogy minél több játékos neveljünk ki akadémiákra, illetve külföldi egyesületekre.
2: Elhangzott a Pannon panoráma.

0: ifjabb Tornóczky Ferenc és együttese muzsikált.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1896. május 20-án hunyt el Clara Schumann, német zeneszerző, zongorista. A hangolóban most hallgassák meg G-moll trióját, Perényi Eszter, Varga Csilla és Kis Domonkos Judit előadásában.

Az 1896. május 20-án elhunyt Clara Schumann német zeneszerzőre, zongoristára emlékeztünk. Elhangzott a G-moll triója, előadta Perényi Eszter, Varga Csilla és Kis Domonkos Judit. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Ungvári Judit bemondó, Bögös Henrietta zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatársak Biksa Levente és Bójás János. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak. Adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

Ki is hát ez az Isten, aki felé az összeszedettségben lévő ember fordul, és aki felé azért képes irányulni, mert ő maga adja meg erre a lehetőséget. Nem csak a mindenütt tevékenykedő, kimondhatatlan, a léttitka, a világ ős eredete vagy más, ahogyan általában azt a meghatározatlant kifejezik, amelyről oly gyakran beszélnek. Mindez igaz, és mindez valóban Istenhez tartozik. De mindez csak hasonló ahhoz a fuvallathoz, amely tőle jön, a rezdüléshez, amellyel áthatja a földet. Isten maga több ennél. Nem csupán értelemi, és nem is csak egy idea, fogalom, hanem ő a valóság. Nem csak a világ mélysége, középpontja vagy csúcsa, hanem önmagával létező lény. Nem csupán hatalmasság, hanem ő önmagában. Mindenfajta kinyilatkoztatás kezdete és vége abban a tanúságtételben van, ahogy Isten ő maga. Teljességgel ő, amikor a Hóreb hegyén követének kinyilatkoztatja önmagát. És amikor a követ a titokzatos jelenség nevét kérdezi, ő így válaszol, én vagyok, aki vagyok. Ebben az ünnepélyes pillanatban Isten félretesz minden egyéb olyan megjelölést, mint például a hatalmas, az igazságos, a kegyelem forrása, és úgy, oly módon nevezi meg magát, ahogyan ő létezik. Önmagából, önmagában, önmagának elegendően, önmagától való úrként, szabadon, és mint aki egyedül önmagának tartozik felelősséggel. Ez az önmagától való dicsőség az ő lényege. Isten ő maga, Isten személy. És nem csak a leghatalmasabb, legnemesebb, legtisztább, hanem egyszerűen a személy. Amikor Isten valóságáról van szó, azt mondtuk, hogy ő olyan módon létezik, hogy véges valóság nem hasonlítható össze vele. Isten egyszerűen van, az ember pedig csak általa és előtte létezik. Megfelel az igazságnak, ha azt mondjuk, Isten személy önmaga által. Az ember pedig csak annyiban személy, amennyiben Isten őt megszólítja. Ha valaki közvetlen mély átéléssel őnek mond valakit, akkor valószínűleg arra a másik emberre gondol, aki hozzá legközelebb áll, neki a legdrágább. De ha ezt a szót spontán módon emberi mi voltának legmélyéről mondja ki, akkor Istent érti rajta, még akkor is, ha közvetlenül nem ő rá gondol. És ha az ember lelke legmélyéből a tágas létbe feltör a te szólítása, Isten hívja ilyenkor. Ehhez az Istenhez irányul imádságunk. Ennek a kapcsolatnak az ábrázolására egy nagyon szép kifejezést használ a Szentírás, amikor Isten arcáról beszél. Tulajdonképpen hasonlatról van szó, mert Istennek nincs arca, mint nekünk. Neki ugyanis nincsen teste. Egyedül csak az ember, az Isten képmása, az egész emberi, és nem csak a lélek, s így azután mindaz, ami lényegileg az emberhez tartozik, Istenről is hírt ad. Minden emberi fogalmat felülmúló módon Istenben is megvan az, ami az ember számára az arc. Ez az arc ott van a térben, a dolgok között, azt fejezi ki, hogy kialakítja a tárgyak és erők egységét, a minták és a formák rendjét. Megvan a joga és felelőssége hozzá, hogy építsen és fejlődjék, harcoljon és hódítson. Isten arca azt jelenti, hogy Isten képes arra, hogy benső életét az ember irányítsa, feléje forduljon, jóságosan vagy ellenségesen, szeretettel vagy gyűlölettel vele legyen. Ez az igazság fejeződik ki sokféle szólásmódban, amikor például azt mondják, az ember sorsa homlokára van írva, vagy veszély tükröződik a szemében, vagy rámosolyog a másikra, és hasonló mondásokban. Az arc a személynek és szabadságának a kifejeződése. Kifejezése annak, hogy észreveszi a szembejövőt, felfogja a másik személy magatartását. Mindez megvan Istenben is, de minden elképzelést felülmúló módon. Így mondja az írás, ragyogtassa ránk az Úr az ő orcáját, vagy fordítsa az Úr arcát azok ellen, akik gonoszságot cselekszenek. Ahol újból másképpel találkozunk,
az igaz az Úr színe előtt jár. Különleges szépséggel fejezi ki az Isten arcának titkát a 26. Zsoltár. Így szólt hozzánk egykor az Úr, keressétek orcámat. Uram, a te orcádat akarom keresni, ne rejtsd el tőlem arcodat, ne taszítsd el szolgádat haraggal. Te vagy oltalmazóm, ne utasíts vissza. Istenem, megmentőm, ne hagyj el végképp. Ha apám s anyám el is felednének, az Úr akkor is fölemelne. Az imádság első lépése, hogy összeszedjük önmagunkat. A második, Isten valóságának a tudatosítása és teremtettségünk tényének belső átélése. A harmadik, hogy keressük az ő szent arcát. Az imádkozó ember azon fáradozik, hogy megértse, Isten nem csupán a mindenek feletti uralkodó ő, hanem az imában felé fordulók számára az élő te. Isten az, aki ismer engem és gondol rám, nem névtelenként a számtalan ember között, hanem csak én rám, személyiségem egyedüli valóságában és pótolhatatlanságában. Bár semmi vagyok, előtte mégis úgy tetszett neki, hogy megszólítson engem, magához vonjon, amikor négy szem közt vagyok vele. A szeretetnek ebben a titkában fordul Isten felé az imádkozó ember. Mindezeket a dolgokat tartalmazza a kifejezés, hogy keresse az ember Isten arcát. De lehetne azt is mondani, s az egy újabb titok, hogy keresse Isten szívét. Ez nem könnyű. Ha imádkozni kezdek, körülvesznek környezetem tárgyai, gondolataim és érzéseim kavarognak bensőmben. De különben meg nagy űr vesz körül. A hit ugyanazt mondja, hogy Isten itt van, de világos tudatossággal ritkán érzem ezt. Noha ő mindenütt jelen van, mégis, ha szabad így kifejezni, mindig a másik oldalon, az elrejtettségben, s ebben kell hinnem őt. Az elrejtezettségben, a sötétségben és ürességben kell hinnem az ő felén forduló arcát, megkeresnem engem ismerő szívét, s imádságomat felé irányítani. Az ő hívó szavának benső hangját kell megtalálnom, s ha elveszne, újra megkeresnem, mert ez állandóan előfordul. Újból és újból visszacsúszik az imádság egy csupán önmagunkkal folytatott beszélgetésbe, sőt, akár csak üres szavak áradatába. Hogy a beszéd megszólítássá váljék, az önmagunkkal folytatott beszélgetés párbeszéddé, ez a tulajdonképpeni előkészület, az imádság újra s újra megvalósuló helyreállítása. Isten arca előtt nyeri el az ember saját valódi arcát is. Az ember arca nem valami kész dolog. A látható vonások csak a külszínt alkotják. Belőlük indulunk a mélység felé, a belső formához, a lélek jellegéhez, az érzület tisztaságához és határozottságához, a szív bensőségességéhez. Általában az ember csak egy külső állarccal rendelkezik. Hogy milyen élő lehet egy arc, azt megtapasztalhatjuk, ha látunk egy arcot átalakulni egy beszélgetés folyamán, vagy egy találkozás alkalmával, mely fontos neki. Az arc rögtön megnyílik, és érezzük, hogy komolyan a bensejéből jön a változás. Ezek ugyan természetes dolgok, de mégis a természet fölöttire utalnak. Az embernek egyáltalán nincs meg az az arca, mely Isten előtt számít, mert ezt tőle magától fogja megkapni. Ha hozzá beszélek, ha őt szólítom meg, valójában leszek valaki. Az az én magam, akit ő elgondolt, megteremtett és megváltott. Ez az arc az imában születik meg, ott formálódik ki, és abban is szilárdul meg.

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Henny.
3: Következtem én. Berzsanyi és a Magyarországi Latin Iskola. Tudtam, most, ha valaha, rendkívül itt dobok. Kibédi tudta, mit kérjen tőlem. Ha valakit, a Kölcsei által kisemizett két csodát, Berzsanyit és Csokonait naponta olvastam a latinjaim mellett. Nem szabályos életrajzzal kezdtem, hanem az irodalmi kritika megszégyenülésével, mikor az alkotó halhatatlansága rácáfol arra, amit az esztéta képtelen felfogni vagy megérteni. Szeretettel köszöntöm Önöket! Egy régi olvasmányélményem jutott eszembe a napokban. Május volt akkor is, amikor olvastam, és akkor 18-20 évesen elvarázsolt. Egy írói pálya indulásának lehetünk tanulni a regénylapjain. Gyermek és ifjúkora történetét írta meg a Füre Líze című regényében Szabó Magda. A felnőtt korba lépéséig kísérhetjük őt, pontosabban az érettségi vizsgáig. És hogy miért választottam éppen ezt az érettségiről szóló részt a regényből? Egyrészt, mert május van most is, érettségik ideje. Másrészt emlékezünk ezzel a 250 évvel ezelőtt, 1776 májusában született Berzsanyi Dánielre. A regénybeli irodalom érettségi tárgya az ő pályája és életműve. Róla ad elő feleletet a gimnáziumi éveit záró Szabó Magdolna az 1930-as évek közepén. Sokat megtudunk ebből a nem éppen szabályos feleletből e régi költőnkről, akinek versnyelve és költeményei tartalma egyre nagyobb messzeségből szólnak, zengenek felénk. Nézzünk most rá Berzsanyi Dánielre az egykori érettségiző, egy fiatal lány, egy leendő író optikáján keresztül. Kibédi, tudnélik az irodalomtanár, olvasok tovább, kicsit idegesen szugerálta nézésével, tartsam vissza indulataimat. Volt oka az izgalomra, csak rá ne kezdjen meggyőzni főtiszteletű urat, sem az államtitkárt kioktatni, milyen illetlenség egy szatmári követtől, ha beleszól nála nagyobb költők stilisztikájába, és kivégzi a zseniális Berzsanyit ugyanúgy, mint Csokonaiban a magyar rokokót és a népnyelv tündérleleményét. Halljuk, vakmerő, sőt kihívó gondolatok ezek, és a felelet is az. Szenvedélyes. Nem középiskolás fokon megszólaló. Izgalmas a párbeszéd is, amely közben a vizsgasztal két oldalán ülők között zajlik. Folytatom az olvasást. Nem tévedett, nem akármilyen Berzsanyi képet rajzoltam a bizottságnak. Mindazokkal a reflexiókkal együtt, amelyeket Kibédi már többször hallott tőlem. Főtisztelendő urat egy kicsit bénította a hőség, de az államtitkár megszégyenítően friss volt, nagy figyelemmel végighallgatta a kívánt életrajzot, pillája se rebbent, mikor a himnusz szerzőjét enyhe, de tagadhatatlan bírálattal illettem. De azért megjegyezte. A kisasszony túl gyorsan és könnyen minősít halhatatlanokat. Jogásznak készül, ha leérettségizik? Klasszika filológusnak államtitkár úr, és persze magyar szakra. Egyébként nem hiszem, hogy könnyen minősítenék, mikor védem a költőt, aki olyan hihetetlenül sokat adott verseivel a nemzetnek. Kölcsei azért ideges, mert nem tudja követni, különbözik az ízlésük, a képlátásuk. Államtitkár urat nem hagyja meg Berzsanyi látomásos építkezése? Micsoda villanások a sötétben. A szörnyetegek lábnyomai, a gonosz cudarok dagája. Senki így és ezt nem érzékeli. Ismét megállok, hogy fölfedjük ezen utalások, sötétségbeli villanások versbeli szövegkörnyezetét. A gonosz cudarok dagája Veselényi Hanvaihoz című versben olvasható. Csupán egy szakaszt olvasok. Te, mint az orkán, s mint az olümpi láng, megráztad a gőztorlatok éjjelét. S villámszavad megszégyeníti a gonoszok s cudarok dagáját. A metaforák, orkán, olimpi láng, villám, melyekkel Berzsanyi az elhunytat azonosítja, valóban nem hétköznapi léptékűek, ahogy a második verssor sugalta életpálya sem. Megráztad a gőztorlatok éjjelét. Nagyszerű romantikus képek és látomások. Az ember hatalmas, és hatalmas, amire képes. De hatalmas az ellenállás is, amiben nagy tettei beleütközhetnek. Lépjünk tovább. A szörnyetegek nyomdokaira a balatoni nimfa emlékezteti Gróf Teleki Lászlót, midőn az a Balatonra száll. Két szakaszt idézek a versből, a másodikban szállóigének illő tömörséggel mondatik ki a vers fő üzenete a népről és hazáról. Lásd a tájakat is, melyeket a napon kormányodra bízott a haza istene. Nézd a puszta virányt, stunguzi vadlakost, s a szörnyek fene nyomdokit. Nem tenger, nem egyéb helyhezet alkotál nagy népeket és nagy birodalmakat. Minden nép, ha javát ismeri, nagy, szabad, s boldog, minden időn, s helyen. Szokatlan képek, optika, ez való. Ön érti a szavak jelentését? Térek vissza Szabó Magda regényéhez. Ezt a kérdést szegezik most az érettségiző fiatal hölgynek. Aki így válaszol. Hogyne? Sok ma már elavult szót használ a mester. A dagály az ő korában a gőg, a hencegés. Ha valaki, ő igazán lehetett volna akár gőgös is. Szép férfi volt, férfias férfi. Ilyen tekintetben is nyertes versenytársa kölcseinek. Folytassa csak, kisasszony. Ön szerint kik a szörnyetegek? Mik a szörnyetegek lábnyomai? Vadak között élünk, államtitkár úr. Bestiák, gonosz lelketlenek azok, akiket a mester cudaroknak keresztel. A gazok, akik lelkünkbe gázolnak, s az okozott sérülések jelzéseit ott hagyják tudatunk szövetén. Igazságtalan sértés ütötte sebb, minden erőszak, gonoszság nyomot hagy rajtunk, mint láblépése a havon. Ha ennyire érti és ismeri Berzsenyit, érdekelne, melyik verse adott önnek személy szerint a legtöbbet? Az-e, amelyben egy szemöldökív szerepel, vagy amelyben egy kertépítészeti egység? Nem kellett várnia a válaszra, már feleltem neki. Egy harmadik államtitkár úr, az, amelyben Grönland hidege és a sivatag forró homokja szerepel a Kamőnának nevezett múzsával. Lolli szemöldöke nem elég erős védelem a halál ellen. A rózsás labirintot is lebírja a tél. De az irodalmi tehetség, a művész ajándéka, az is, amit ő kapott, az is, amit ő ad másnak, elpusztíthatatlan és örök, több, mint a szerelem, az ifjúság vagy a siker. Ez konkrétum, Kölcsei észrevehette volna, hiszen most is észrevette itt mindenki. Berzsenyi él, itt van most a teremben. Tetszenek érezni a jelenlétét? Így ezzel a nagyszerű kérdéssel zárul ez a nem mindennapi irodalom érettségi felelet. Ma esti irodalmi perceinket pedig zárjuk eme bizonyos harmadik, tanulmányainkból mindannyiunk által ismert, nagyszerű verssel. Berzsenyi Dániel, osztályrészem. Partra szálltam, levonom vitorlám. A szelek mérgét nemesen kiálltam. Sok kárőbb diszközt, sok ezer veszélyben izzad a orcám. Béke már részem, lekötöm hajómat. Semmi tündérkép soha fel nem oldja. Ó, te elzárt hely, te fogad döledbe a heves ifjút. Bár nem oly gazdag mezeim határa, mint Tarentum vagy gyönyörű Larissa, s nem ragyog szentelt ligetek homályán tíbúri forrás. Van kies szőlőm, van aranykalásszal biztató földem. Szeretett szabadság lakja hajlékom. Kegyes Istenimtől kérjek-e többet? Versen a végzet valamerre tetszik, csak nehéz szükség ne zavarja kedvem. Mindenütt boldog megelégedéssel nézek az égre. Csak te légy vélem, te szelíd Kamőna. Itt is áldást hint kezed életemre, s a vadon tájék kiderült virány lesz gyenge dalodra. Ez sem a Grönland örökös havára, ez sem a forró szerecsen homokra. Ott meleg keblet fedezó Kamőna, itt híves ernyőd. Nemes Nagy Ágnes szerint a vers, sőt az egész magyar irodalom egyik legszebb helye ez a záró versszak. Idézem. Ez az, amit nem felejtünk el, ez az, ami mindig visszacseng a fülünkbe. Grönland örökös hava, forró szerecsen homok, eltéveszthetetlenül karakteres, igazán, de igaz Berzsenyi szavak. Ugyancsak ő, Nemes Nagy Ágnes teszi föl aztán a kérdést. Vajon a boldog megelégedés verse az osztály részem? Ez a létösszegző vers, mely egy nagyon fiatal költő tollából született. És ezt a választ találjuk a Szőke Big Fák című verselemzéstárban. Nem hiszem. Inkább az elfödött, öntudatlan, aranyszavakkal eltakart elégedetlenségé, valamely rejtett tragikumé. Az ilyen rejtett tartalom aztán igen mélyen szokta érinteni az olvasót, anélkül, hogy tudná miért. A költő mögöttes tartalmai szólnak a befogadó mögöttes tartalmaihoz, a versen át. S az öntudatlan hatástényező nagyon erős tud lenni. Köszönöm a figyelmüket.
0: Borsodi Henit hallották.

0: Bartók Koncertó zenekarra című művének negyedik tételét a Magyar Állami Hangversenyzenekar szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Hangárium. A szerkesztő, műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és kedves régi barátomat, Pese László Józét, a kiváló rock szakújságírót, a TTT Rockarchívum kurátorát és a Magyar Pink Floyd Club elnökét többek között. Emlékműsorral készültünk a kedves hallgatóknak, hiszen egy kiváló, nagyon szerény, de annál nagyobb tehetségű, kiváló ember és remek művész, egy csodás gitáros zeneszerző, Major László boldogult meg közelmúltban, és az ő kiváló muzsikája és története természetesen José barátunk fejében, szívében él, és a remek zenéi is, úgyhogy így most hála Josinak, ahogy én csak szólítom, tudunk egy megemlékezést már is csinálni jó zenékkel, és egy kis visszatekintéssel. Josikám, tiéd a szó.
1: Hát, köszönöm szépen a meghívást. Elég szomorú, hogy ez így alakult, mert arra számítottam, hogy azt tudjuk majd bejelenteni, hogy elkészült a Kugli könyv, és lesz mellé egy melléklet, amin a letiltott dalok megjelenhetnek. De hát Isten máshogy döntött, úgyhogy a könyv készítése közben elhunyt a Major Laci, a Kugli klasszikus vállásának a szólógitárosa. Ez olyannyira gyorsan haladt, hogy a betegsége, hogy épp hogy elkészültünk az életmű interjújának a letisztázásával, ami a Kugli könyv egyik fejezet értelemszerűen, hogy a tagok meg a vendégek mennek sorba, és küldött egy csomó képet, meg elkezdtük válogatni a zenéket, hogy majd megcsinálja a képaláírásokat, meg hogy a CD melléklete szánt zenéket összerakosgatjuk, és 10 napra rá már a gyászír jött.
0: Mit kell tudnunk a Kugliról és drága Major Laci barátunkról?
1: Hát Major Laci 1955-ben született, a szüleit kitelepítették a rákosi rendszerben politikai okokból. Mondhatni, hogy hátrányból indult, aztán amikor visszakerültek Budapestre, akkor iskolazenekarokban és egyéb amatőr zenekarokban játszott, mint mindenki a beat korszakban. Azt kell tudni, roppant tehetséges fiú volt, már a kiságyában is édesapja szájharmonikájával kísérte a rádióban hallott zenéket. Tehát egy Isten adta született tehetség volt. És az ismertebb zenekarai ugye a Fregatta, Victoria, a Kugli, az Orkán és az Atlantis volt. Ebből látszik, hogy nem nagyon jutott az előző rendszerbe lemez közelbe. Ennek az okait nem igazán lehet tudni, mert az ő szerzeményét, ha megnézzük mondjuk a Más álmokat, ami arról szól, hogy a fiatalok más képzelnek el, mint az édesapja, vagy a 16-os korterem, ami egy betegségnek a története, annyira általános és mindenkorra érvényes, hogy nem tudom, hogy mit találtak benne, hogy ne lehessen ezeket kiadni. Talán az is lehet, hogy hova született, az volt a probléma, vagy az, hogy nem kellett az akkori zenéknek még konkurencia, mert egy nagyon-nagyon tehetséges emberről beszélünk. Viszont a hívő emberként ezt hihetetlen méltósággal tűrte, és szerintem ez az ő pályafutásának a legnagyobb tanulsága. Például az előző rendszerben Kuglival fölvettek rádiófelvételeket, aztán valaki föntről leszólt, sosem zisítették, sose került adásba, még a rendszerváltás után se. Na most a Major Laci ezt sose hánytorgatta föl szemben a zenekar többi tagjával, vagy a technikusaival, vagy a rajongóival. Ha kérdezgették, akkor mindig olyan derűvel beszélt arról, ami összejött az életében. Vagy voltak a különböző ügynökjelentések, amire hivatkozva bezúzták a már elkészült Kugli kislemezt, és ő volt az egyetlen, aki nem átkozódott, és utólag sem mondott semmi rosszat az életmű interjúmban ezzel kapcsán. Hát megegyezte, hogy csodálkozik, meg hogy sok mindent megmagyaráz, hogy rájuk állították a belügyeseket, de nem kezdett bele a gyalázkodásba, és nem ütött vissza. Tehát egy ilyen régi vágás úriember volt, egy nagyon tapintatos, finom ember. Mellette pedig szakmailag az egyik legjobb magyar gitáros. Amikor neki állt zenekarozni, akkor ugye úrivizsgát tettek, utána, amikor a Kuglival meg ellehetetlenítették az életét, akkor OSK vizsgát tett, és ugye az OSK tanulmányok után úgymond vendéglátó zenekarokban játszott. Ennek kapcsán aztán egyik meghívást kapta a másik után, bejárt a félvilágot, elsősorban ilyen hajókon zenélt. És hát annak ellenére, hogy nem osztottak neki lapot a magyar kultúrában, végül is ilyen módon az egzisztenciát megteremtette, és és derűvel élte az életét, és én mindig nagyon fölnéztem rá, hogy ezt így is lehet.
0: Hát igazából ez lenne a normális, természetes, tehát az Úr ilyen lelkülettel bocsátott minket utunkra, hogy a hit, a bizalom, a békesség, a dolgok jó nézése, és a jó optimista, derülátó és nyugodt, béketűrő hozzáállás. De hát ugye, amilyen torz lett a Homo sapiensnek hála, idézőjelben, nagy idézőjelben hála az élet és a világ, amit művel az emberiség egymással és a bolygóval. Hát sajnos már szinte semmi nem döbbenünk meg, ami elég szomorú, úgyhogy aranyat érnek az ilyen lelkületek, emberek, akik megőrizték azt a gyermeki tisztaságot, amivel ide lettünk bocsátva, és nem torzította el őket ez a beteg világ, úgyhogy duplán, triplán nagy szeretettel köszönjük, hogy volt, illetve hogy te vagy, és megmutatod nekünk. Két remek dalt már hallottunk, jön még három, és hát ugye még van egy kis időnk mesélni róla, úgyhogy visszaadom a szót, hiszen te százszor többet tudsz Laciról és a Kugliról, vagy egyáltalán az életéről, meg a könyvről, hiszen akkor várhatunk könyvet, lemezt?
1: Igen, úgy néz ki, hogy 33 interjú nagyjából készen van, ez a Kugli mindenkori tagságából, aki még életben volt és mikrofon elé volt állítható, csináltam vele egy életminterjút, illetve a Kugli állandó vendégeivel, sztár vendégeivel. Ez is egy elég nívós műsor, vagyis hogy egy szakasza a könyvnek, hiszen a Viki Dál Gyulától a Varga Mikéig, a Kalapács Józsitól a Vörös Pistéig, a Szakma Színejava, aki egyébként együtt dolgozott a Kuglival és szerette őket, és fölfedezték ebbe a nívot. Ők szerepelnek a könyvbe, szerencsére Lacinak kész lett az interjúja, és hát a zenék is kapcsolódnak, az első kettő a már említett rádiófelvételből és betiltott, bezúzott kislemezből egy-egy dal, amit hát nagy nehezen meg tudtunk szerezni, ezt most nem részletezném. A vége pedig az elköszönésnél egy 82-es koncertfelvétel lesz, ez egy Skorpióval közös buli volt, amit fölvettek nagy szalagra, volt olyan terv, hogy ebből a nagy lemezt vágnak, de hát nem lehetett, egy ismét politikai okokból. Nem titok, hogy az a tervünk, hogy ebből vagy összeállítunk egy CD mellékletet, vagy a koncertből megjelenik egy 40 perces részlet nagy lemezen, amennyiben az Isten is úgy akarja, mert most már óvatosabban tervezek.
0: Hát igen, te is szoktam mondani, hogy te se Porséval jöttél, úgyhogy aki a tiszta ügyeket szívvel, lélekkel tolja, hajtja és viszi, az bizony leginkább erkölcsi elismerésre és megbecsülésre számíthat, ami rendkívül fontos, de azért megilletné az is, hogy egy kicsit úgy minden szempontból is minden kategóriában értékelve legyen, ha valaki valami tartalmasat, szépet, jót csinál, nem kimélve ugye idejét, fáradtságát, mert hogy viszi a szíve. Hát te is ilyen vagy, ezért is szeretünk. Hát akkor azt hiszem, hogy jöhet is a minőségi muzsika, ahogy azt tőled is, meg a műsorunkban is már megszokhatták a drága hallgatók. Visszavárjuk Bese László Józét természetesen, hiszen nem csak a Rock Informban írja a tartalmas szakírásait, cikkeit, interjúit, riportjait, hanem hát nagyon sokat fáradozik azon, hogy csodálatos kiadványok jelenjenek meg, lemezek, könyvek, és hát ehhez kívánunk sok erőt a jövőre nézve is, és természetesen visszavárunk, és most pedig akkor Major László és Kugli. Köszönöm, José.
1: Én is köszönöm.
2: Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.

0: él egy.
1: A pofonokat már rég elfelejtettem. Na sok jót, amit velem tettél sohasem. Most tudom csak igazán, mennyire hiányzol, mikor távol vagy tőlem, jó anyám.

0: a Vajekon Dios felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra van. Következik a házunk táján. Műsorunkban fölidézzük a vers maraton egy óráját, melyet a Magyar Napló és az Írószövetség rendezésében a Magyar Katolikus Rádióból közvetítettünk a költészet napján. A beszélgetőtársak Acsai Roland, Korpa Tamás, Kulin Borbála, Murányi Zita és Lőrinc P. Gabriella. A műsorvezető Kövesdi Zsuzsa.

0: Köszöntök mindenkit ebben a kedves körben. Ez a nap mindannyiunk nagy ünnepe, hiszen egy másik szférába röpülünk, oda, ahol otthon vagyunk, ami vigaszt nyújt életünk során, mindenhez erőt ad. Acsai Rolandot gondoltam elsőként kérdezni, mert olyan hatalmas életműve van, hogy amikor utána néztem, hogy 75-ben született, nem akartam elhinni. Radnóti, Zeg Zoltán, Bárka díj, Reszártiz díj, mindenféle kitüntetéssel rendelkezel, író, költő, műfordító, drámaíró, amit akarunk, mindennel gazdag tottad az irodalmi életet. Azt mondják rólad, hogy a képiség, a főerősséged, a humor, aztán a természet szeretet, és ehhez én hozzátenném még többek között a gyermekek szeretetét, mert a Holnap kiadónak van például egy csodálatos sorozata, ahol meseformájában közelítünk a zene világához, aztán 80 műfordítás. Elképzelhetetlen számomra, hány nyelven beszélsz?
1: Angolul beszélek csak. Egyébként a fordítást azt régebben csináltam, most már vagy egy jó 10 éve nem csinálom, vagy 80 regényt lefordítottam. Azóta most már csak saját dolgokat írok. Egyébként tényleg igaz ez a gyerekek szeretete, meg a természet szeretete. Sokszor össze is kapcsolódik, ők nyújtják a kikapcsolódást, meg kiemel a valóságba, tehát ott ki tudok kapcsolódni. Egyébként a költészet is kiemel a valóságba, tehát egyrészt rá is kapcsol a valóságra, másrészt ki is emel bele, mert akárhogy nézem meg, forgatom magamban. Ugye mondja a Babis Mihály, hogy aki a könyvekbe menekül, az nem az élet elől menekül, hanem pont, hogy az életet akarja abban megismerni. De szerintem, hogyha én magamban nézek, bennem azért van egy kis élet elől menekülés. Hát valóban ez egy ilyen felszállás a valóság felé az irodalom. Még akkor is, ha én nem találok ilyen úgy különösebben semmit, tehát csak magamról írok gyakorlatilag, mert mondjuk a gyerekirodalomban ott kitalálok, ez a fikciónak a terep, a gyermekirodalmi regények, de egyébként a költészetem az az én mindennapjaimról, meg a családomnak a mindennapjairól, meg az őseimnek a régebbi mindennapjairól szól, mert ez is fontos számomra, hogy a gyökerekben minél mélyebben és messzebbre visszanyúljak. Én Abonyból származom, az egy alföldi, akkor nagyközség volt, most már város. Most is nagyon jó a kapcsolatom a városra, sokat visszajárok, de az 50. születésnapomat is Abonyban ünnepeltük meg, és akkor a polgármester is eljött, és ő is köszöntött. Ez nagy dolog egyébként, hogyha a költészetet ilyen dolgokkal kitüntetik.
0: És a 80 fordítás kötetet mi magyarázza?
1: Amikor én ugye elképzeltem a pályámat, akkor Tandori Dezső nagyon közel állt hozzám, Tandori Dezső költő, és ő élt főleg műfordításból. De ő nagyrészt műfordításra építette ugye az életét már a 70-es évektől, a 70-es, 80-as, 90-es években. És nekem ő volt az egyik mesterem, és akkor így adva volt a dolog, hogy akkor én is követem ezt az életpálya modellt. Ja, még az magyarázza, hogy én író vagyok, meg költő, műfordító, nekem ez megy a legjobban, ezt tudom leginkább csinálni, és úgy vagyok vele, hogy az ember mindig csinálja azt, ami ez a leginkább ért az életben, különben, ha más csinál, akkor kicsit a kárára válik az univerzumnak, akárhogy is nézzük ezt. Mivel az ELTE-n végeztem, ott elvégeztem a tanárképzést is, magyar irodalom és nyelvtan szakos tanár is vagyok, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor na most, akkor 48 évesen, akkor kipróbálom a tanítást. Ugye megpróbáltam letérni erről az útról, ami az én utam lett volna, és akkor a jóisten visszaterelt ezzel a jellel oda, ahol az én helyem van.
0: Na most én egy ős magyar híres mondásból kiindulva kitaláltam valamit. Ez a mondás úgy hangzott, hogy ha én jó verset akarok olvasni, akkor írok magamnak egyet, tehát a költők egymás iránti hallatlan szeretetéről tanúskodik ez a mondás. Arra gondoltam, hogy mindenki ugye ide teszi a maga versét, elmondja Roland is, amit gondol, amelyik versét választja a vers maratonos könyvből, a 2026-osból, és akkor én azt kérem tőletek, hogy mindenki tegye hozzá a maga gondolatát, reagáljunk rá.
1: Hantoknak hullámzik. Hol már csak a dűlők futottak a porban, az a tanya ott állt, az a tanya hol van? Dédapám tanyáját elnyelték a hantok. Ott már nem hallhatsz mást, csak pár bíbic hangot. Elnyelték az ólat, elnyelték a konyhát. Elnyeltek sok boldog és szomorú órát. Kukoricaszárak dőlnek erre-arra, egy lapú levélen csillog a múlt napja. Béres legény indul 100 év távlatából, és egy érett szilvát. leszakít az ágról. A puszta közepén állt a régi tanya, déli báb csak ma már, kék ég az ablaka. Már minden lakója eltűnt régen innen, képeik peregnek, mint egy néma filmen. Láthatatlan kakas, halhatatlan rikolt. Hajnalban az égre, ki az élő, ki holt? Csirke sem kapirgál csillagrendszerében, tollai ezüstje elveszett az éjben. Hantoknak hullámzik, már csak óceánja. Átfut rajta a szél, barázdákat szántva. Ezt a verset választanám ki ebből a négy versből, amelyik megjelent az antológiában. Leginkább mindig valamelyik korszak foglalkoztat, például régebben nagyon foglalkoztatott az 1850-től 1900-ig tartó időszak, Levicki, Komjáti költészete. Most pedig a népírókkal foglalkozom sokat, akik a két világháború között ténykedtek, tehát az első és a második világháború között. Ugye Illyés, Erdélyi, József és Sinka István neveivel lenne ez fémjelezhető, persze több íróival is, meg akkor még nem is említettem ugye az elméleti írókat, meg a regényírókat, mint mondjuk Németh László, vagy Kodolányi Gyula, csak a költőket. Amiért tudok csatlakozni ehhez a költészethez, az én saját gyökereim. És szerintem ez egy nagyon friss hangú és fontos költészeti stílus ez a népiesség. Aránynak kevesen is foglalkoznak vele, úgyhogy ennyit tennék hozzá ez a vershez.
2: Mert így egy vers megértése, nem is megértése, nem is mindig beszélhetünk értésről a vers kapcsán, de a befogadás vagy az élvezés, ugye abban különbözik alapvetően a hétköznapi szövegektől, hogy nem lineárisan zajlik, tehát hogy többször kell beszkennelni, letapogatni, és most ugye egyszer hallottuk és olvastuk végig, úgyhogy ilyenkor az ember csak benyomásokra tud hagyatkozni, hogyha véleményt kell róla mondania. Nagyon szerettem a ritmikus verseket, és azt, hogy föl is lehet olvasni ritmusosan is, de ha nem úgy olvastad volna, akkor meg teljesen élő beszédnek hat. Kedvenc képen benne ez a csirke sem kapirgál csillagrendszerében. Szép.
3: Hulin Borbála után kikövetkezik.
4: Egy megjegyzést én is hozzáfűznék, nekem is tetszett a prozódiai akusztikai megalkotottsága, tetszett az, ahogyan a hajdan pompás teret kiüresíti, és aztán benépesíti, amikor felfokozódik az imagináció valami nagyon mással. Ami hasonlít az eredetire, de több is az, és ilyen Acsai Rolandos módon nagyon izgalmasan lesz kozmikus. Ugye itt az imaginációs fordulópont szerintem a Béres legény indul 100 év távlatából, innen kezdve történik valami más, ahol a kakas is már láthatatlan kakas, halhatatlan rikolt, a halhatatlan két ellel van írva, tehát egyszerre belehalljuk azt is, hogy örökérvényű módon, és azt is, hogy nem hallható módon. Nagyon tetszik a Hantoknak hullámzik cím is hozza ezt az izgalmas dinamikát.

0: Kulin Borbála a következő, aki 79-ben született, és egy olyan családban, ami meghatározó az ember számára, hiszen Kulin Ferenc az édesapja, ami sokszor nehezíti az ember pályáját, de inkább segíti a tartalom, amit ez a családi kapcsolat ad mindenképpen. Te hogy álltál ehhez hozzá, Borbála?
1: Mindenképpen segítő környezetbe születtem olyan szempontból, hogy az irodalom meg a művészetek az legkorábbi gyerekkori élmények voltak, és az, hogy először úgy nézett ki, hogy irodalomtörténész leszek. De is végeztem, tehát ledoktoráltam, és irodalomtörténészként jegyezhetem magam, az nyilván nagyon erős apai hatás, ami nem csak rajtam látszik, hanem a lánytestvéreimben is, mindannyian bölcsészek lettünk, és az irodalom közelében maradtunk. Alkotói szempontból viszont inkább hátráltatja sokszor az embert az, hogy rosszul mondom, hogy túl könnyű pálya, de nyilván, hogyha én 10 éves koromban elhatározom, hogy költő akarok lenni, akkor nagyon könnyű lett volna megtalálni azokat a fórumokat, vagy apámnak a kapcsolatai segítségével elindulni ezen a pályán. Úgyhogy nem véletlen, hogy ez akkor eszembe se jutott, és nekem elég messzire el kellett menjek otthonról ahhoz, hogy egyébként úgymond költővé váljak. Tehát én kiszakadtam a családi fészekből, és
0: Debreceni, sőt,
1: legelőször Nyíregyházáig, és nekem kellett az a teljesen más közeg, hogy költőként tudjak megszólalni.
0: Egyébként a tanulmányaid is érdekes módon hol segítik, hol hátráltatják az embert, hiszen az igényszintet magadnak egyre jobban emeled szerintem attól a háttértudománytól, nem?
1: Inkább azt nehéz elválaszolni, hogy amikor verset ír az ember, akkor ne próbáljon okos lenni, ne próbálja hasonlítani a szövegét semmilyen már meglévő nagyságokhoz. Abban sokat segít, hogy amikor pedig már megvan a szöveg és pihent néhány hetet, akkor rá tudok nézni az okos fejemmel is, és tudok rajta úgy alakítani, úgy szerkeszteni, hogy jobb legyen.
0: A Vörös Postakocsi irodalmi és művészeti folyóirat szerkesztője is vagy, és 2013-tól publikálsz, tehát addig gyűjtötted az erőt, gondolom, ugye? A Vörös Postakocsi az mit jelképez a magyar irodalomban?
1: Alapvetően ugye egy regionalitása miatt speciális folyóiratként indult még 2007-ben Nyíregyházán. Én akkor költöztem Nyíregyházára, amikor éppen abban az évben, amikor megalakult Onder Csaba főszerkesztésével, és akkor egy nagyon eleven irodalmi élet volt a városban, és úgy kerültem közel a szerkesztői csapathoz is. Aztán idővel ez nagyon megváltozott, az egész szerkesztőség gyakorlatilag kicserélődött, és be is szűkült, a megjelenés lehetőségek is gyakran váltottak át online-ba, tehát igazából a regionalitásra felül inkább egy Kürti Lászlóval együtt szerkeztem. Egy olyan lapot igyekszünk szerkeszteni, ami országosan fogad költőket, és nem annyira a regionalitásra koncentrál ma már inkább, hanem az általunk értékesnek tartott szerzők megjelentetésére.
0: Lehet arról beszélni, hogy a saját költészetedben mi a fő csapás számodra? Mert ugye a lapnál ugye a Vörös Postakocsi, az Krúdit idézi, de hogy végül is milyen utat követsz?
1: Hát most nagyon úgy néz ki, hogy alanyi vallomásos líra az, ami belőlem jön. Nagyon fontos, hogy mindig tapasztalati alapja van minden versemnek, tehát semmi olyan nem kerül bele, amit nem éltem meg, vagy nem gyakorlatilag néha leírom, és azt mondják, hogy jaj, milyen szép vers, és igazából csak azt írtam le, ami pontosan úgy megtörtént.
0: Irodalomtörténeti tárgyú, ugye az Etikum és Esztétikum Illyés Gyula életművében, ez az egyik fontos műved, és a Csak szeretek, ez egy olyan kedves című verses kötet, ami előre vetíti, hogy mi lesz, hogy mennyire leszel te benne. Így van?
1: Igen, nehéz volt, nekem kellett címet választanom, és talán ezt mindannyian elmondhatjuk itt, hogy ez egy átkosan nehéz feladat, címet választani egy kötetnek, ráadásul, ami nem feltétlenül tematikus kötet, és végül úgy döntöttem, hogy kimetszek ezt a szókapcsolatot egy meglévő versből, ahol egyébként kicsit konkrétabb jelentése van, de így kimetszve a szöveg környezetéből egy kicsit messzebbre mutat, vagy tágabb értelmezési lehetősége van, úgyhogy végül ez lett a
0: cím. Papának tetszik.
1: Igen, pedig izgultam.
0: Szigorú ember, tudom, úgyhogy ez már nagy szó, hogy tetszik. Mit szeretnél elolvasni? Fecske Csabára sokan emlékeznek a kötetben, most úgy feltűnt, hogy hát nagyon sokunknak hiányzik, eltávozott, és hát fáj. Van egy ilyen, amit hoztál magaddal, a három vers Fecske Csabának például.
1: Akkor abból az egyiket.
0: Jó.
1: Három vers Fecske Csabának és a Fecske című vers. Sokszor fogtam már verebet, de fecskét csak egyszer tartottam a tenyeremben. A veréb is könnyű madár, de a fecske valóban légies. Azt kell mondanom, a tolla nem is fekete közelről, nem is kék, hanem mint a városi tócsák tetején az olajfolt, mindenféle színben játszik, és annyira éteri a teste, hogy nem is érzed, mikor kirepül a kezedből. Mintha tiszta űr lenne, maréknyi lélegzet, aminek azért nőtt csak tolla, hogy látható legyen a repülés.
0: Fecske Csabát mindenki ismerte?
2: Igen, mind költött. Én személyesen nem találkoztam vele.
3: Nekem gyerekkori, kamaszkori mesterem, középiskolás koromban jártam hozzá az Újhonnan stúdióban Miskolcra, de mind a ketten budvavölgyiek vagyunk, és számunkra ez a regionális kötődés talán mindennél fontosabb. Gyerekkoromtól, kisgyerekkoromtól kezdve, és a rokonaim is családi barátként kezelték, úgyhogy nagyon hálás vagyok Borinak, hogy megírta ezeket a verseket. Mm-hmm.
2: És kicsit az ő hatására is indultál el a költői pályán?
3: Igen, az ő hatására és Kalász László hatására, aki szintén budvavölgyi szerző volt.
0: Lőnic még Gabriella, igen.
4: Én nagyon szerettem Fecske Csabát, sokszor találkoztunk gyakorlatilag évente a Tokai írótáborban, illetve amikor Miskolcon jártam, és nekem nagyon kedves emlékeim vannak vele. Nagyon jókat beszélgettünk meg, derűseket, és ez a könnyedség, ami a versben ott van, az tényleg talán jellemző arra, amit ő hagyott maga után.
0: Igen, az a humora az egész személyiségében, az is benne van, könnyed, de ugyanakkor mély is.
2: Én még reagáltok a madaras versre.
0: Igen.
2: Mint nagy madaras költő. Valaki egyszer megszámolt, hogy mennyi madár van a kötetemben, és valami rengeteget számolt meg, de azóta ennek a száma csak nőtt és nőtt. Egyébként a madár és az irodalom az ilyen régóta összekapcsolódó két fogalom. Nem mindenkinél, de például ugye Tandori Dezsőnél azt mindenki tudja, hogy mennyire összefonódott. Ez érdekes, hogy fogtál verebet, meg fogtál fecskét. Tehát ezek a valós élmények számomra már is érdekesek. És most írtam különben Telsánszki Józsi Jenőről, aki prózaíró, egy monográfiát, és akkor állt össze, amikor elolvastam az összes munkáját számomra, akkor állt össze bennem, hogy ő is mennyire madárbarát, meg madár imádó író, meg hogy mennyire szerette.
0: Meg jó madár is volt.
2: Meg jó madár is volt, igen. Igen, igen, meg énekes madár is volt, ugye sokat zenét, meg énekelgetett, az is az egyik mániája volt. Úgyhogy ezekkel a madaras versekkel engem ugye egyből meg lehet fogni, főleg a fecskékkel, meg a verebekkel. Úgyhogy nagyon tetszett.
3: Még itt annyit, hogy nagyon gyönyörű az áttűnés, ami éppen egy soráthajláson jön létre, és a vers jelentéseit is megsokszorozza, mint egy izgalmas repülés vagy szárnyalás. Kezedből, mintha tiszta űr lenne maréknyi. Ez a tiszta űr lenne maréknyi. Lélegzet, aminek azért nőtt csak tolla, hogy látható legyen a repülés. Ez szerintem egy gyönyörű töréspont.
2: Nagyon jó leírás, de pont ilyen, hogyha az ember kezébe fog egy ilyen kis madarat, akkor pont ilyen érzés, tehát nagyon pontosan leírta tényleg.

0: Maradjon akkor a szó most Korpa Tamásnál, aki költő, szerkesztő, irodalom történész és irodalom kritikus egyszerre. Nem könnyű az élete. A FISZ-nek, a Fiatal Írók Szövetségének társelnöke volt 2020-ig, és van ez a sifolány.hu, aminek a főszerkesztője. Ez micsoda?
1: Voltam. Rembo mondja, hogy amikor megszólítják a sivatagban, hogy maga Rembo a költő, csak voltam, uram, csak voltam. Ez a Szép Irodalmi Figyelőnek az önálló online fóruma, saját rovatokkal, teljesen más tartalmakkal, amikor megalapítottuk, azt hiszem, hogy 2014 vagy 2015-ben nagyon szükség volt egy a fiatalokat megmozgató FISZ működését jobban áttekinthetővé és visszakövethetővé tevő fórumra, és akkor állapodtunk meg a Szép Irodalmi Figyelővel, hogy kísérletet teszünk egy gyakran frissülő projektekben is gondolkodó képződményre. Ez lett a szifon.
0: Nagyon nehéz lehet irodalomtörténésznek lenni, meg költőnek együtt, mert az ember állandóan akkor üti-vágja magát, a költőt legalábbis, nem?
1: Igen, és épp ezért, mert leköszöntem az értelmezői szerepről is, nem csak a szerkesztőiről, és elsősorban a szépíró mellett irodalomszervezői vagy kurátori feladatokat látok el. Ez egy fontos belátás volt, de nyilván esztétikusabb módon próbálok reflektálni vagy reagálni a költészetből arra, ami még mindig zavarba hoz, vagy delejező hatással bír.
0: A Géretz Attila díj az nem volt véletlen.
1: Jó Isten tudja.
0: Hát a kötődés a hazához, ez az egész kolozsvári kaland, hogy Kolozsvár ilyen fontos lett a te életedben, ez szimbolizál valamit nagyon mélyen.
1: Mindenkinek azt hiszem megvannak azok a helykötődései.
0: Szendrőn születtél, ugye Miskolc közelében?
1: Szendrőben születtem, és nem színésznőt szerettem. Igen, de olyan szempontból mindenképpen lényeges, hogy közel az államhatárhoz, vagyis számtalan átmenetiséget tapasztalhat meg az ember, meg alapvetően a határtapasztalatot, mint olyat. Aztán ezek a határok áttevődtek részben Erdély, részben volt egy olyan időszak, amikor a Vajdaság irányába is ezekben a furcsa, ambivalens régiókban, nem feltétlenül földrajz értelemben vett, hanem inkább kulturális értelemben vett régiókban érzem otthonosan magam, ami mindig felkelti a titokzatosságot, a kiismerhetetlenséget, azt, hogy törbe tud csalni, nem lesz benne teljesen otthon, de épp ezért meglepetésszer. Folyamatosan megkínál a meglepetésszerűséggel, vagy a meglepetésekkel. Ennek számomra a vezér trópusa, Kolozsvár.
0: A költészeten keresztül is, hiszen Szilágyi Domokos, és hát mások is kötöttek oda. Illés Sándor bácsi jut eszembe, aki azt mondta egyszer, hogy nem tudjátok elképzelni, hogy milyen lelki állapot a kisebbségben való lét, és hogy milyen rezdüléseket hoz létre az ember lelkében, hogy az utcán, ha megy, átgondolja, hogy magyarul köszönhet-e a másiknak, akit jól ismer, és azt mondja, hogy teljesen átalakítja a lelki alkatot, és ez mondjuk a költészettől nem áll messze. Nyilván ez is vonzott téged.
1: És mi olvasók mind kisebbségben vagyunk, úgyhogy...
0: Jó Isten, ez most nagyon fáj. Igen, hát én, mint hatunokás nagymama, ezt nagyon komolyan átérzem, de küzdünk ellene. Kolozsvárral kapcsolatban ugye a Házsongárdi temetőre azt mondod, hogy ez egy túlfoglalt cím, és nagyon nehéz használni. Mi az, hogy túlfoglalt?
1: Jelentheti azt is, hogy Markó Béla írja Felejthetetlen nagy művében, hogy nincsen temetkezés, csak rátemetkezés. Ebben az értelemben minden sírparcella túlfoglalt, olyan, mint egy fordított felhőkarcoló, egy inverse felhőkarcoló. Nekem a Házsongárd az elsősorban Kolozsvár belvárosa, miközben a legfontosabb zöldövezete is, de az, ami izgalom, ami elevenség, paradox módon, egy sírkertről van szó végeredményben, ami a felszín fölött és alatt játszódik, az lényegét tekintve ott történik, egy igazi belvárosi zsongás van benne. Különféle életművek, a különféle sorsok, tragédiák, állóháborúk, a folyamatos küzdelem, a zöld bejövetele, a természet visszavétele, az, hogy ahogyan Gál György a kiváló kultúrtörténész bemutatta, a városi építészet hogyan köszön vissza a különféle kriptákban, síremlékekben, hogyan kerül egy piramis a Házsongárdban, hogyan kap újfajta topográfiát a sírhely, amikor valaki egy ilyen saját egyéni használatú szfinxet helyez el, Bréda Ferenc síremlékét a piramis szomszédságában. Létrejönnek a nagyon személyes viszonyok, a személyes kánonok, kiket látogatok meg, kiknek hogyan világítok november 1-én. Igen, azt hiszem, hogy ez a számomra izgalmas élettér.
0: És egy olyan költői vezérfonalnak is érzem a te munkáidban.
2: Nálunk a Fiumei temető ilyen, ugye,
0: Budapesten. Igen, igen.
2: Az hasonló jellegű élmény.
1: Nagyon szép szó az hogy Fiume.
2: Igen.
1: Hasonlóan, mint a Házsongárd.
0: Igen.
1: Házsongárdon.
0: Amire nehéz építkezni, de nagyon tág teret biztosít viszont a költészet számára. Ez így van. Mit hoztál ezek után nekünk?
1: Hát valami olyasmit, amiben effektusként megidéződik a Házsongárd is, poszt-Házsongárd utáni időszakból nagyon rövid úgynevezett tranzakciók vannak benne, átadások, átutalások. Az érdekel mostanában, hogy nagyon rövid szövegek, vagy ilyen quintessencia jellegű szövegek bele tudnak-e nőni egy napba, hagynak-e maguk után kellő nyugtalanságot, kitöltik-e egy napnak az űrjét, az a terv, hogy 365 plusz egy szökőnap készül belőle. Ezekből a rövid szövegekből persze létrejön 12 kompozíció, vagyis hogy a nagyon tömörnek vélt szövegrészletek ebben az új kompozícióban vesztenek a dichtung jel, a tömörségükből, a sűrítettségükből szükségszerűen nem tud 31 néhány ugyanúgy funkcionálni. Tehát el is jelentéktelenednek, kiemelődnek, másként hangsúlyozódnak, egy ilyen érdekes tükörjáték jöhet létre szövegek között. Miközben ideális esetben talán a nagy egész is kiad valamit. Ebből olvasok fel egy részletet. Toboz formájú mikroportot tűzzenek a mellkasára. Ez volt a vörös fenyő egyetlen kikötése az interjú előtt. Elvághatnám az e-húrt, ezt a pengethető vastag vénát, sűrűn bugyborékolna belőle a hang, kivéreztethetném a gitárt, de ma már nem teszem. A lappangási idő, amíg egy régi hívás benned kicsöng, a tűnődés, a remegő száj kalandja az egyszerű szavakkal, hogy felvecs, megkérdezd, ki vagy. Egész ősszel mágubok csörgetésével beszélgettünk. Habba hagytuk, vázába tettük pihenni a kiszáradt mákonyos szájakat. Az éjszakai kérdezősködés egész testet kíván. És akkor odaléptél a kirabolt, feldúlt helyben hagyott, meggyalázott, széttépett, összejárkált bodzabokorhoz, és mohón beszívtad az illatát. Örök termő létre, mely naponta új fokot növeszt, és a kilengés akkora, hogy a teteje a fűszálak koponyáját súrolja időnként. A falon fel alá futkározó üres képkeretek. 24 óráig sem tartott a meg nem támadási szerződés élők és holtak között a Házsongárdban. Ajkak rövid holtjátéka, aztán tényleg megszólal. A városi, adventi koszorú egyik gyertyája szeretett volna lenni, ezért forró viaszköpenybe bugyol át a testét. A hajkoronájáról azt állította, tökéletes kanóc lesz.
2: Én e felé a versek felé a minimalizmuson, a költészeti minimalizmuson keresztül tudok közeledni. Egyébként a minimalizmus egy korszakomban nagyon hatott rám, és ez a korszakom, ez a skandináv korszak volt. Tehát a finnek nagyon jó ilyen minimalista verseket írnak, meg a norvégok is, meg egyáltalán a skandinávok is, meg hát egész Skandináviára jellemző. Ez a minimalizmus, amiben pedig Japánnal tartanak kapcsolatot egyébként, és akkor már is a haikuknál vagyunk, a másik ilyen rövid versformánál. Tehát nagyjából ezeket fogták össze számomra, ezek a versek plusz Magyarországot.
3: A versidálom nekem minél rövidebb, annál izgalmasabb, és azt hiszem, most Tamás segíts nekem, de ugye németül a vers, az Das Gedicht, ugye?
0: Das Gedicht, igen.
3: És a Dichtung szó van benne,
0: Dichtung a költészet, igen.
3: Sűrítés van benne, és igen. Én, az ember az ilyen iskolai terző verseket így sokáig ízlelget, és akkor rájöttem arra is, hogy Adinál, én mennyire szeretem csak azt a pici szókapcsolatot, hogy kicsi országom, hogy abban mennyi minden van, mennyi egy kicsi országom, és ennyit elég mondani, már ez olyan, hogy ezer fele szétrobban az emberben a kép, a jelentés.

0: Murányi Zita, író, költő, és most MMA ösztöndíjas. Mi a munkát tárgya ebben a pillanatban?
1: Több dolgon dolgozom, van, ami már készen van. Most egy ifjúsági regény van még hátra, és egy novellás kötet.
0: Az ifjúsági regény az miről szól?
1: Hát végül is hasonlít az első könyvemre, a Tükörpalotára, csak talán kicsit összefogottabb, de ugyanakkor humorosabb is, és talán jobban visszaadja egy mostani kamosztányhoz közelebb áll, de ugyanakkor így a családi szálak mellett szól egy kicsit az első szerelemről, és próbáltam az egésznek a hátterébe egy ilyen a környezetvédelem, ami fontos, és így a hasonlatok szintjén jön be erősen.
0: Én úgy érzem, hogy a gyerekirodalom most nagyon virágzik, úgyhogy ez egy nagyon jó választás, és nagyon fontos, mert nagyon pici korban kell elindulni a könyv felé is. Ugye a Tükörpalota után kaptad 2004-ben a Bródi díjat, Bródi Sándor díjat.
1: Igen.
0: Ez mit jelentett számodra?
1: Meglepetés volt, és akkor viszonylag sok lehetőséget is kaptam. Már akkor kérdezték, hogy hol a második könyv.
0: Ez igen. A köteteid, a Csillag, a Jolly Joker, a V, Érzőfa.
1: Érzőfa után van a Istenhez emelem az árnyékod, és most jelent meg tavaly decemberben a Két várlak között.
0: Számokkal most már nagyon vigyázok, hogy ez most 4 regény és 4 vers kötet, vagy
1: nem.
0: Több már?
1: Több. Most jön majd a 11. könyvem, ami egy regény.
0: Nagyon sok versed jelent meg a kötetben. A Kócsag, a Kagyló, az Ingúj, a Pehely, és ez az Álmomban sosem vagy 80 éves, ez egészen különös számomra. Melyiket olvasnád szívesen?
1: Ezt az utolsót. Álmomban sosem vagy 80 éves, Anne Sexton. És én sem ismerem a gyógyíthatatlanul remegő kézfogalmát, az asztal alatt guruló gyógyszeres fiolák barna műanyag tégelyeit. Álmomban az elmúlás ugyanúgy megrémít, a percek folytonos körtánca csontjaink felett, csigolyáink rozsdás ritmusú fogaskerekek, a kimért idő megkomponált haláltusája. Elfelejtem, hogyan kell csörögni reggelente, ahogy az ébresztő óra. Elviselhetetlen ketyegése miatt száműzted a paradicsomból. A dédnagymama korú asztal reszketeg lábaiban hosszú évtizedek remegése, lapján felhőnyi vattadugó és a vörös szőttes terítő a 20. század legaktívabb vulkánkitörése. Pokolbugyor, egy pohár víz eloltani, amiben a beáztatott műfogsor helyettünk nyeli az oxigént, mint egy mélytengeri búvár. A vízben nyüzsgő buborékok eltakarják az aranyhalat, egyre kevesebben vannak. Tudom, nincs szíved, így 40 körül nem hiányzik. Esténként azt hiszem, Istennek mindent halló füle van. Hiába fekszünk mélyen a paplan alatt egy mozdulatlan szoborpark.
0: Nem könnyű. Ez a kötet rengeteg verset tartalmaz, talán én úgy látom, hogy többet, mint eddig bármikor. Nyilván most kaptuk kézbe, előre készülni senki se tudott. Csak a sajátjából.
2: Megint csak kiragadni tudok, ami egy elsőre megütt. Az ébresztő óra elviselhetetlen ketyegése miatt számüszed a paradicsomból. Ez így magammal viszem egy ideig ezt a két sort.
3: Igen, és itt az ugye az Anne Sextonnak ugye az ajánlás, az Anne Sextonnak az ajánlás, ez így hozzá is köti ugye az amerikai vallomásos költészethez, Sylvia Plathoz, meg Robert Lovellhez, és én őket is érzem benne, tehát azt a fajta nyelvi megnyilvánulást, illetve természetesen az Zita költészetét is nagyon mélyen, ami nagyon jó és nagyon tetszik, tehát nagyon sűrű versről van szó.
0: Köszönöm szépen. Lőrinc P. Gabriella, író, költő, Beregszászon született, és Kárpátaljáról érkezett, tehát nagyon-nagyon fontos számunkra az, amit hozott magával, és testközelből megtapasztalt, és át tudja adni nekünk a költészetén keresztül. Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet tehetségkutatói programját dolgozta ki 2010-ben, és hát a kötetei a Karcok, a Fényhiány, a Szürke versek, és a Könyvtelen Madonna. Ez egy olyan sors, hogy nagyon sokat tudsz adni abból, amit átéltél, amit megszenvedtél, így mondanám inkább. Tudod továbbadni?
4: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hát a munka miatt azért Budapesten töltöm az időm egy jó részét, és valójában azt mondja nekem a Mencsvár, a nyugalom, a béke, akár most is, amikor egy forrongós időszak van, vagy akár akkor, amikor túl forró a nyár, vagy túl nedves az ősz, de az mindig otthon, és egy igazi kis kincses doboz nekem, úgyhogy semmiképp nem az elszigetelődés, inkább a békesség, inkább a család, a kert gondozása, maga a szandai táj, a várnak a látványa, hogy minden nap kimegyek és láthatom, tehát úgy gondolom, hogy az Isten így kárpótolt engem azért, mert otthon is, mikor Beregszászon a lakásból kijöttem, akkor épp a Beregszászi Nagyhegyre láttam rá már a lépcsőházban, és most is, ha kijövök a házból, akkor egyik oldalról a Szandai várat látom, a másik oldalról a Gangahegyet látom szembe az ablakommal, és én végtelenül hálás vagyok ezért a csodálatos életért. Megszenvedtem én a szülőhazámat. Én azt gondolom, hogy én megéltem, és megélem a mai napig azt, hogy én kárpátaljai vagyok, és talán az ember 37 évig él valahol, nem leszek soha máshonnai, mindig beregszászi leszek.
0: Nagyon erős ez a nemzeti kötöttséged, a hazához való tartozás. Te nagyon sokszor aktívan tettél hazádért, és képviselted sokszor veszélyes helyzetekben is.
4: Volt olyan, amikor arra volt szükség, akkor akár olyan helyzetben is. Nekem az, hogy a kárpátaljai magyarságot ne csak leírva, ne csak elmondva éljen meg, hanem igen, hogyha szükség volt arra, hogy a kárpátaljai magyarokért, illetve a magyar nyelv érdekében tehetek valamit, azt tegyem meg, hiszen kötelességem. Nagyon szépeket lehet erről írni, nagyon szépeket lehet róla mondani, és teljesen más lehet csinálni. És nem mindig teszi meg az ember, főleg akkor nem, hogyha esetleg a bőrét vásárra viszi.
0: Sokat elmond az, hogy a dédszülőd magyar anyakönyvi kivonattal rendelkezett, a nagymama csehszlovák, te szovjet, és a gyerekeid ukrán vagy.
4: Pokol ebbe az egészben az, hogy még minden felmenőmnek és nekem is a születési anyakönyvi kivonatunkban volt az állampolgárság mellett egy feltüntetett apró sor, a nemzetiség. Addigra az én gyermekeim, akik 2001-ben, illetve 2004-ben születtek, náluk nemes egyszerűséggel ez így át lett húzva. Hát oda van írva a születési anyakönyvi kivonatba, hogy nacionálnost, és át van húzva. Nincs mellé írva semmi, és ezt senki nem kérdezte meg tőlünk.
0: Nagyon nehéz időket éltek most különösen, és hát nem tudja az ember, hogy tudna segíteni, mert minden lépésnek más jelentése is tud lenni a szándéktól függetlenül, ez nehezíti az életet. Van egy olyan szép mondatot, hogy amikor elvették a nyelvemet, a hitemet, a himnuszomat, nem volt többé helyem, és így jöttél át Szannára.
4: Ez már egy nagyon utolsó döntés volt nekem, tehát én tudtam, hogy el fog kelleni jönni, hiszen 2014-ben, amikor megérkezett az első behívó Kárpátaljára, amikor 2015-ben a kisfiam édesapja is megkapta az első behívót, tehát nem 22-ben, 2015-ben, amikor hazahozták az első halottat Kárpátaljára, 2015-ben már tudtuk azt, hogy el fog kelleni jönni, hiszen fiúgyermekek édesanyja vagyok, hiszen a férjem is 6 köteles korú, és nyilván nem azért szüli az ember a gyermekét, hogy odaáldozza, főleg akkor, ha nem a saját háborújában, hanem más nemzetek háborújában, hiszen jól megmutatták nekem, hogy az állampolgárság az nem nemzetiség, hogy egy életre tanuljam meg, és én megtanultam. Akkor megtudtam, hogy most már biztos, hogy el fog kelleni jönni, és igazából úgy alakult az élet, úgy alakult a sors, hogy meg tudtam oldani azt, mert az sem mindegy, hogy az ember a levegőbe jön el, vagy biztos helyre jön el, vagy valakitől szállást kell kérjen, és én azt gondolom, hogy végtelenül jó helyzet az, amiben én jönni tudtam. Én egy olyan országba tudtam jönni, ahol nem csak béke van, hanem egy olyan országban, ahol én biztonságban nevelhettem fel, most már egyetemistává a gyerekemet. Én boldog vagyok azért, mert használhatom az anyanyelvemet. Mert amikor a döntés megszületett, akkor már a első olvasatban elfogadták a nyelv és oktatási törvényt, és én azt mondtam, hogy onnantól kezdve, engem meggátolnak bármilyen formában, ha csak egy formában is abban, hogy én magyar emberrel magyarul beszéljek, akkor én abban az országban nem szeretnék többet élni, mert én a nyelvemben élek, nekem a nyelv az otthonom. Azt ne vegyék már el tőlem.

0: Mit hoztál most nekünk?
1: Csupa olyan verseket válogatott, és köszönet a szerkesztőnek érte. Mindegyiket szeretem, és mindegyik azt gondolom, hogy akár fontos vers is lehet. De ha már erről a helyzetről beszéltünk, talán a kikeletet. Kikelet. Új tavasz indul. Az évelők a fejüket a nap felé tolják. Véres ébredésről ad hírt a hajnali sziréna szó. Ha elhallgat, bemondja a tévé, a rádió, ne félj. A légtér biztonságos, megszűnt a légi veszély. A háború békét vacsorál. Rettegésben a zöldülő fűszálak sem nőnek. Az erdő közepében reszket egy madár, és a bokrok között a pók hálót sző, zsákmányra vár. A bujdosóra vándorfelhők árnyéka borul. A halál elől futnak, céltalan. Váltják egymást az éjjelek, a nappalok, de hová költözhet a visszatérő gólya? A lerombolt kémények helyén csak jajszavak, szirénaszó minden víradóra, lassan összeomlik minden a súly alatt. Látomás. Halk október, csendes őszelő. Szikkadt falevél az úton. Forró nyár után kemény tél jön felénk. És látni már, hogy kivágják az utolsó fákat, mi fájdalmakkal fűtünk majd, ha elfogynak, hát megfagyunk. Még őszi virágok tarkítják a kertet, de reggelente a fagy feketére festi a szirmok széleit. Feketére, amiből nincs kiút. Összebújunk, és lelkünk ablakát bedeszkázzuk, kötött takarót húzunk magunkra, és arra gondolunk, hogy milyen forró volt a nyár, s hogy valahogy minden túlélhető. Márciusig kell kitartson a remény, mert elolvad egyszer az összes hó. Ültes fát velem, kérlek, nélkülük mi is elveszünk. Amikor pályakezdő első kötetes voltam, akkor mi fiatal szerzők mindösszesen ketten voltunk Kárpátalján. És akkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy vérfrissítés kell, nem csak 60 év fölöttiekről kell, hogy szóljon a kárpátaljai magyar irodalom, és akkor kitaláltunk a Művelődési Intézet keretein belül egy tehetségkutatói programot, amit elindítottunk, sikerre vittünk, tehát mára már kötetes szerzőket tudhatunk ennek a programnak köszönhetően, és 2016-ban pedig jött egy lehetőség Magyarországon, Budapesten, az előretolt helyőrség író akadémia, ahol gyakorlatilag ugyanezzel kellett foglalkoznom, kicsit más keretek között, szélesebb körben, az egész Kárpát-medencében, és én már 10 éve vagyok az író akadémia oktatója.
0: Szanda egy gyönyörű szép kis település Nógrádban, egy csendes kis hely. Hogy tudtad felkavarni ott a vizet?
1: Most 7 éve élünk Szandán a családommal, és én először szerettem volna ebben a bizonyos vízbe csak belesimulni, és otthonra találni. És valójában a tavaly előtti év és a tavalyi év volt már egy kicsit izgalmasabb, amikor csatlakoztam a Szandáért Egyesülethez, illetve a Szandavárajja Élni Akaró Falu Egyesülethez, a Szandai Dalkörhöz, ahol csodálatos szandai népdalokat tanulunk, ahol megismerhettem a szandai viseletet, megláthattam azokat a nüansznyi különbségeket, hogy mi a különbség a szandai, illetve a terényi viselet között, amit mindig csak azok látnak, akik ott élnek benne, és nekem egy egészen különleges és ismeretlen világ, illetve egy olyan jó csapatra találtam a Szandáért Egyesületben is, illetve szandai emberekkel, akikkel nem csak a kultúránkat, hanem a nemzeti érzést is ápolhatjuk, vigyázhatjuk, és vigyázhatjuk azt a csodálatos palóc kultúrát, amiben ők beleszülettek, én pedig vendégként találtam otthonra benne.
0: Van neked is népviseleted?
1: Van nekem is népviseletem, méghozzá egy csodálatos népviseletem van, az a nagy különlegessége, hogy én Herencsényben vásároltam, akkor még nem is voltam tagja a dalkörnek, csak egyszerűen annyira tetszett, hogy addig mentem, ameddig nem találtam magamnak valót, és Herencsénybe találtam egy viseletet, ami méretben is jó volt rám, és a szoknyája, illetve az alsó szoknyája és a fékötője, az már 100 éves, és valódi kázsmér, ahogy kellene mondani, kasmír szoknya, és
2: a pruszlikomat, azt egy szandai hölgy varta, illetve a kötényemet is egy szandai hölgy varta, a 14 soros gyöngykalárisomat az egyesület vezetője, illetve a népdalkörnek a vezetője kötötte nekem, és egy fantasztikus érzés viselni, és amikor fölveszem a viseletet, és végigmegyek Szandafalun, ahogy a népdalban is énekeljük, Szandafalun végestelen végig, akkor nem csak a rózsák nyílnak mindenhol, hanem nagyon sokan megállítanak, és nagyon sok néni elmondja nekem azt, hogy igen, régen ők is így jártak, úgy mondják, bűszoknyásak voltak, már sajnos nagyon kevesen, és csak alkalmakkor viselik ezt a csodálatos viseletet, de én remélem, hogy azzal is egy kicsit hozzá tudunk tenni, mi, akik messziről költöztünk be Szandára, hogyha fenntartjuk, megmutatjuk fényképeken, ha írunk róla, ha beszélünk róla, éltetjük ezt a csodás viseletet.
0: Te többféle szerepben tudsz itt dolgozni, hiszen író, költő is vagy, meg hát kultúra szervező is. Azokat a tapasztalatokat, amelyeket beregszászom még a viselhetőbb időkben szerezhettél, tudod-e itt hasznosítani?
2: Én gyakorlatilag mindent, az egész életemet tudom hasznosítani bárhol, mert egy nagyon szerteágazó dolog az, amit én hoztam otthonról, a nagymamámtól a gyógyfüvek ismeretét, de nagyon szeretek a kertben dolgozni, nagyon szeretem a földművelést. Mi így élünk, nekünk ez a természetes. Én sütöm a kenyeret, most már kovászos kenyeret sütök, ami egy külön érdekesség nekem is. És amikor otthon vagyok, én egy igazi vérbeli parasztasszonyként élem a napjaimat, és ugyanakkor pedig, ha egy kulturális rendezvény megszervezésében, ha tudok segíteni a rendezvényszervezőnek, akkor mindenhol ott vagyok. Kisközösségben tudok dolgozni, hiszen Beregszászon is kisközösségben dolgoztam. Figyelek arra, hogy például egy nyári rendezvényen az embereknek a kerttel kell foglalkozni, délutánonként locsolni kell. Ha olyan településen vagyok, ahol jó szágtartás van, ez Szandára most nem jellemző, de amikor olyan településen vagyok, akkor arra is figyelni kell. Tehát az embereknek az életritmusához kell igazodni, hiszen a rendezvény van magukért, az emberekért. És hogyha kellő alázattal tudjuk kezelni, akkor biztos vagyok benne, hogy nincs olyan település, ahol ne lehetne egy jó ízű beszélgetést összehozni.
0: Megütötte a fülemet az imént, ahogy mondtad, hogy otthon vagyok, és hirtelen gondolkodni kezdtem, hogy vajon most itthon vagy otthon, vagy az kettő ugyanaz már.
2: Az átköltözés az nekem egy nagyon érdekes ajándékot adott.

0: ahol el vannak temetve a sajátjaim. A haza az mindenhol ott van, ahol az én nemzetemnek a nyelvét beszélik, az egész Kárpát-medencében. Én épp annyira vagyok otthon Kovásznál, mint Dunaszerdahelyen, mint Beregszászon is, mint Szandán is. És az otthon pedig ott van, ahol a családommal élek, és ahol nyugodtan beverhetek egy szöget a falba. Kegyelem, megoldották az osztást. Tudjuk jól, tört maradt. Jelenbe hoztunk múltat, átkot, szerelmet, hazahelyett házakat. Szép, de üres tányért raktunk a hímzett terítőre. Nem lesz egész. Így mondják, nem lehet. Rozsda ette szöges drót fölött, széltépdes idegen színeket. Kifosztva állandó adventben, hogy bicsaklik a szó a gondolat, kegyelmez, Úristen, kegyelmez. Más szavunk nem marad. Beláthatatlan, drága otthon. Sebeid, krisztusi sebhelyek. Isten előtt 100 év, csupán egyetlen pillanat. S ha elfogynak majd a földi határok, csak a kegyelem, csupán az marad.
1: Időnk lejárt sajnos, úgyhogy el kell köszönjünk Acsai Roland, Korpa Tamás, Kulin Borbála, Lőrinc B. Gabriella és Murányi Zita nevében, és fogunk még találkozni, és ez nem csak üres fenyegetés a részemről. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.
3: Nagyon szépen köszönjük, Zsuzsa.
4: Köszönjük.

elhangzott a házunk táján. Műsorunkban fölidéztük a Vers Maraton egy óráját, melyet a Magyar Napló és az Író Szövetség rendezésében a Magyar Katolikus Rádióból közvetítettünk a költészet napján. A műsorvezető Kövesdi Zsuzsa, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt.

0: Huba Jenő Opusz 5-ös szvítjének részletét Szecsődi Ferenc és Kassa István adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra van.

kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Tóth Zsófia. Összeállításunkban hallhatnak a közép-európai népek irodalmát egymás nyelvére fordítók találkozójáról. Továbbá szólunk a Vasvári Pál Kamara Színházról, illetve erdélyi előadásáról. Mindezek előtt pedig az idei versmaraton egyik résztvevője lesz a beszélgető társunk. Érdemes lesz bennünket hallgatni.

0: Magyar Költészet napját április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük. Ekkor tartják immár hagyományosan a vers maratont is, melynek már tavaly is és idén is rádiónk volt a házigazdája. Azóta jelent meg az egyik résztvevőnek, Lázár Balázsnak a legújabb verses kötete, melyről a színész költővel a szerkesztő beszélgetett.
1: Beszélgető társam Lázár Balázs, egyetemi adjunktus, Bella István díjas költő, a Színház és Filmművészeti Egyetem osztályvezető tanára, tehát van egy kettős látása, ha mondhatom így, egy színpadi és egy a létezést költőjén megközelítő. Beszélgetésünk apropója ez utóbbi, hiszen a 8. kötetével jelentkezik már, de azért az előzményekről is szóljunk. Hogy alakult ez a kettős látás így a pálya kezdetétől, így volt ez?
2: Egy dátumhoz mennék vissza. 1997. júniusában vettem kézbe a színész diplomámat, és ebben a hónapban jelent meg az első komoly irodalmi publikációm is, és azóta is ilyen szimbiózisba megy a színház és a költészet.